esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. Ez lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a NIS többségi tulajdonát a Gazpromnyeftől, folytatódhasson a szerb vállalat fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Az orosz érdekeltségek elleni szankciók okán szükségessé vált üzlet megkötésére újabb 15 nap haladékot kaptak a felek az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától, közölte Alekszandr Vučić szerb elnök. Sávossá alakítanák az olcsóbb orosz Urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót, a különadót kiterjesztenék a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is, derül ki a kormány honlapján társadalmi egyeztetése közzétett törvényjavaslatból. Az előzetes hatásvizsgálat szerint az intézkedés idén 6 milliárd 250 millió forinttal, jövőre pedig újabb 15 milliárddal javítaná a költségvetési egyenleget. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése a mezőgazdaságban, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan segítséget nyújtson az érintett gazdáknak, tette hozzá Bóna Szabolcs. Ismertetése szerint a vihar jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldi kultúrákban is egyes országrészekben. A hónap végén kezdődik a hazai dinnye szezon, tudatta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, valamint az egyik áruházlánc. Június utolsó hetétől a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét a boltok polcain. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 23 között. A HUN Cancer EPI kutatási programot bemutatók szerint a mutatók javulása a dohányzás ellen intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő cigarettázás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Az Európai Unió és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, azt a klasztert, amely az uniós tagság alapvető értékeit és intézményi követelményeit foglalja magában, közölt az uniós tagállamokat tömörítő tanács. Az elsőként megnyitott tárgyalási klaszter az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a szabadság, biztonság és jogérvényesülés, a közbeszerzés, a statisztika, valamint a pénzügyi ellenőrzés területét érinti. Az Európai Unió és Moldova is megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. Oroszországnak meg kellene állapodnia Ukrajnával, jelentette ki az amerikai elnök, jelezze, hogy mindent meg fog tenni ennek érdekében. Donald Trump erről a G7 csúcs találkozón beszélt Franciaországban, miután találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Azt mondta, az egyetlen oka, miért beavatkozik, az, hogy nem szereti látni, ahogy havonta 25 ezer fiatal hal meg. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan záporzivatar is kialakulhat, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Megjelent az Évszázadok Öröksége című könyv, amely feltárja a magyar műemlékvédelem 150 évét. A Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottsága 1872-ben alakult. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A könyv két szerkesztőjével, Evdóc Erika és Kovács Gergely művészettörténészekkel beszélgetünk. Milyen előzménye volt a könyv megjelenésének?
2: 2022-ben ünnepeltük az intézményes magyar műemlékvédelem megalapításának a 150. évfordulóját, és ebből az alkalomból a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ időszaki kiállítást rendezett a műemlékvédelem 150 évéről. Ez a kiállítása a Pesti Vigadóban volt, picit több mint két hónapon át megtekinthető. Ez a kiállítás volt ennek a kötetnek az előzménye, pontosabban ez a kötet, ez a kiállításnak a kicsi megkésve megjelent katalógusa, ami egyszer s mind egy ilyen műemlékvédelem történeti és intézmény történeti összefoglalás.
1: Az első műemlékvédelmi törvényt 1881-ben fogadta el az országgyűlés. Mire terjedt ki a törvény például?
2: 9 évvel azután jött létre a törvény, hogy már volt ideiglenes műemléki hivatal, ez a Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottsága volt, és a törvény elfogadásával együtt a műemléki intézmény neve is megváltozott, Műemlékek Országos Bizottságára. Egyébként egészen 1949-ig a Műemlékek Országos Bizottsága, vagy a MOB volt a műemléki intézmény Magyarországon. Az első törvény pedig tulajdonképpen magába foglalta mindazt, amit ebben az időszakban a 19. század végén műemlékvédelemről gondoltak, tehát a műemlékek dokumentálásának, feltérképezésének nélkülözhetetlen fontosságát, illetőleg a helyreállítással kapcsolatban a legfontosabb irányelveket is. Volt egy gyenge pontja ennek a törvénynek, ez aztán később több gondot is okozott a magyar műemlékvédelemben, hiszen ugye a műemlékállománynak a legnagyobb része ekkor magánkézben volt, és a törvény azt mondta ki, hogy amennyiben a bizottság megállapítja egy épületről, hogy az műemléki státuszú, akkor a tulajdonos az köteles maga fenntartani ezt az épületet, és a helyreállításának a költségeit is saját maga viselni. Amennyiben erre nem volt lehetőség a tulajdonosnak, akkor az állam kisajátíthatta ezt az épületet. Ugyanakkor erre nagyon sok esetben azért nem került sor, mert az államnak sem volt kellő fedezete arra, hogy a szükséges helyreállítást anyagilag megtámogassa. Tehát ennek is volt az oka az, hogy bár az első műemléki jegyzékekben, például ami Gerece Pétertől jelent meg 1906-ban ebben a történelmi Magyarország vonatkozásában, ugye több ezer épületet találunk, hivatalosan, tehát de jure műemlék, mindössze 44 volt Magyarországon egészen még 1940-es években is, tehát ez ennek a törvénynek, ennek a problémájának volt köszönhető.
1: Tehát valójában az intézmény történetnek melyek voltak a fontosabb szakaszai, hiszen ez mind a kiállításon is követhető volt, valójában a könyvben is, és a műemléki védelem története pedig idővonalon követhető végig.
2: Két idővonal nyitja a könyvet. Az első az az intézmény történetet, és a második pedig valóban a műemléki védelemnek a történetét foglalja össze. Az intézmény történeti idővonalon igyekeztünk a nagyobb változásokat megjelölni. Ugye a fordulópontok azok egyfelől 1872, tehát az alapítás, és utána, ahogy már említettem, 1881, utána pedig 1949, tehát nyilvánvalóan ebből is látszik, hogy a műemlékvédelem történetét érintő változások azok nagyon szorosan egybefüggnek a magyar történelemben bekövetkezett változásokkal.
1: Valójában ez hatott a magyar történelmi változások a műemlékvédelemre?
2: Ez nagyon erősen hatott, tehát például, hogy 1872-ben létrejött az első hivatal, ez nagymértékben a kiegyezés utáni időszakba ágyazódott be, és ennek volt köszönhető, illetve hát 1949-ben pedig, ugye értelemszerűen ott a kommunista hatalomátvételt követő átfogóan megváltoztak az állapotok az országban, és ez hozta magával azt, hogy az addig több évtizeden keresztül működő Műemlékek Országos Bizottságát megszüntették, és hát új intézményi keretek közé helyezték a műemlékvédelmet, eleinte a múzeumüggyel együtt kezelték néhány éven keresztül, utána a minisztériumhoz tartozott a műemlékügy, és akkor 1957 tulajdonképpen ennek az időszaknak, ennek az átmeneti időszaknak a vége, és amelyet követően egy újabb, hosszabb időszak következik, amikor is megalapítják az Országos Műemléki Felügyelőséget. Ez egészen 1992-ig, tehát megint egy történelmi fordulat, a rendszerváltás, tehát a következő ilyen nagyobb és a MOB időszakához fogható korszak az 1957 és 92 között datálható.
1: Erika, én úgy gondolom, hogy a könyv címadása elég merész vállalkozás.
3: Igen, sokat gondolkodtunk rajta, és igazából a címmel azt szerettük volna kifejezni, hogy egyrészt a műemlékvédelem több évszázados emlékekkel foglalkozik, másfelől pedig, hogy maga a műemlékvédelem is már egy több évszázados, másfél évszázados vállalkozás Magyarországon. Szerintem az fontos kiemelni, hogy mi a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársaiként az egyik jogutódja vagyunk ennek a szervezetnek, és a műemléki gyűjtemények is ide kerültek, amely egy több mint 150 éve gyarapodó gyűjtemény. Egységet jelent. Négy részre bontható, a könyvtár, a tudományos irattár, a fotótár és a tervtár anyaga is szerepel ebben mind a kiállításban, mind pedig a kiállítás katalógusában.
1: De van a műemlékek között zászlós hajó?
3: Két zászlós hajót emeltünk ki. Az egyik a Pannonhalmi Műemlékegyüttes, a másik pedig a Visegrádi Salamontorony. Ennek a két különféle műemléknek, mind típusában, mind használatában, mind a vele történt beavatkozások tekintetében különböző mind a kettő. Két nagyon-nagyon ismert emlékről van szó, ezért is választottuk zászlós hajónak, illetve azért, mert bemutatható 150 évi elvi változásai, tehát hogy a műemlékvédelemben, a helyreállításban milyen lépések követték egymást.
2: A Bencés Főtemplom és a Kolostor együtteséről van szó. Az intézményes műemlékvédelem alapítását megelőzően is nagyon sok változás történt ebben a templomban, tehát ez a Kolostorban. Ez egy középkori eredetű épületegyüttes, ami ezt követően tulajdonképpen az összes nagyobb stílus korszak idején megváltozott. A 19. század utolsó harmadában a legnagyobb változás az idősebb Stornó Ferenc nevéhez fűződik, aki teljes egészében megújította például a templom belsőnek az együttesét. Döntő többségében a liturgikus berendezési tárgyaknak a teljes kicserélésére, illetőleg az új díszítő festések, új burkolatoknak az elhelyezésére terjed ki, és nagyon erősen magán hordozza a 19. század végének a historizáló, vagy ahogy a műemlékvédelem történetében nevezzük, a purista irányelvét. Tehát ez az a korszak, ami arra törekedett, hogy egy ideális stílus egységet teremtsen az egyes épületekben. Ilyenkor egészen az eredetinek vélt stílusig, tehát a középkorig nyúltak vissza, ezért is nevezik purizmusnak ezt a korszakot.
1: Mert ez vonatkozik a Salamon tornyára is?
2: Ott egy picit kevésbé, tehát a Salamon torony esetében ez a nagy 19. század végi reprezentatív purista kiépítés, ez ugye nem történt meg. Nagyon sok esetben Magyarországon ezeknek egyébként anyagi akadályai voltak, tehát ezek olyan költségesek voltak, ezek a reprezentatív tervek, hogy egész egyszerűen finanszírozhatatlan váltak. Vajdahunyadvára például, ugye a Steinl Imre volt a tervező, ugyanezen bukott meg, vagy hát mondhatjuk, hogy emiatt nem történt meg ez a kiépülés.
1: Pannonhalmán megtörtént.
2: Pannonhalmán viszont megtörtént, tehát egy historizáló, nagyon erősen a 19. század végére jellemző formanyelv jött létre a templom belsőben, meg az együttesnek a belső tereinek egy nagy részében, és tulajdonképpen itt a következő nagyobb forduló pont, persze ebben a köztes időszakban is sok kisebb változás történt, tehát voltak helyreállítások, voltak felújítások, de tulajdonképpen a 2007-8-as év, és utána 2013-as az, amikor egy nagyon meghatározó beavatkozás történt, és ez tulajdonképpen arra törekedett, hogy visszapurifikálja, tehát a Stornó-féle hozzátételeket eltüntetve egy ilyen nagyon tiszta, nagyon üres templom belsőt hozzon létre. Úgyhogy Pannonhalma esetében ez a két, ami általunk megírt narratívában a legfontosabb ilyen fordulópont, vagy a kezdő és a végpont.
1: A könyvben is felteszik a kérdést, konzerválni vagy restaurálni?
2: Ez ugye az első fejezet, ami a helyreállítás, a műemlék helyreállításnak az elvi és a gyakorlati változásaival foglalkozik. Ez a leghosszabb fejezet is egyébként a kötetben, és ez valóban ezt a kérdést járja körül, vagy ennek a kérdésnek a mentén kronológikusan veszi végig ezt a 150 éves történetet. azt mondhatjuk, hogy a műemlékvédelem történetében, hogyha ezt egy picit leegyszerűsítjük, akkor a helyreállítások tekintetében ez a két domináns elv ragadható meg, tehát az egyik az inkább a konzerválásra törekszik, ez azt jelenti, hogy minél többet szeretnének ennek az elvnek a képviselői megtartani az eredetiből, tehát ami anyagában is eredeti, nem csak formájában eredetinek látszó, és akkor ezzel szemben, amit akkor a 19. század végén restaurálásnak neveztek, ma már ez inkább mondjuk így a rekonstrukciósabb iránynak a sajátossága, itt pedig, ahogy az előbb is mondtam, inkább egy ideálisnak vélt stílus egységnek és a teljességnek a kiépítésére törekszik ez az elv. Hát azt mondhatjuk, hogy a műemlékvédelem alapításától kezdve a 19. század, 20. század fordulójáig egyértelműen az utóbbi elv volt meghatározóbb, és ekkor jön egy fordulat, amikor a konzerválás elve kerül szép lassan túlsúlyba, vagy válik dominánsabbá, de tulajdonképpen aki ezt a fejezetet végignézi, az láthatja, hogy arra a konzekvenciára jutottunk, hogy egyetlen egy korszakban sem működik, egyik sem vegy tisztán. Tehát a századfordulót követően a 20. században természetesen a konzerválás az, ami dominánsabb, de folyamatosan találunk olyan törekvéseket, olyan helyreállításokat, olyan példákat, ahol a másik elv is nagyon markánsan megragadható. Tehát ez egy nehéz kérdés persze, hogy mikor melyik az, ami dominánsabb, és hogy milyen helyreállítás, nem melyiket célszerű dominánsabban alkalmazni.
1: Erika, hogyan látja ezt a kérdést?
3: Teljesen egyetértek. Egyrészt egy hullámzás is érezhető, tehát újra visszatérnek szemléletmódbeli trendek tulajdonképpen, illetve ami még talán fontos lehet, hogy a konzerváló szemlélet nagyon fontosnak tartotta a hitelességet, hogy anyagában őrizzék meg az eredetit, és csak annyit tegyenek hozzá, amennyi a funkció szempontjából szükséges lehet, hogyha újra élet kerül egy épületbe, vagy amely segíthet elképzelni az eredetit, de nem feltétlenül építette meg, hanem sokszor csak érzékeltette az eredeti tömeget mondjuk esetében.
2: És a konzerválást előtérbe helyező szemlélet is, tehát ugye valóban ez nem azt jelenti, hogy akkor semmit nem tesznek hozzá az épülethez, tehát hogy pusztán abban az állapotában őrzik meg fizikálisan. Léteznek hozzátételek, ezek ugye nagyon fontos, hogy megkülönböztetett anyagból készülnek, illetve hát nagyon sok esetben találkozunk azzal, hogy az eredeti, de nem eredeti helyén megmaradt töredékeket, egy ilyen konzerválást előtérbe helyező szemléletű helyreállítás ugye visszahelyezi az eredeti helyére. Úgyhogy mondjuk egy megkülönböztetett anyagból egy ilyen vászszerkezetet készít neki. Például a Váraszói templomnak a helyreállítása, ami a kötetben olvasható, is egy ilyen példa, vagy például a Dömösi altemplom esetében, ahol ugye megmaradtak a hozháznak a fejezetei, viszont nem maradtak alattuk pillérek. És akkor ebben az esetben ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye téglából megcsinálták a pilléreket, és oda helyezték vissza az eredetit. Van a látogatónak egy benyomása arról, hogyan nézhetett ki a középkorban ez az épület belső, de nincsen becsapva, hiszen rögtön látja, hogy az a tégla az nem lehet középkori, viszont az eredeti helyén lévő fejezet az pedig eredeti.
1: A Tari római katolikus templom helyreállításán keresztül ismerhetjük meg a műemlékvédelemben tevékenykedő szakmák együttműködését.
3: Állatorvosi lónak szántuk a Tari római katolikus templomot, abból a szempontból, hogy a gyűjteményünkben nagyon sok anyag volt 1980-as években megvalósult nagy helyreállításhoz, és ezen keresztül be tudtok mutatni, hogy hányféle szakma tevékenykedik együtt, és milyen sokféle szempont összeegyeztetéséből jön létre egy műemlék helyreállítása. A régészet, az építészet, a művészettörténet és a restaurálás mellett olyan társszakmák is fontosak lehetnek, mint a műemléki statika, vagy akár még az elektromos terv, illetve a kertnek a megtervezése is egy szellemes megoldással történt Taron.
1: Kik voltak a hazai műemlékvédelem területén a legtöbbet tevékenykedő építészek, tervezők?
2: A kezdet-kezdetén most itt vissza kell ehhez az alapításhoz ugrani, ugye azt látjuk, hogy azok az építészek, akik a műemlék helyreállításokat, amiket ekkor tehát még inkább restaurálásnak nevezünk, akik ebben közreműködtek, ők egyszer mind azok az építészek voltak, akik a műépítészetben, tehát tervezőépítészként is jeleskedtek. Hát ugye két nagyon ismert nevet tudunk itt említeni, Steindl Imrét és Sulek Frigyest. Ők mindketten készítettek műemlék restaurálásokat, de terveztek önálló épületeket is, és ezeknek a stílus egyébként nagyon érdekesen találkozik ebben a korszakban. Aztán a századfordulóhoz közeledve, és egy kicsit azt elhagyva, az építészek közül mindenképp ki kell emelni Stélo Ottót például, ő még sokkal inkább a 19. századra jellemző, ilyen puristább, a restaurálást szem előtt tartó elf szerint működött. Möller István neve nagyon-nagyon fontos. Már említettem Vajdahunyad várát, amit először Steindl kezdett el tervezni, majd Möller vette át, ez egy több évtizeden át tartó folyamat volt, amíg az erdélyi Vajdahunyad vára ugye elkészült, megtörtént a felújítás, ezt Möller István jegyezte. És hát akkor még a háború előtti időszakból pedig, akit feltétlenül érdemes megemlíteni, ez Lux Kálmán, akinek a nevéhez pedig a két háború között és elsősorban a 30-as években a középkori magyar királyi központoknak a feltárása és a helyreállítása fűződik a nevéhez. Ugye itt a visegrádi királyi palotáról van szó, itt a két háború között még csak a feltárási munkálatok kezdődtek meg. Székesfehérváron a romkert melletti kőtárnak a megtervezéséről, és hát a legnagyobb szabású pedig 1934 és 38 között zajlott, az esztergomi királyi palota, és a palota kápolnának a szó szerint a föld alól való kiásása, és hát a korszak domináns elvei szerinti felújítása, ami tulajdonképpen arra az elvre, konzerválást előtérbe helyező elvre épült, amiről beszéltünk, és hát a háború után pedig a 20. század második felében ugye az Országos Műemléki Felügyelőség építészei emelhetőek ki. Mindenképp megemlítendő Szédlmájer János például, ő a már említett visegrádi Salamon toronynak volt a helyreállítója, Erdei Ferenc, Koppány Tibor, Nagy Pál Judit, és hát még nagyon sokan így a ezredfordulóhoz közelítve nagyszerű építési teljesítményt tettek le az asztalra.
1: Anno a tárlaton is, illetve most a könyvben keresztül is megismerhetjük a műemlékvédelemnek a társadalomhoz, illetve a politikához fűződő viszonyát.
2: Ez is elég sokrétű fejezet, tehát a társadalomhoz való viszony is többféleképpen realizálódhat. Itt olyasmikre gondoltunk, és olyasmikről olvashatnak a kötetben, mint hogy például hogyan próbálta a mindenkori hivatal népszerűsíteni a műemlékügyet, vagy hogyan próbálta a civileket bevonni az egyes műemlékek fenntartása, vagy hogyan gondolták úgy maguk bizonyos civil csoportok. Több példa esetében is bemutatjuk ezt, hogy fontosnak tartják azt, hogy önerőből dolgozzanak egy műemlék megmentésén vagy helyreállításán. Hát ehhez még azt érdemes megint csak egy picit időben visszaugorva elmondani, hogy bár az intézményes műemlékvédelem az 1872-ben jött létre Magyarországon, de természetesen ezt megelőzően is voltak műemlékvédelmi törekvések. Például a Bécsi Centrálkomisszió, vagy a Magyar Tudományos Akadémia Archeológiai Bizottsága jóvoltából, de még ezelé is mehetünk időben, hiszen a reformkorban, tehát a 19. század első felében a műemlékvédelmi gondolat az magából a reformkorból és a nemzeti romantikának a gondolatából nő ki, tehát ami megragadható a korabeli politikában, művészetben, irodalomban, és ugyanígy a műemlékvédelem burjánzó gondolatában, tehát hogy a nemzeti épített örökségnek a kiemelt darabjait, azokat őrizzük meg, próbáljunk meg gondozni, és ez mind-mind egyébként civileknek a kezdeményezésére jött létre. Tehát ilyen módon a műemlékvédelem és a civil szféra közötti kapcsolat az nagyon erős, és nagyon erős is kell, hogy maradjon egy ideális esetben.
1: Milyennek látják napjaink műemlékvédelmét, hiszen nagyobb vitákat keltett a szakmában például a Diósgyőri vagy a Füzéri vár elpusztult részének visszaépítése.
2: Itt tulajdonképpen egy ahhoz hasonló szemléletnek az újbóli megjelenéséről van szó, amiről az elején beszéltünk, tehát hogy a 19. század végén ugye egy ideális stílusegységnek a megteremtésére és a teljességre törekedtek a műemlékvédelem művelői. Ezek a rekonstrukciók ehhez hasonló elv szerint készülnek, arról szólnak, hogy egy romos állapotnál ugye nyilvánvalóan sokak számára elfogadhatóbb az, hogyha megmutatom, hogy egy vár hogyan nézett ki. Én azt gondolom, hogy itt azért amire minden esetben törekedni kell, az a hitelesség. Egyrészt, hogy egy rekonstrukció során mi az, amit én hitelesen bemutathatok, visszaállíthatok, visszaépíthetek hitelesen, és a másik pedig, hogyha valami források által hitelesen vissza is állítható, vagy újra megépíthető, akkor az a megjelenésében vajon mennyire lesz hiteles. Tehát, hogyha mondjuk rengeteg terv és egyéb forrás rendelkezésre áll arra, hogy egy várat vagy egy épületrészletet visszaépítsünk, akkor, hogyha ezt a mai professzionális technikai eszközökkel érjük el, akkor az vajon mennyire kelti az eredetiség benyomását? Tehát ezek bizonyosan nehéz kérdések. Fölemlíthető itt még az is, hogy természetesen a romosabb állapotnak ugye a megtartása és a konzerválása is sokkal nehezebb, problémásabb, az időjárási viszontagságoknak egy romos épület jobban kitett, tehát ugye ez is egy érv szokott lenni a rekonstrukció mellett, úgyhogy ahogy említettük, ez a két szempont, ez nyilván a mai napig vitás, és az egyes esetek döntik el egyébként, hogy melyiket célszerűbb és milyen mértékben alkalmazni.
1: Napjaink műemlékvédelme összefügg, vagy megfér a kortárs építészet mellett?
3: Igen. Még az előzőhöz csak annyit tettem volna hozzá, hogy mi 2022-ig vizsgáltuk ezeket a folyamatokat, és így a Szent István terem a Budai Várból bekerülhetett a kötetbe. Annak a rekonstrukciójához egyébként a mi gyűjteményünkből is használtak több anyagot, és abból egy színtervet választottunk a kötetbe. A kortárs építészet napjainkban is foglalkozik a műemlékek helyreállításával, olyannyira, hogy talán ez a feladat egyre sűrűbbé is válik, hiszen sok használt épület, értékes épület van, ami nem műemlék akár, de amikor újra élet kerül bele, akkor tervezési feladatok is járnak vele. Szerintem az utóbbi években az ICOMOS díjas helyreállítások között sok olyan példát találunk, ami példaként szolgálhat az építészek számára.
1: A könyvben a múzeum számottevő építészettörténeti és műemlékvédelmi gyűjteményének jelentős része megjelenik.
3: Igen, és egy nagyon szép tálalásban tudjuk ezt a nagy közönségnek bemutatni, ugyanis Könnyi Ilnikó grafikus tördelő nagyon szép gondos és kreatív munkát végzett a kötet készítése során. A gazdag gyűjteményünkből nagyjából 500 darab került bele a kötetbe, tehát 500 kép jelenik meg, ami vagy egy tudományos iratot mutat be, vagy egy tervrajzot, könyvet, vagy fényképet.
2: És erre azért is nyílt alkalom, mert ahogy Erika említette, hogy ez a gyűjtemény az egyidős a műemlékvédelemmel, tehát hogyha a műemlékvédelem történetéről gondolkodik az ember, akkor annak tényleg szinte minden idő pillanata a gyűjtemény anyagán keresztül megragadható és visszaadható. Én azt gondolom, hogy talán a kiállítás is, meg reméljük, hogy ez a kötet is nem csak a műemlékvédelem történetéről ad egy képet, hanem ennek a gyűjteménynek a gazdagságát és a hiánypótló mi voltát is megmutatja, hiszen tényleg ezek a dokumentumok, ezek abszolút pótolhatatlan értékűek.
1: Kedves hallgatóink, Evdóczi Erika és Kovács Gergely művészettörténészekkel beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk az elmélkedésünket a Szent Miséről, az áldozás utáni időszakról. Már az előző alkalommal elkezdtünk a csendről elmélkedni, milyen fontos, hogy a szent áldozás után csendben maradjunk. Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében a csendnek kétféle fajtáját próbálja, okát próbálja megadni. Az első ok az, hogy ámulat, csodálkozás. Nem találunk szavakat, mert az ámulat megköti a nyelvünket. A másik oka a csendnek, a másik fajtája a csendnek, hogy az ember egy fontos személlyel találkozik. A csend itt a legbeszédesebben nyilatkoztatja ki a szív gondolatait, mint bármiféle ékes beszéd. A szent áldozásban a csendnek mind a két motívuma jelen van. Benne van az álmélkodás, hogy olyan tapasztalat részesei lettünk, melynek kifejezésére töredékesek a szavaink. S ezt a tapasztalatot létünk legfontosabb személyének, Krisztusnak köszönhetjük, a vele való találkozásnak. Megjegyzendő, hogy ezt a tapasztalatot maguk az apostolok is többször átélték. Gondoljunk csak a táborhegyi színe változásra, ahol a Mester fölvillantotta előttük a föltámadás utáni megdicsőült létformáját. De gondoljunk csak arra is, amikor a csodálatos halfogásnál döbbennek meg az apostolok, eltűnik a szó, nincs rá magyarázat, nincs rá szó. Így folytatja Tarjányi professzor úr, ami velünk a szent áldozásban történik, hasonló ehhez. A történelem látószögében megértjük Krisztus küldetését és megváltói halálát, amelyről a Szentírás és annak isteni sugalmazása tanúskodik, hogy értünk, a mi bűneinkért halt meg, szeretetből, önkéntesen és ártatlanul. A golgotai áldozat jelek formájában és reálisan megjelenítődnek a hívő közösségünkben. Az átváltoztatott kenyérben személyesen jelen van, és a lakoma étkezésében vele egyé válhatunk, mégpedig Jézussal. De közben a kultikus közösséggel is egységre jutunk. Vállalnunk kell annak küldetését. Ez az ámulat, a találkozás csendje érleli meg bennünk a második gyümölcsöt, azt, hogy azután erről beszélni kell, és életünkkel erről tanúskodnunk kell. Azaz Isten misztériumáról, melyre örök idők óta csend borul, Római Levél, 16. fejezet, 26. vers, de Jézus megváltói áldozata által kinyilatkoztatást nyert, és a szent áldozásban személyes tapasztalatunká lett. Kedves rádióhallgatók, ezután következik a Szent Misének a befejező része, mégpedig az áldozás utáni könyörgéssel. Tarjányi professzor úr arról beszél, hogy a Szent Mise egységeit egy-egy könyörgés zárja le. A bevezető részt a kollekta, az ige liturgiát az egyetemes könyörgések, az adományoknak az előkészítését, fölajánlását a szekreta, az eucharisztikus imádságot pedig az ő általa, ő vele és ő benne ima. Most pedig, hangsúlyozza, elérkezünk a lakoma egységét lezáró imához, az áldozás utáni imához. A könyörögünk felszólítás után a pap kitárt kézzel, kitárt karral elmondja a Szentmise harmadik hivatalos könyörgését. Megjegyzi a professzor úr, hogy különbség van a keleti és a nyugati áldozás utáni könyörgés között. A keletiek inkább hálaadó természetű imádságokat illesztenek ide, vagyis az ember köszönetének adnak hangot a szentség vételéért. A nyugati hagyományunkban emellett a kérés szempontja is mindig kimutatható. Isten kegyelméhez folyamodunk, hogy méltón gyümölcsöztessük az áldozásban kapott természet fölötti ajándékot, amely az üdvösséghez segít bennünket, a vele való végső egyesüléshez. Dobszai tanár úr sokkal rövidebben beszél az áldozás utáni könyörgésről. Ő azt mondja, egy ősi könyörgés forma zárja le az áldozást, az áldozás utáni imádságot. Ugyanabból a szakramentáriumból való, mint a kollekta és a felajánlási könyörgés, ugyanazt a tiszta keresztény teológiát sugározza imádság formájában. Megjegyzi, rövid imádság, de mégsem arra való, hogy csak úgy nagyjából kövessük, végigfussunk rajta. Elegendő táplálékot ad elménknek is, hogy eltöprengjünk rajta, magunkba édesgessük. A professzor úr Tarjányi Zoltán Misekaleusz könyvéhez visszatérve érdemes fölidézni ennek igazolására, amit az imént hallottunk, hogy rövid könyörgés mégis velős, az úrnapján mondott könyörgésre utalni. Így hangzik, kérünk, Urunk, töltsd be lelkünket Istenséged örökkévaló élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez, aki él, élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Tarjányi professzor úr megjegyzi, hogy az áldozás utáni könyörgések abból a föltételezésből indulnak ki, hogy a Szentmisén a résztvevők mindnyájan áldoznak. Tehát teljes értékű Szentmisén való részvétel valósult meg, és ugye ehhez a szent áldozás is hozzátartozik. Meg kell azonban jegyezni, hogy nyilvánvaló csak az áldozhat, és erről beszéltünk, aki megtisztítva lelkét, fölkészült a szent áldozásra. Így folytatja a professzor úr, teljes értékű tehát a szent mise a szent áldozással, ha valóban a Krisztus megváltói áldozatát megjelenítő eukarisztikus kenyeret tartjuk Isten legnagyobb ajándékának, amelyet földi vándorlásunk legfőbb erőforrásához kaptunk. Akkor szinte természetesnek kell vennünk, hogy minden szentmisén magunkhoz vesszük. Ő is megjegyzi, persze méltó előkészülettel és tisztán. Tehát magunkhoz vesszük őt, hogy elvezessen minket a földi közösség kultikus lakomái által az üdvösséghez, az örök isteni lakomához. A következő rész a Szentmisében az áldás és az elbocsájtás eszköze, egysége. Erről majd a következő alkalommal fogunk beszélni, és lassan befejezzük a Szentmiséről szóló elmélkedésünket a lélek szavában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az országgyűlés döntött az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosító javaslat sürgős tárgyalásáról. Igennel szavaztak a Tisza és a Mi Hazánk jelenlévő képviselői, nemmel a fideszesek és a KDNP-sek, egy fideszes és egy KDNP-s képviselő pedig tartózkodott. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök tudatta ezt a Facebookon, bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. Ez lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a NIS többségi tulajdonát a Gazpromnyeftől, folytatódhasson a szerb vállalat fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Az orosz érdekeltségek elleni szankciók okán szükségessé vált üzlet megkötésére újabb 15 nap haladékot kaptak a felek az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától, közölte Alekszandr Vučić szerb elnök. Sávossá alakítanák az olcsóbb orosz urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót, a különadót kiterjesztenék a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is, derül ki a kormány honlapján társadalmi egyeztetése közzétett törvényjavaslatból. Az előzetes hatásvizsgálat szerint az intézkedés idén 6 milliárd 250 millió forinttal, jövőre pedig újabb 15 milliárddal javítaná a költségvetési egyenleget. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése a mezőgazdaságban, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan segítséget nyújtson az érintett gazdáknak, tette hozzá Bóna Szabolcs. Ismertetése szerint a vihar jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldi kultúrákban is egyes országrészekben. A hónap végén kezdődik a hazai dinnye szezon, tudatta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, valamint az egyik áruházlánc. Június utolsó hetétől a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét a boltok polcain. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között. A HUN Cancer EPI kutatási programot bemutatók szerint a mutatók javulása a dohányzás ellen intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő cigarettázás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Az Európai Unió és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, azt a klasztert, amely az uniós tagság alapvető értékeit és intézményi követelményeit foglalja magában, közölt az uniós tagállamokat tömörítő tanács. Az elsőként megnyitott tárgyalási klaszter az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a szabadság, biztonság és jogérvényesülés, a közbeszerzés, a statisztika, valamint a pénzügyi ellenőrzés területét érinti. Az Európai Unió és Moldova is megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. Oroszországnak meg kellene állapodnia Ukrajnával, jelentette ki az amerikai elnök, jelezze, hogy mindent meg fog tenni ennek érdekében. Donald Trump erről a G7 csúcs találkozón beszélt Franciaországban, miután találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Azt mondta, az egyetlen oka, miért beavatkozik, az, hogy nem szereti látni, ahogy havonta 25 ezer fiatal hal meg. Kigyulladt a Gazpromnyeft moszkvai olajfeldolgozó üzeme, miután ukrán dróntámadás érte a létesítményt, számolt be elsőként a Reuters hírügynökség. Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere, közölte emellett, hogy 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesítettek. Agyonlőttek egy 44 éves orosz állampolgárt a kelet-lengyelországi Biala Podlaszkában. Sajtó hírek szerint a Lengyelországban élő Szemjon Skrepecki művész néven szereplő orosz ellenzéki karikaturista és performer az áldozat. Az Európai Parlament jóváhagyott két rendeletjavaslatot az EU és az Egyesült Államok között 2025. augusztusában létrejött közös nyilatkozatban vállalt uniós vámkötelezettségek végrehajtásáról. Ezek egyebek mellett megszüntetik az Egyesült Államok ipari termékeire kivetett valamennyi vámot. Hónapokig tartó tárgyalások után megegyezett az Egyesült Államok és Irán a háború lezárásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök, a hírt Teherán is megerősítette. A megegyezést a tervek szerint Genfben pénteken írják alá hivatalosan, és azután azonnal megnyílik a Hormuzi szoros. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan záporzivatar is kialakulhat, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Néhány szó a most következő összeállítás elé. A mai adásban a könyveké lesz a főszerep. Elsőként Varga Kamil ferences szerzetes, második Rákóczi Ferenc első nevelőjéről, Bárkányi Jánosról szóló könyvét mutatjuk be. Utána belelapozunk Bulla Márta Titokleső című verses kötetébe, és megtudhatnak néhány érdekességet a versek születéséről is. Az adás végén pedig Bozók Ferenc atya legújabb könyvével, a Ne vágj hozzám Nikkel Szamovárt című limerik gyűjteményével búcsúzunk. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Egy könyvet tartok a kezemben, a címe a Vezérlő fejedelem nevelője, vagyis Bárkányi János Ferences élete és munkássága. Varga Kamil atya az, aki ezt írta, de akinek a fejéből az ötlet kipattant, mondhatjuk így, a kezdeményező, a Szabó Ferenc, a Rákóczi Szövetség gyöngyösi települési szervezete vezetője, a könyv felelős kiadója. Mi az, ami időszerűvé tette azt, hogy aki még eddig nem hallott volna Bárkányi Jánosról, az most halljon?
1: 2026, Rákóczi 350, vagyis 350 évvel ezelőtt született Rákóczi Ferenc Borsiban, és ennek apropóján egy ünnepség sorozatot szerettünk volna rendezni. Az ünnepség kezdődött a fejedelem születésnapjával, március 27-ével, amikor is a gyöngyösi Rákóczi szobornál a ruszinokkal közösen emlékeztünk a fejedelem, nagyságos fejedelem születésnapjára, és ehhez még a művelődési házban egy bélyegkiállítással is hozzájárultunk. És mivel már az elmúlt esztendőkben Varga Kamil atya volt, mint ünnepi szónok ezen rendezvényen, eszembe jutott, hogy van egy ferences szerzetes, volt egy ferences szerzetes, akiről sokkal kevesebbet tudunk, mint magáról a fejedelemről, hiszen a fejedelem életútját és vele kapcsolatos egyéb más dolgokat ezeken a megemlékezéseken részletesen elmondják a ünnepi szónokok. De ki az, aki ezt a nemes embert, ezt a fejedelmet nevelte? Hát ő az a Bárkányi János, aki nagy hatással lehetett véleményem szerint a fejedelem életútjára, úgy is, mint a nemzethöz, Magyarországhoz, a szabadsághoz való ragaszkodására valakinek el kellett indítani, és ez én véleményem szerint nagyban hozzájárult Bárkányi János maga.
0: A 4 éves Rákóczi szerepel a könyv bemutató plakátján, a könyv bemutató június 10-én volt Egerben a Bródy Sándor könyvtárban. Hogyan került kapcsolatba Bárkányi János a rákóciakkal?
2: Annak idején ő belépett a ferences rendtartományba. A szalvatóriánus rendtartomány körülbelül a mai Felvidék területén volt a központja, de egészen lejutott Széchény, Gyöngyös, Kecskemét, Szeged vonaláig. A különböző magyar rendtartományoktól ezek a területek jutottak a szalvatóriánus rendtartományhoz. Így aztán, mint Gyöngyös, mint amely kolostorban volt ő szónok, hitszónok, gyóntató, lelkipásztor, és majd a végén életét is itt fejezi be, így könnyű volt a kapcsolatot megtalálni.
0: A kapcsolatot megtalálni bizonyára könnyű volt, de Bárkányi János életútjának neki eredni nem lehetett olyan egyszerű.
2: Nem, de nem a nulláról indultam. Széchény városában már elődeim, rendtársaim, Kapisztrán atya készítettek egy kiállítást, egy konferenciát is tartottak évekkel ezelőtt, és Gyöngyös mellett ugye Széchénybe is őrzik az ő emlékét. Van egy Rákóczi emlékszoba, mely részben a vezérlő fejedelem ottani látogatásainak emlékére van szentelve, részben az 1705-ös Széchényi országgyűlésnek a tiszteletére, de rövid idővel ezelőtt, talán 3 évvel ezelőtt készítettek ott egy Bárkányi emlékkiállítást is.
0: Mit tudunk II. Rákóczi Ferenc és Bárkányi János kapcsolatáról? Mikortól meddig volt ő? Mondhatjuk úgy, hogy magántanár?
2: Más alkalmakkor is volt olyan, hogy ferenceseket meghívtak egy családhoz nevelőnek, házi lelkésznek. Zrínyi Ilona már születése után is kapcsolatba kerülhetett a ferencesekkel, hiszen az Zrínyi család nagy pártolója volt a ferenceseknek. A Rákóczi birtokok a Felvidék területére is átnyúltak, így mikor Bárkányi János Kassán vagy Homonnán prédikált és lelkipásztor volt, feltételezem, hogy hallott az Zrínyi Ilona őt prédikálni, és megfogalmazódott benne, hogy gyermeke mikor megszületik, akkor majd ő egyik nevelője is lehetne, és mintegy 6 évet töltött a Munkácsi várban.
0: És igaz ez, hogy betűvetésre tanított a többek között?
2: Igen, a Piarista könyvtár és levéltárban megőrizték Rákóczi Ferenc első ABC-s könyvét, melyben az ő kézírása is megtalálható, és Bárkányi Jánosnak egy bejegyzése, mi szerint a bölcsesség kezdete az Úr félelme, minden jókat kíván kedves tanítványának, Rákóczi Ferencnek.
0: Nyilván többféle állást is betöltött Munkácson Bárkányi János, amellett, hogy nevelője volt a kis Rákóczi Ferencnek. Azt olvastuk a titulusai között, hogy Zrínyi Ilona gyóntatója?
2: Természetesen, amikor egy szerzetes, de akár szerintem világi papok is egy családhoz szegődnek, akkor a család lelkésze is rendszeresen mutathatott be. Szentmisét gyóntató is volt, a Munkácsi várban lakóknak is lelkipásztora volt, tehát abban az időben jobban szokásban volt az, hogy a település környékének falvaiba is kiártak prédikálni, szentségeket kiszolgáltatni.
0: Bárkány János volt a Széchenyi rendház újraépítője, ő töltötte meg újraélettel a török idők után, ezt jól látom?
2: Igen, az 1600-as évek végén, a 90-es években addigra sokféle hadsereg átvonult Széchenyi városán. Ugye 1662-ben novícius korában a törökök jöttek arrafele, de hát ott volt ottan német helyőrség is, akik utoljára még felgyújtották az ottani várat és megsemmisítettek mindent. Amikor Bárkányit kinevezik Széchenyi házfőnöknek, ő romokat és gazt talál. Először a szállás helye Széchenyi halásziba van, amit később aztán Ludány halászinak neveztek át. Ott talál néhány kunyhót, és onnan megpróbál bemenni Széchenyi településére, de a sok gaz és romok azok mind útját állták.
0: Ja, szekérrel ment volna, vagy kocsival?
2: Akár szekérrel, akár gyalog, a romok, a gaz, a kinőtt fák, egyebek minden útjába állt neki.
0: Széchenyi az egyetlen hely, ahol II. Rákóczi Ferenc és Bárkányi János életútja újra keresztezi egymást?
2: Biztosan nem, hiszen Gyöngyös városában megörökítette Rákóczi Ferenc, hogy Karácsony tájékán az 1700-as évek elején arra járt és megszállt. Nyilván részt vett szentmisén is. Amikor a béketárgyalások voltak az osztrákok meg a magyarok között, akkor is vett ott szállást a ferencesek között, de például része volt abban, hogy kecskeméti házfőnöknek Bárkányit nevezzék ki, mert úgy látszik az előző házfőnök inkább német párti volt, vagy az is lehetséges, hogy a császári hadseregben volt ő katonalelkész, és nem volt Rákóczi érzelmén, tehát biztosan találkozhattak más alkalommal is.
0: A Széchenyi rendházban mutogatnak egy szobát, ami esetlegesen, vagy a valóságban is szálláshelyül szolgált az országgyűlés alatt Rákóczinak?
2: Széchenyi kolostorban gyönyörű szép a sekrestje, egy gótikus terem középső oszloppal, és annak a folytatása fölfelé az első emeletre a rendháznak a legszebb helysége. Nyilvánvaló, hogyha egy fejedelem érkezik a kolostorba, akkor nem az utolsó kis szobába helyezik el, ami nekünk még jó, de a vezérlő fejedelemnek már biztos nem lenne jó, hát nyilván oda helyezték el. Úgy emlékszem, hogy amíg föl nem állították a sátrát a vezérlő fejedelemnek a Bornyúpáston, addig a szállását ott vette a kolostorban.
0: És amikor találkozott Bárkányi és II. Rákóczi Ferenc, ez most egy elképzelt találkozás, büszke volt az egykori tanítvány erre?
2: Biztosan igen, ugyanis fennmaradtak olyan könyvek, amelyek a Munkácsi várból küldtek Bárkányi után, és a Ferences Rendtartomány Központi Könyvtárába megtalálhatók. Bárkányi János saját kezével beleírta nem csak a nevét, hanem azt is, hogy ezt Rákóczi Ferenc küldte utána Bárkányi János ferences testvér után. Nyilván, ha nem lett volna büszke az ő tanítványára, nem írt volna ilyen bejegyzéseket a könyvbe.
0: Azért kérdeztem ezt, mert Rákóczi maga katolikus volt, de a szabadságharc alatt igen sok atrocitást követtek el, mondhatjuk az ő részéről, a katolikusok ellen.
2: Rákóczi Ferencnek egy nagy újdonsága volt, hogy igyekezett a protestánsokat, katolikusokat, egyáltalán az országnak minden rendjét és rangú emberét egy táborba, egy császári ellenes táborba összehozni. Ő békülékeny volt a protestánsokkal is. Sajnos azonban, ha történelmet megnézzük, a háborúk folyamai rendszeresen olyanok, hogy atrocitások érnek mindenkit is, mélypont a ferencesek lennének ebből kivétel, hát úgy látszik, hogy nem csináltak belőle nagy ügyet, vagy nem Bárkányi volt az, aki ezt felhánytorgatta volna.
0: És Rákóczi emlékezett, vagy visszaemlékezett Bárkányi Jánosra, mondhatjuk, hogy az első nevelőjére?
2: Nem olyan régen a Kossuth Rádióban olvasták föl a Rádiószínház műsorában Rákóczinak a Vallomások című írásának részleteit, és abban is kitűnik, hogyha az ember kézbe veszi a könyvet is, hogy megemlékezett róla nagy tisztelettel, akik betűvetésre, hitre oktatták őt, többek között a Bárkányi János és egy Badini János nevezetű ferences testvérek, hogy mindig a jóra vezették őt.
0: Elkészült a könyv, nyilván nem nulláról indult, ahogy mondta Kamil atya. Milyen kép rajzolódott ki a végén Bárkányi Jánosról önben?
1: Igazándiból meglepetés. Az egész egy nagyon egyszerű ötletből jött, hiszen Kamil atya, mikor Rákóczi Ferencről beszélt egy ünnepség alkalmából, akkor én biztos voltam benne, hogy ő valamilyen módon ismeretségbe fog kerülni Bárkányi Jánossal is. És akkor egy alkalommal, amikor felkerestem, és beszéltem erről az ötletemről, hogy készítsen egy előadást, és arról az előadásról készítsünk egy írásbeli anyagot is, amit esetleg ki is lehet adni. Szerintem néhány perc, egy-két perc gondolkodás után igent mondott ezekre a dolgokra. Igazándiból megfordult a dolog, mert a könyv lett előbb kész, és most jönnek a könyv bemutatók, az előadások, és az első előadás itt ugye Egerben történt meg, Gyöngyösön június 26-án lesz ugyanez majd megismételve, és remélhetőleg akkor erre Kamil testvér tudja elmondani, hogy majd még Jászárokszálláson, Jászberényben, illetve Szolnokon is lesznek ezek a könyvbemutatók. Bízunk benne, hogy minél többen meg fogják ismerni ezt a szerintem egy nívós kiadványt. Nagyon sok munka áll mögötte, és aki belelapoz, az fogja látni, hogy ezt örömmel és a megbízó örömére készült el ez a könyv, de a megbízó szót majd valamire ki kéne cserélni, mert ez itt nem igazán jó. Bízunk benne, hogy sok embernek örömet fog ez okozni ez a kiadvány, lehet lapozgatni, igen szép.
0: Kamil atya rendtársa volt Bárkányi János, említette, ismertette az élet útjánál, hogy hányszor helyezték őt, ahhoz képest Kamil testért sokkal vagy jóval kevesebbszer. Hol keresztezte egymást az ön élet útja és Bárkányi János hivatásának története vagy életútja?
2: Hát nyilván Széchény, Gyöngyös és Szegedi Kolostorba, bár a Szegedi Kolostor nem azon a helyen állt, ahol most, de ezekben a településeken lakhattam, ahol ő is lakott valamikor. Az ő élete inkább abból keresztezi az én életemet, hogy példa számomra nyomorúságos körülmények között kiállt az ő hivatása, ferences hivatása és krisztusi életmódja mellett, ebben számomra példa az ő élete.
0: Bárkányi Gyöngyösön halt meg, ugye? Ott is van eltemetve?
2: A sírját nem tudom, hogy hol van, csak egy emléktábra őrzi a nevét a kápolnának a falán, hogy ő is azon 25 rendtárs között volt, akik az 1709-10-es pestis járvány idején életüket áldozták Gyöngyös város lakosságáért, elsősorban nyilván a betegekért.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Varga Kamil ferences szerzetesnek, a Vezérlő Fejedelem Nevelője című könyv szerzőjének és Szabó Ferencnek, a Rákóczi Szövetség Gyöngyösi Települési Szervezete vezetőjének, a könyv felelős kiadójának, hogy itt voltak a Szent István Rádió EGRI stúdiójában.

0: A könyvnapok alkalmából mutatták be június 11-én a Bródy Sándor könyvtárban Ittegerben Bulla Márta Titokleső című verses kötetét. A verseket dr. Lisztóczky László József Attila díjas irodalomtörténész méltatta, a költemények tolmácsolásában Ungvári P. Tamás előadó művész vett részt, és mindezt improvizatív zenével színesítette szaxofonon és furuján Kis Krisztián zenész. A könyv a Cédrus Művészeti Alapítvány gondozásában jelent meg. Bulla Márta új arcát ismerhették meg a résztvevők, mert iparművészeti munkáival az elmúlt évtizedekben többször is találkozhattunk kiállításokon, de hogy verseket is ír, az újdonságnak számít.
1: Valóban csak egy egészen szűk baráti kör találkozott korábban a verseimmel, és nagy bátorságot és levegőt vettem, hogy talán ezek a versek vannak annyira jók, hogy megérdemlik azt, hogy egy kötetbe összeszerkesztve megjelenjenek.
0: Pedig, mint olvasom itt a kis ismertetőben, a könyvbemutatód meghívójában, évtizedek óta érleled már magadban a verseket.
1: Így nem gondoltam rá, hogy verset fogok írni. Az biztos, hogy alkotóművészként nagyon sokat foglalkoztat filozófiai szinten és metafizikai szinten is az élet és a lét kérdése. Tehát nagyon sok olyan művet olvastam, ami az én gondolkodásomat is formálta, alakította. De az, hogy írni fogok, az egy nagyon misztikus élmény volt, amit teljesen konkrét dátumhoz tudok kötni. 2017. júniusában kaptam egy olyan, mondjuk így, hogy ihletet, egy ilyen eufórikus állapotba kerültem körülbelül 2 hétig, ami arról szólt, hogy egy olyan belső kényszer vagy külső szellemi energia hatására kezdtem el verseket írni, amiben már ezek az élet és létkérdések, a megtapasztalhatatlan világról szóló, magyar nyelven kifejezhető gondolatok már itt sűrítve versekbe meg tudtak nyilvánulni.
0: Tehát akkor a vershez ihlet kell?
1: Nekem mindenképpen ihlet kell, mert alapból, ha van ihlet, akkor én azt nagyon gyorsan megírom. Az egy másik dolog, hogy utána mondjuk még nyelvészeti szempontból történnek rajta pontosítások, vagy éppen javítások, de alapból igen, megtapasztaltam, hogy más, mint a próza írás, mert azért már írogatok elbeszéléseket is, hiszen azt sokkal inkább abba lehet hagyni, és akár egy másik szálon folytatni, de a verset azt vagy megírja az ember akkor, amikor ihletettsége van, vagy el is röppent.
0: Akkor nálad születnek a versek, és nem gyártod őket?
1: Szó szerint születnek, így van. Ezek szabad versek, tehát nincs kötött forma, és hát a nyelvi játék is nagyon-nagyon nagy szabadságot ad, ugye maga ez a kötetlen forma. És azt gondolom, hogy mint ahogy említettem, mindazok a szellemi energiák, amik így hatottak rám, amik ugye nem csak íróktól, hanem akár családi beszélgetések, vagy baráti beszélgetések kapcsán, ezek is mind-mind visszaköszönnek, mind amellett, hogy ezekben vannak utazás élmények és különböző élettapasztalatok, de hát azt gondolom, hogy minden költő hasonlóképpen inspirálódik a világ dolgaiból, a megtapasztalható világ dolgaiból, és hát ami meg izgatja, ami feszíti pontosan az a rész, ami meg megtapasztalhatatlan, tehát ami ugye a realitásaink fölött levő dolog.
0: Mennyivel másabb alkotóművésznek kilépni egy-egy alkotással a közönség elé, és mennyivel másabb költőként egy-egy verssel?
1: Nagyon jó a kérdés, mert azért évtizedek óta kiállítok, mint textilművész, tehát már egy jó 20 éves tapasztalatom van ezen a téren, és hát mondjuk sokkal inkább látom magamat egy nemzetközi textiltriennális kiállításon, hogy hol tartok, illetve milyen hatást gyakorolhat a nézőre az általam készített kézműves termék, mert hogy ezek kézzel készült, elsősorban nemezeléssel készült öltözékek, kis plastikák vagy képek. Itt jobban el tudom magamat helyezni, hiszen rögtön szembesül az ember, látja, egészben látja a kiállító térben az alkotásokat, az irodalmat, köztük ugye azokat a mai kortárs költőket, vagy éppen költőnőket is olvasva, már nagyon nehéz nekem ezt elhelyezni, hogy milyen értéket képviselhetnek a verseim, de azt gondolom, hogy nem ez az elsődleges, hanem az, hogy én ezáltal hogyan tudok fejlődni, hogyan tudok kinyílni a transzcendens lét irányába, mondhatnám így is, hogy Isten irányába, és hogyha ez még valami plusz módon, mondjuk egy ilyen megjelent könyvformájában eljut az olvasókhoz, akkor ez egy külön öröm. A legfontosabb a kapcsolódás, hogy amikor én is verseket olvasok, akkor egyszerűen megnyugszom, nem vagyok egyedül, van más is, aki hasonlóan gondolkodik, ugyanígy feszegeti a lét irányába történő kérdéseket, honnan jöttünk, kik vagyunk, hová tartunk, és ugyanúgy megszenvedi, vagy éppen örömteli módon megéli az életet, és hát kapaszkodik is egyúttal ebbe az életnek nevezett csodába.
0: Titokleső a könyv címe, miért az?
1: A titok szó, ez nagyon sokszor előjön több versbe is, valami olyan misztérium, ami hát igen, hasonló lehet a Szentlélekhez, mert azért voltam én már olyan szentmisén, ahol a pap egy mondattal úgy intézte el ezt a dolgot, hogy olyan szinten misztérium a Szentlélek és annak a megélése, hogy igazából ezt szavakkal körül sem tudjuk írni. És valóban, hát ez a szavakkal körül írása a dolgoknak, amik engem is izgatnak, hogy valami olyan dolgot feszegetek, és próbálok a fátyol mögé nézni, titkok mögé lesni, amik majdhogy nem elérhetetlenek. Ezért lett titokleső a címe, van is egyébként egy ilyen című vers a kötetben.
0: Tegnap volt a könyv bemutató, igazán nagy élmény volt, és látszott, hogy most már elég magabiztosan kezeled magadat, mint költőnő. Saját verseidet mondtad el, olykor Ungvári P. Tamással úgymond feleselve, válaszolva.
1: Igen, ez is kell egyfajta bátorság, de talán a rutinom az abból adódik, hogy ugye korábban, mint kultúra szervező, ugye sokszor meg kellett nyilvánulni. Hát tanárként meg egyébként is félig meddig színész az ember, tehát tudni kell határozottan kiállni. Remélem, hogy így a közönség számára is jól értelmezhetőek voltak a versek, akár az én, akár a Tamás tolmácsolásában.
0: Két verset hoztál, az egyiket én választottam, mert az ott is nagyon tetszett, a másikat te.
1: Az egyik versnek a címe Gondolatok főpróbája. A legtöbb, amikor már nincs indulat. A szavak legyükereznek, békjót vernek az egekbe. Már nem vagy sehol, már nem vagyok sehol az érzékelésben. A semmi sem jónál, a semmi sem rosszabb. Szétszakadó vonalak hátán vonaglik a gondolat. Emészti magát ezer irányba, és bezáródik önmagába.
0: Ez szabad vers volt? Néha nem tudtam eldönteni tegnap sem, hogy ez most szabad vers, vagy kötöttebb forma?
1: Nem kötöttebb forma, ez is szabad vers, viszont a magyar nyelv annyira csodálatos, hogy nagyon könnyen egymásra rímeltethetők a szavak. És szerintem ez az, ami a verseimbe érezhető, hogy néha olyan tényleg, mint a kötött forma lenne, de nem, hanem hogy úgy vannak a szavak egymás mellé téve, hogy nagyon könnyen, gördülékenyen lehet őket olvasni, és hát talán mondani is.
0: A következő vers a Szent Lélekről szól, pedig valahogy a kalácshoz kapcsolódik.
1: Igen, hiszen ugye húsvétkor van szokásban ugye az ételszentelés, és hát akkor ugye az ételek között ott szerepel a kalács is. Kalács szentelő. Az oltáron szentelődik, mit áldott kéz élesztett, dagasztott. Benne az állandóság mindig ugyanaz, mert csak akkor éled, ha mindig ugyanaz. A kalács más, mint a kenyér. A kenyér rend, törvény, atyai szeretet. A kalács simogató ölelés, örömteli remény. Mélyéből előbújó édes íz illata testünket betölti, szelíden áthatja. Ilyen lehet a Szentlélek is, ünnepi asztalterítéken, fehéren foszló, lágyan omló, titok eleség.
0: Köszönöm szépen, Márta, hogy itt voltál. Aki meg szeretné venni a kötetet, megteheti a Bródy Sándor könyvtárban, itt Egerben, valamint az Írók boltjában Budapesten. Stúdiónk vendége Bulla Márta volt, akivel nemrégiben megjelent Titokleső című verses kötetéről beszélgettünk.

0: most következő néhány percben dr. Lisztóczky László, József Attila díjas irodalomtörténészt hallják.
1: Hogyan talált egymásra dr. Lisztóczky László és Bulla Márta, valamint Márta versei?
2: Mind a ketten forgolódunk Eger szellemi kulturális életében, és előbb-utóbb találkozni kell az ilyeneknek. Na most ráadásul nekem nagyon kedves barátom volt Dzsupin Pál, aki levelező partner volt Mártának. Ő is verseket írt, jó verseket írt, a hagyatékban maradt verseit én értékeltem, illetve én írtam hozzá kísérőszöveget, és tudom, hogy ők versben tanácskoztak és versben leveleztek, tehát egymást mindig biztatták versírásra, és ha valaki írt egy bizonyos témáról verset, akkor a másik is válaszolt rá, ugyanarról a témáról ő is írt, és ez a Dzsupin Pari is figyelmembe ajánlotta Mártát, mint tehetséget, és amikor tényleg kialakult köztünk egy kapcsolat, amiből barátság fejlődött ki, küldött nekem is verseket a Márta bírálatra. Az elején bíráló szavaim is voltak, de amikor felfedeztem, hogy milyen tehetség, és tényleg értékes az a kötet, amit most bemutattunk, akkor már csak biztattam és dicsértem, mert tisztában voltam azzal, mint tanár, hogy 100 dicséretet elronthat egy szidás. Tehát a szidásnak semmi értelme. Voltak éppen kozmikus értelemben.
1: A költészet világa, mondhatjuk, hogy férfi vagy férfias világ, a költők zöme azért férfi. Milyen egy nő verseit olvasni? Milyen a női költészet?
2: Sokáig a nők nem is írtak, illetve nagyon kevés a magyar hagyományban, a magyar költészet történetében a költőnő. Legalábbis olyan költőnő, akinek a neve megmarad, mert a versei megőrzik. Vannak egy jó páran, a modern korban megszabadodott a számuk, ahogy a férfi-nő kapcsolat is, a férfi és a nő egyenjogúsága is teret nyert, és államszinten törvényé vált, mondhatni. Tehát a modern korban megszaporodtak a versek, de én azt hiszem, hogy érdemes lenne egyszer arra vállalkozni, hogy nem tudok olyan írásról, olyan könyvről, olyan eszéről, amely ezt a kérdést érintette volna, hogy van-e női költészet, vagy csak költészet. Mert bizonyos értelemben, tehát esztétikai, poétikai szempontból nincs nemekhez kötődő költészet. Legfeljebb más sors a nőké, mint a férfiaké, és a női sorsot is ki lehet fejezni versben. Egészen más a nőnek a szerelme, mint a férfié. Különben ez a kötet is az Ölelés című versben elhangzott most ma este, és egy tipikusan női szerelmet, tehát ahogyan a nő tud szeretni, és amit a nő életében betölt a szerelem, ezt fejezte ki, tehát ez egy külön nagy-nagy téma, kifejtendő téma, hogy miben rejlik a női költészetnek a lényege, és hogyan ölt formát a költészetben a nőiségnek a mi volt a nagyon-nagyon érdekes téma.
1: Az, hogy nem csak egy udvariassági gesztus volt az, hogy elvállalt a tanár úr a megnyitón a laudációt, és hogy előszót írt a könyvhez, mutatja az is, hogy az Ölelés című versről mondta azt, hogy ennek minden jövőben megjelenő szerelemről szóló, szerelemmel foglalkozó antológiában ott kell lennie.
2: Nem biztos, hogy ott lesz, mert ahhoz föl kéne fedezni ezt a költőt, és az egy hosszadalmas út. Az, hogy egy költőt fölfedezzenek, pláne egy vidéki költőt, egy a vidékiességben megragadó és értelmet teremtő nőt felfedezni, az titokzatos dolog, és véletlenszerűség is van benne. Na, hogyha fölfedezik, és kezébe jut egy hozzáértő szerkesztőnek, aki tudja, hogy mi a költészet, és mi benne az érték, az bele is tehetné ezt a verset. Vagy mondjuk azt a gyermekről szóló verset is, ami elhangzott, a Múltidéző című verset is, egy gyermekkort ábrázoló verseket tartalmazó kötetben el lehetne helyezni.
0: Bulla Márta

0: Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Bozók Ferenc piarista szerzetest.
1: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat sok szeretettel.
0: Szerintem őt vagy téged már nem kell nagyon bemutatni azoknak, akik rendszeresen hallgatják a Szent István Rádió műsorait, akár a reggeli játékot, mert egy kicsit, hát hadd higgyem azt, hogy valahol oda gyökerezik ez a kötet, amit most tartok a kezemben. Ne vágj hozzám Nikkel Szamovárt, zárójelben, mint egy alcímként pedig versrejtvények limerikben. Bozók Ferenc atya legújabb kötete ez. Mi az a limerik?
1: A limerik egy nagyon sajátos költői megoldás, vagy versforma, de nem csak formailag, hanem tartalmilag is valamelyest kötött sajátosságai vannak. A 18. században francia hajósok vitték Írországba ezt a költői megoldást, és igazából az írek azok, akik az igazi, hogy mondjam, apostolai voltak a limerik elterjedésének. Tudniillik, a limerik az egy írváros, az délnyugat Írországban van, Írországnak a 6. legnagyobb városa.
0: Azt hittem a költő neve, aki először írt limerikben.
1: Nem, hát először olyasmi volt, hogy szájról szájra terjedtek ezek a limerikek, mint a balladáknak is, nem is voltak konkrétan szerzőik, meg módosulataik is voltak, és ez a limerik, ez egy írváros, és az volt az eredője, hogy tulajdonképpen ezt a 5 sorból álló versformát, ezt úgy találták ki, vagy úgy lett igazából ír, aztán később angol, skót, velszi, majd a világon mindenhol írtak már.
0: Most már magyar?
1: Most már magyar forma, hogy kocsmai, vagy ilyen pubokban az írek mulattak, és az volt a feladat, kicsit ilyen játékosan, mint hogy te is szeretsz ilyen kocsmai kvízeket játszani, ilyen kocsmai kvíz volt ilyen játékos formában, az volt, hogy 4 soros verseket kellett mondani, és az utolsó sor, az 5., az mindig a limerikre, a városra vonatkozó utalás volt, valahogy úgy, hogy jöjjön, várja önt limerik. Azt hiszem, hogy így volt. Jöjjön, várja önt limerik. És akkor ehhez kellett hozzászerkeszteni az első 4 sort. És ez a limerik, ez formailag úgy néz ki, hogy 5 sorból áll, alapvetően vagy jambusokból áll, vagy lusta jambusokból, ami azt jelenti, hogy spondeós is lehet a jambus helyén, de néha anapestussal is szokták helyettesíteni. Ez anapestus, ez a tititá. Tehát, hogy tititá, tititá, tititá, tititá, tititá, tititá. Így kell ezt érteni, ezt az anapestikumot, és az első, második és az 5. sor egymással összerímel, ügyesen vagy ügyetlenül, alapvetően 8 vagy 9 szótagból áll, és a 3. és a 4. sorok egymással rímelnek össze, de ezek rövidebbek, általában 6 szótagból állnak.
0: Ahhoz képest, hogy egy kocsmai műfaj, elég kötött.
1: Igen, viszont eléggé megengedőek voltak a limerik írók, olvasók is, tehát, hogy amit most mondtam, az nincs, hogy mondjuk, úgy mondja, kőbevésve, mint törvény, hanem nagyon sokan a magyar limerik szerzők, sőt, magam is sokszor lustajambusokkal dolgoztam, meg a rímek is sokszor a limerik versekben eléggé esetlenek. A legnagyobb apostola talán ennek az angol költő és festőművész, akit úgy hívnak, hogy Edward Lear. Edward Lear a neve. Ő neki jelent meg egy olyan kötete, aminek magyar fordításban talán azt a kötetcímet lehetne adni, de nem biztos, hogy pontosan. De lényegében lefordítom az angol címét, hogy badar versek, vagy ilyen butás, vagy bugyuta, vagy ilyen fajta versek. És egyszer megakadt, amikor a rádióban beszélgettünk róla, hogy te magad mondtad azt, Ernő, hogy ez ilyen alsópolcos a versformák között. Tehát, hogyha a szonett az a királynő, akkor igazából a limerik az csak egyfajta ilyen jobbágy.
0: Ezt én mondtam.
1: Nem, az, hogy alsópolcos, azt te mondtad. Nem így. És valóban, de egyébként a limeriknél fontos az, hogy szórakoztató legyen valamelyest. A magyarok úgy szokták mondani, hogy abszurd legyen benne, vagy badar legyen. Egyébként aki a legtöbbet foglalkozott a limerikkel, két írónőt vagy irodalmát kell mondanom, az egyik az Szepes Erika, a másik pedig Gergely Ágnes, ők írtak. Foglalkoztatták egyébként a magyar költőket is természetesen. A limerik formák, Balladé Károly például írt limerikes verskötetet, volt ilyen gyűjteménye, ami eléggé pajzán, egyébként ő ezt az utat választotta, ezt a kisikamlósabb utat választotta, de írt limeriket például a Tóth Krisztina is. Nem tudom felidézni, nincs előttem a Tóth Krisztina vers, de valahogy a nemecsekről ír, hogy valahogy az a rím, hogy nemecsek és nem a csók, hogy ugye randizni akart nemecsekkel, de hogy a csókon kívül nem volt egyéb, vagy valami ilyesmi. Ebből is látszik, hogy itt igazából a költők főleg a játékosabb, humorosabb oldalukat próbálják felvillantani, mikor limerickhez, mint formához nyúlnak. Varró Dánielnek is vannak tréfás limerikei, például van egy olyan, amiben valami ilyesmi van, ezt pontosan idézem, és elnézést a rádióhallgatóktól, de nincs előttem a szöveg, hogy volt egy ország, úgy hívták, nem, na mindegy, az a lényeg, hogy a Mozambikra az a rím, hogy a zombik.
0: De ettől függetlenül, hogy játékos, te arra vállalkoztál, hogy még játékosabb legyen, ugyanis rejtvényként ajánlod a verseidet.
1: Kezdjük azzal, hogy mi ez, amit én csináltam. Tehát én kedvenc íróimat és költőimet próbáltam úgy parodizálni, nem úgy, mint Karinti, hanem belerántottam mindegyiküket ebbe az ötsoros megoldásba, a limerick versformába, és olyan formában, hogy esetleg ez egy rádióműsornak a játékában, betelefonálós játékában lehetne feladvány is, és ez a rádióműsor nem egyéb, mint a Szent István Rádió, az Egri Szent István Rádió, és annak a szerkesztő riportere, aki itt ül velem szemben, és úgy hívják, hogy Tikovics Ernő. Majdnem, hogy azt mondhatom, hogy annyira munkatársamnak éreztem, meg hát katalizátornak ebben a limerick írási nagy lázban, hogy bele is írtalak téged az előszóba. Esetleg idézzük is fel.
0: Azt hittem, már rólam is írtál egy limericket.
1: Egyébként teszem hozzá, hogy maga az előszó is részben limerick. Tehát az előszónak a felütés, az öt sor az limerick.
0: Írtam ezt szobában, s verandán magyar tanároknak eladnám, okos gimnazisták vagy egyetemisták számára lehetne feladvány.
1: Utána jön az a rész, amikor megindoklom, hogy miért jött létre, és hogy hogyan kapcsolódik ez a Szent István Rádió játékához.
0: Ezek a limerick versformában írott badarversek irodalmi rejtvények voltak a 2025-26-os esztendőkben hétről hétre keddi napokon az Egri Szent István Rádió hallgatói számára Tikovics Ernő szerkesztő riporter betelefonálós játékaiban. Elhangzott a napi penzum, három limerick, és a helyes megfejtők közül sorsolták a szerkesztők ki, hogy melyikük kerüljön adásba.
1: És még annyit kell hozzátenni, hogy ez az összes 30 limerick, amit ez a kis kötetke, füzetke tartalmaz, ez egy könyvheti újdonság, most 2026. június ünnepi könyvheti újdonság,
0: Üveghegy
1: kiadó gondozásában. Azt kell tudni, hogy készítettem hozzá egy játékszabályt, amely a hátsó borítón olvasható, hasonló tulajdonképpen, bár ugye viszonylag megengedőek voltunk a Szent István Rádió hallgatóival, mert a háromból elég volt kettőt tudni, és akkor becsúsztathattunk közé egy nehezebbet, vagy kevésbé ismert szerzőről írott limericket is, és persze mindegyiket jól megtámogattuk utalásokkal, vonatkozásokkal,
0: lábjegyzetekkel,
1: és ezeket a lábjegyzeket is ezt talára, de rendhagyó és a limerick szerzők ilyet nem szoktak csinálni, hogy magukat a lábjegyzeteket, tehát a kapaszkodó a segítségeket, amelyekkel fölfejthető, vagy amelyek megoldó kulcsot adnak az adott versekhez, lábjegyzet formájában a kötetbe is elhelyeztük. Tehát ilyen szempontból kicsit ilyen irodalmi, hogy úgy mondjam, ismeretterjesztő cél is van benne. És abban, hogy van ez a használati utasítás, abban is van egyfajta célzatosság, aztán, hogy célt ér vagy nem ér, azt majd a jövő hozza meg, hogy örülnék neki, hogyha magyar tanárok kezébe kerülne, mert az érettségi előtt, vagy esetleg az egyetemi szemináriumon szerintem alkalmasak ezek, hogy egyrészt játékosan ismeretet szerezzenek egy-egy alkotóról, másrészt pedig pihentetéül játszanak az egyetemi szemináriumnak, vagy egy irodalmi szakkörnek, vagy bárminek a hallgatói résztvevői tanárok és diákok. Hogy ez a cél megvalósul-e, azt nem tudom, nem nagyon könnyű ezt így kijárni ezeket az utakat, hogy magyarul, hogy tényleg magyar tanárok kezébe kerüljenek.
0: De hát ha, és gondolod, hogy mint a haiku, ami szintén egy kötött versforma japán, és nagyon elterjedt, és gondolod-e, hogy a te könyvednek köszönhetően is a limerick műfaj elterjedtebb lesz?
1: Ahhoz ez a kis kötet kevés, mert nincs igazából az a fajta, hogy mondjam, marketing reklám mögött, hogy ez széles olvasóköröket elérjen. Tehát ettől a kis kötettől nagy képűség lenne azt mondani, hogyha azt mondanám, hogy ettől a limerick műfaj népszerűsége emelkedik. Magyarországon egyetlen bizodalmam, hogy néhány közkönyvtárban, meg néhány magyar tanárnak a kezébe eljut. És akkor a kis lépések szintjén lehet, De egyébként eddig sem volt népszerűtlen, mint ahogy a felsorolás imént a költőket, akiket felsoroltam. Még sokak mások is írtak, vagy próbálkoztak limeriket írni. Tehát nem népszerűtlen a limerik, már most Magyarországon sem. Emlékszem, amikor valahogy az egyik játékunk során fölmerült a kalambó epizódja, arra emlékszel, hogy mi kapcsán került
0: ez? Pont egy ír, fegyvercsempész. Igen,
1: hogy miről szólt az epizód, és hogyan kerül bele a limerik? Arra emlékszel?
0: Igen. Egy költő vagy egy író volt a fegyvercsempész, aki a otthoni mozgalmakat támogatta Amerikában vásárolt fegyverrel, és végül Kalambó is már elkezdett limerikezni.
1: Egy papba volt egy ilyen, hogy ugye az ír költő, aki valóban illegális fegyvercsempész volt, Belfastnak gyűjtötte a fegyvereket, meg egy ír összeesküvésnek, mi magunk azt írta dedikálásként, ugye, hogy is van ez angolul az íreknek ez a jelmondata, hogy mi magunk. De ez is kötődik a filmhez, mert a filmben úgy dedikálja, és úgy is bukik le részben, vagy úgy vezeti nyomra részben Kalambót, hogy a dedikálás mellé odaírja ezt a mi magunkat is. Írnyelven is megvan ez a...
0: Sinnfein.
1: Így van, Sinnfein. Ez nem jutott eszembe. És akkor az volt, hogy hát gyenyhén lerészegednek Kalambóval egy papban, és egymásnak mondanak limerikes, tréfás szövegeket. És akkor a Kalambó megállapítja, ahogy az írköltő, akinek a neve a filmben nem jut eszembe, azt is megnézhetnénk, de mindegy, hogy ön nem tud kifogyni a sziporkákból, mondja Kalambó.
0: Köszönöm szépen, és remélem, hogy te sem fogysz ki a limerikekből. Akár a Szent István Rádió reggeli játékát nézzük, akár egy újabb gyűjteményes kötetet. Köszönöm Bozók Ferenc atyának, hogy itt volt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és ezzel mai összeállításunk véget ért. Annyi van hátra, hogy elbúcsúzzam, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az országgyűlés döntött az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosító javaslat sürgős tárgyalásáról. Igennel szavaztak a Tisza és a Mi Hazánk jelenlévő képviselői, nemmel a fideszesek és a KDNP-sek, egy fideszes és egy KDNP-s képviselő pedig tartózkodott. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök tudott ezt a Facebookon, bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. Ez lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a NIS többségi tulajdonát a Gazpromnyeftől, folytatódhasson a szerb vállalat fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Az orosz érdekeltségek elleni szankciók okán szükségessé vált üzlet megkötésére újabb 15 nap haladékot kaptak a felek az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától, közölte Alekszandr Vučić szerb elnök. Sávossá alakítanák az olcsóbb orosz Urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót. A különadót kiterjesztenék a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is, derül ki a kormány honlapján társadalmi egyeztetése közzétett törvényjavaslatból. Az előzetes hatásvizsgálat szerint az intézkedés idén 6 milliárd 250 millió forinttal, jövőre pedig újabb 15 milliárddal javítaná a költségvetési egyenleget. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése a mezőgazdaságban, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan segítséget nyújtson az érintett gazdáknak, tette hozzá Bóna Szabolcs. Ismertetése szerint a vihar jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldi kultúrákban is egyes országrészekben. A hónap végén kezdődik a hazai dinnye szezon, tudatta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, valamint az egyik áruházlánc. Június utolsó hetétől a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét a boltok polcain. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 23 között. A HUN Cancer EPI kutatási programot bemutatók szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő cigarettázás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Az Európai Unió és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, azt a klasztert, amely az uniós tagság alapvető értékeit és intézményi követelményeit foglalja magában, közölt az uniós tagállamokat tömörítő tanács. Az elsőként megnyitott tárgyalási klaszter az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a szabadság, biztonság és jogérvényesülés, a közbeszerzés, a statisztika, valamint a pénzügyi ellenőrzés területét érinti. Az Európai Unió és Moldova is megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. Oroszországnak meg kellene állapodnia Ukrajnával, jelentette ki az amerikai elnök, jelezze, hogy mindent meg fog tenni ennek érdekében. Donald Trump erről a G7 csúcs találkozón beszélt Franciaországban, miután találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Azt mondta, az egyetlen oka, miért beavatkozik, az, hogy nem szereti látni, ahogy havonta 25 ezer fiatal hal meg. Kigyulladt a Gazpromnyeft moszkvai olajfeldolgozó üzeme, miután ukrán dróntámadás érte a létesítményt, számolt be elsőként a Reuters hírügynökség. Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere, közölte emellett, hogy 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesítettek. Agyonlőttek egy 44 éves orosz állampolgárt a kelet-lengyelországi Biala Podlaszkában. Sajtóhírek szerint a Lengyelországban élő Szemjon Skrepecki művész néven szereplő orosz ellenzéki karikaturista és performer az áldozat. Az Európai Parlament jóváhagyott két rendeletjavaslatot az EU és az Egyesült Államok között 2025. augusztusában létrejött közös nyilatkozatban vállalt uniós vámkötelezettségek végrehajtásáról. Ezek egyebek mellett megszüntetik az Egyesült Államok ipari termékeire kivetett valamennyi vámot. Hónapokig tartó tárgyalások után megegyezett az Egyesült Államok és Irán a háború lezárásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök, a hírt Teherán is megerősítette. A megegyezést a tervek szerint Genfben pénteken írják alá hivatalosan, és azután azonnal megnyílik a Hormuzi szoros. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan záporzivatar is kialakulhat, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Világ.
3: Kedves hallgatóink, most következő zenés műsorunkban az 1970-es-80-as évek magyar slágereiből készült válogatásunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az 1970-es, 80-as évek magyar slágereiből válogatott a zenei szerkesztő Túri Sarolta. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. június 17-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Tompos Péternek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
0: A nap imája.

0: Kalkuttai Teréz anya imája.
1: Uram, segíts, hogy soha ne adjam fel önmagam és az álmaimat. Segíts, hogy szabadon szálljak, mint a madár. Ne hagyd, hogy a világ letörje a szárnyaimat. Uram, segíts, hogy ahhoz, hogy élni tudjak, ne csak létezzek, meg tudjam őrizni önnön lényegemet, és bízni tudjak a sorsomban. Segíts, hogy a saját utam megtaláljam, és a saját utamat járjam. Segíts, Uram, hogy önmagam lehessek. Segíts, hogy ami jön, el tudjam fogadni, és ami megy, el tudjam engedni. Ámen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Az országgyűlés döntött az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosító javaslat sürgős tárgyalásáról. Igennel szavaztak a Tisza és a Mi Hazánk jelenlévő képviselői, nemmel a fideszesek és a KDNP-sek, egy fideszes és egy KDNP-s képviselő pedig tartózkodott. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök tudott ezt a Facebookon. Bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. Ez lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a NIS többségi tulajdonát a Gazpromnyeftől, folytatódhasson a szerb vállalat fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Az orosz érdekeltségek elleni szankciók okán szükségessé vált üzlet megkötésére újabb 15 nap haladékot kaptak a felek az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától, közölte Alekszandr Vucic szerb elnök. Sávossá alakítanák az olcsóbb orosz Urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót. A különadót kiterjesztenék a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is, derül ki a kormány honlapján társadalmi egyeztetése közzétett törvényjavaslatból. Az előzetes hatásvizsgálat szerint az intézkedés idén 6 milliárd 250 millió forinttal, jövőre pedig újabb 15 milliárddal javítaná a költségvetési egyenleget. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése a mezőgazdaságban, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan segítséget nyújtson az érintett gazdáknak, tette hozzá Bóna Szabolcs. Ismertetése szerint a vihar jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldi kultúrákban is egyes országrészekben. A hónap végén kezdődik a hazai dinnye szezon, tudatta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, valamint az egyik áruházlánc. Június utolsó hetétől a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét a boltok polcain. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 23 között. A HUN Cancer EPI kutatási programot bemutatók szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő cigarettázás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Az Európai Unió és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, azt a klasztert, amely az uniós tagság alapvető értékeit és intézményi követelményeit foglalja magában, közölt az uniós tagállamokat tömörítő tanács. Az elsőként megnyitott tárgyalási klaszter az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a szabadság, biztonság és jogérvényesülés, a közbeszerzés, a statisztika, valamint a pénzügyi ellenőrzés területét érinti. Az Európai Unió és Moldova is megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. Oroszországnak meg kellene állapodnia Ukrajnával, jelentette ki az amerikai elnök, jelezze, hogy mindent meg fog tenni ennek érdekében. Donald Trump erről a G7 csúcs találkozón beszélt Franciaországban, miután találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Azt mondta, az egyetlen ok, amiért beavatkozik, az, hogy nem szereti látni, ahogy havonta 25 ezer fiatal hal meg. Kigyulladt a Gazpromnyeft moszkvai olajfeldolgozó üzeme, miután ukrán dróntámadás érte a létesítményt, számolt be elsőként a Reuters hírügynökség. Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere, közölte emellett, hogy 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesítettek. Agyonlőttek egy 44 éves orosz állampolgárt a kelet-lengyelországi Biala Podlaszkában. Sajtóhírek szerint a Lengyelországban élő Szemjon Skrepecki művésznéven szereplő orosz ellenzéki karikaturista és performer az áldozat. Az Európai Parlament jóváhagyott két rendeletjavaslatot az EU és az Egyesült Államok között 2025. augusztusában létrejött közös nyilatkozatban vállalt uniós vámkötelezettségek végrehajtásáról. Ezek egyebek mellett megszüntetik az Egyesült Államok ipari termékeire kivetett valamennyi vámot. Hónapokig tartó tárgyalások után megegyezett az Egyesült Államok és Irán a háború lezárásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök, a hírt Teherán is megerősítette. A megegyezést a tervek szerint Genfben pénteken írják alá hivatalosan, és azután azonnal megnyílik a Hormuzi szoros. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan záporzivatar is kialakulhat, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a koreai köztársaság elnökét. A Szent Atya videóüzenete a 10. osztrák klímavédelmi találkozóra. Hit, remény, szeretet által. Kiskorúak védelme. Az új alapszabály megerősíti a küldetést és a hatékony cselekvést.
1: A 14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a koreai köztársaság elnökét. Június 15-én hétfőn délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában fogadta Lee Jae-myungot, a koreai köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. A hét hétfőn kora délelőtt tette közi a Szentszék sajtó irodája hozzátéve. Az államtitkárságon folytatott személyes megbeszélése során hangsúlyozták a Szentszék és a koreai köztársaság közötti jó kapcsolatokat, és megegyezték a helyi egyház pozitív hozzájárulását a koreai társadalomhoz, különösen az oktatás és a szociális ellátás területén végzett munkáját. A megbeszélés ezután a következő ifjúsági világtalálkozó megszervezésére, valamint a regionális és nemzetközi kontextus bizonyos aspektusaira összpontosított. Az 52 millió lakos számláló koreai köztársaságban közel 4,5 millió a római katolikus hívek száma. Egy 2012-es felmérés során az ország 52%-a vallotta magát vallásosnak, 31%-a magát nem vallásosnak, míg 15%-a ateistának tartotta. A 2015-ös népszámlálás eredményei szerint a dél-koreai lakosság több mint fele, 57%-a nem tartozik egyetlen vallási szervezethez sem. A népszámláláskor a lakosság 27,6%-a tartotta magát kereszténynek, ebből közel 20%-a protestánsnak, 8%-a pedig római katolikusnak vallotta magát, míg 15,5%-a buddhistának tartotta magát. A katolikus egyház számbeli gyarapodása az utóbbi 10-20 évben visszaesett a Szent II. János pápa alatt tapasztalt korábbi felvirágzáshoz képest.

0: Leó pápa videóüzenete a 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozóra. Hit, remény, szeretet által. Az Austrian World Summit egy évente megrendezett nemzetközi klímavédelmi konferencia, amely a világ minden tájáról gyűjti össze az üzleti élet, a politika és a tudomány képviselőit, hogy konkrét, fenntartható megoldásokat mutassanak be a klímaváltozás ellen. A világ 100 országából érkezett 1000 résztvevő június 16-án hétfőn a bécsi Hofburgban tartott 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozójára Leó pápa videóüzenetet küldött, amelyben arra kéri a fórumot, hogy ne tévessze szem elől a tágabb kontextust, és ezért a hit, a remény és a szeretet keresztény erényei témáját ajánlja megfontolásra, amelyek segíthetik a csúcs találkozó munkáját. Üzenete elején Leó pápa megállapította, hogy a fenntarthatóság, az integrált ökológia és a teremtésvédelem évtizedek óta az egyház érdeklődésének a középpontjában áll. Tudatában annak, hogy az ökológiai kérdéseknek erkölcsi dimenziója is van, hiszen a környezeti válság a kortárs társadalmi-gazdasági válság ökológiai aspektusa. A pápa ezért arra kéri a fórumot, hogy ne tévessze szem elől a tágabb kontextust, és ezért a hit, a remény és a szeretet keresztény erényei témáját ajánlja megfontolásra, amelyek segíthetik a csúcs találkozó munkáját.
1: I'm pleased to greet all of you taking part in the 10th Austrian World Summit. Sustainability, integral ecology and care for creation have been concerns for many decades. The church has always been aware that the ecological question has a moral dimension.
0: Leó pápa hit témájával kezdett, mert a vallási dimenzió igenis elengedhetetlen a probléma megfelelő kezeléséhez. A teremtő Istenben való hit arra indítja a hívő embert, hogy még nagyobb felelősséget vállaljon a teremtés védelemben, ahogy Ferenc pápa írta a Laudato Si enciklikában. Annak a hivatásnak a megélése, hogy védelmezői legyünk Isten művének, lényegi része az erényes életnek, nem valami szabadon választható feladat, és nem is a keresztény tapasztalat másodlagos szempontja. Továbbá számos vallási hagyomány hívei a teremtést isteni ajándékként értelmezik. Hasonlóképpen a különböző vallások is megerősítik, hogy az élet szent, ezért tiszteletben kell tartani. Ezért azt mondhatjuk, hogy a vallási hit erősíti az élet védelmének és a természet gondozásának általános vágyát. A mély etikai alapokat együtt kell vizsgálni, hogy világossá váljon, hogyan kapcsolódnak azok egymáshoz, és hogyan világítják meg egymást, hiszen az alapvető személyi és társadalmi kérdések szorosan összefüggnek a klímaválsággal, amely a tágabban vett társadalmi-gazdasági válság egyik, méghozzá kritikus megnyilvánulása. Ha ugyanis nem foglalkozunk velük, a környezetvédelem technikai megoldásának esélye sem lesz kívánt célja elérésére. Leó pápa azt is kéri a fórumtól, hogy fordítson különös figyelmet a legszegényebbekre, akik leginkább kitettek a környezetkárosodásnak.
1: This brings me to the second theme, hope. Due to the global nature of the challenges we are facing,
0: a második téma a remény felé fordul, hiszen az előttünk álló kihívások globális jellegűek, ami miatt nagyon sok ember aggódik. Mint nyilvánvalóbb, hogy a békét veszélyezteti a teremtés tiszteletének hiánya, a természeti erőforrások kifosztása és az éghajlatváltozás miatti életminőség fokozatos romlása. Ezek a kihívások nemzetközi együttműködést, valamint összetartó és előrelátó, sokoldalú közös munkát igényelnek a hatékony megoldások megtalálásához. Gyakran azonban különféle félelmek merülnek fel az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos tanácskozások és tárgyalások során. Az irányváltástól való félelem, a hatalomvesztéstől való félelem és a bizonytalan kimeneteltől való félelem. Csak ezeknek a félelmeknek a leküzdésével tudunk együttműködni a helyes megoldások megtalálásában. A pápa szerint itt tudnak a vallási vezetők és közösségek különleges meglátásokat nyújtani a társadalmi és környezetvédelmi erőfeszítések támogatásához, mert a Biblia tele van példákkal arra, hogyan győzheti az emberek félelmeit a remény, amely végső soron magának Istennek az ajándéka. Ebből a szempontból tehát a remény erőteljes hajtóerő lehet. Ezért a pápa szerint kívánatos, hogy a COP30 találkozáson elért eredményeket egy igazságos átmenet kövesse olyan társadalmak felé, ahol a közjó elsőbséget élvez a profittal szemben, és ahol a gazdasági modellek a szolidaritáson és az emberi méltóságon alapulnak. Ez azonban az szükséges, hogy a gazdagabb országok teljesítsék a szegényebb országok pénzügyi támogatására vonatkozó kötelezettségeiket. Szükségünk van egy új, emberközpontú, nemzetközi pénzügyi keretrendszer kidolgozására is, amely biztosítja, hogy minden ország, különösen a legszegényebbek és a klímakatasztrófáknak leginkább kiszolgáltatottak, kiaknázhassák teljes potenciáljukat, miközben tiszteletben tartják polgáraik méltóságát. Végül az üzenet a szeretet témáját elemzi a teremtés védelem szempontjából. Leó pápa hangsúlyozza a környezetről való gondoskodás fontosságát, amely magában foglalja azt, amit Ferenc pápa polgári és politikai szeretetnek nevezett. Ez a szeretet a kulcsa a hiteles fejlődésnek, mivel ahhoz, hogy a társadalom emberibbé és személyhez méltóbbá váljon, újra kell értékelnünk a szeretetet a társadalmi életben, politikai, gazdasági és kulturális szinten, a cselekvés állandó és legfőbb normájává téve azt. Ebben a keretben a mindennapi apró gesztusok fontosságával együtt a társadalmi szeretet arra ösztönöz minket, hogy olyan átfogó stratégiánkat dolgozzunk ki, amelyek hatékonyan megállítja a környezetkárosodást és elősegíti a gondoskodás kultúrájának kialakulását, amely áthatja az egész társadalmat. Leó pápa reméli, hogy megfontolásai előmozdítják ezt a gondoskodási kultúrát, és ezáltal hozzájárulnak a szeretet civilizációjához. Kedves barátaim!
1: Dear friends, with these thoughts centered on faith, hope and love, I pray that your summit will be fruitful in promoting the much needed dialogue.
0: E hitre, reményre és szeretetre összpontosító gondolatokkal azért imádkozom, hogy a csúcs találkozótok gyümölcsöző legyen a szükséges párbeszéd előmozdításában, hogy hatékony megoldásokat találjunk a teremtés csodálatos ajándékának védelmére, és készségesen kérem mindannyiótokra Isten bölcsessége és békéje ajándékait. Zárul Leó pápa üzenete, amelyet június 16-án a Bécsben tartott 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozóra küldött.
2: Kiskorúak védelme. Az új alapszabály megerősíti a küldetést és a hatékony cselekvést. Leó pápa jóváhagyta a kiskorúak védelme pápai tanács megújított alapszabályát, amelyet a Predicate Evangelium kezdetű konstitúcióhoz igazítottak. Az áldozatok és túlélők meghallgatása, a bizottság és a többi dikasztérium közötti kapcsolatok tisztázása, valamint a felelősség, az átláthatóság és a kiskorúak védelmét célzó jó gyakorlatok globális szintű előmozdítása szerepel az új alapszabályban. A Szentszék sajtóközpontja június 13-án közzétette a kiskorúak védelme pápai tanács megújított alapszabályát, amelyet 14. Leó pápa ad experimentum 3 éves próbaidőre jóváhagyott, megerősítve az egyház elkötelezettségét a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek védelmére az egész világon. Az előző alapszabály 2015-ben született, majd miután 2022. márciusában közzétették a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúciót, ami a római kúria szervezeteit szabályozza, szükségessé vált a bizottság alapszabályának kiigazítása, a megújult küldetésnek, valamint a konstitúció által előírt új struktúrának megfelelően. Az alapszabály fontos lépés közös felelősségünk elmélyítése felé, hogy megóvjuk és gondjainkba vegyük a legkiszolgáltatottabbakat, húzta alá a bizottság elnöke, majd hozzátette. Tükrözi az áldozatok és a túlélők meghallgatását, a védelem területén dolgozó szakértők és a helyi egyházak tapasztalatát, ismét leszögezve, hogy továbbra is központi prioritás a védelem. Az új alapszabály megerősíti a tanács szerepét a védelmi gyakorlat előmozdítására az egész egyetemes egyházban, valamint tovább tisztázza küldetését, felépítését és operatív módszereit. A kiigazítás a Szentszék tágabb léptékű vállalásába illeszkedik, melynek célja, hogy biztosítsa a kiskorúak és sérülékeny személyek védelmének teljes körű integrálását az egyház életébe és intézményeibe. Az új dokumentum alapelvei állandó figyelmet szentelnek az áldozatok és túlélők meghallgatására épülő megközelítésnek. Tisztázza a bizottság kapcsolatát a többi dikasztériummal, valamint megerősíti a bizottság szerepét a felelősség, az átláthatóság és a védelmet szolgáló jó gyakorlatok globális szintű előmozdítására. 14. Leópápa mindig is hangoztatta, hogy a kiskorúak és a sérülékeny személyek megóvása az egyház alapvető felelőssége. A most megújult alapszabály újra megerősíti ezt az elkötelezettséget, mint ahogy a tanács támogatását is azon küldetésében, hogy segítse a helyi egyházakat védelmi rendszereik megerősítésében. Az alapszabály első pontjai meghatározzák a bizottság természetét, ami tanácsokkal szolgál a Szentatyának a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek abúzustól való megvédésére, közvetlenül az elnökön keresztül. A tanács a hittani dikasztérium keretein belül fejti ki tevékenységét, szorosan együttműködve a dikasztériummal. Információcsere, a védelmi módszerek fejlesztése, éves jelentések és képzési programok előkészítésén keresztül. A bizottság vezetőit is a dikasztérium nevezi ki. A bizottság nem közvetlen irányítással, de hozzájárul az egyetemes egyház szolgálatához azzal, hogy előmozdítja a helyi felelősséget, valamint a római kúria dikasztériumainak szakértelmét a védelem témájában. A bizottság támogatja a helyi egyházakat, és elősegíti a helyi felelősségvállalást, a stabil és hozzáférhető jelzőrendszerek fejlesztését, továbbá regionális és nemzeti szinten olyan központok létrehozását, ahol fogadják, meghallgatják és segítik az áldozatokat és a túlélőket, bizalmasan kezelve az ügyeket és megóvva közben az érintettek személyiségi jogait. A bizottságot be lehet vonni az ad limina látogatások folyamatába az alapszabályban lefektetett módon. A bizottság támogatja továbbá a megszentelt életet, a legfőbb előjárók konferenciáján keresztül, mely értékes partner a képzésben, a jó gyakorlatok elterjesztésében, a koordinációban, mely előmozdítja az előjárók felelősségét és minden egyes intézmény saját jogát. A bizottság minden évben jelentést készít a védelmi politikáról és annak egyházi eljárásairól, amelyet a dikasztériumok, a helyi egyházi szervezetek hozzájárulásával dolgoz ki, egyeztetve az államtitkársággal, majd a Szentatya elé terjeszti jóváhagyásra a jelentést, amit ezután közzé tesz. Az éves jelentés leírja a világegyház helyzetét a kiskorúak és sérülékeny személyek védelmével kapcsolatban. Közzé teszi az igazolt politikákat, nyilvános gyakorlatokat, a kapott információkat, a rendszer problémákat és az ajánlásokat. A kiskorúak védelmével foglalkozó pápai tanács együttműködik a római kúria dikasztériumaival, és ebben a témában az államtitkársággal egyeztetve ajánlásokat nyújthat be a dikasztérium vezető prefektusoknak. Ha helyi szinten ismétlődően megsértik a védelmi rendszert, vagy abban súlyos hiányosságok mutatkoznak, a tanács közvetlenül az érintett dikasztériumhoz fordulhat, mely megőrzi döntési jogát saját funkcióját illetően. Közös irányelveket jelöl ki, melyeket helyi szinten határoznak meg és hajtanak végre, a különböző háttereket és az érvényben lévő polgári törvényeket figyelembe véve. A bizottság legfeljebb 23 tagból állhat, akiket a pápa nevez ki, mint ahogy az elnököt is, akinek titkára szintén a tanács tagja. Évente kétszer tartanak plenáris ülést, az elnök vezetésével kollegiálisan végzik munkájukat. Regionális csoportok, illetve tanulmányi csoportok is működnek a bizottságon belül. Az elnököt és titkárát egy végrehajtó bizottság segíti tanácsaival. A bizottság ezen túl regionális tanácsadást is kérhet küldetése teljesítéséhez.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ternyák Csaba egri érsek szombaton délelőtt 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urik diakónust, az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussal szenteli Asztia Balázs és Jammarek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumból. A hit, remény és a szeretet segíthet megoldani a klímaváltozás okozta válságot, amely nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint, fejtette ki 14. Leó pápa a 10. Austrian World Summit klímakonferenciának küldött videóüzenetében. Ahhoz, hogy hatásosan léphessünk fel a klímaválság ellen, foglalkoznunk kell a társadalmunkat megalapozó olyan társadalmi és erkölcsi kérdésekkel, mint minden ember egyenlő méltósága és az emberi jogok értéke, mondta az évenként megrendezett bécsi klímatanácskozásnak szóló üzenetében. A gazdagabb országoknak anyagilag fel kellene karolniuk a szegényebb országokat, fejtette ki a Szentatya. Az országgyűlés döntött az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosító javaslat sürgős tárgyalásáról. Igennel szavaztak a Tisza és a Mi Hazánk jelenlévő képviselői, nemmel a fideszesek és a KDNP-sek, egy fideszes és egy KDNP-s képviselő pedig tartózkodott. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök tudott ezt a Facebookon, bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödés áll a folyamat hátterében. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. Ez lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a NIS többségi tulajdonát a Gazpromnyeftől, folytatódhasson a szerb vállalat fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Az orosz érdekeltségek elleni szankciók okán szükségessé vált üzlet megkötésére újabb 15 nap haladékot kaptak a felek az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától, közölte Alekszandr Vucic szerb elnök. Sávossá alakítanák az olcsóbb orosz Urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót. A különadót kiterjesztenék a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is, derül ki a kormány honlapján társadalmi egyeztetése közzétett törvényjavaslatból. Az előzetes hatásvizsgálat szerint az intézkedés idén 6 milliárd 250 millió forinttal, jövőre pedig újabb 15 milliárddal javítaná a költségvetési egyenleget. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése a mezőgazdaságban, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan segítséget nyújtson az érintett gazdáknak, tette hozzá Bóna Szabolcs. Ismertetése szerint a vihar jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldi kultúrákban is egyes országrészekben. A hónap végén kezdődik a hazai dinnye szezon, tudatta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, valamint az egyik áruházlánc. Június utolsó hetétől a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét a boltok polcain. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 23 között. A HUN Cancer EPI kutatási programot bemutatók szerint a mutatók javulása a dohányzás ellen intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő cigarettázás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan záporzivatar is kialakulhat, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Sok szeretettel köszöntjük Alida, Laura, Terézia, Marcián és Bató nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. Az Alida német eredetű név az Adelheid rövidülése, melynek jelentése nemes. A Laura latin eredetű, a Laurentius magyarul Lőrinc férfi név női párjának, a Laurenciának a rövidülése. A jelentése babérfa, babérkoszorú. A Terézia görög eredetű név, a Teréz latinos továbbképzése. A Marcián a latin Marcianus név rövidülése, melynek jelentése a Marcius nemzetséghez tartozó férfi. A Bató magyar eredetű név, jelentése buzogány. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon ünneplik a névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1885-ben megérkezett New Yorkba a Szabadság szobor. Az alkotás címe a Szabadság megvilágosítja a világot, ismert nevén a Szabadság szobor. New York előtt a Liberty Islanden található, a Hudson folyó torkolatánál. A részből készült szobrot Franciaország ajándékozta az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 100 éves évfordulója alkalmából. A szobrász Frédéric Auguste Bartholdi volt, a belső szerkezet mérnöki munkáit Gustave Eiffel végezte. A bal kezében tartott tábla felirata 1776. július 4-e, az Egyesült Államok függetlenségének kikiáltási dátuma. A nő alak egyik lába láncokon áll, ez jelképezi az elnyert szabadságot. A korona hét ága a hét tengert és a hét kontinens jelképezi. A szobor másolata látható Párizsban, a Szajna partján. 1903-ban megszületett Ruth Wakefield, amerikai szakácsnő, a csoki darabkás keksz angolul a chocolate chip cookie feltalálója. Ruth és férje útszéli fogadót üzemeltettek Toll House Inn néven. Az asszonya szokásos csokoládés süteményt akarta megsütni, de kifogytak a megszokott csokoládéból, ezért Nestlé csokit kevert bele. A csoki nem keveredett el, hanem cseppekben, szilánkokban megmaradt a kekszekben. Toll House Crunch Cookie néven bemutatott sütijével tele lettek az újságok. Ruth Wakefield megkereste Andrew Nestlét és megállapodott vele. A Nestlé kinyomtatta a Toll House Cookie receptet a csomagolásán, és ő ezért egész életében ingyen kapta a Nestlé csokit. Azóta is a csoki cseppes süti a legnépszerűbb fajta süti Amerikában. 1928-ban megszületett Marton Frigyes, kétszeres Jászai Mari díjas rendező, színházigazgató, a Rádió Kabaré Színház alapító tagja. 1962-ben került a Magyar Rádió rendezői státuszába, ahol rovat, illetve szerkesztőség vezetői feladatokat is ellátott. Megalapította a Rádió Kabarét, majd munkatársaival indították el a Humor Fesztivált. 1970 és 1980 között a Mikroszkóp színpad főrendezője, Komlós János váratlan halála után az igazgatója volt. Ezt a posztot 1985-ig töltötte be. A rádiós és a Mikroszkóp színpadnál eltöltött évek alatt többek között az alábbi előadók felfedezője, megalkotója volt. Így például Hofi Géza, a Markos Nádas duó, valamint Kós János táncdalénekes, akinek névadója is volt, mivel őt eredetileg Kupsa Jánosnak hívták. 1935-ben megszületett Nagy János, szobrász és éremművész. Köztéri alkotásai Szlovákia déli vidékein a magyarok által lakott területeket díszítik. Legkiemelkedőbb alkotásai éremművek. Anyagai a fa és a bronz, köztéri alkotásai gyakran készültek kőből és vörös rézlemezből, ritkán márványból is. Műveit számos közgyűjtemény őrzi Szlovákiában és Magyarországon is. 2003-ban meghalt Knézi Jenő sportújságíró. 1944. augusztus 19-én született Nagyváradon. Az Agrártudományi Egyetem mezőgazdasági gépészmérnöki karán 1969-ben szerzett diplomát, majd 1971-ig üzemmérnökként dolgozott. A 60-as években ifjúsági válogatott kosárlabdázó volt. Ezt követően sportújságíróként dolgozott. 31 évet töltött a Magyar Televízió sportosztályán, riporterként, főmunkatársként, rovatvezetőként, illetve főszerkesztőként. Állandó kommentátora volt a nyári, illetve a téli olimpia eseményeinek, labdarúgó világ és Európa bajnokságoknak, válogatott és nemzetközi kupamérkőzéseknek, csak úgy, mint számtalan hazai bajnoki összecsapásnak. 1993 és 1997 között a Kosárlabda Szövetség társelnöke, 1997-től a Magyar Sportújságírók Szövetségének alelnöke volt. 2003 májusában a Magyar Televízió főmunkatársaként életműdíjat vehetett át az MTV elnökétől. Megyesi Péter kormányfő javaslatára Mádl Ferenc köztársasági elnök ugyancsak 2003 májusában a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést adományozta Knézi Jenőnek, több évtizedes, kimagasló sportújságírói és sportriporteri pályafutásáért. Súlyos betegség után 2003. június 17-én, kedden 18 óra 40 perckor érte a halál. 1897-ben meghalt Sebastian Kneipp, német katolikus pap, a róla elnevezett vízgyógyászati módszer kifejlesztője. Lelkészi hivatását természetgyógyászati tevékenységgel egészítette ki, gyógyítói tevékenysége alapján kapott új lendületet a természetgyógyászat. vízgyógyászati módszerét ma is Kneipp kúrának ismerjük. 1969-ben meghalt Sinka István, Kossuth-díjas költő, író. A Kossuth-díjat halála után 1990-ben kapta. 2014-ben meghalt Roska Tamás, Széchenyi és Bolyai díjas villamosmérnök, informatikus, egyetemi tanár, az MTIA tagja. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1998 és 2006 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar alapító dékánja. Fiával, Roska Boton neurobiológussal közösen látórendszeri kutatásokat folytattak, melynek célja a szemprotézis kidolgozása volt. 2020-ban meghalt Kárpáti György vízilabdázó edző, a nemzet sportolója, aki minden idők legfiatalabb magyar olimpiai bajnok vízilabdázója volt. 1945-től 1969-ig az FTC játékosa volt, 168-szor volt a válogatott tagja. Háromszor az olimpiai bajnok, a bronzérmes, háromszor az Európa bajnok és a főiskolai világbajnok csapat tagjaként játszott. 1970 és 1980 között a válogatott edzője, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagja. 1990-től az FTC tanácsadó tagja volt. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ternyák Csaba egri érsek szombaton délelőtt 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urik diakónust, az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Asztia Balázs és Jammarek Briska pap növendékeket az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. A hit, remény és a szeretet segíthet megoldani a klímaváltozás okozta válságot, amely nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint, fejtette ki 14. Leó pápa a 10. Austrian World Summit klímakonferenciának küldött videóüzenetében. Ahhoz, hogy hatásosan léphessünk fel a klímaválság ellen, foglalkoznunk kell a társadalmunkat megalapozó olyan társadalmi és erkölcsi kérdésekkel, mint minden ember egyenlő méltósága és az emberi jogok értéke, mondta az évenként megrendezett bécsi klímatanácskozásnak szóló üzenetében. A gazdagabb országoknak anyagilag fel kellene karolniuk a szegényebb országokat, fejtette ki a Szentatya. Az országgyűlés döntött az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosító javaslat sürgős tárgyalásáról. Igennel szavaztak a Tisza és a Mi Hazánk jelenlévő képviselői, nemmel a fideszesek és a KDNP-sek, egy fideszes és egy KDNP-s képviselő pedig tartózkodott. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök tudott ezt a Facebookon, bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödés áll a folyamat hátterében. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. Ez lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a NIS többségi tulajdonát a Gazpromnyeftől, folytatódhasson a szerb vállalat fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Az orosz érdekeltségek elleni szankciók okán szükségessé vált üzlet megkötésére újabb 15 nap haladékot kaptak a felek az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától, közölte Alekszandr Vucic szerb elnök. Sávossá alakítanák az olcsóbb orosz Urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót, a különadót kiterjesztenék a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is, derül ki a kormány honlapján társadalmi egyeztetése közzétett törvényjavaslatból. Az előzetes hatásvizsgálat szerint az intézkedés idén 6 milliárd 250 millió forinttal, jövőre pedig újabb 15 milliárddal javítaná a költségvetési egyenleget. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése a mezőgazdaságban, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan segítséget nyújtson az érintett gazdáknak, tette hozzá Bóna Szabolcs. Ismertetése szerint a vihar jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldi kultúrákban is egyes országrészekben. A hónap végén kezdődik a hazai dinnye szezon, tudatta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, valamint az egyik áruházlánc. Június utolsó hetétől a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét a boltok polcain. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 23 között. A HUN Cancer EPI kutatási programot bemutatók szerint a mutatók javulása a dohányzás ellen intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő cigarettázás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan záporzivatar is kialakulhat, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
1: ...46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az Érsekkertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: Keresztényélet.hu.
2: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Reklámot hallottak.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2026. június 17-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt Berec Renátát hallják. A zenéket ma Tóri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Vaszinger Jenőnek és Nátrán Istvánnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Most pedig nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a Következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Babits Mihály Csak posta voltál című versét Szegvári Menyhért mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd pedig újra hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Karl Leisnerről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
2: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Bárdosnyi Erikával, a Miskolci Szívesen Egyesület koordinátorával beszélget az Egyesület munkájáról, a szívbetegségek megelőzésének jelentőségéről. Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Van célcsoportjuk? Idősek vagy fiatalok inkább, akik elmennek a szűrésekre?
1: Konkrét célcsoportunk nincs. Lehetne esetleg korhatárként is egy-egy szűrést megkérdetni, de mi azt gondoljuk, hogy mindenkinek legyen meg a lehetősége. A tapasztalataink alapján elsősorban a idősebb korosztály az, aki megjelenik a szűréseken. Zömében a nők, tehát nagyon sok hölgy elmondja, hogy nem tudta rá, tehát rávenni a férjét, hogy igenis jöjjön el vele a szűrésre. Tehát nagyon kis százalékban jelennek meg. Tehát ilyen...
0: Érdekes, pedig talán a férfiak veszélyeztetettebbek,
1: nem? A férfiak veszélyeztetettebbek valóban, de így a korunk ezzel a fejlődő társadalomban elértük azt, hogy a nők felzárkóztunk a férfiakhoz sajnos, mert mi nők ugyanúgy involvával vagyunk mindenbe, amiben a férfiak. Tehát mi is dolgozunk, teljesítünk, gyerekeket nevelünk,
0: háztartást
1: vezetünk, tehát ugyanúgy minden plusz feladatot megcsinálnak a férfiak. Sajnos és a társadalomban kialakult az, hogy a nők is sokkal többet dohányoznak, akár bármilyen élvezetiszert fogyasztanak. Tehát ugye a régi időkben talán a nők védettebbek voltak, meg ugye a menopauza az, ami egy védőgát nekünk, de sajnos ugye a újkori szokások, dohányzás, alkohol és egyéb dolgok a nők terében is nagy mértékben elterjedt, és ez a mi egészségű állapotunkat is rontja. Tehát ezt a statisztikák egyértelműen mutatják.
0: Tehát akkor az a tapasztalat, hogy az egészségtudatos szemléletünk az még, azon még van,
1: hát
0: javítani.
1: Még nagyon sok javítani való van rajta. Azt azért megjegyezném, hogy most vasárnap 28-án voltunk Budapesten a Szépség Export. Meghívást kaptunk, hogy vegyen részt a Szívesen Betegegyesület csapata szűrése. Nagyon-nagyon népszerű volt a megjelentek körében. 84 főt szűrtünk meg ott a expón, és ott viszont főleg fiatalok jöttek. És annyira jó volt számunkra ezt látni, hogy rengeteg fiatal jött oda hozzánk, hogy ő akkor, ha milyen jó lehetőségű szeretne ezzel élni. Úgyhogy ott viszont kifejezetten nagyon jó zömében, ugye egy ilyen szépségexpón tényleg mindenféle korosztály megjelent, de hogy nem csak az idősek jöttek el, vagy az idősebbek, vagy a középkorosztály jelent meg a szülésen, nagyon sok fiatal 20 évesek jöttek. We'll be right back.

0: Egészségügyi perceinkben Bárdosnyi Erikával, a Miskolci Szívesen Egyesület koordinátorával beszélgetett az Egyesület munkájáról, a szívbetegségek megelőzésének fontosságáról Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. A munka csomóponti zárással nem jár. Bak térségében is aszfaltoznak az M3-ason, ezért a 48-as és a 38-as kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásáros-Namény felé autózók a külső és a leállósávot használhatják. Szintén az M3-as autópályán Vásáros-Namény felé 60 térségében az 57-es és az 59-es kilométer között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot, mellette két sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 60 kelet csomópont le- és felhajtó ágát is lezárták. Kerülni az 55-ös kilométernél lévő 60 nyugat csomóponton keresztül, vagy a 70-es kilométernél lévő Gyöngyös nyugat csomóponton keresztül lehet. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és a 32-es kilométer között aszfaltoznak. Az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a 30-as jelű Miskolc-Kelet-Felső-Zsolca csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet az M3-as autópálya irányába. A terelő utat táblák jelzik. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető oldalon két sávot lezártak, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden az 1-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták június 18-áig. Szintén a 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a 13-as és a 20-as kilométer között több szakaszon közműépítés és aszfaltozás miatt vezettek be sávzárást vagy félpályás útlezárást. Szarvaskőnél is dolgoznak a 25-ös főúton, a 25-ös és a 26-os kilométer között több helyen is félpályás lezárás van érvényben. Szentdomonkos térségében a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás a 25-ös főúton. Mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak. Az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében teljes pályaszerkezet csere miatt lezárták a Felső Dobsza és Abaúj-Szántó közötti utat, a 10-es és a 18-as kilométer között. Kerülni a 3-as főút felé lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan, de keleten, északkeleten több helyen alakulhat ki záporzivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Hajnalban 12 és 17, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már 27-32 fokos maximumokban lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhatnak elő jelentéktelen záporok, a nyugati határ mentén esetleg zivatarok. Az északi szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 13-19 fokot követően 30-35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás nem lesz jelentős. Szombaton marad a derült, száraz idő. Gyenge vagy mérsékelt lehet a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 31 és 36 fok között alakul. Vasárnap derült időt követően gomoly felhők képződnek, növekednek, és a nap második felében már előfordulhat záporzivatar. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban 15 és 23, délután 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Jó hír, hogy fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. Tart ugyanakkor a pollen szezon kora nyári átmeneti időszaka, egyszerre még több felszáró, illetve mellettük már egyre több lágyszáró allergén virágpora okozhat tüneteket. A pollen terhelés hétvégére várhatóan felerősödik, majd a jövő hét elején ismét lecsökken. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, az útifűjé, a szelíd gesztenyéjé, a hársé, valamint a bálványfájé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a fenyőfélék, a bodza, valamint a ciprus és tiszafafélék virágpora, továbbá a lágyszáró allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan magas, a kladoszporiumé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Az előrejelzések alapján a napokban várhatóak záporok, zivatarok. Magas pázsitfű pollen koncentráció esetén a viharok hatására a levegőben szálló nagyobb pollenszemek kisebb szemcsékre esnek szét, és ezek a részecskék kisméretüknek köszönhetően a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Az allergiások és az asztmások számára javasolják, hogy a vihar ideje alatt tartózkodjanak beltéren, és az ablakokat zárják be. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollenjelentést hallottak az időkép és a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
2: A napverset.

0: Babits Mihály, csak posta voltál. Ki úgy véled, nyomot hagysz a világnak, kérdezd a szőnyeget, mely dupla lábad nehezét, unja, s rímét ismeri. Marad-e rajta valami magadból? Vagy csak az utcán cipődre ragadt por, amit emlékül továbbadsz neki? Aztán menj ki, és kérdezd meg az utcát, melyet oly égve és merengve futsz át naponta többször, hogy már azt hiszed, minden ház lelked mély színeit itta, s lelked rongyait lengi minden ikfa, s a sarki szél is tégedet sziszeg. Kérdezd, és olvasd, amit rájuk írtál, s vedd ki a szélből, mit beléje sírtál, mint gramofonba, mely megőrzené, miről beszélnek. Régi otthonodról, s a vadhegyekről, melyek alul egykor közéjük jöttél, s amelyek felé emléked visszanéz közülük. Ez vagy te, ez az emlék, egy csöpp fogaras vagy, Pest közepén. Azt hordasz és vetítsz, s ha árnyat festesz a városfalára, az csak a hűvös havasoknak árnya, mely rátapadt, s amelyet közvetítsz. Nem, hiszen ott is csak valaki voltál, és a hegyekkel egy csak ott se voltál. Mi voltál ott? Keresd tovább magad. Ott nyájas szőlőtőkéket cipeltél, s a barbár csúcsoknak nemet feleltél, mert szülőföldet felelt általad. Nagyapád házas a szelíd Dunántúl, de abban se lelheted igazánból magad lelkét, lázadós jeder. Más voltál ott is. Más táj, messzebb útak voltak még, amik rajtad áthúzódtak, csak posta tudtál lenni és meder. Élted gyenge szál, amellyel szőnek a tájak, s múlt dob hurkot a jövőnek. Amit hoztál, csak annyira tied, mint a por, mit lábad a szőnyegen hagy. Nem magad nyomát veted, csupa nyom vagy magad is. Kit a holtak léptevet.
1: Babits Mihály, Csak posta voltál című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Babits Mihály költő, műfordító, szerkesztő 1883. november 26-án született Szekszárdon, vallásos értelmiségi család gyermekeként. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílus gyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányival. Gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott, a Holnap című antológiában jelentek meg, 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötete, a Levelek Íris koszorújából. Első regényét, a Gólya Kalifát 13-ban írta. Ekkor kezdte el lefordítani Dante isteni szíjátékát is, amiért később az olasz állam San Remo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, elvesztette tanári állását. 18-as megalakulásakor a Vörös Marti Akadémia alelnöke, később pedig elnöke lett. Tagja volt a Kisfaludi Társaságnak és kizárásáig a Petőfi Társaságnak. A Nyugat főmunkatársa, majd egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten Alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésében megjelent irodalmi lexikonnak is. 1929-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, akkor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a koreai köztársaság elnökét. A Szent Atya videó üzenete a 10. osztrák klímavédelmi találkozóra. Hit, remény, szeretet által. Kiskorúak védelme. Az új alapszabály megerősíti a küldetést és a hatékony cselekvést.
1: A 14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a koreai köztársaság elnökét. Június 15-én hétfőn délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában fogadta Lee Jae-myungot, a koreai köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. A hét hétfőn kora délelőtt tette közi a Szentszék sajtó irodája hozzátéve. Az államtitkárságon folytatott személyes megbeszélése során hangsúlyozták a Szentszék és a koreai köztársaság közötti jó kapcsolatokat, és megegyezték a helyi egyház pozitív hozzájárulását a koreai társadalomhoz, különösen az oktatás és a szociális ellátás területén végzett munkáját. A megbeszélés ezután a következő ifjúsági világtalálkozó megszervezésére, valamint a regionális és nemzetközi kontextus bizonyos aspektusaira összpontosított. Az 52 millió lakos számláló koreai köztársaságban közel 4,5 millió a római katolikus hívek száma. Egy 2012-es felmérés során az ország 52%-a vallotta magát vallásosnak, 31%-a magát nem vallásosnak, míg 15%-a ateistának tartotta. A 2015-ös népszámlálás eredményei szerint a dél-koreai lakosság több mint fele, 57%-a nem tartozik egyetlen vallási szervezethez sem. A népszámláláskor a lakosság 27,6%-a tartotta magát kereszténynek, ebből közel 20%-a protestánsnak, 8%-a pedig római katolikusnak vallotta magát, míg 15,5%-a buddhistának tartotta magát. A katolikus egyház számbeli gyarapodása az utóbbi 10-20 évben visszaesett a Szent II. János Pál pápa alatt tapasztalt korábbi felvirágzáshoz képest.

0: Leó pápa videóüzenete a 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozóra. Hit, remény, szeretet által. Az Austrian World Summit egy évente megrendezett nemzetközi klímavédelmi konferencia, amely a világ minden tájáról gyűjti össze az üzleti élet, a politika és a tudomány képviselőit, hogy konkrét, fenntartható megoldásokat mutassanak be a klímaváltozás ellen. A világ 100 országából érkezett 1000 résztvevő június 16-án hétfőn a bécsi Hofburgban tartott 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozójára Leó pápa videóüzenetet küldött, amelyben arra kéri a fórumot, hogy ne tévessze szem elől a tágabb kontextust, és ezért a hit, a remény és a szeretet keresztény erényei témáját ajánlja megfontolásra, amelyek segíthetik a csúcs találkozó munkáját. Üzenete elején Leó pápa megállapította, hogy a fenntarthatóság, az integrált ökológia és a teremtésvédelem évtizedek óta az egyház érdeklődésének a középpontjában áll. Tudatában annak, hogy az ökológiai kérdéseknek erkölcsi dimenziója is van, hiszen a környezeti válság a kortárs társadalmi-gazdasági válság ökológiai aspektusa. A pápa ezért arra kéri a fórumot, hogy ne tévessze szem elől a tágabb kontextust, és ezért a hit, a remény és a szeretet keresztény erényei témáját ajánlja megfontolásra, amelyek segíthetik a csúcs találkozó munkáját.
1: I'm pleased to greet all of you taking part in the 10th Austrian World Summit. Sustainability, integral ecology and care for creation have been concerns for many decades. The church has always been aware that the ecological question has a moral dimension.
0: Leó pápa hit témájával kezdett, mert a vallási dimenzió igenis elengedhetetlen a probléma megfelelő kezeléséhez. A teremtő Istenben való hit arra indítja a hívő embert, hogy még nagyobb felelősséget vállaljon a teremtés védelemben, ahogy Ferenc pápa írta a Laudato Si enciklikában. Annak a hivatásnak a megélése, hogy védelmezői legyünk Isten művének, lényegi része az erényes életnek, nem valami szabadon választható feladat, és nem is a keresztény tapasztalat másodlagos szempontja. Továbbá számos vallási hagyomány hívei a teremtést isteni ajándékként értelmezik. Hasonlóképpen a különböző vallások is megerősítik, hogy az élet szent, ezért tiszteletben kell tartani. Ezért azt mondhatjuk, hogy a vallási hit erősíti az élet védelmének és a természet gondozásának általános vágyát. A mély etikai alapokat együtt kell vizsgálni, hogy világossá váljon, hogyan kapcsolódnak azok egymáshoz, és hogyan világítják meg egymást, hiszen az alapvető személyi és társadalmi kérdések szorosan összefüggnek a klímaválsággal, amely a tágabban vett társadalmi-gazdasági válság egyik, méghozzá kritikus megnyilvánulása. Ha ugyanis nem foglalkozunk velük, a környezetvédelem technikai megoldásának esélye sem lesz kívánt célja elérésére. Leó pápa azt is kéri a fórumtól, hogy fordítson különös figyelmet a legszegényebbekre, akik leginkább kitettek a környezetkárosodásnak.
1: This brings me to the second theme, hope. Due to the global nature of the challenges we are facing,
0: a második téma a remény felé fordul, hiszen az előttünk álló kihívások globális jellegűek, ami miatt nagyon sok ember aggódik. Mint nyilvánvalóbb, hogy a békét veszélyezteti a teremtés tiszteletének hiánya, a természeti erőforrások kifosztása és az éghajlatváltozás miatti életminőség fokozatos romlása. Ezek a kihívások nemzetközi együttműködést, valamint összetartó és előrelátó, sokoldalú közös munkát igényelnek a hatékony megoldások megtalálásához. Gyakran azonban különféle félelmek merülnek fel az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos tanácskozások és tárgyalások során. Az irányváltástól való félelem, a hatalomvesztéstől való félelem és a bizonytalan kimeneteltől való félelem. Csak ezeknek a félelmeknek a leküzdésével tudunk együttműködni a helyes megoldások megtalálásában. A pápa szerint itt tudnak a vallási vezetők és közösségek különleges meglátásokat nyújtani a társadalmi és környezetvédelmi erőfeszítések támogatásához, mert a Biblia tele van példákkal arra, hogyan győzteti az emberek félelmeit a remény, amely végső soron magának Istennek az ajándéka. Ebből a szempontból tehát a remény erőteljes hajtóerő lehet. Ezért a pápa szerint kívánatos, hogy a COP30 találkozáson elért eredményeket egy igazságos átmenet kövesse olyan társadalmak felé, ahol a közjó elsőbséget élvez a profittal szemben, és ahol a gazdasági modellek a szolidaritáson és az emberi méltóságon alapulnak. Ehhez azonban az szükséges, hogy a gazdagabb országok teljesítsék a szegényebb országok pénzügyi támogatására vonatkozó kötelezettségeiket. Szükségünk van egy új, emberközpontú, nemzetközi pénzügyi keretrendszere kidolgozására is, amely biztosítja, hogy minden ország, különösen a legszegényebbek és a klímakatasztrófáknak leginkább kiszolgál,

0: Társadalmi életben, politikai, gazdasági és kulturális szinten a cselekvés állandó és legfőbb normájává téve azt. Ebben a keretben a mindennapi apró gesztusok fontosságával együtt a társadalmi szeretet arra ösztönöz minket, hogy olyan átfogó stratégiánkat dolgozzunk ki, amelyek hatékonyan megállítja a környezetkárosodást és elősegíti a gondoskodás kultúrájának kialakulását, amely áthatja az egész társadalmat. Leó pápa reméli, hogy megfontolásai előmozdítják ezt a gondoskodási kultúrát, és ezáltal hozzájárulnak a szeretet civilizációjához. Kedves barátaim!
1: Dear friends, with these thoughts centered on faith, hope and love, I pray that your summit will be fruitful in promoting the much needed dialogue.
0: E hitre, reményre és szeretetre összpontosító gondolatokkal azért imádkozom, hogy a csúcs találkozótok gyümölcsöző legyen a szükséges párbeszéd előmozdításában, hogy hatékony megoldásokat találjunk a teremtés csodálatos ajándékának védelmére, és készségesen kérem mindannyiótokra Isten bölcsessége és békéje ajándékait. Zárul Leó pápa üzenete, amelyet június 16-án a Bécsben tartott 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozóra küldött.
2: Kiskorúak védelme. Az új alapszabály megerősíti a küldetést és a hatékony cselekvést. Leó pápa jóváhagyta a kiskorúak védelme pápai tanács megújított alapszabályát, amelyet a Predicate Evangelium kezdetű konstitúcióhoz igazítottak. Az áldozatok és túlélők meghallgatása, a bizottság és a többi dikasztérium közötti kapcsolatok tisztázása, valamint a felelősség, az átláthatóság és a kiskorúak védelmét célzó jó gyakorlatok globális szintű előmozdítása szerepel az új alapszabályban. A Szentszék sajtóközpontja június 13-án közzétette a kiskorúak védelme pápai tanács megújított alapszabályát, amelyet 14. Leó pápa ad experimentum 3 éves próbaidőre jóváhagyott, megerősítve az egyház elkötelezettségét a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek védelmére az egész világon. Az előző alapszabály 2015-ben született, majd miután 2022. márciusában közzétették a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúciót, ami a római kúria szervezeteit szabályozza, szükségessé vált a bizottság alapszabályának kiigazítása, a megújult küldetésnek, valamint a konstitúció által előírt új struktúrának megfelelően. Az alapszabály fontos lépés közös felelősségünk elmélyítése felé, hogy megóvjuk és gondjainkba vegyük a legkiszolgáltatottabbakat, húzta a lábizottság elnöke, majd hozzátette, tükrözi az áldozatok és a túlélők meghallgatását, a védelem területén dolgozó szakértők és a helyi egyházak tapasztalatát, ismét leszögezve, hogy továbbra is központi prioritás a védelem. Az új alapszabály megerősíti a tanács szerepét a védelmi gyakorlat előmozdítására az egész egyetemes egyházban, valamint tovább tisztázza küldetését, felépítését és operatív módszereit. A kiigazítás a Szentszék tágabb léptékű vállalásába illeszkedik, melynek célja, hogy biztosítsa a kiskorúak és sérülékeny személyek védelmének teljes körű integrálását az egyház életébe és intézményeibe. Az új dokumentum alapelvei állandó figyelmet szentelnek az áldozatok és túlélők meghallgatására épülő megközelítésnek. Tisztázza a bizottság kapcsolatát a többi dikasztériummal, valamint megerősíti a bizottság szerepét a felelősség, az átláthatóság és a védelmet szolgáló jó gyakorlatok globális szintű előmozdítására. 14. Leó pápa mindig is hangoztatta, hogy a kiskorúak és a sérülékeny személyek megóvása az egyház alapvető felelőssége. A most megújult alapszabály újra megerősíti ezt az elkötelezettséget, mint ahogy a tanács támogatását és azon küldetésében, hogy segítse a helyi egyházakat védelmi rendszereik megerősítésében. Az alapszabály első pontjai meghatározzák a bizottság természetét, ami tanácsokkal szolgál a

Szentatyának a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek abúzustól való megvédésére, közvetlenül az elnökön keresztül. A tanács a hittani dikasztérium keretein belül fejti ki tevékenységét, szorosan együttműködve a dikasztériummal. Információcsere, a védelmi módszerek fejlesztése, éves jelentések és képzési programok előkészítésén keresztül. A bizottság vezetőit is a dikasztérium nevezi ki. A bizottság nem közvetlen irányítással, de hozzájárul az egyetemes egyház szolgálatához azzal, hogy előmozdítja a helyi felelősséget, valamint a római kúria dikasztériumainak szakértelmét a védelem témájában. A bizottság támogatja a helyi egyházakat, és elősegíti a helyi felelősségvállalást, a stabil és hozzáférhető jelzőrendszerek fejlesztését, továbbá regionális és nemzeti szinten olyan központok létrehozását, ahol fogadják, meghallgatják és segítik az áldozatokat és a túlélőket, bizalmasan kezelve az ügyeket és megóvva közben az érintettek személyiségi jogait. A bizottságot be lehet vonni az adlimina látogatások folyamatába az alapszabályban lefektetett módon. A bizottság támogatja továbbá a megszentelt életet a legfőbb előjárók konferenciáján keresztül, mely értékes partner a képzésben, a jó gyakorlatok elterjesztésében, a koordinációban, mely előmozdítja az előjárók felelősségét és minden egyes intézmény saját jogát. A bizottság minden évben jelentést készít a védelmi politikáról és annak egyházi eljárásairól, amelyet a dikasztériumok, a helyi egyházi szervezetek hozzájárulásával dolgoz ki, egyeztetve az államtitkársággal, majd a Szentatya elé terjeszti jóváhagyásra a jelentést, amit ezután közzétesz. Az éves jelentés leírja a világegyház helyzetét a kiskorúak és sérülékeny személyek védelmével kapcsolatban. Közzéteszi az igazolt politikákat, nyilvános gyakorlatokat, a kapott információkat, a rendszer problémákat és az ajánlásokat. A kiskorúak védelmével foglalkozó pápai tanács együttműködik a római kúria dikasztériumaival, és ebben a témában az államtitkársággal egyeztetve ajánlásokat nyújthat be a dikasztérium vezető prefektusoknak. Ha helyi szinten ismétlődően megsértik a védelmi rendszert, vagy abban súlyos hiányosságok mutatkoznak, a tanács közvetlenül az érintett dikasztériumhoz fordulhat, mely megőrzi döntési jogát saját funkcióját illetően. Közös irányelveket jelöl ki, melyeket helyi szinten határoznak meg és hajtanak végre, a különböző háttereket és az érvényben lévő polgári törvényeket figyelembe véve. A bizottság legfeljebb 23 tagból állhat, akiket a pápa nevez ki, mint ahogy az elnököt is, akinek titkára szintén a tanács tagja. Évente kétszer tartanak plenáris ülést, az elnök vezetésével kollegiálisan végzik munkájukat. Regionális csoportok, illetve tanulmányi csoportok is működnek a bizottságon belül. Az elnököt és titkárát egy végrehajtó bizottság segíti tanácsaival. A bizottság ezen túl regionális tanácsadást is kérhet küldetése teljesítéséhez.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus a mai evangéliumban figyelmeztet: ne az emberek szeme láttára gyakoroljuk a jót, ne az emberek figyelmét keresve imádkozzunk, ne a dicséretért böjtöljünk. Mert ha a hitünket a mások részéről felénk áradó elismerés tartja életben, akkor nem Istent keressük, hanem önmagunkat akarjuk előtérbe helyezni. Jézus azt kéri, hogy amit a legszentebb szándékkal teszünk, azt rejtetten, a csendben, az Atya színe előtt tegyük. Három dolgot említ: az alamizsnát, azaz az adakozást, az imádságot és a böjtöt. Ezek nem díszítő elemek a vallási életben, hanem a hit életformáló erőforrásai, de csak akkor, ha nem szerepléshez kötődnek, hanem az Istennel való kapcsolatra irányulnak. A képmutatás nem csak az önáltatás miatt veszélyes, hanem azért is, mert eltakarja előlünk Isten arcát. Aki a hitéből csak annyit mutat meg, amennyit mások látnak, az nem Istennek, hanem közönségnek él, és csak szerepet játszik. Jézus azt mondja: Atyád, aki a rejtekben is lát. Isten nem a látszatra kíváncsi, hanem a szív szándékát nézi. Az ima, a titokban adott adomány, a csendes böjt mind-mind a hit mélységét mutatják. Nem az elismerésért tesszük ezeket, hanem azért, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. A lelki élet igazi tere nem a nyilvánosság, hanem a belső szoba. Az a hely, ahol becsukódik az ajtó, és egyedül vagyunk az Atyával. Ahol nincsenek elvárások, nincs taps, nincs siker, hanem csak Isten jelenléte és szeretete. Ez az igazi jutalom, nem emberek elismerése, hanem az Atya közelsége, amely formál, megtisztít és lelkileg újjáteremt.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 220-as, 141-es, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 232-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben, a Szent vagy Uram 220-as, a Szent vagy Uram 141-es, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 232-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében az Úr legyen veletek. Ma reggeli szentmisénket 20 évvel ezelőtt elhunyt ifjabb Tóth Miklósért, valamint szüleiért, Tóth Miklósért és Halina Erzsébetért mutatom be. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Istenünk, benned bízók erőssége, hallgasd meg kegyesen kiáltásunkat, mivel nélküled semmit sem tehet a gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmet, segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány a Királyok második könyvéből. Illés és Elizeus elhagyták Galgalát, mert elérkezett az ideje, hogy az Úr Illés prófétát forgószélben az égbe ragadja. Amikor Jerikóba érkeztek, Illés azt mondta Elizeusnak: maradj csak itt, mert az Úr engem a Jordánhoz küldött. Elizeus azonban azt felelte: az Úr életére, meg a te életedre mondom, hogy nem hagylak el. Tehát mind a ketten tovább mentek. Sőt, a próféta tanítványok közül is 50-en követték őket. Amikor ők ketten megálltak a Jordán folyó mellett, azok is megálltak velük szemben kissé távolabbról. Ekkor Illés fogta a palástját, összegöngyölte és ráütött vele a vízre. Erre a víz ketté vált, úgyhogy ők ketten szárazon mehettek át. Amint átéltek, Illés azt mondta Elizeusnak: kívánj valamit, hogy megtegyem neked, amíg el nem hagylak. Elizeus azt felelte: azt kérem, hogy szálljon rám kétszeres rész a lelkedből. Erre Illés így válaszolt: nehéz dolgot kértél. Ha látsz engem, amikor elhagylak, teljesül kérésed, de ha nem látsz, nem teljesül. Amint átmentek és menet közben beszélgettek, egyszer csak egy tüzes szekér tüzes lovakkal szétválasztotta őket, és Illés a forgószélben felment az égben. Elizeus látta ezt, és felkiáltott: atyám, atyám, Izrael szekere és szekerének vezetője. Amikor már nem láthatta többé, fogta a saját ruháját, és ketté szakította. Aztán fölemelte Illés palástját, amely leesett róla, majd visszafordult, és megállt a Jordán partján. Majd fogta Illés leesett palástját, ráütött vele a vízre, és közbe ezt mondta: hol van az Úr, Illés istene? Amikor pedig ráütött a vízre, az ketté vált, és Elizeus átkelt rajta. Ez az Isten igéje. Istenem.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Vigyázzatok, jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni. Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat, és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak atyád, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Az elhangzott olvasmányban Illésről és Elizeusról hallottunk. Illés próféta és Elizeus az ő tanítványa, aki kétszer annyit kér az ő lelkéből. Aztán halljuk azt, hogy a Illés próféta elragadtatott prófétai jelenet, két próféta, és ugye a prófétaságnak a jelentősége, szerepe az volt az Ószövetségben is, hogy Isten nevében beszéltek a nép előtt. Ezt jelenti a próféta szó, valaki előtt beszélni, hirdetni. És ilyen értelemben mi is, akik most itt vagyunk, és akik hallgatjuk ezt a szentmisét, akik a keresztségben részesültünk, mindannyian prófétaságban is részesültünk. Jézus Krisztus az, aki Isten fiaként, a megtestesült Isten emberként a legtökéletesebben valósította meg a prófétai küldetést, és az ő prófétaságát kaptuk meg akkor, amikor megkereszteltek bennünket. Az egyház, a hívők sokasága ma is prófétai nép. És mindannyian, egyen-egyenként is elmondhatjuk magunkról, hogy birtokában vagyunk ennek a prófétai küldetésnek. Hogy Istennek az üzenetét, az evangéliumot hirdessük szavainkkal, valósítsuk meg életünkkel, legyünk jelként jelen mások számára, akik segítünk nekik közelebb kerülni Istenhez és az örök célukhoz. Prófétai nép és prófétai személyek vagyunk. És ennek a prófétaságnak, amit mi ajándékba kaptunk Istentől, ennek van és kell, hogy legyen erőforrása. És erre mondja Jézus azt, hogy imádkozzatok, mert atyátok a rejtekben is lát benneteket. Imádkozzatok a zárt ajtók mögött, a szobátoknak a csendjében. Isten jelenlétében időzni minden nap. Ez az az erőforrás, amiből mi tudjuk a prófétaságunkat táplálni. Amihez mi a bölcsességet, a leleményességet, a kreativitást, az álhatatosságot, a kitartást, a türelmet, ezen keresztül kapjuk. abból az időből, amit mi rejtekben Istennek odaadunk. És az, hogy profétai küldetésünk van a világban, ez nem csak egy nagyszerű és örömteli és felemelő dolog, hanem egyszer s mind egy óriási kihívás is, mert meg kell találnunk ennek a küldetésnek a forrását. Keresnünk kell annak a lehetőségét, hogy mélyüljünk az ima életünkben, a napi kapcsolódásunkban Isten felé. Nagyszerű dolog az, hogyha megvan a kialakult ima életünk, hogyha végezzük a rózsafűzért, a júniusban a Jézus szíve litániát, és mindig azt, ami éppen aktuális, és hogy megvan az ima rutinunk. De nem elégedhetünk meg azzal, hogy elvégezzük azt, ami ki van szabva. Hanem keresnünk kell az előrelépésnek és az egyre inkább való mélyülésnek a lehetőségét, az újabb és újabb mélységeknek a feltárását az ima életünkben. Hogyan tudok a rejtekben még inkább, még befogadóbb lélekkel és elmével jelen lenni Isten számára, aki a mai napon a dolgaimban, a kapcsolataimban akarja az ő jóságát rajtam keresztül feltárni és megmutatni embertársaimnak. Tekintsünk egyfelől a mai napon még inkább így saját magunkra, hogy nem csak úgy sodródunk a mai napon, és nem csak úgy rutinnal végezzük a dolgainkat, hanem tudatosan megélve profétai lélekkel igyekezzünk beleállni mindazokba a helyzetekbe, amelyekben ma bele kell állnunk, és ezzel együtt keressük a lehetőségét annak, hogy hogyan tudjuk még inkább átadni magunkat profétai küldetésünknek, és hogyan tudunk még inkább a rejtekből táplálkozni. Amen. Kérjük testvéreim teljes szívünkből a mindenható Atya Istent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson.
1: Kegyelmével gazdagíts és állandóan vezesse az Anyaszent Egyházat, kérjük Urunkat.
2: Kérjük, hallgass meg minket.
1: Hogy egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza a püspököket is, a papokat és a szerzeteseket, kérjük Urunkat.
2: Kérjük, hallgass meg minket.
1: Hogy elvezesse az Anyaszent Egyházban mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat. Hogy vezérelje az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában, kérjük Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Hogy minket szeretetének igaz tanúvá tegyen az emberek előtt, kérjük Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
0: Földi életből eltávozott testvéreinkért, Miklósért, idősebb Miklósért és Erzsébetért, örök boldogságukért könyörögjünk az Úrhoz.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, hallgass meg népedet, érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesítsd kérésünket Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az ezekből az áldozatot, nevének és életére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszent Egyház javára.
0: Istenünk, te az ember testét és lelkét a kenyérrel és borral, mint eledellel táplálod, és mint szentséggel újjáalkotod. Add, hogy ugyanezen ajándékait testünk és lelkünk javára váljanak, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Mert szeretettel ünnepeljük, hogy kínhalált szenvedett értünk, és élő hittel valljuk, hogy a halálból életre támadt, hogy dicsőségben újra eljön. És lankadatlan reménységgel várjuk, hogy dicsőségben újra eljön. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus.

könyörögjünk. Urunk Istenünk, szent lakomádban való részesedésünk láthatóvá teszi a hívek benned való egységét. Add, hogy ez a szent áldozás munkája is hatékonyan ezt az egységet egyházadban, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szent mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkekörök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra. Urunk, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Holló Gábor, a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás. A felolvasó Ferenczi Tamás volt, a technikai közvetítést Nátrán István irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsetessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Tennyek Csaba egriesek szombaton délelőtt 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urik diakónust, az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jamarek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumból. Erdő Péter bíboros prímás Esztergom Budapest érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában, tudatta a főegyházmegye a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Hozzátették, a megbeszélés a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás egyében zajlott. Az országgyűlés döntött az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosító javaslat sürgős tárgyalásáról. Igennel szavaztak a Tisza párt és a Mi Hazánk jelenlévő képviselői, nemmel a Fidesz és a KDNP frakció tagjai. Egy fideszes és egy KDNP-s képviselő tartózkodott. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. Ez lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a NISZ többségi tulajdonát a Gazpromnyeftől, folytatódhasson a szerb vállalat fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Az orosz érdekeltségek elleni szankciók okán szükségessé vált üzlet megkötésére újabb 15 nap haladékot kaptak a felek az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától, közölte Alekszandr Vucic szerb elnök. Sávossá alakítanák az olcsóbb orosz Urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót. A különadót kiterjesztenék a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is, derül ki a kormány honlapján társadalmi egyeztetése közzétett törvényjavaslatból. Az előzetes hatásvizsgálat szerint az intézkedés idén 6 milliárd 250 millió, jövőre pedig újabb 15 milliárd forinttal javíthatna a költségvetési egyenleget. Az állami számvevőszék elnöke kezdeményezte az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését a fővárosi törvényszéken. Ennek oka, hogy a hatóság elnök ellen vádat emeltek hivatali visszaélés és közokirat hamisítás vádjával. Bíró Ferenc tagadja ezeket. Az országos mentőszolgálat teljes átvilágítását nevezte az idei év legfontosabb feladatának a szervezet megbízott főigazgatója. Konstantinovics Miklós az M1 állami televízióban azt mondta, a szervezet működésének részletes felmérése nélkülözhetetlen a további fejlesztésekhez. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykárra, a március 1-e és május 14-e közötti időszakra az ország teljes területére 12 járás kivételével. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése a mezőgazdaságban, közölte a tárcavezető a Facebook oldalán. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan segítséget nyújtson az érintett gazdáknak, tette hozzá Bóna Szabolcs. Ismertetése szerint a vihar jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldi kultúrákban is. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, főleg a keleti ország részben. A szél megélénkül, sokfelé meg is erősödik. A csúcsomérséklet ma délután 27-28 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Karl Reisner, az életszentség útját járta. 1915-ben született, 1945-ben halt meg. Érdemes elgondolkodni ennek a rövid életet élt fiatalnak, végül is fölszentelt papnak az élettörténetén. 1915. február 28-án született a Rajna alsó folyásának a vidékén, Kléve városkában, a híres Mária kegyhely közelében. Öten voltak testvérek. A szőkehajú, kékes szemű kis Károly, vidám, fogékony, minden iránt érdeklődő, ugyanakkor makacs és erőszakos volt. Szerette a sportot, izmaira mindig büszke volt. Szenvedélyes úszó, kerékpározó, turista volt. A sátortáborozás rajongója, társaival bebarangolta Európát. Ugyanakkor mélyen vallásos, gyónó és áldozó, tiszta erkölcsű ifjú volt. Szerette a könyveket, a művészetet és a zenét. Jól zongorázott és gitározott. Mélységes aggodalommal kísérte Hitler hatalomra jutását, ami ifjúsági munkáját létében veszélyeztette. Később ez végzetévé lett. Míg a fiatalsággal foglalkozott, fölébredt benne a papi hivatás. Mindennapi kenyere lett a szentírás és a szentáldozás. Az élettapasztalatot még nélkülöző fiatalember nem számolt azzal, hogy a hitleri vezetőségnél megalkuvást nem ismerő természete, valamint nagy sikerű ifjúsági munkája miatt fekete listára kerül. Először is nem akarták érettségire engedni. Azután a főiskolai fölvételét is megtiltották. De 1934. május 5-én a püspök mégis fölvette a münsteri szemináriumba. 1936-37-ben Freiburg, Breisgau-ban folytatta tanulmányait. Közben házi tanító volt egy sokgyermekes katolikus családnál. 1937. áprilisától szeptember végéig munkaszolgálatos katonaként szolgált. Buzgó kispapként itt is megvallotta hitét és Krisztus eszmét hirdette. Az utolsó hónapban

kal várta. 1939. március 4-én alszerpappá, március 25-én pedig szerpappá, diákonussá szentelték, de egyre többet betegeskedett. Karácsony előtt előre haladott, súlyos tüdőbajt állapítottak meg nála, s azonnal kórházba utalták. Szót fogadott. Máriára, Jézus édesanyjára bízta magát, gyermeké nagy szeretettel. 1939 nyarán a szanatóriumban egy rendszert bíráló mondatáért besúgták, csendőrség azonnal elhurcolta. Fogolykocsiban szállították el Sachsenhauseni koncentrációs táborba. Itt töltött el egy fél évet, de a német püspöki kar nyomására Himmler az összes papot és egyházi foglyot Dachauba szállítatta át. Dachau, a nagy lágerváros, a koncentrációs táborok őse, központja és mintája. Ekkor 8-10 ezer fogoly lakója volt, a háború végén 33 ezer. Ezekben az években összesen mintegy harmadfél ezer katolikus és körülbelül 60 evangélikus lelkész járta meg Dachaut 25 nemzetből, 40 szerzetből, kispaptól érsekig, fiatalembertől a 82 éves litván plébánosig. Közülük vagy ezren vesztették életüket. Három barakban különítették el őket, de misézhettek, imádkozhattak, a nehéz munka mellett szentírást olvashattak, és ahogy merték és tudták, a foglyok lelki gondozását is vállalták. Ebbe a sajátos, szinte elképzelhetetlen világba csöppent bele Karl Leisner, a mi Károly testvérünk, a diákonus. Ekkor 25 éves volt, és súlyos beteg. A lágerben a papok saját élelmükből juttattak neki, csak hogy meg ne haljon. Ő meg titokban a nálánál éhesebbeknek odaadogatta. Mindenkihez kedves volt, imádkozott, és mindenáron pap akart lenni. 1942. március 15-én a tábor lágerkórházába vitték. Kétszer is elrejtették, hogy ne kerüljön a gázkamrákba. Az oltári szentség volt egyetlen vigasztalása, amelyet kis bádogdobozban mindig a feje alatt tartott. Másokat vigasztalt, éltette bennük a reményt. 1944-ben a lágerbe hurcolták Clermont-Ferrand püspökét. Isten meghallgatta Károly imáját. Volt, aki fölszentelje őt, igaz, nagy kockázatok közepette. Írásbeli engedélyt kellett kérnie Faulhaber müncheni érsektől, kellettek a szertartáskönyvek, a szentolajok és így tovább. Mindent beloptak az ügyes apácák. 1944. december 17-én, advent Gaudete vasárnapján, az öröm vasárnapján ment végbe a lágerek történetében páratlan szertartás, a papszentelés. Előtte 10 napon át a Pritchen takarója alatt lelki gyakorlatot tartott. A nagy napon 30 teológus és sok jó barát jött be a barakba. A püspök teljes ornátusban jött szentelni. Botját egy bencés rab faragta. Gyűrűjét egy fiatal orosz fogoly kovácsolta. A palást alól kikandikált a csíkos lágernadrág. Sem a vezetőségnek, sem az őröknek sejtelmük sem volt arról, hogy mi folyik odabent. A hosszú szentelés végén fölcsendült a Tedeum. És aki előbb fogoly volt, az most már áldozat lett. Krisztus örök papja. Első papi áldását távoli szüleinek és testvéreinek küldte haza, aztán sorra megáldotta pap testvéreit. Majd gyorsan bebújt az ágyba, mert ereje elfogyott. A barakban mindenki ünnepelt. Még az evangélikus papok is kedveskedtek. Mindenféle összekéregetett agapé volt a primíciás ebéd. Köszöntők hangzottak el, zöld ágak díszelektek, és a primíciás áldásra is sor került. Utána végleg ágynak dőlt. Egy hétig mozdulatlanul feküdt. Egy hét múlva pedig következett az ő első és utolsó szent miséje. A betegsége végső stádiumába jutott, de ő elérte földi célját. Boldogsága kimondhatatlan volt, hogy mennyit érhetett Isten háztartásában ez az egyetlen szent mise. Itt a földön soha nem tudjuk meg. Betegágyán érte meg a hitlerizmus összeomlását. Barátai a felszabadulás után kilopták a lágerből.
még megláthatta szülőt.

0: testvéreit és testvéreit. 1945. augusztus 12-én hajnalban halt meg. Utolsó pillantása a szűzanya képének szólt. Ez a kép az ágyával szemben volt látható. A klévei temetőben temették el. 1966. szeptember 3-án másik két náci áldozattal együtt holtteste a Xantai domba került. Csodáljuk meg ennek a fiatal Károly testvérünknek hősies életét. Milyen buzgón dolgozott azon, hogy a fiatalok megismerjék Jézus Krisztust. Milyen nagy volt benne a vágy, hogy Krisztus papja lehessen. És Isten megadta neki azt a kegyelmet, hogy pappá lett, és szentmisét is mutathatott be. Kérjük közben járását, imádkozzon azokért, akik a papszentelésre készülnek, akiket Isten a papi pályára, szolgálatára hív, és imádkozzon a papokért is, hogy a szentmisét mindig nagy hittel, alázattal, szeretettel és hálával mutassák be, és papi szolgálatukkal vezessenek minél több embert, gyermeket, fiatalt, felnőttet Jézus Krisztushoz, a világ egyetlen üdvözítőjéhez.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kalkuttai Teréz anya imája.
1: Uram, segíts, hogy soha ne adjam fel önmagam és az álmaimat. Segíts, hogy szabadon szálljak, mint a madár. Ne hagyd, hogy a világ letörje a szárnyaimat. Uram, segíts, hogy ahhoz, hogy élni tudjak, ne csak létezzek, meg tudjam őrizni önnön lényegemet, és bízni tudjak a sorsomban. Segíts, hogy a saját utam megtaláljam, és a saját utamat járjam. Segíts, Uram, hogy önmagam lehessek. Segíts, hogy ami jön, el tudjam fogadni, és ami megy, el tudjam engedni. Ámen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Június 18-án 17 órától a Tittel Pál könyvtárban Egerben, dobszóló az erdei színpadon, a Harkályok nyomában címmel előadást hallgathatnak. A cél, hogy természeti értékeinket és magát a természetvédelmet, annak fontosságát érthetővé tegyék minden érdeklődő számára. Ezúttal a Harkályok kapnak főszerepet. A Magyar Madártani Egyesület harkályvédelmi szakosztályának titkárától sok érdekességet megtudhatnak a hazai fajokról, főként az erdei ökoszisztémákban, valamint az ember életében betöltött szerepükről. Szívesen látják a gyerekeket is, és amennyiben szükséges, biztosítanak számukra csendes elfoglaltságot az előadás idejére. A klubon való részvétel ingyenes, és nem kötődik a Magyar Madártani Egyesület tagsághoz. A program bárki számára látogatható. A Bükki Művészeti Napok barokkfesztivált több mint 10 éve rendezik meg a szép barokkváros Eger és környéke jeles helyszínein. Ez alkalommal június 19-től 21-ig. A barokkfesztivál alapvető célja a történelmi környezetben a helyszínekhez illő elsősorban barokkori zenét megszólaltatni, lehetőség szerint minél szélesebb közönség réteget elérve. A programokban más művészeti ágak is szerepet kapnak, így például az irodalom, a színház, a színészi előadó művészet, a tánc és a képzőművészet is. Céljuk a hazai élvonalbeli művészek mellett a fiatalok, pályakezdők és a határainkon túli magyar együttesek megismertetése, ezáltal tapasztalatcserékre is sor kerülhet, ami a kölcsönös továbbfejlődés szolgálja. A belépés a programokra díjtalan. Múzeumok éjszakája lesz az érseki palotában is, június 20-án. 17 órától 22 óráig tárlatvezetéseken vehetnek részt a palotában és a pincerendszerben. Az érseki palota látogatóközpontban és az érseki pincerendszerben 17 és 22 óra között minden egész órában tárlatvezetéssel várják a látogatókat. A részvétel regisztrációhoz kötött, melyet a 0636 517 356-os telefonszámon tehetnek meg. 20 órától 21 óráig továbbá tárlatvezetés és orgonakoncert is lesz az Egri Bazilikában. Orgona koncerttel egybekötött különleges tárlatvezetésen vehetnek részt. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet személyesen az Egri érseki palota látogató központ jegypénztárában lehet megtenni. Június 20-án múzeumok éjszakája lesz az Egri várban is. Idén is változatos programokkal készül a Dobó István Vármúzeum a múzeumok éjszakája országos rendezvényre. Ingyenes belépés a Dobó István Vármúzeumba 18 óra után. Ezen a napon az Egri vár kiállításai mellett a Valide Szultána Hamam, a Lenkei Ház, a Gárdonyi Géza Emlékház és a Ciffer Sándor Galéria is ingyenesen megtekinthető. 16 órától 16 óra 45 percig Falatok a falak között címmel interaktív előadást hallgathatnak. 16 órától kezdődik a tárlatvezetés a Valide Szultán Hamam kiállításban az Egri vár vitézeivel. 17 órától 21 óráig dobó lakomáján vehetnek részt. 17 óra 30 perctől 19 óra 30 percig irodalmi falatok, családi felfedező, titokfejtő játékon vehetnek részt. 18 órától a múzeumok éjszakája nyitó rendezvényt tartják, melyen Nagy Ernő festőművész emlékkiállítását láthatják, Derengő valóság címmel. A helyszín a Ciffer Sándor Galéria. 18 órától 22 óráig fegyver és viseletbemutató is lesz, gyógynövények és orvoslás az Egri vitézlő oskolával. 18 órától 21 óráig óránként tárlatvezetést tartanak az aknafigyelő folyosókban. A további programokról az Egri vár honlapján tájékozódhatnak. A folytatásban Antalné GCMS-ét, a Ménes Gazdaság Szélvásvárad idegenforgalmi ágazat vezetőjét hallják a Masters nemzetközi fogadhajtó versenyről.
2: Június 18-ától csütörtöktől kerül megrendezésre a Szélvásvárad Masters nemzetközi fogadhajtó verseny. Kiemelt jelentőségű a verseny a négyes fogadhajtók számára, mert világkupára minősülő a kategória, emellett még minősülést lehet szerezni a négyes fogadhajtó világbajnokságra, mely augusztus 2. felében Aachenben kerül megrendezésre. 17 négyes fogat versenyez a három versenyszámban. Egyes fogadhajtók számára is minősülési lehetőség a szilvászváradi verseny. Ennek a kategóriának szeptemberben Münchenben rendezik meg a világbajnokságát. A magyar egyes fogadhajtóknak a magyar derbi cím is itt kerül kiosztásra. 14 ország, 80 fogata, közel 250 lóval képviselteti magát a négy napos versenyen. Csütörtökön és pénteken díjhajtás versenyszám kerül megrendezésre az arénában, szombaton maratonhajtás a Diósvölgyben, és vasárnap pedig ismét az arénában várjuk a látogatókat akadályhajtás versenyszámra. A verseny napok 9 órakor kezdődött.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az országgyűlés döntött az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosító javaslat sürgős tárgyalásáról. Igennel szavaztak a Tisza párt és a Mi Hazánk jelenlévő képviselői, nemmel a Fidesz és a KDNP frakció tagjai. Egy fideszes és egy KDNP-s képviselő tartózkodott. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. Ez lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a NISZ többségi tulajdonát a Gazpromnyeftől, folytatódhasson a szerb vállalat fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Az orosz érdekeltségek elleni szankciók okán szükségessé vált üzlet megkötésére újabb 15 nap haladékot kaptak a felek az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától, közölte Alekszandr Vucic szerb elnök. Sávossá alakítanák az olcsóbb orosz urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót. A különadót kiterjesztenék a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is, derül ki a kormány honlapján társadalmi egyeztetése közzétett törvényjavaslatból. Az előzetes hatásvizsgálat szerint az intézkedés idén 6 milliárd 250 millió, jövőre pedig újabb 15 milliárd forinttal javíthatna a költségvetési egyenleget. Az állami számvevőszék elnöke kezdeményezte az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését a fővárosi törvényszéken. Ennek oka, hogy a hatóság elnök ellen vádat emeltek hivatali visszaélés és közokirat hamisítás vádjával. Bíró Ferenc tagadja ezeket. Az országos mentőszolgálat teljes átvilágítását nevezte az idei év legfontosabb feladatának a szervezet megbízott főigazgatója. Konstantinovics Miklós az M1 állami televízióban azt mondta, a szervezet működésének részletes felmérése nélkülözhetetlen a további fejlesztésekhez. Radikális árcsökkentést hozott a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomag beszerzéseinél az integritás hatóság ellenőrzése. A hatóság szerint a főigazgatóság korábban csaknem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket. Az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Wiesmayer helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykárra, a március 1-e és május 14-e közötti időszakra az ország teljes területére 12 járás kivételével. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Wiesmayer bekövetkeztét tanúsító igazolást. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése a mezőgazdaságban, közölte a tárcavezető a Facebook oldalán. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan segítséget nyújtson az érintett gazdáknak, tette hozzá Bóna Szabolcs. Ismertetése szerint a vihar jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldi kultúrákban is. A hónap végén kezdődik a hazai dinnye szezon, tudatta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és az egyik nagy áruházlánc. Június utolsó hetétől a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét a boltok polcain. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 23 között. A HUN Cancer EPI kutatási programot bemutatók szerint a javulás a dohányzás elleni intézkedések hatására következhetett be, különösen az áttérben történő cigarettázás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Oroszországnak meg kellene állapodnia Ukrajnával, jelentette ki az amerikai elnök, jelezze, hogy mindent meg fog tenni ennek érdekében. Donald Trump erről Franciaországban a G7 csúcs találkozón beszélt, miután találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Azt mondta, az egyetlen ok, amiért beavatkozik, az, hogy nem szeretné látni, ahogy havonta 25 000 fiatal hal meg. Az Európai Parlament jóváhagyott két rendeletjavaslatot az EU és az Egyesült Államok között 2025. augusztusában létrejött közös nyilatkozatban vállalt uniós vámkötelezettségek végrehajtásáról. Ezek egyebek mellett megszüntetik az Egyesült Államok ipari termékeire kivetett valamennyi vámot. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, főleg a keleti ország részben. A szél megélénkül, sokfelé meg is erősödik. A csúcsomérséklet ma délután 27-28 fok körül alakul, és a melegedés napról napra folytatódik, a hét legvégén akár már 35 fok feletti maximumokat is mérhetünk majd. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
4: negyvenhatodik Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncalávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: keresztényélet.hu.
2: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. június 17-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő és Nátrán István segítségét köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. Mai vendégünk Ferenczi Tamás főkertész, akivel a Virágos Magyarország versenyről, növényvédelemről és városszépítésről is beszélgetünk.
2: Hát ami a legfontosabb, ugye, hogy alkalmazkodni a klímaváltozás hatásaihoz, szárazságtűrő fajtákat. Egy világhírű magyar dísznövény nemesítő dr. Kovács Zoltán fajtáit alkalmazzuk már hosszú évek óta részben, tehát nem teljes mennyiségben, de részben. Ezek a fajták elég jól bírják a szárazságot, dekoratívak, elég jó a fajta választéka, és hát ezzel a bazilika, illetve a egyetem előtti szakaszon neki minden évben emléket állítunk.
1: 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában Szalkai László egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. Ajánlónkat hallják.
3: Egy olyan valaki, akinek nincs sorszáma az egri püspököknek a történetében, mert ha megnézzük a sorszám szerinti püspök listát, akkor azt látjuk, hogy Esztei Hipolita 41-es számú, és utána 42-esnek Szalkai László van beírva. Igen ám, csak hogy amikor meghalt Esztei Hipolit, aki Itáliában halt meg, tudjuk, és utána a 10. Leó pápa rögtön ki is nevezte az unoköcsét, Giulio Medicit, az egri püspöknek, aki akkor már bíboros volt, és temérdek javakkal, egyházi javakkal rendelkezett már.
1: 9 óra után Tokai vételkörzetünkben Kilátó című műsorunkat hallhatják. Ugyanebben az órában Napról Napra című regionális műsorunkban egy különleges mesterségről, a harangöntésről beszélget Slis Róbert harangöntővel, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk. 10 órától hírek, majd kezdődik a Szószóló című műsorunk. Mai adásunkban Medvecki Ádám, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas karmesterrel beszélget Bércesi András. Ezt követi a Lélekszava, melyben Kormos Csaba poroszlói plébános gondolatait hallják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című műsorunk. A mai adásban különleges ízesítésű eper, cseresznye és megyzsemek elkészítését ismerhetik meg. Bejátszásunkban Süye Károlyné Klárikát hallják.
4: Sikerült még epret vásárolnom, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Készítettem levendulás eperdzsemet, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos. Van a kertembere Barbara is, nem túl sok egy nagy tő. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt.
1: 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Babits Mihály Csak posta voltál című versét Szegvári Menyhért előadásában hallják. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Karl Leisnerről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Quintus Horatius Flaccus költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.

0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és ma reggeli műsorunk vendégét, Ferenczi Tamás főkertészt, aki már nem először van nálunk itt a műsorban, és nem először beszélgethetünk a Virágos Magyarországért versenyről, arról, hogy hogyan szépül meg Eger minden egyes évszakban, mondhatom így, és hát, hogy milyen újdonsággal érkezik a városgondozás. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit.
1: Kezdjük akkor szerintem magával a versennyel, hogy a Virágos Magyarország versenyen már nem először indul Eger, és nagyon szép eredményekkel büszkélkedhet. Idén mi a helyzet?
2: Valóban így van. A Magyar Turisztikai Ügynökség már 33. alkalommal hirdette meg a Virágos Magyarország versenyt a települések számára. Ez egy nagyon szép szám, most már évtizedekre visszanyúlóan, és mondhatom, hogy sok a jelentkező és nagy a érdeklődés, úgyhogy a verseny továbbra is zajlik és indult ebben az évben is. Ez a verseny nem csak a magyarországi településeknek szól, hanem a határon túli települések is jelentkezhetnek most már több éve. Közel 400 település jelentkezett a versenyre 5 kategóriában, ez lakosságszáma, tehát falu-város kategóriában lélekszámtól függően, illetve az 5. pedig Budapestnek a kerületei. Ez azért van így, mert nyilván a anyagi hátterek, a feltételek azért nem egyformák, és ezzel így próbálja a kisebb településeket is, város-falu viszonylatban is a verseny, hogy megfelelőképpen tudjanak versenyezni, és ne kelljen nagyobb anyagi lehetőségekkel rendelkező településekkel versenyezni. Tehát határon túli települések is tudnak versenyezni, és ezek külön díjazásban részesülnek. A nemzetközi zsűri körülbelül egy hónap múlva érkezik a tavalyi győztes településekhez. Ez Kecskemét volt város kategóriában, és Etyek falu kategóriában, úgyhogy szurkolunk nekik, és bízunk a minél jobb eredményben, hogy ami majd az ősz folyamán fog kiderülni, hogy milyen eredményt értek el az európai versenyben. A települési verseny mellett lehetősége van a településeknek tematikus díjakért is küzdeni. Ez 6 díj van idén, ami korábbi évekhez hasonlóan. Ezek az év főtere, az év fasora, az év óvodakertje, virágzó közösségdíj, az év zöld innovációs díja, és hát a virágos városi és falu séták. Örömmel mondhatom, hogy korábbi években Eger városa már 2 díjat ebből elnyert. Az egyik az év fasora, az érsekkertnek a gesztenye fasora, ami nagyon komoly értéket képvisel, illetve a városi séták, amelyen nagy sikert aratott, és hát meghirdettük a városlakók számára is, mert hozzátartozik, hogy 2 alkalommal szükséges a versenyen kívül is ezt megszervezni, és aki nagy látogatottsága volt, és sokan eljöttek még messzebb településekről is. A települések bírálata megegyezik a nemzetközi zsűrinek a szempontjaival. Itt elsődlegesen a települések zöld felületnek minősége, elég sok minden beletartozik ebbe, nem csak a zöld felület és a virágok, hanem a fák is, utcabútorok hasonlóképpen, tehát egy ilyen komplex módon vizsgálja az ide érkező zsűri. A környezetvédelem, fenntarthatóság és hát a nevelés is egy külön kategóriát képvisel, ami egyre fontosabb lesz a mai világban. Ugye a környezetvédelemről nem hiszem, hogy sokat kell mondani, mert nagyon fontos mindjárt számára, illetve hát annak a természeti értéknek, amit kezelünk, annak a fenntarthatósága hasonlóképpen egy fontos dolog. Meghatározza a közösségi részvétel is minden évben, a lakosság, vállalkozások részvétele. Fontos, hogy helyi virágosítási verseny, ami például Egerben is van nagy részvétellel, illetve hát a Virágos Egerért mozgalom ugye nagy sikerre zárul minden évben, tehát a városlakók vagy a településeknek a lakói sok helyen is magukénak érzik ezt a mozgalmat, ezt a versenyt, azért, hogy szebb környezetben legyenek. Én szoktam mondani, hogy nem másért, hanem mindenki önmagáért a ház előtt, hogyha rendbe tesz, ezt meg kell köszönni, de elsősorban önmagának a saját környezetét teszi szebbé azzal, hogy virágosít, kulturáltában teszi a területét. Fontos a turisztikai vonzerő, illetve turisztikai tájékoztatás is azokon a településeken, ahol lehetőség van. Mindenki úgy gondolom, hogy zsűrizés alkalmával én magam is zsűrizem a településeket, magukénak érzik, és mindenki megtalál, vagy próbálja megtalálni önmagát, részben történelmi visszanyúlva emlékekhez kapcsolódóan, ha ilyen nincsen, mert azért sok településnek ilyen nincsen, akkor pedig különböző fesztiválokra vagy hagyományokra való hangolódás, és ez jó dolog, mert összehozza a közösséget. közönséget, így a virágos versenyen belül. Fontos dolog szintén, mert azért az egész virágos versenynek az önkormányzatok a mozgatói, az ő felkészültségük, az ő hozzáállásuk, mert a Virágos Magyarország versenyen csak önkormányzatok jelentkezhetnek, azt nem mondtam, magánszemélyek nem, tehát mindenképpen ők, akik összefogják a településnek a versenyzését.
1: Mi az a különlegesség, amivel most idén elő tud Egervárosa rukkolni, hiszen valahogy egy kicsit mindig tovább vagy túl kell lépni talán a tavalyi próbálkozáson vagy eredményeken?
2: Igen, ez nem egy könnyű feladat, meg várja a lakosság is, mert érzékeljük azt, hogy milyen újdonságok vannak. Az idei év egy kicsit másabb, mint az elmúlt év volt. Alkalmazkodni kell nekünk is a klímaváltozásnak a adottságaihoz. Sok minden megváltozott, ugye a nagy forróság előttünk levő hétvégén is már készülünk rá, hogy nagy meleg lesz. Ez évente több alkalommal ismétlődik. A csapadék mennyisége minimális egyelőre, ugye egész április hónapban, májusban is elég kevés eső esett. Tehát ezek a dolgok felerősítik azt, hogy alkalmazkodni kell. Ezek részben sajnos az egynyári növények, amik nagyon kedveltek voltak Egerben, annak a kárára megy, mert ezeket csökkentettük. Így is közel 60 ezer növény, amit egynyári növény, amit kiültetünk, de megjelennek az évelők is Egerben, tehát több ezer évelőt ültetünk ki a város területére. Ez azért gazdaságos egyrészt, másrészt pedig olyan szempontból előnyös, hogy nem kell minden évben újraültetni, mélyebben gyökeresednek, és akkor így ezt a évenkénti ültetést így ki lehet hagyni, és ezek, ha megfelelőképpen vannak ápolva, akkor több évig, 4-5 évig is helyükön tudnak maradni, és a díszítő értéküket hozzák. Hát azzal együtt, hogy azt a szintet azért, amit az egynyári növények tudnak hozni, biztosítani, azt az évelők nem, de nagyon változós a formavilága, és nagyon kedves növények ezek, és úgyhogy Egerben ez az egyik ilyen újdonság. A másik pedig, hát próbáltunk azért itt újdonságot a tavalyi év sikere után, a hidaknak a díszítése, a Kossuth-Lajos utcai híd után még két hidat bevontunk a díszítésbe, ezek népszerűek lettek, és hát úgy gondolom, meg a visszajelzések alapján a lakosság is örömmel fogadta ezt a kezdeményezést. Valóban viszi a szemet ez a nemzeti színű muskátli beültetés ilyen folyónövényel együtt, tehát ez mindenképp egy színfolt lett a városban, és remélem, vagy bízom benne, hogy ez a védjegye is válna Egernek, hogy egyébként ez darabszámban ez egy 90 darabot jelent, tehát ez egy nagyon jelentős szám, meg hát persze ezek a növényeknek a ápolása is egy folyamatos odafigyelés, fenntartást igényel. Ismét megjelentek Egerben a virágoszlopok, amelyek korábban egy darabig nem voltak, de már tavaly évben ez is volt, meg tavaly évben már volt, úgyhogy nagyon szép nemzeti színű, ez is begóniákból, piros-fehérrel, zöld levéllel, úgy gondolom, hogy a szívét megdobogtatja mindenkinek a dobótéren, amikor ezeket meglátja. Arra kérek mindenkit, hogy vigyázzunk rá, mert ezeknek a károsítás van, akkor egy idő után már ez nem pótolható, és azt a díszítő értéket nem tudja hozni, amit korábban beültetés után. Kihelyeztünk még 160 darab cserepes növényt, ez elsősorban a Szépasszonyvi idegenforgalomnak frekventált terület, illetve a termálfürdő előtti szakaszon, ez kevesebb volt ugyan, de lényegesen kevesebb, ez mint egy 170 darab, hát elég sok feladatot ad azzal, hogy ezeknek a locsolása nyári időszakban, abban a magasságban azért nem olyan egyszerű, illetve hát ami még újdonság lehet, hogy olyan növények is megjelennek, ami korábban nem voltak, például a felföldi kék margitvirág, a vinka, a gaurának az évelő díszgyertya, tehát próbáltunk olyanokat is, amelyek nagy számban van kint a területen, sokan csak szúnyogűzőnek hívják ezt a plectranthus latin neve, valószínűleg van egy ilyen riasztó hatása, úgyhogy ezzel is próbálunk odafigyelni, de a frekventált helyek azok természetesen megmaradtak, és hát most van az az időszak, amikor a talajt átszövik, és hát nagy mennyiségű vízzel ezt próbáljuk ellensúlyozni, ezt a száraz időszakot.

0: Mi alapján választották ki a növényeket, és mikor kell ezeket eldönteni, hogy miket fognak majd elültetni?
1: Ez már az elmúlt évben, egy évvel ősz időszakban már ez elindul a tervezése. Hát ami a legfontosabb, ugye, hogy alkalmazkodni a klímaváltozás hatásaihoz, szárazságtűrő fajtákat. Egy világhírű magyar disznövény nemesítő dr. Kovács Zoltán fajtáit alkalmazzuk már hosszú évek óta részben, tehát nem teljes mennyiségben, de részben. Ezek a fajták elég jól bírják a szárazságot, dekoratívak, elég jó a fajta választéka, és hát ezzel a bazilika, illetve a egyetem előtti szakaszon neki minden évben emléket állítunk, hogy az ő fajtáit állítjuk, vagy ültetjük be. Ez a kezdeményezés úgy tudom, hogy országosan egyedülálló, más ezt nem csinálja, de Zoli bácsi emléke megérdemli, hogy így is emlékezzünk rá. Tehát azokat a növényeket részesítjük előnybe, amelyek viszonylag kevesebb locsolással, öntözéssel bírják a meleget, mert ezek az egynyári növények elég sekélyen gyökeresednek, szemben a cserjékkel, vagy akár az évelőkkel, és hát biztosítani kell azokat a környezeti feltételeket, amelyekkel aztán ezek a díszítő értéküket hozzák. Természetesen oda kell figyelni a tápoldatozásra, a növényvédelemre, tehát még ilyen egyéb dolgok is vannak, de elsődlegesen a locsolás, öntözővíznek a biztosítása a legfontosabb.
0: Ha már említettük a csomópontokat, azért említsük meg a körforgalmakat is, hiszen egyre szebb körforgalom várja azokat, akik ide érkeznek a városba.
1: Igen, a körforgalmak esetében az önkormányzat ezt vállalkozásoknak, feltárásmestereknek átadta ezeknek a díszítését, úgyhogy el is indult, valóban fontos. Az elmúlt évben az Eger felirat megjelent virágból kirakva, most ez módosult egy kicsit. Én úgy gondolom, hogy az a, és egyetértek teljesen vele, hogy az a, amikor egy idegen vagy akár helyi vendég érkezik, akkor ez olyan ütős, hogyha egy olyan képpel fogadja a város, amely hát nyilván tiszta kulturált virággal díszített, úgyhogy ez nagyon nagy odafigyelést igényel ezek, úgyhogy bízunk benne, hogy ez az év ez jól fog sikerülni ilyen szempontból is.
0: Volt májusban egy különleges akció a városgondozásnál, hiszen a mélegelők fontosságát helyeztük előtérbe, hogy valahogy a biodiverzitásnak is nagyon fontos volt, és hát nyilván a méhek szempontjából, a rovarok szempontjából. Miért tartották fontosnak ezt a kezdeményezést?
1: Ez a kezdeményezés maga Angliából származik, ahol már felismerték korábban, hogy nem feltétlenül szükséges a minimális mértékben lenyírni a gyepfelületeket, és öröm volt, hogy Eger is, városvezetés is csatlakozott hozzá. Tehát egy hónapon keresztül nem volt fűnyírás a városban, kis kivétellel, tehát a közlekedés biztonsági okokból azért végeztünk fűnyírást, a temetők hasonlóképpen szükséges volt a fűnyírása, nyilván a kegyeleti okokból, illetve a játszótereknél hasonlóképpen. A vágatlan májusnak kulcs szerepe volt a beporzó rovarok életében, és segítik a talajvíz megtartó képességét is megtartani. Ettől függetlenül Egerben maradnak azok a kisebb foltok, amelyek vadvizsgálatok

0: a május után utolérjük majd magunkat. Természetesen ez a vágattan május, úgy gondolom, hogy le kell vonni majd a tanúságokat. Belvárosi viszonylatban, ahol frekventált idegenforgalmi területek vannak, ott egy magasabb vágási magasságot kell majd, de külső területeken valóban így van, hogy nagyon sok olyan növény megjelent, ami korábban nem a beporzó rovaroknak a számát szaporította, tehát mindenképpen én úgy gondolom, hogy pozitív kezdeményezés volt, és hát bízunk benne, hogy jövőre is majd ez megmarad.
1: Milyen feladatok elé néznek most itt? Valószínűleg egy igen meleg nyári időszak előtt állunk. Azt említettük, hogy fel kell készülni arra, hogy nyilván a locsolás majd nagyobb számban fordulhat elő. Hogyan tudják ezt majd kezelni, ezt az állapotot?
0: A Városgondozás Eger Kft.-nek több locsolókocsia van, tehát ezek gyakorlatilag folyamatosan dolgoznak, szombat-vasárnap is, hajnali munkakezdéssel, tehát 4 órakor kezdődik a munka, mivel akkor van még hűvösebb idő, és hát ezeket a felületeket, ezt a 60 ezer darab egy nyári növényt, illetve az évelő növények mellett még fák is vannak, amelyeket ősszel telepítettünk meg tavasszal is most ebben az évben, tehát ezeket is locsolni kell. Amiben előre léptünk, talán még a öntözőzsákok lettek kihelyezve, ezt a városlakók, ide látogatók láthatják, tehát ez egy folyamatos vízutánpótlás biztosít ezeknek a fáknak. Hát a feladatok azok ezeknek az ápolás, amikor beállnak a növények, akkor ezeknek az ápolási munkái, ugye, hogy mondtam, részt vesz Eger városa a Virágos Magyarország versenyben, úgyhogy ebben az évben még kiegészítettük a Virágzó Közösség díjával, tehát itt a zsűri látogatását is várjuk majd a hónap végén, vagy a jövő hónap elején. Hát ezeknek a ápolási munkák, aztán azon kívül nagyon sok utcabútorok kihelyezése. A dobótéren gyepszőnyek került a Spár áruház mellé, úgyhogy annak is például az ápolási munkái. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amelyek nem olyan látványosak, de nagyon fontosak ahhoz, hogy egy ilyen vendégváró városkép kialakuljon, és hát tényleg élménnyel távozza mindenki, aki ide érkezett Egerbe.

S ha eldöntöd, hogy elhagysz, örökre végleg kész, engem is vigyél el. S ha itt van már a taxi, intesz, indulsz, mész,

0: És hát ugye az ápolási feladatokhoz hozzátartozik, hogy a betegségek ellen is meg kell védeni a növényeket, a fákat. Hogyan tudják ezt folyamatosan azon az állapoton tartani, hogy mindenkit valamilyen szép kép fogadjon?
1: Köszönöm a kérdést, nagy felelősség. Valóban Egervárosnak a fáinak a megóvása. Egerváros köztetve 27 ezer darab fa van. Azok között kb. 30 darab a védett fák, amelyek nagy értékű fák, élén a termálfürdő Európa évfája díjat elnyert platánfája, de a többiek is, illetve az évfasora díjat elnyert érsekkerti gesztenyesor, ami országban egyedülálló, ez az egyöntetű állomány. Úgy megjegyzem, hogy fehérvirágú vadgesztenye, ez azért érdekes, mert ez az aknázó, ami nagy ellensége, ez csak a fehérvirágú gesztenyefákat támadja meg, és emiatt aztán nem is javasolt a fehérvirágú fáknak a telepítése, hanem inkább a piros, illetve a sárga virágú vadgesztenyefákat telepítik. Tehát visszatérve, nagyon fontos ezeknek a figyelemmel kísérése. Maga ez a kártevő, ez a vadgesztenye agnázomoly, ez egy három nemzedékes kártevő, tehát évente háromszor szaporodik, és akkor a rajzás idején, amikor a legnagyobb példányszámban ezek jelen vannak, akkor történik meg a védekezés, növényvédelmi permetezés földi gépekkel. Ezt a lakosság számára közleményben, illetve a hatóságokat is értesítjük, végezzük. Egy permetezés már megtörtént, és hát a jövő hét második felében történik előreláthatólag időjárás függvényében a második is. A védekezésben nem csak a vadgesztenyefák vannak benne, hanem a platánok is. A platánnak van egy kártevője, ami nagyon sok problémát okoz, ez a platán csipkés poloska, amely hasonlóképpen a legnagyobb fonákjáról szívogatja, és ez a száraz meleg időben ez felszaporodnak ezek a szívórávó kártevők, és hát ez ellen is szükséges. A fa mérete miatt természetesen felszívódó szerekkel, mert hát ilyen 30 méteres fákat azért nem egyszerű, még a növényvédelmi munkás sem, de odafigyelünk rá, és ez is zajlik. Idei évben egy újdonság volt országosan is, én szerettem volna ezt megvalósítani, és ebbe a dologba a támogatást kaptam. Az Ady Endre utcai fasor, ami körülbelül 160 darab fából áll, ott fürkészdarasokat helyeztünk ki a lombkoronába, és ezek a fürkészek pusztítják el ezeket a károsító, vadgesztenye aknázomoly petéket, amikor ezek szaporodnának, és akkor gyakorlatilag hát egy ilyen biológiai növényvédelem valósul meg. Úgyhogy az idei év az egy ilyen tapasztalatszerzésnek az időszaka is lesz. Hát én bízom benne, hogy sikerrel járunk, és majd ősszel tudjuk ezt mindenképpen értékelni, hogy sikerült ez a szezon, és hát nyilván akkor ez is egy előrelépés, mert nem vegyszerrel mérgezzük úgymond a környezetünket, és hát ezek a kis hasznos rovarok elvégzik azt a munkát, amit a vegyszernek kellene.
0: Milyen érdekes, hogy említette ezt. Mennyire gondolja egyébként fontosnak a vegyszermentes védekezés használatát?
1: Hát nagyon fontos lenne, ugye, akármilyen vegyszerről van szó, azért mérgezi a környezetet. Nyilván vannak a felhasználható szerek, ez eléggé beszűkült szerállományt jelent, olyan fenntartások, amelyek például korlátozzák, de ezt úgy hívják, hogy szerokiratban rögzítve van, hogy hol nem lehet használni. Hát ilyen például a játszóterek környéke, közteleken, a élővizek környéke, mind a mellett rögzítve van, hogy a permetezés, a növényvédelmi munkák végzése csak éjszakai órában történhet növényvédelmi szakmérnök felügyelete mellett, tehát pont amiatt, hogy még a mérgezésnek a lehetősége is kizárjuk, nem is volt Egerben, odafigyelünk rá, kezdetektől fogva a több évtizede, 2-3 évtizede semmiféle ilyen probléma, tehát ez egy fontos dolog a szerokiratban rögzítettek betartása. Nem egyszerű dolog, de odafigyelünk rá, és hát én nagyon bízom benne, hogy ezt esetleg ezt a próbálkozást majd itt a fürkészdarazsak vonatkozásában ki tudjuk majd bővíteni. Arról majd külön beszámolnék esetleg, hogy...
0: Az újabb ötletekről igen. Is. Érkeznek-e visszajelzések a városlakóktól, hogy mennyire tetszik, vagy nem tetszik nekik a jelenlegi városkép, virágosítás? Szeretnének-e mást? Új ötletekkel esetleg gazdagítják ezt?
1: Én azt tapasztalom, hogy az új ötletek azok sikeresek voltak, tehát itt az, hogy a virágoszlopok megjelentek például a városban, ami egy ilyen idegenforgalmilag frekventált városhoz hozzátartoznak a városképhez, de hasonlóképpen a hidak az sikertörténet volt, azt hiszem, hogy a tavalyi év után az is döntöttünk mellette, de a bármiféle olyan pozitív dolog, amely kulturáltá teszi a várost, városképet, az mindenképpen támogatják, és ez nekünk ez egy újabb támogatást ad ehhez a munkához. az kétségtelen, hogy hozzátartozik, hogy elég nagy a városban a károkozás. Tehát ez megjelenik sajnos utcabútorokban, a virágoknál, idejében sajnos a patakparti vályó volt az, ami népszerű volt idézőjelben olyan szempontból, hogy sok eltűnt, illetve hát nem is, nem csak, hogy eltűnt, hanem bedobálták a patakba. Most ezzel az a probléma, hogy egy idő után ugye a termelők is befejezik a forgalmazását a növényeknek, és akkor gyakorlatilag nem tudjuk már pótolni. Mindamellett, hogy azt a összeget, ugye, amiben ezek a növények kerülnek, azt más, hasznosabb dolgokra is lehetne fordítani. Ez a károkozást tudnám mondani, ami nehéz probléma, nem csak Egerben, országosan is, tehát társadalmi problémák csapódnak le közterületeken, tehát mondhatnám a hajléktalanoknak a helyzete, szemetelés, stb. Tehát azért ezek nehéz kezelni.
0: Igen, érdeklődni is akartam e felől, hogy ezért itt az elmúlt években problémát okozott az, hogy eltűnögettek a virágok ezekből a vályukból, hogy most akkor hogy állunk, de akkor pozitívabb kicsit a helyzet, vagy...
1: Hát az elmúlt évek azok talán úgy visszaszorult ez, az idei év valahogy én nem tudom miért, de elég nagy számban volt ez a eltűnése. Összetett dolgokról van szó, aztán lehet, hogy majd ez a városvezetéssel, rendőrséggel, hatóságokkal megérne egy egyeztetést, hogy mit tudnánk köztelet felügyeletet bevonva, hogy mit tudnánk ez ellen tenni, mert nagyon sok a károkozás a városban.
0: Akár a kamerarendszereken ez visszakövethető, vagy több kamerára lehetne szükség?
1: Gondolom igen, de vannak olyan dolgok, ami nem feltétlen, vagy nem azonosítható kamerával. Például, amikor díjmentesen használható nyilvános WC-ben olyan károkozások történnek, ami elég jelentős anyagi ráfordítást igényel. Például, de hát vannak olyan helyszínek vagy helyek is, ahol kamera már főleg az esti éjszakai órákban nem azonosítható be, hogy ott mi történik. Hát jobban kellene vigyázni a értékeinkre.
0: Legyen ennek a beszélgetésnek egy pozitív kicsengése. Beszéljünk arról is, hogy milyen esélyekkel állnak most akkor a Virágos Magyarországért versenyre.
1: Eger gyakorlatilag már szinte minden díjat elnyert a Virágos Magyarország több mint 3 évtizedes történetében. Mondhatom, hogy a legjelentősebb díj az Európai Aranyérem volt. Mellette még az Európai Fája, amit sokat emlegetünk, és sok egri kedveli, szereti. Mellett miniszterelnöki díjaktól kezdve kiíró szervezetek díjait, tényleg már a bíráló bizottságnak nehéz dolga volt sok esetben, hogy Eger milyen díjat kapjon. Hát reménykedünk, úgyhogy a nagyon jól működő szervezetek vannak a városban, tehát ez a virágzó közösségdíj, úgy gondolom, hogy eséllyel indulunk. Ezt természetesen jól kell majd a zsűri részére bemutatni, aminek egyik tagja lesz az európai zsűrinek a volt tagja, tehát komoly tapasztalatokkal rendelkezik, de el kell, hogy mondjam, hogy ő kérte, hogy hagyja jön Egerbe, mert annyira kedveli a várost, és idejében abba hagyja a zsűrizést, és akkor így szeretne búcsúzni a várostól is, meg a Virágos Magyarország versenytől is. Tehát mindenképpen ez fontos, hogy úgy fogadjuk a zsűrit, egyrészt ugye a felsorolt szempontok alapján, részben pedig hát nyilván azok a tájékoztató dolgok, amelyek hozzátartoznak a tevékenységünkhöz. Én bízom benne, hogy pozitív lesz, és akkor ősszel a díjátadó ünnepségen, akkor itt sikerrel térünk majd vissza.
0: Ön, mint főkertész, hogyan áll ehhez a versenyhez? Mennyi munka van benne, és egyáltalán milyen büszkeséggel tölti el, hogy azért évről évre nagyon szép eredmények jönnek?
1: Én a Virágos Magyarország versenyben régióvezető is vagyok, úgyhogy 3 megye tartozik a úgymond irányításon, felügyeletem, ez Nógrád, Szolnok és Heves megye, tehát látom a településeknek a sűrizés alkalmával a fejlődését, változásait. Az kétségtelen, hogy az anyagiak sok esetben behatárolják, főleg kisebb településen a lehetőségeket. Ilyenkor erősödik fel a közösségeknek a szerepe, hogy részt vesznek a település díszítésében, a virágosításában. Ez nagyon fontos, hát városi viszonylatban azért nagyobbak a lehetőségek, ezért is vannak ezek a kategóriák, hogy ne egy csoportban legyen mindenki. Azért évről évre van fejlődés és igény arra, hogy amit én látok, hogy úgy próbálja mindenki

0: Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
1: Reklámot hallottak. Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Buda Péter atya teológiai tanárt. Rögtön itt az elején dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
2: Mielőtt még bele bonyolódnék ugye a felvezetőmbe, hiszen az, akivel a mai adást folytatjuk, Esztei Hippolit halála után a következő püspök, mondhatnám azt, hogy Szalkai László, de még nem ő volt rögtön hirtelen az első püspök Esztei Hippolit után. Ki az, aki gyorsan, frissen ide került?
3: Tulajdonképpen egy olyan valaki, akinek nincs sorszáma az egri püspököknek a történetében, mert ha megnézzük a sorszám szerinti püspök listát, akkor azt látjuk, hogy Esztei Hippolita 41-es számú, és utána 42-esnek Szalkai László van beírva. Igen ám, csak hogy amikor meghalt Esztei Hippolit, aki Itáliában halt meg, tudjuk, és utána a 10. Leó pápa rögtön ki is nevezte az unoköcsét, Giulio Medici-t az egri püspöknek, aki akkor már bíboros volt, és temérdek javakkal, egyházi javakkal rendelkezett már. Viszont az az érdekes, hogy ez csak egy pápai kinevezés volt, de közben, tehát amikor Magyarországra megérkezett a hír, hogy Esztei Hippolit meghalt, akkor a király, a második Lajos, szintén, mint főkegyúr, rögtön kinevezett valakit egri püspöknek, ő pedig Szalkai László. És akkor itt most eltelik néhány év, amikor tulajdonképpen két püspöke van az egyházmegyének, igazából meg egy sem, ha úgy vesszük, mert hogy Szalkai Lászlónak hiányzik a pápai kinevezése, Giulio Medici-t pedig a pápa kinevezte, de sosem tudta elfoglalni a püspöki széket, mert itt meg ugye a királyi ellenjelzés hiányzott hozzá.
2: Tehát akkor már nem ő az első, aki itáliai honból érkezett volna, mármint, hogy...
3: Igen, emlékezhetünk.
2: Jó, nem Esztei Hippolitra gondolom,
3: Rodrigo Borgiára emlékezhetünk. Akiből ugye
2: viszont bár... ő nem is volt püspöke.
3: Ki volt nevezve?
2: Csak
3: ő
2: sose
3: is.
2: Járt itt, ő sem.
3: Ő igen. Sem járt itt, tehát őt is kinevezte a pápa, Rangóni Gábornak a halála után, ugye aki Rómában halt meg, és ugye később belőle pápa lett, 6. Sándor. Most az az érdekesség, hogy Giulio Medici-ből is pápa lett, ő pedig 7. Kelemenként.
2: 7. Kelemen lesz majd.
3: Igen, 23-ba, és akkor neki nyilván ugye le kellett mondania minden egyéb püspöki méltóságáról, mint pápa, akkor ő már csak Róma püspöke, és az Anyaszentegyház pápája, és így aztán az egri püspökség az gyakorlatilag felszabadult, és onnantól kezdődően mondhatjuk azt, hogy Szalkai László ténylegesen az egyházmegyének a püspöke lett.
2: Igen, ez olyan érdekes, hogy tényleg már gyakorlatilag a 47. adásunkhoz érkezünk itt az egri püspökök történetében, és szerintem nagyon sokan vagyunk úgy, akik, ha ezt az adást én, ha nem vagyok ennek a szerkesztője, nem beszélgetek veled erről, Péter atya, és azok a hűséges hallgatóink, akik ezt hallgatják, tehát soha nem tudtuk volna meg, hogy itt azért Egerben Borgiák és Mediciek is jártak, érintettek voltak, mert azt, hogy egri püspökök azért főleg ugye a kezdeti nevek még számunkra is ismeretlenek voltak, ugye hála
3: és ne feledkezzünk el Ascanius Sforzáról, aki
2: van.
3: szintén
2: egy nagy név, igen.
3: Van, és ő is bejelentkezett az egri püspökségét, csak mondjuk ő aztán tényleg nem kapott sehonnan támogatást,

0: De azért, hogy lemondjon róla, azért Magyarországon javadalmat kapott, ugye Péter Váradi apátságot.
1: Igen, csak hogy tényleg itt Medicsiek, Borgiák, ezek a nagy reneszánsz nevek, hogy ezek milyen fontosak voltak. Ugye tanultunk róla Itáliában, sorozat készült belőle, de az, hogy Egerhez közel ezt, én most itt a sorozat kapcsán tudtam meg, úgyhogy én ezt beismerem.
0: Ebből is látszik, hogy Róma után Eger a világ közepe.
1: Pontosan. Na jó, tehát, hogy Giulio Medici gyakorlatilag ilyen, akkor nem nevezhetjük, mert nem tették bele az egri püspökök sorába, de végül is ilyen félig meddig püspöke volt a városnak. Tehát beszélünk arról a Szalkai Lászlóról, aki valóban az egri püspökök névsorát gazdagítja. Utána olvastam, hogy ő sem egy nemesi családból származott, hanem egy egyszerű paraszt gyermek volt.
0: Igazából nemesi család, csak már éppen lesüllyedt a jobbágy sorba.
1: Két szilvafás.
0: Igen, de kis nemesi család volt, aki címerrel is rendelkezett. Tehát a címere meg is maradt, ugye viszintesen középen vágott pajzs, az alsó részében egy lilium, a felső részében pedig egy ágaskodó, hát vagy lúd, vagy hattyú, ezt nem lehet pontosan tudni, de szóval mindenképpen valami madár. Egyébként pedig az édesapja az már vargaként dolgozott, és Máté Szalkai származású, és annyit tudunk még róla, hogy a későbbiekben ez a származás, ez nem túlságosan tette őt kedvelté. Ugye emlékszünk rá, hogy annak idején ugye Bakócz Tamás szintén porszármazék volt.
1: De ő valóban paraszti származású.
0: Így van, igen. Így van. És tudjuk azt is, hogy a Dózsa-féle parasztháború után ugye Verbőciék kivívták azt a jogot, hogy paraszt gyerekből ne legyen egyházi méltóság. Na most Szalkai László, hogy mondom, igazából nemesi családból származott, csak nagyon lesüllyedt már. Viszont az, hogy Varga volt az apja, ez rányomta a bélyegét, úgyhogy a későbbiekben is az ellenségei azok Varga Szalkai Lászlónak, vagy a Varga fiának, vagy egyszerűen csak a Vargának nevezték.
1: Hát ez igen, ez ilyen szempontból mindenképpen pejoratív előnevet jelentett. De minden esetre ő a származását megtagadni nem tudta, de attól függetlenül szépen a tanulmányaival ő azért feltornázta magát ezen a ranglétrán.
0: Így van. Sárospatakon tanult az ágostonosoknak a kollégiumában, és azt kell mondani, hogy fönnmaradt egy könyv, illetve egy ilyen jegyzet, amit ő készített még 1494-ben, talán még vissza kellene ugrani arra, hogy valamikor 1475 körül született, nem tudjuk pontosan a dátumot, van, aki szerint 1472-ben, de az tény, hogy 1489-90-es tanévnek a jegyzetei, amiket ő készített, az megmaradt az előadásokról, amelyet ugye Kisvárdai János tartott, és ez pontosan a muzsikáról szólt, és akik megnézték ezt a jegyzetet, azt mondták, hogy olyan színvonalú, hogy a muzsikáról szóló traktátus az akkori európai egyetemeken is megállta volna a helyét.

0: A lényeg az, hogy itt mindenképpen nagyon jó alapokat szerzett a latinos műveltségben is, és a humanista akkori kultúrát szívta magába, és nagyon tehetséges volt. Tehát kimondottan jó latinistának számított, tehát a klasszikus, vagy mondjuk azt, hogy a humanista latint azt olyan színvonalon művelte, hogy tehát az országban is párját ritkította. Úgyhogy hamarosan fölfigyeltek rá, és 1494-ben már II. Ulászlónak az udvarában találjuk, 1500-ban Bornemisza Jánosnak a szolgálatábannál, aki akkoriban kincstartó volt, és 1511-ben már kancelláriai titkár. Tehát ott van a királyi udvarban. Na most, ami érdekes, hogy az egyházi előmeneteléről azt nem nagyon tudunk.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy itt valahol már kiderült-e, hogy akkor ő most mikor végezte a papi tanulmányokat, vagy a felszentelésed, akkor erről nem tudunk.
0: Erről sem. Nem tudunk. Uh-huh. Viszont, ahogy látjuk, fölfigyeltek rá a királyi udvarban, sőt, II. Ulászlónak a felesége Anna királyné is nagybecsben tartotta, és nagyon szeretett vele társalogni, latinul. Tehát Anna királyné azért társalgott vele, hogy a saját latinságát csiszolja, mert hogy ebben az időben is ugye el szoktunk feledkezni erről, de hát a magyar királyi udvar alapvetően ekkor is humanista műveltségű volt, tehát azt szoktuk gondolni, hogy Mátyás királyi udvar egy humanista királyi udvar, és akkor Mátyás halála után ez megszűnt, nem szűnt meg. Uh-huh. Tehát továbbra is a humanizmus az itt van Magyarországon, sőt nem csak a magyar humanisták, hanem továbbra is jönnek ide azért olaszok is, tehát a királyfinak a nevelője, Pízó Jakab, hát ő sem magyarországi származású, ő is Itáliából jön. De ő az, aki II. Lajosnak a nevelője.
1: De most a humanista szellemiség az akkor abban nyilvánult meg, hogy mondjuk az előkelőséget nyelve az a latin volt, vagy az olasz is, vagy akkor ezt hogy kell elképzelni, hogy mondjuk mi volt a királyi udvarban a hivatalos nyelv?
0: A latin volt az a nyelv, ami, hát mondhatjuk azt, hogy egész Európában a közös nyelv. Tehát nem csak egyházi berkekben, hanem az egymás közötti érintkezésben is, de mindenképpen a szentszékkel való levelezés, ami nagyon fontos volt, meg hát az egyháziakkal való levelezés, tehát püspökökkel, prépostságokkal, apátságokkal, ez mind-mind latin nyelven működött, és éppen ezért fontos volt az, hogy ez szép latinság legyen. Ugye a humanizmus az megpróbált visszatérni a klasszikus latinhoz, vagy a középkorban a latin nyelv is leromlott egy kicsit, tehát veszített abból a klasszikus veretességéből és patinájából, de a humanizmus fölfedezi újra a klasszikus latin szerzőket. Uh-huh. Tehát itt most vissza kell gondolni, hogy újra Cicero lesz az eszménykép, vagy a latin történetírók, egy Tacitus, egy Svetonius, de szívesen olvasták Julius Cézárnak az emlékirateit, mert hogy az is egy nagyon szép, tiszta latinság volt. Úgyhogy ezeket nagyon szerették, meg hát persze az ókeresztény irodalomból is voltak, hát ott elsősorban Szent Ágoston, akinek a latinsága olyan míves volt, hogy az megütötte azt a szintet, ami a humanisták számára megfelelő volt.
1: Hú, most ez egy mellékvágány kérdés lesz, de most ez akkor is felkeltette az érdeklődésemet, remélem, hogy te erre választ tudsz adni. Mi van akkor, amikor, tényleg csak egy mondatos választ, hogy ne menjünk el nagyon a témánktól, amikor ugye van egy adott ország uralkodója, aki nyilvánvalóan, mint ahogy ez megszokás, más honból hoz ide ugye arát magának, és ugye magyar Mátyás királynak most volt a nápolyi aragóniai Beatrix, tehát ott mi lesz a közös nyelv? Vagy, tehát van-e arra valami, hogy ahova utazik az illető, akkor annak a nyelvét kell, mert mondjuk nyilván a magyar nyelv sokkal nehezebb, vagy Mátyás király volt olyan kedves, és ő beszélt olaszul, tehát, hogy de most akár ez egy francia udvarban is, amikor mondjuk angol királyné érkezik, vagy lengyel királyné érkezik Magyarországra, tehát, hogy ott kidönti el, hogy mi lesz a közös nyelv a házastársak között?
0: Hát általában megvolt, hogy mely területeken melyek voltak az uralkodó nyelvek, tehát például a francia és az angol viszonylatban, ott Londonban is a francia volt az a nyelv, amit elsősorban használtak, tehát ott sokkal erőteljesebb volt a francia kultúrának a hatása, meg ugye ne feledkezzünk el arról, hogy a középkorban Franciaország jelentős területein angol uralom volt, tehát politikailag az angolok uralták Franciaországnak egy jelentős területét, ugyanakkor azonban kulturális szempontból az angolok fölnéztek a francia kultúrára, a francia középkori lovagi eszményekre, és szívesen használták ők is a franciát. Tehát az angol uralkodók azért általában beszélték a francia nyelvet, úgyhogy ott ez volt a megfelelő. Ugye Dél-Európában ott azért a népnyelv, tehát a vulgáris nyelv, az már betört az irodalomba egyébként, tehát azt tudjuk, hogy pontosan a humanizmus hozza el azt is, hogy a népnyelvet fölfedezik, és akkor ugye Dante már nem latinul írja a Divina Commediát, az isteni színjátékot, hanem
1: olaszul.
0: Így van, méghozzá abból is ugye a toszkán nyelvjárást, és ez lesz aztán a későbbi olasznak az alapja, de itt Magyarországon ugye még az a helyzet, vagy az az érdekesség is fönnáll, hogy hát a király sem magyar. Hát második Ulászló, ő sem magyar származású, hanem Lengyelországból érkezik.

0: Na de most például Mátyás király és a Beatrix, ők milyen nyelven beszéltek? Tehát Mátyás király tudott olaszul.
1: Szerintem mindannyian Mátyás király valószínűleg tudott olaszul, de ebben nem vagyok biztos, ennek utána kellene nézni. Illetve hát náluk azért a latin az nem probléma. Uh-huh. Tehát azzal megértették egymást.
0: De furcsa lenne a mai világban ezt elképzelni, igaz, hogy mondjuk hát nyilván nem királyságról beszélünk, hanem mondjuk az államformában, mondjuk a parlamentben latinul beszélnek, hát, igaz? Tehát ez már ez egy...
1: Hát 1844-ig
0: ez így történt,
1: Magyarországon
0: igen.
1: A hivatalos nyelv a latin volt. De egyébként most is vannak ilyenek, hát épp az, hogy azáltal, hogy a világ kitágult és sokkal könnyebb elérni más régiókat. Van olyan kedves barátom, aki magyar, chilei lányt vesz feleségül, és angolul beszélnek leginkább.
0: Abszolút, igen, megvan ezek, amikor két különböző nemzetnek egy harmadik közös nyelve van, mert mondjuk valószínűleg az angol mondjuk egyszerűbb egy, nem tudom, tényleg egy magyar és egy, nem tudom, spanyol között akár.
1: Igen, igen.
0: Kanyarodjunk vissza Szalkai Lászlóra, igen. Tehát,
1: igen, ott hagytuk abba, hogy közben ő már királyudvarban, igen, kancellár, és közben ugye személyes kapcsolata is van a királyi családdal, annak királynén keresztül. Ugye ezek a személyes kapcsolatok azért fontosak, mert hogy hát ők azok, akik az előmenetelt biztosítani tudják. Tehát, hogyha a királynak a felesége valakit megbecsül, akkor ez azt jelenti, hogy neki könnyebb lesz majd az előmenetele. Egyébként vele kapcsolatban még azt el kell mondani, hogy ahogy mondtam is az előbb, nem tudjuk, hogy egyházi előképzettséget mit szerzett, vagy hogyan, de hogy később az esztergomi érsekséget is úgy nyeri el, hogy még mindig nincsen pappá szentelve. Tehát ő annyira humanista, és annyira ez a reneszánsz ember, hogy az ő számára az egyházi javaknak a megszerzése az annyiban fontos, hogy biztosítják azt a jövedelmet és azt az élet lehetőséget és életminőséget, amivel ő tud előre haladni. Tehát tulajdonképpen ezt ő csak ilyen karrier szempontjából értékelte.
0: De ahogy erre már a korábbiakban is láttunk példát, azért ez nem volt egy lehetetlen dolog. Tehát pappá szentelés nélkül is lehetett valaki...
1: Hát ezt egy Hippolitnél láttuk, hogy élete végéig nem sikerült pappá szentelni.
0: Hogy ennek mi volt az oka, ezt nem tudjuk, mert gyakorlatilag lehetett volna bármikor, de mégsem történt ez meg. Mi volt az első legmagasabb, vagy mi volt az első viszonylag magas egyházi méltósága?
1: 1513-ban kinevezték Váci püspökké. A Váci püspökség ebben az időben nem tartozott a jelentős püspökségek közé, legalábbis olyan szempontból, hogy nem tartozott az igazán jövedelmező püspökségek közé, de mindenképpen egy lépcsőfoknak nagyon jó. Hiszen, hogyha már püspök, akkor onnantól kezdve a jelentősebb püspökségeknek az elérése is könnyebbé válik számára. Úgyhogy amikor ugye 1520-ban megüresedik az egri egyházmegye, mert hogy ezt egy Hippolit meghal, akkor ugye láthattuk, hogy megtörténik egy kettős kinevezés, részben tizedik Leó pápa részéről, aki az unokaöcsét nevezi ki egri püspökké, illetve hát második Lajos, ekkor már ugye második Lajos a magyar király, ő meg kinevezi a mi Váci püspökünket, egy előlépteti, mondhatjuk így, egri püspökké, azonban a probléma az, hogy a pápától nem érkezik meg a kinevezés, mert hogy amíg tizedik Leó él, addig nyilván, hogy ő az unokaöcsét favorizálja.
0: De most ebben az ilyen, nem tudom, ilyen ex-lex állapotban, akkor most az egri püspöki funkciót ki láthatja el de jure?
1: Hát tulajdonképpen az egri püspökség működött magától, illetve hát elmondhatjuk azt, hogy hát ő volt az, aki helyben volt, csak ugye még hiányzott a pápai kinevezés, tehát azt jelenti, hogy nem lehetett tekinteni egri püspöknek, noha a király már rábízta az egri püspökség javainak a kormányzását is.
0: Jó, csak hogy mit tudom, gondolok arra, hogyha nem tudom, olyan oklevelet, vagy bármit, amihez alapvetően az egri püspök aláírása szükséges, akkor ezt ilyenkor kivel? Tehát ilyenkor se nem Szalkai László, se nem Giulio Medici, hanem mondjuk aki nevezett, nem tudom, helynök teszi meg ezeket a lépéseket?
1: Giulio Medici semmiképpen, mert hogy ő nincs itt, tehát semmilyen funkció.
0: Formában, azt se tudja, hol van Eger, vagy hol volt Eger, lehetséges.
1: Hát lehet, hogy tudta.
0: De sosem járt itt valószínűleg, nincs róla is írásbeli fejezés.
1: Soha. Ez teljesen bizonyossággal tudjuk mondani, hogy sose járt itt. Tehát ő tényleg nem foglalta el az egri püspökséget. Szalkai László viszont eljött, csak éppen a pápai kinevezése hibázott, tehát nem tekinthető addig teljesen hiteles egri püspöknek, és éppen ezért például van is arról adatunk, hogy volt, amikor így nevezték őt, hogy electus suffraganens agriensis futurus. Tehát, hogy...
0: Választott. Igen,
1: suffraganeus az püspök,
0: egri,
1: jövőbeli püspök.
0: Jövőbeli püspök.
1: Futurus. Tehát a...
0: Jövőbeli egri püspök, mert az agriánimus benne volt.
1: Igen,
0: lefordítjuk itt ezt a latin titulust, igen. Tehát akkor jó, akkor tulajdonképpen neki tizedik Leó haláláig várni kellett, tehát gyakorlatilag onnantól fogva, hogy meghal tizedik Leó, lesz hivatalos egri püspök?
1: Még, tehát tizedik Leó meghal, még utána negyedik Hadrián sem.
0: Adja meg a jóváhagyást.
1: Igen, viszont ő meghal 23-ba, és akkor megválasztják Giulio Medicit.
0: Aki pápává, onnantól fogva már azt mondja, onnantól, hogy mosom kezeimet, most már átadom neked.
1: Le kellett mondania. Uh-huh. Tehát onnantól kezdve gyakorlatilag az egri püspökség most már teljesen szabaddá vált a Szalkai László számára. És meg is kapja a kinevezést az egri püspökségnek az élére, viszont hát nem túl sokat tudott itt tevékenykedni, meg hát nem is sokáig marad itt az egri püspökségnek az élén.
0: Mert hogy átkerül. Kitalálom, átkerül Esztergomba, esztergomieseknek.
1: Igen, tehát amikor ugye 23-ban végre megkapja nyáron a kinevezést, és 24-ben, májusban már áthelyezik az esztergomi székbe.

0: De ez amúgy olyan érdekes, Péter atya, hogy most akkor Esztei Hippolit ezt elindította, ezt a nem vagyok felszentelt pap, és akkor mégis milyen magasra török, és akkor ezt a sort így, akkor most vagy innentől fogva lehetett folytatni, vagy azért nem lesz erre sok példa?
1: Nem lesz rá sok példa, meg majd látni fogjuk az ő esetében is, hogy azért előbb-utóbb azért csak megtörténik az ordináció, a szentelés. De az egri püspökségben
0: nem.
1: Még nem.
0: Még nem. Jó, tehát akkor gyakorlatilag Egerben egy szűk évet volt, vagy annyit sem?
1: Tulajdonképpen igen.
0: Tehát akkor tudunk egyáltalán valami olyanról beszámolni, hogy a hivatalos 23-tól 24-ig eltöltött Csonka egy évében valami maradandót alkotott az egri egyházmegyének?
1: Nem igazán. Annyi, hogy tudunk arról, hogy ki volt, aki az itteni jövedelmeket intézte, tehát aki a bevételeket kezelte, illetve van egy érdekes oklevél, amely az utódja, tehát a Váci székben utódja, Ország János, püspöknek egy adomány levele, amelyben a 60-i prépostságnak a javadalmaiból bizonyos dolgokat átenged az egri püspöknek, mármint Szalkai Lászlónak, azért, mert hogy korábban, még Váci püspök korában nagyon sokat áldozott a 60-i kolostorra, és ezért úgy gondolták, hogy nyilván ő kérte, hogy ennek a jövedelméből is részesedjen, úgyhogy a halászatnak a felét azt átengedte az egri püspök Szalkai László részére.
0: Jó, és akkor 1524-ben ő feljebb emelkedik, hogyha mondhatom így, esztergomi érsek lesz, ott lesz haláláig?
1: Igen. Hát az nem sokára bekövetkezik, ugye 1526. augusztus 29.
0: Hát akkor ő nagyon fiatalon halt meg.
1: Hát hogyha azt veszük, hogy 75-be született, akkor az...
0: Hát nem volt, vagy ilyen 51 év körül halt meg. Tehát akkor Esztergomban is 4 évet tartózkodott.
1: Igen. Hú,
0: hát akkor nem egy termékeny időszakot mondhat a magáinak, vagy legalábbis az alatt a 2 év alatt mit tudott. Esztergomban ott van valami olyan maradandó tevékenysége,
1: Igen, ami igazából már akkor elkezdődött, amikor még egri püspök volt, csak ugye ezt nem Egerben cselekedte, ugye azért nem mondtam az egri püspökségéhez, hogy ugye ő a királynak benfentes embere volt. És éppen ezért, amikor II. Lajos 1523-ban elutazik Prágába, hogy rendezze az ottani vallási ügyeket, akkor viszi magával az egri püspököt is. Milyen vallási bonyodalmak vannak Prágában? Hát még mindig a huszitizmus, illetve ugye megjelenik a reformáció is, tehát a luteranizmus is megjelenik Prágában, és a király pontosan azért indul Prágába, hogy rendet tegyen, és valamennyire megszilárdítsa az egyháznak a helyzetét, tehát tárgyalásokba kell bocsátkozni, egyrészt hát mondjuk a luteránusokkal nem annyira tudnak, ugye sokkal erősebb még mindig a huszitizmus. A huszitizmus azonban Csehországban már ekkor, már régóta különböző frakciókra szakadt. Tehát voltak olyan husziták, amelyek tulajdonképpen nem is akartak úgy elszakadni a katolikus egyháztól, csak azt kívánták, hogy bizonyos reformokat hajtsanak végre, amelyek között számukra a legfontosabb az volt, hogy két szín alatt áldozhassanak. Tehát, hogy ugye őket hívjuk kejheseknek, vagy utrakvistáknak, tehát hogy két szín alatt kívántak áldozni, tehát ezek voltak a legenyhébbek. Velük már korábban is volt egyébként, még a bázéli zsinat idejében, tehát még az 1430-as években egy egyezmény, ami azért volt jó, mert ezek az enyhébb husziták, ezek hajlandók voltak a katolikusokkal szövetkezni a radikális husziták ellen. És itt a huszitáknál itt a legdurvább irányzat, amit úgy hívunk, hogy pikárdok. Tehát ők voltak azok, akik teljesen egyházellenesek voltak, és akkor nem csak hit, hanem erkölcs dolgában is eléggé furcsák voltak, mert hogy ilyen eléggé szabad erkölcsűek voltak, most így lehetne talán mondani. Igen, tehát házasság tekintetében is, tehát ilyen közös családok, vagy mindegy, tehát ezek a pikárdok voltak az igazi komoly ellenfelek.
0: Lehet, hogy a pikány szó innen ered? Akár, jó. Etimológiailag ezt most nem tudjuk, mindegy, hagyjuk.
1: Hát a pikárd az meg talán a begárdból származik, ami még egy korábbi eretnekség. A lényeg az, hogy nagyon jól haladtak a tárgyalások. Tehát az, hogy a husziták enyhébb ágazatait, az sikerül a katolikus egyház közelébe hozni, sőt, sikerül velük szövetséget kötni, hogy közösen lépjenek föl a radikális husziták meg az új hitűek, tehát a luteránusokkal szemben. Úgyhogy a pápai nuncius Burgio annyira meg volt elégedve, és olyan dicsérő szavakat ír, nem csak a király tevékenységéről, hanem sokkal inkább a püspökéről, mert hogy ő úgy látja, hogy igazából a püspök sokkal erősebb személyiség, mint a király, és hogyha itt most valamit elérnek, akkor az valójában az egri püspöknek, majd később ugye esztergomi érsekként folytatódik ez a dolog, neki köszönhető, és még azt is meglebegtetik, hogy ha ilyen jól végzi a dolgát, tehát hogy az egy katolikus egyházat ilyen jól sikerül Csehországban megerősíteni, akkor akár még a bíborosi kinevezését is el tudják neki intézni. Ehhez szeretném még hozzáfűzni azt, hogy a püspökünknek a módszerére azért büszkék lehetünk. Mert hogy amikor megjelenik ugye az, hogy na, akkor üldözni kell azokat, akik távolabb vannak a katolikus egyháztól, és tényleg elindul egy ilyen üldözési hullám ellenük, akkor pont ő volt az, aki mérsékletre intette a katolikusokat és az utrakvistákat azért, hogy ne erőszakkal próbálják ezeket megnyerni, hanem ő a tárgyalás, a meggyőzés, a szép szónak az eszközét tekintette igazán alkalmasnak arra, hogy inkább ezeket is meg kellene nyerni, és visszahozni azokat is a katolikus egyházba. Ezért kapja ő ezeket a nagy dicséreteket.

0: Ugye közben történik meg az, hogy aztán esztergomi érsek lesz, és esztergomi érsek korában, ugye 1524-ben már Campeggio bíboros, aki legátusként tartózkodott az országban, megpróbálja rábeszélni arra, hogyha már itt van az esztergomi érseki székben is Magyarországnak a prímása, akkor szenteltesse már föl magát.
1: Ja, hogy ez ilyen rábeszélésre sikerült.
0: Így van. És végül is megtörténik, tehát 1525 húsvétján megtörténik a pappá, majd püspökké szentelése. Tehát mutatjuk azt, hogy ugye,
1: egy kalap alatt rendezték az egészet.
0: Így van. Talán a hallgatók emlékezhetnek rá, hogy annak idején, amikor ezt a Hippolitról beszéltünk, akkor szóba került, hogy ő az egyetlen olyan, aki nem volt még pappá se szentelve, meg püspökké se. Ugye valaki eddig hallgatta most a műsort, mondhatta, hogy na de hát ő sem volt, tehát Szalkai László sem volt, és akkor most kiderül, hogy igen, egri püspök korában még nem, de később azért ő csak felszentelődött pappá, és majd utána püspökké is.
1: Igen, gyakorlatilag a halála előtt egy évvel szegény.
0: Igen.
1: Akkor gyakorlatilag felszentelték, Prágából időközben hazaérkezett, mert hát gondolom azért nem maradt kint sokáig, de gyakorlatilag ő még oda szinte egri püspökként ment ki, és ott a tárgyalások során lett esztergomi érsek kiválasztva, vagy nem?
0: Tehát egri püspökként volt kint, aztán hazajöttek, aztán megszerzi az esztergomi kinevezést, illetve megkapja az esztergomi kinevezést, és akkor utána a következő évben, akkor is mentek Prágába újra, 24-be, akkor már esztergomi érsekként. De ugyanazt a munkát folytatják, tehát itt a huszitáknak, az enyhák ágainak a mondhatjuk így, hogy a katolikus egyházba való visszaédesgetését folytatni.
1: Most ugye, ha 1524-ben járunk, illetve már lassan 25-ben, ugye a pappá és püspökké szentelésekor, itt már azért egy 7-8 éve ugye berobban a reformáció, amiről beszéltél is Péter atya, hogy már Prágában ugye ez a huszitizmus mellett problémát okozott. Most neki esztergomi érsekként, meg egyáltalán a magyarországi papoknak itt a reformáció berobbanásával mennyire kellett megküzdeniük?
0: Kellett, és hát az országgyűlések is foglalkoznak a reformáció ügyével, pontosan azért, mert hogy rögtön eléggé szembetűnő helyeken jelenik meg a reformáció. Mondhatjuk azt, hogy az ország gazdaságilag legfejlettebb vidékein. Ugye egyrészt a királyi udvar, Buda, mert hogy Mária királyné, aki II. Lajosnak a felesége, ő hát ugye Habsburg, de hát német ajkú, és a németek azok mindenképpen kötődnek ahhoz, ami éppen Németországban történik. És népszerű, úgyhogy bizony a királyi udvarban már a lutheri tanok elkezdenek beszivárogni, illetve hát azokon a területeken, ahol nagy számban él német ajkú lakosság, ugye északon a szepesség, illetve Erdélyben a szászok, akik ebben az időben állandó kapcsolatot tartanak, mondjuk így, hogy az anyaországukkal, tehát a német területekkel, mert hogy a szász és szepességi fiatalok közül a tehetségesek azok bizony mennek németországi egyetemekre, és az 1510-es évek végén ugye a Németországnak az egyetemeit egy-két kivételtől eltekintve, ami erősen katolikus kézben van, egyszerűen elárasztják a lutheri tanok, és ezt hozzák haza. És alapvetően kedvező fogadtatásra találnak. Tehát igenis az országgyűlések többször is foglalkoznak a lutheri tanoknak a kérdésével, de a magyarországi országgyűlések azok elítélőleg nyilatkoznak, tehát megpróbálják megtiltani a lutheranizmusnak a terjedését, és hogy ragaszkodni kell a katolikus egyházhoz, illetve hát büntetéseket is helyeznek kilátásba ezzel kapcsolatban, tehát a Rákosi gyűlés az például azt mondja, hogy a luteránusokat, akik egyébként ugyebár a szűzanyát is tagadják, azokat meg kell égetni. De persze, ugye, ha van egy törvény, az nem jelenti azt, hogy végre is hagyják. Tehát gyakorlatilag nem hajtották végre.
1: Nem tudunk ilyenről, hogy luteránus vallás volt.
0: Egy valakiről tudunk a Dunántúlon, de az egyértelmű, hogy ott egy kereskedőt égettek meg, de igazából a háttérben az volt, hogy így meg tudták szerezni a vagyonát, mert hogy megégettek és jószágvesztés. Uh-huh. Tehát itt gazdasági érdekek álltak a háttérben, tehát nem igazán a katolikus hitnek a védelméről volt szó, hanem az, hogy megszerezték ezt a vagyont. Egyébként itt ugye az Egyházmegye megye is érintett, mert Észak-Magyarországon, tehát Bártfa környékén, ami ide tartozott az Egyház megyéhez, ott is erősen terjedtek ezek a luteri tanok, tehát ezzel már valamiképpen foglalkozni kell, de hát annyira jutottak, hogy a bártfai városi tanácsot utasították, hogy a luteri tanokat valló papokat, azokat küldjék el Egerbe, és akkor majd ott ítélkeznek fölöttük. De ez már igazából a következő püspököt érinti.
1: Jó, tehát gyakorlatilag ebben a szűk egy évében, amíg tehát már pappá és püspökké szentelik és haláláig, ez alatt az egy év alatt milyen jelentős cselekedetei voltak itt Esztergomban?
0: Tehát két év, 24-26-ig.
1: Hát 24-26-ig volt, igen, püspök, csak ugye én azt mondtam, hogy a 25-től a szenteléséhez képest, de valóban, tehát most mindegy, de a két év, mert kevés, na.
0: Igen, tehát ő továbbra is küzdött a bíborért. Tehát ő maga is kérvényezi, hogy úgy érzi, hogy megérdemli. Ebből azonban nem lesz semmi.
1: Tehát már pap, már püspök, ahhoz, hogy a bíborosi rangot megkapja, ahhoz pápai jóváhagyás kell, és kell még valami más?
0: Hát igazából pápai kinevezés kell.
1: Kinevezés kell.
0: Illetve hát ugye konzisztórium, tehát a bíborosi testület ebben az időben már egyre erőteljesebben érvényesíti azt az akaratot, hogy a pápa ne önmagában, hanem a többi bíborossal együtt, uh-huh, azok egyetértésével nevezzen ki új bíborosokat. Uh-huh. De a lényeg, hogy igazából ő sem kapja meg. Tehát nem sikerül neki haláláig megszerezni a bíbort.
1: Jó, helyette mi az, ami a nevéhez fűződik itt Esztergomban?
0: Hát ugye ott van a király mellett, kancellár, ami egyébként nem szabályos, hiszen már láthattuk azt, hogy korábban az országgyűlés rendelkezett arról, hogyha valaki prímássá lesz, tehát Magyarország első főpapja, akkor egyben nem lehet kancellár is, mert ez már olyan hatalmi koncentrációt jelent, ami sok. És ez bizony ebben az időben is újra megjelenik, mert hogy 1525-26-ban is tiltakoznak az ellen, hogy ő kancellár legyen. Le is mond róla, király újra kinevezi, ő újra lemond. Tehát ezzel ő próbálja érzékeltetni azt, hogy ő nem akar kancellár, uh-huh, lenni, a király az, aki, igen, ragaszkodik hozzá, de tulajdonképpen ő maga is akar kancellár lenni, ezt mindenki tudja.
1: Csak próbálja a szerénység látszatát fenntartani.
0: Így van, illetve megnyerni a köznemességnek a jó indulatát, akik ebben az időben nagyon nagy befolyásra tesznek szert, tehát az országgyűlések, mondhatjuk így, hogy a köznemességnek a kezébe kerülnek. És bizony eléggé ellenzik az ő tevékenységét, és a köznemesség az mondjuk ki bátran, hogy Szalkai Lászlónak az ellenségévé válik, ő pedig azzal próbálja megnyerni őket, hogy hát akkor ő lemondott, persze, hogy mindent megtesz azért, hogy az országnak az ügyei azok rendbe menjenek, és az országnak jó legyen, csak hát a király az újra kinevezi. Na, de közben azért a köznemesség is igyekszik megbarátkozni vele, tehát tényleg, amikor látják, hogy önként akkor lemond, így valamennyire elfogadottá válik, de azért igenis az előbb emlegetett 60-i gyűlésen 1526-ban ott azért keményen fölléptek ellene, tehát vannak olyan följegyzések, tehát korabeli szemtanúk, akik ott voltak, akik azt mondták, hogy ilyeneket kiabáltak be, hogy tegyük le, mert Varga fia a nemességet is parasztá akarja tenni, mint amilyen ő maga. Tehát nem, ebből is látszik, hogy nem szívlelték, de végül, tehát csak megtörténik a megbékélés a köznemességgel, mert hogy közben az is látszik, hogy az ország nagyon komoly veszedelemben forog. Ugye ez a veszedelem pedig nem más, mint a török veszély. És 1525-ben már nagyon érződik ennek a szele. Ne felejtsük el, hogy 1521-ben elesett Nándorfehérvár. Tehát Nándorfehérvár az országnak a déli kapuja, a legjelentősebb erőd, aminek hát már eleve volt egy nimbusza Hunyadi János miatt, és itt ugye mindenkinek az 1456-os ostrom jut eszébe, de a törökök már korábban is ostromolták Nándorfehérvárt, csak nem sikerült elfoglalni. Ugye 1521 azonban mégiscsak egy nagyon komoly nemzeti tragédia, egy nagy veszteség.
1: Mert onnantól fogva gyakorlatilag szabad utat kaptak.
0: Így van, tehát a Duna mente fölszabadul, illetve hát akár keletre is lehetett fordulni a másik célpont Erdély felé.
1: Az adásidőnk viszont lejárt, Péter Atya, úgyhogy az, hogy Szalkai Lászlónak az utolsó éveiben mi történt, és ki lesz majd az ő utódja Egerben, úgyhogy erről már csak a következő adásban beszélünk.

A mai adásban Szalkai László egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 95 éves korában elhunyt Camillo Ruini bíboros, a pápa egykori római helynöke, az olasz püspöki kar volt elnöke, akinek egyházi pályafutása 4 pápát kísért végig. Camillo Ruinit 1991-ben II. János Pál pápa kreált a bíborossá. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek fogadta tegnap Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában, tudatta a főegyházmegye a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Hozzátették, a tegnapi találkozó a párbeszéd a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Az országgyűlés döntött az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosító javaslat sürgős tárgyalásáról tegnap. Igennel szavaztak a Tisza és a Mi Hazánk jelenlévő képviselői. Egy-egy kivétellel nemmel szavaztak a Fidesz és a KDNP frakció tagjai. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. Ez lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a NIS többségi tulajdonát a Gazpromnyevtől, folytatódhasson a szerb vállalat fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Az orosz érdekeltségek elleni szankciók okán szükségessé vált üzlet megkötésére újabb 15 nap haladékot kaptak a felek az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától, közölte Alekszandr Vucic szerb elnök. Sávossá alakítanák az olcsóbb orosz urál és a drágább rendkőolaj közötti árkülönbözet utáni adót. A különadót kiterjesztenék a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is, derül ki a kormány honlapján társadalmi egyeztetése közzétett törvényjavaslatból. Az előzetes hatásvizsgálat szerint az intézkedés idén 6 milliárd 250 millió, jövőre pedig újabb 15 milliárd forinttal javíthatna a költségvetési egyenleget. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó növekedést. A bruttó kereset medián értéke 616.000, a nettóé 436.400 forintot ért el, 9,1 illetve 11,1%-kal magasabb a tavaly áprilisinál. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az állami számvevőszék elnöke kezdeményezte az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését a fővárosi törvényszéken. Ennek oka, hogy a hatóság elnök ellen vádat emeltek hivatali visszaélés és közokirathamisítás gyanújával. Bíró Ferenc tagadja a vádakat. Az Országos Mentőszolgálat teljes átvilágítását nevezte az idei év legfontosabb feladatának a szervezet megbízott főigazgatója. Konstantinovics Miklós az M1 állami televízióban azt mondta, a szervezet működésének részletes felmérése nélkülözhetetlen a további fejlesztésekhez. Radikális árcsökkentést hozott a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomag beszerzéseinél az integritás hatóság ellenőrzése. A hatóság szerint a főigazgatóság korábban csak nem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket. Az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykárra, a március 1-e és május 14-e közötti időszakra, az ország teljes területére 12 járás kivételével. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése is a mezőgazdaságban, közölte Bóna Szabolcs a Facebook oldalán. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan segítséget nyújtson, ismertette. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A szél megélénkül, sokfelé meg is erősödik, a csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

Szia! Grillus Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án, vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a 2 napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban.

0: található a www.bükkibarokfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
1: Reklámot hallottak. Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Hideg fej és meleg szív kell a vezényléshez. Vajon Medvecki Ádám, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas karmester, aki hamarosan 85. születésnapját ünnepli. 1941-ben született Budapesten. Zongorázni tanult, majd a Bartók Béla zeneművészeti szakiskolán az ütőhangszer tanszakot végezte el. Mint ütőhangszeres 1960-tól 1969-ig a Magyar Állami Hangverseny zenekar tagja volt. 1968-ban felvették a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola karmesterképző tanszakára, ahol tanára Kórodi András volt. 1971-ben a megszerzett diploma után olaszországi kurzuson vett részt. 1969-ben bekerült a Magyar Állami Operaházba. Jelenleg is főmunkahelye. Volt korrepetitor, karmester, 1990-től 1993-ig pedig zeneigazgatója lett az operaháznak. 1974-től a Zeneművészeti Főiskolán tanít. 1987-től 1996-ig a Magyar Posta Szimfonikus Zenekarának zeneigazgatója volt. 1997-től a Győri Filharmonikus Zenekar első karmestere lett. Európa szinte valamennyi országában szerepelt. Két alkalommal Amerikában is vezényelt. Medvecki Ádámmal Bércesi András beszélgetett.

0: születésnaphoz közeli beszélgetésről van szó, és az adja voltak éppeni apropóját, akkor egy picit a családi albumot lapozzuk fel. Honnan jött a zene iránti érdeklődés, a zene iránti szeretet, és egy kicsit a családjáról is meséljen.
1: Hát ez a családból származik. Édesanyám a operaházak korrepetítora volt, és nagynénye volt a kornak egyik leghíresebb alténeklésnője, a Bazilides Mária. Bazilides Mária volt, és közvetve a magyar zenét, szószoros értelmében Kodály, Bartók és a népzenén alapuló iskolát és a stílust, ezt agyatejjel szívtam magamba, hiszen ezeket hallottam nap mint nap. Opera énekesek jöttek föl hozzánk, és olyan, egyszer Osváth Júlia, egyszer Gyurkos, aztán Székely Mihály, Udvardi Tibor, a legkíves énekesek jöttek föl sokszor próbálni, mert akkor még az operában nem volt annyira kiterjesztett próba módszer, mint mostanában. És hát nevelőapám is opera énekes, Katona Jós, hát ő is régóta nincs már, és akkor magyarázatképpen a szegény édesapámat a Malenki robot áldozata lett, 45-ben elvitték, és hát nem jött vissza. Akrát szedettek velük. Otthon az tele volt zenével, tulajdonképpen hát négyen voltunk testvérek, ebből hárman muzsikusok lettünk, nem véletlen. Egyedül Balázs öcsém, sajnos ő korán elment, ő az, aki hogy mondjam, normális életre adta magát. De de benne is volt az elej iránti alázat és a szeretet. Az anyanyelvi fokon ment otthon a zenehallgatás, az operák, már gyerekkoromban jártam be operába, próbálkozni, amikor édesanyám még nem tudott óvodába se tenni, vagy nem tudom, akkor mit magával leültetett egy páholyba, tudta, hogy nem megyek onnan el, és most próba végén értem ment, és akkor szóval ott lőttem fel az operába, és ahol mint tag 56 évet töltöttem el ideig, 69-ben kerültem az operába. És testvéreim is zenészek voltak, mint mondtam, majdnem mindenki, a bátyám szórókürtő.

0: És a zenekarnak húgom Katona Anikó pedig még most is korepetitor, és sokáig karigazgatója is volt a színháznak. És most is hát a családi élet, ugye, ez számomra ez nagyon-nagyon szent dolog. Ember sokszor akaratán kívül problémát okoz magának és családjának, ez most erre most nem részletezem, ezt ezeket túl vagyok. És de ott is a öt gyermekem van, és ott is az zenének központi helye van. Nem, egy valaki hivatásos muzsikus, Szabolcs fia, nagyon jó karmester Győrbe, és a másik szintén zenével kapcsolatos, a színész fiam Balázs, mert Balázs a Kindig Színházak a tagja, és nagyon jó muzsikus, jazzdobos a Grund zenekarnak. De a többiek is mind közel állnak a zenéhez. Zongorázgattak hallás után, meg járnak, zenét hallgatnak, hol ilyet. Szóval a zene az még most is, így is nálunk otthon, ez anyanyelvi fokon megy.
1: Mi az, amit ad a zene önnek, vagy mi hiányozna az életéből, ha nem lenne zene?
0: Hát a minden hiányozna. Engem az alapozott meg, megfogott kor a gyerekkoromtól fogva a hangoknak kifejezése, birodalma, hangoknak a csodája, hangszereknek. Elkezdtem zongorázni, és már akkor szóval olyasmit fejezheti az ember, amit nem nagyon lehet szóval kifejezni. Rossz indult emberek azt mondják, hogy az operát azért éneklik, mert olyan bugyott a szövegük, hogy nem lehetne mondani, csak elénekelni. Na most ennek a fordítottja van. Vannak érzések, ahol már a szó kevés. Egy Verdi fináléban, Verdi duettben, Wagner fináléban, vagy egy Mozart Puccini-ban, ott az nagyon még más dimenzióból jön, nem lehet megfogalmazni, és amikor zenekar vagy kollégák felé, növendékeim felé kérek egy kifejezést, instrukciót, akkor küszködöm a megfogalmazással. Zenét művelni szeretem, beszélni róla, pedig beszélni is kell róla, különösen, hogy a pedagógus az ember, meg kell mondani, hogy mit és hogyan, és merre. Megfoghatatlan dolgot próbál az ember megfogalmazni, egy másik dimenzióban lévő dolgot. És hogy a Skodály fogalmazta meg jól, hogy a zene olyan, mint a levegő, olyan életszükséglet. Nem lehet sokáig kibírni nélküle, mert megfullad az ember. És tényleg az zene nélkül, ami nyitja az értelmet és a lelket, nekem nem, mi is lettem volna belőle, gyerekkoromban akartam mozdonyvezető, meg focista lenni, de sok apró gyerekkori hülyeségek. Nem tudom, mi lettem volna, és minden ezek a mostani digitális világban elvesztik úgy is, hogyha a zenében nem kapaszkodnék, és a hitbe nem kapaszkodnék be, mert mindenfajta műszaki dolog, ami most már elkáprátja az embert, sőt már fölöslegessé is teszi, ugye mesterséges intelligencia, meg minden ehhez fogható félelmetes dolog, hogy a Madás ezt csodálatosan megérezte a falasztéredre, amikor csak az értelem, és a értelem vezeti az embert, és a hideg racionalizmus, és az érzelem, az és a lélek, az ez megsejtett, és sajnos most ez van, ez a globális idegenség, és a digitális technikának van sok jó oldala. Az ember hirtelen tudni akar valamit, szólok a családait, te nézd meg már, hogy ez és ez micsoda, vagy hogy hol lehet ez megtalálni, vagy... És meg... De ugyanakkor sajnos rosszra is lehet használni. Rosszra, kegyetlen dolgokra, igazságtalan, rossz indulatú világ. Hát tudod, mint a... Atommal is lehet sok mindent gyógyítani, és mégis, amikor föltalálták, másra használták sajnos.
1: ha egy hétköznapi embernek el kell magyarázni, hogy egy karmester mit csinál, hogyan működik, akkor azt hogyan lehetne szavakba önteni, a karmesternek a feladatát, a munkáját?
0: Sok-sok, nagyon sok rétű. Meg kell tanulni a partitúrát, meg kell tanulni elsősorban. Ki kell bokozni annak a zenei értelmét, meg kell egy kifejezésbeli koncepciót, egy technikai koncepciót. Ugye, mert az is fontos, hogy ha ember együttembe hányszor emeli fel a kezét, négynegyedben osztja-e, vagy nem, vagy egy gyorsítás hogyan bonyolít le technikailag egy megállás utáni továbbmenetet, ezek a technikailag is ki kell fejezni. És amikor ez megvan, akkor be kell tanítani. Hát most, hogyha opera esetében először az énekeseknek, aztán a zenekartagoknak, át kell adni, be kell tanítani. A betanítási munka nagyon fontos. Az ember ne hátráljon meg, és ne kelljen megalkudnia, és nem terrorisztikusan, hanem kizárólag a szeretet és a zene és az emberiség fegyverével az embereket oda vezetni, hogy megcsinálják azt, amit kér, és amiről szó van. És utána, amikor már ez megvan, akkor akkor fölteszik a pontot, az ír az előadás. Hát elsősorban félreérzetlenül kell a tempót megadni, hogy milyen sebességben játszanak, milyen karakterben, lassan, gyorsan, szenvedélyesen, játékosan. Aztán van a zenének egy csodálatos a halk nyugalom és a csönd, amit nagyon nehéz megoldani. Szóval ezek, és aztán van ugyanakkor a drámai furiózó, meg a tempesztuózó, a viharosan, meg a dühötten, meg drámai módon. De nem lehet beskatolni, hogy csak ennyi és egy kifejezés van, végtelen. És sokszor azon veszem magam, hogy nem tudom szóba kifejezni magamon, hát a zene az azért zene, mert nem lehet szóba kifejezni. Majd ha tehetséges zene tudósok esetleg meg tudják magyarázni, hogy miről van szó, de az sem biztos, hogy az úgy van, érezni kell, és ezt a ráérzést kell ezt a sugározhatni a zenekarral, hogy mi történik a darabban, kifejezést ott lenni, átadni, fegyelmezetten, és nagyon-nagyon hideg fejjel kell lenni.

0: Többen mondták, én először egy nagyon jó kollégámtól, ó, szegény már régen is, Erdélyi Miklósról hallottam először azt a szót, hogy hideg fej és meleg szív kell a vezéléshez. Fordítva, hogy a katasztrófa lenne. Hogy az ember forró fejjel és a tudatos kontroll teljes hiányával össze-vissza kalimpálna. Ez volt, hogy tudatosan mindig ott lenni, és ugyanakkor éreztetni a kifejezést, és így vezeti le egy előadást, egy zenekari koncertet, és nem szabad elfelezni, hogy emberekkel dolgozunk. Tehát nem alárendelt muzsikusokkal, annak a klarinétosnak, vagy a kürtösnek, épp olyan fontos az a szóló, hogy ilyen jól eljátsza, tehát haragos arcokat, meg fintorokat, meg fejcsóválásokat mellőzik el, mert az elész akarata nem hibázik. Nem, egy énekes sem. Sokszor volt már úgy, hogy egy énekes bejött, elfelejtett a szöveget, azt sem, hogy mikor, mert az eleje után kiment, és nem szólt egy szót sem. Ilyen is van, és ez inkább humoros oldaláról fogja, mint az, hogy ledorogja. Éppen eléggé sok álmatlan éjszakája volt, és volt utána az illetőnek. Éppen elég volt, embereket dolgozik, ember központoság lenni, és mint mindent, a szeretet kell, hogy vezéreljen, és az emberiség és a megértés.
1: Mennyire jelenhet meg a karmesternek a személyisége, az egyénisége a munkájában? Mennyire kell, hogy megjelenjen?
0: Hát körülbelül ez az, amit eddig megmondtam, hogy segítsen kifejezni az együtt muzsikálást, a kifejezést, és a technika, és ezt megbeszélje az elek, nem rákényszerítse. Szóval hatalmi szóval nem lehet ezt elírni. Ezt mondom, hogy itt arról van szó, hogy a vezénylés és a kíséret és az opera az hangszeresvének a kísérete, az a szerekar, az a karmesternek a kamarazenéje, az együtt muzsikálás öröme, hogy alkalmazkodni a másikhoz. Nagyon sokszor kell alkalmazkodni. Hiába én vagyok a karmester, az áriákat, és ezért Ferencsik Jánosról tanultam, azt az énekesre kell bízni, és kísérni őt. Ahogy ő énekel, úgy kell, abba a tempóba kell. Mert ő viszi a tapsot, ővi az ária, az alkalmazkodik. Másik fináléba, duettbe, recetióba vezetni kell. De egy áriába, és például hát ugye egy-egy darabnak több szereposztása van. Legutóbb csináltam egy trubadurt még, amikor ugye még mozgásképes voltam, és sokat dirigáltam, akkor is a Luna Grofot két teljesen más karakterű énekes énekelte felváltva, és tudom, hogy egyik az áriát szélesebben szereti, mert öblös hangja van, másiknak meg mozgékonyabb, erőteljesebb, akkor az nyilván az előre kell vinni tempóban, hogy az érvényesüljön, az energia. És a széles hívű legátót, aki érekel, az lassabb időt kell hagyni. Azt mondom, hogy itt minden a operánál, meg, de nem tudom operánál. Mindig odalokadok ki, mert hát ott dolgoztam, annak tagja vagyok még most is, örökös tag. De a szimfóniáknál is ez van. Egy hangszerszólónál, Új világ szimfónia, angol-kürt szóló, vagy Daphnis és Chloé fuvola szóló, vagy most sorolhatnám. Ott sokszor azért a szólistát kell kísérni. Mert az az ő magánszáma, egy faun délutánja fuvolázása, egy ajdanilus fartjárjának az oboa szólója, vagy egy trompita szóló valahol Verdinél. Ezeknél mind kicsit alkalmazkodni kell. Tehát társasjáték, egy csodálatos társasjáték.
1: Van emlékezetes előadás, vagy ami úgy közelebb áll a szívéhez így az emlékeiben, vagy emlékezetesebb zenetarab?
0: Hát kiragadott nincs. Nagyon sok szép előadást csináltam, a síres énekesekkel. Nem sorolok, nem kezdem el a felsorolását, mert akkor hát, ha igazságosak és többeket kihagyok, de Obrasszova, akkor Nyeszterenko, nem véletlen velük kezdem a kék szakállóval, akkor Bergonci, Cafuccilli, Renata Scotto, Anya Szilia, Teo Ádám, sok, nagyon sok, Aragal, sok énekessel dolgoztam, és sok nagyon, nagyon sok híres szólistával is, mint zenekartok. Mösen Hekedűs, a Gidon Krémerrel dolgoztam, akkor Kertler Endrével, ugye Hekedesek. De nem csak a külföldieket, aztán kellene van kiváló muzsikusokkal. Nekem élvény volt, hát ugye legnagyobb sokat tanultam Ferencsik Jánostól, mert az ő zenekarában dolgoztam 9 évig, mint üsdobos állami hangverseny zenekarban, és onnan aztán fölálltam, felvételiztem ebbe az épületbe, és 67-ben fölvettek, és elégeztem 70-ben, és az volt ez a két épület az otthonom, főleg az opera, mert az, hogy a gyökerek még, ott még mélyebbek, de itt is, mind a két helyen már gyerekkoromtól jártam, és itt is eszem, hogy zenekaritag gyűltem a üsdob mellett, aztán 74-től tanítottam vezettem a stúdiózenekart, és hogy egyszer akartam mondani a Student Orchestert idegenül, a növendékzenekart. A növendékzenekart, utána énekesekkel dolgoztam, szerepgyakorlatot, akkor korrepetitortal szakon tanítottam, és most karmesterként utazok tanítom. Ez operában is, és tegnap is volt egy nagyon szép jelentőségem, egy Egmonditánt vezényeltem az operába nyitóként, és nagyon ritkán még így ülő állapotban, és amihez tudok, amihez nagyjából vaton kívülről, hogy a szemem se az igazi, na mindegy, de hát ez most van. És lesz egy koncertem július 1-én, itt egész estés a Szent István Gimnázium, Szent István Szimfonikus Zenekarral. És erre készülök, és ugyanúgy izgalommal és olyan odaadással, mint 60 évvel ezelőtt, sőt, most még több idő van alaposan átgondolni, mert ritkábban vezényelek.
1: Manapság a klasszikus zene távolabb van talán az emberektől, vagy nem ér el annyira az emberekhez. Mi lehet ennek az oka?
0: A kínálat fordult meg. Régen úgy a tévében, úgy veszem észre, úgy a tévében, mint a rádióban, jóval több volt a komoly zenei műsor. Jóval több volt a komoly zenei műsor. De még az ilyen műsorokban, mint a Szívküldi Szívnek szívesen, még ott is opera részletek mentek. Egy Wotan búcsúja, Tűzvarázs, vagy Pillangó nagyárja, Trubadur cigány kórus, ilyeneket külön. Most én nem nézem le a könnyű zenét, mert az is jó zene. Jó zene, és valakok jól csinálják, és az zenének egy ága. Csak most valahogy, például most a gyerekek beszélgetnek, na, jöttök este koncertre, akkor tudom, hogy nem a Bartók Monos négyesre mennek, hanem csápolni a Budapest Centerbe, vagy akárhova, hogy ott nem tudom, melyik együttes fog játszani. Számomra akkor a koncertfogalma ez jelenti sajnos. És a kínálat fordult meg, és sajnos ez érezhető, de azért van remény rám, mert sokszor csinálunk, nem csak én már régebben, de kormányosan ifjúsági koncerteket. A fiam is nagyon sokat vezényel, ami a ifjúságra a komoly zenébe belevezeti, tehát nincs feladó harc, csak mindig az arány. De hát és az embereknek a nyíltabb, egyértelműbb szórakozás egy jó pesgőr ritmusú tánc ritmus. Dallamról nem igen beszélek, mert az inkább a szöveg és a dinamika az, ami dominál. De az hogy az embert jobban rabul ejti. Persze lehet, hogy most csak a megszépítő beszél, mert régen is azért az osztálytársaim azok a hogy jöjj vissza hozzá, meg ezeket énekelték, meg amikor a nagy slágerekhez, amit a nagy-nagy által énekesek, Vámosi János, Zárai Márta, ezek voltak, ezeknek a slágerei voltak szintén, de valahogy úgy éreztem, hogy valahogy, hogy na, szóval nem reménytelen a dolog, mert vannak ifjúsági bérletek, vannak ifjúsági hangversenyek, ahol tele vannak, és azért tudják, hogy ez is létezik.

0: említette, hogy a hit nagyon fontos az életében. Mit ad önnek a hit, vagy hogyan szűrte át az életét?
1: Egy biztos alapot, és egy meredéket, erőt és támaszt. Mindenfajta problémában, mindenfajta kényes helyzetben, bármi éri az embert, nem szabad elhagyni magát. És én tulajdonképpen nem is a nevelés, mert az életnek a folyamata, amikor ahogy kikerültem egy-egy rossz periódusból, ahogy éreztem, hogy megkaptam a mentővet, és utánam nyúlt Jézus, mint az elveszett bárányért. Éreztem is valahogy fokról fokra, jó, nem erre neveltek, de inkább az a élet és életnek a csodája, és az egész teremtett mindenség világít, alakította bennem ezt a hitet. Persze ember gyarló, és ez a hit is sokszor ingadozik, és csak mechanikus szokása akar fajulni, de ez ellen kell küzdeni, hogy ez megalapozott konkrét leszem. Ugye van a miségben az a tétel, a krédo. Hiszek. Ez Ferencsik János mondta, akár meg Hámor misét, vagy Mozart misét, vagy Beethoven misét, vagy Verdi Requiemet vezényelt, és nem találta elég feszesnek és energikusnak a krédo indítást. Azt mondja, jelen szépen a krédo nem azt jelenti, hogy sejtem, hanem az, hogy hiszem. Óriási különbség. És akkor a zenébe is ezt tudja kifejezni például a zene. Hogy más a kréd, hogy a egész liturgikus imákat, a miséknek és a szent daraboknak, egy Mozart requiemnek, vagy egy akár egy Bach oratóriumnak, hogy annak szöge volt, az et resur exit, akkor kipattan a zene, hogy kipattan a sírból az egész világ. És akkor nem csak a megváltó, hanem mi is vele együtt. A zene ez nagy mértékben hozzásegít, de hogyha konkrétan nekem mindent jelent, és az a hite alapja, és megpróbálok, hogy ez komolyabb legyen. Nagyon-nagyon nehéz, nehogy nagyon nehéz, mert nagyon igazi hit az komoly önuralommal, önfegyelemmel, tűréssel, megértéssel, türelemmel pár kell, hogy párosuljon, és ez manapság sokszor nagyon nehéz. És ilyenkor azért mégis ember, ha hor bennem valami, akkor félrevonulok, és eszembe egy imádság, és akkor az rögtön helyre tesz mindent. És ebben reménykedem, hogy most, amikor olyan sok ferde nézet kezd uralkodni a világban, hogy ez a hit ez megad, és néha nagyon biztató jeleket látok, hogy ifjúsági táborok, hittantáborok, ugye ez nagyon, unokáim is járnak ide-oda, hogy vannak, és megpróbál az emberiség ebből a lelki, hogy mondjam, tartalmatlan és önző anyagias világból valahova egy lelki magaslatokba kerülni. Ezek sokszor pátosztak tűnnek ezek a szavak, és hitremény szeret az ember, hogyha mondja, akkor sokszor mosolyra fordul a gyerekek szája, vagy ugyan már hagyd ezt a hülyes szöveget, vagy de nem szabad hagyni. Ez komolyan kell venni, család, haza, ezeket a fogalmak, ez szent, és nagyon nehéz, mert olyan hatalmi harcok vannak a világban, amik ezt nagyon megakadályozták, és csak a szeretet fegyverével, meggyőzősen, nem erőszakkal. Nem, hogy na, hogy te, ha te úgy, akkor én is nem. Ahogy a Honegger Jeanne d'Arc című oratóriumában van egy mondat, az én fegyverem mindennél erősebb, mondja már, miközben készül a mágiára, a szeretet. És az ilyenkor csodálatosan emlék. hogy egy valaki, aki halálra készül, és szeret és megbocsát mindenkinek, ez csak egy valakire volt képes, aki fölött volt a kereszten, és megbocsátott annak, aki ezt. Szóval ez a példamutató dolog, hogy olyan türelemmel, szeretettel megérte. És aztán egy másik, azt hiszem, Ferencnek a Isten dicséret a Nafinuszában egy olyan mondat, ami vagy kedvenc mondatom, és áldjon a szelíd, ki végén tűr, ki enged társának, és a beteg áldjon hálát ad, és ezért méltó jutalmat az égben kapsz. Lehet, hogy ez nem teljesen pontosan, hogy van a szórend, de ezek a szavak vannak. Ezek számomra nagyon nehéz, és sokszor azon veszem észre magam, hogy bennem is, hogy ez egy mechanikus dolog, és akkor már hazugnak érzem magam egész lelki belsejét, és akkor újra sikerül föltöltenem magam.
0: Igen, hát a lelket is karban kell tartani.
1: Persze, vigyázni kell rá.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Netrán István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Máté evangéliumának 10. fejezetének 26. és 27. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Szent Máté evangéliumának 10. fejezete a 12 kiválasztásával kezdődik. Jézus kiválasztja és magához hívja a 12 tanítványát, a 12 apostolt. Az első 4 versben olvashatunk erről, és tanulhatjuk meg az apostolok neveit is. És azt is jó, ha elménkbe és szívünkbe véssük, hogy ezeknek az apostoloknak a kiválasztása azt jelenti, hogy olyan férfiakat hív magához Jézus, akik vele és egymással lelki közösségben vannak. Ez tehát az apostoli közösség, az apostoli kollégium születése. Például bármennyire is tiszteljük Pál apostolt vagy Barnabást, ők nem tartoznak a 12-be, az apostoli kollégiumba. Tisztelt rádióhallgatók, most idézzük az 5. verstől a 7. versig terjedő részt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, a pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, és szamaritánus városba ne lépjetek be. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, elközelgett a mennyek országa. A Mester Jézus tehát kifejezetten megtiltja övéinek a nem zsidó területeken való munkálkodást. A hangsúlyt arra helyezi, hogy az ószövetségi választott nép legyen alkalmas eszköz és közvetítő a többi népek számára. Felelősségről van itt tehát elsősorban szó, és nem kiváltságról, vagy diszkriminációról, a többi népek hátrányos megkülönböztetéséről. Vagyis a választott népnek, a zsidóságnak be kell tudni tölteni üdrendi szerepét, üdvösségtörténeti feladatát, Isten üzenetét, akaratát hitelesen kell átadnia a többi népek és nemzetek minden ember számára. A tanítványok tehát nagyon fajsúlyos, komoly feladatot kapnak, utasításokat, amelyeket teljesíteniük kell. Küldetésük van. Az apostol görög eredetű szó küldöttet jelenti.

Tisztelt rádióhallgatók! Jézus a mester bátor tanúságtételre, hitvallásra küldi az apostolait. Idézet következik a 16. verstől. Íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. De óvakodjatok az emberektől, mert átadnak benneteket a törvényszékeknek, és zsinagógáikban megkorbácsolnak majd titeket. Helytartókhoz és királyokhoz hurcolnak benneteket miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy hogyan vagy mit beszéljetek, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke az, aki beszél általatok. Akkor haláradja majd a testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és halára juttatják őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki kitart mindvégig, az üdvözül. Amikor az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Mert bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az emberfia. Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan lesz, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház urát Beelzebulnak nevezték, mennyivel inkább a háza népét. És itt jön, tisztelt rádióhallgatók, elmélkedésünk szakasza, de a kontextus, a szöveg összefüggés különösen is fontos megítélésem szerint, ezért is volt ez a hosszabb lélegzetű idézet. Így hangzik tehát elmélkedésünk mostani helye. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódnék, amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. És amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Arra bátorítja a tanítványait, az apostolait elsősorban, de mindenkit, minket is mai apostolait, hogy a titokban kapott tanításokat, az igazságot vagy az üzenetet ne tartsuk meg magunknak, hanem nyíltan mindenki számára hallhatóan tárjuk a nyilvánosság elé. Miért is mondja a mester és úr, hogy amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. A háztetőnek van egy szimbolikája, egy fontos jelkép szerepe. Az ókori Izraelben a háztetők laposak voltak, Palesztinában, és közösségi térként, magaslati pontként szolgáltak, ahonnan az üzenetek messzire elhallatszottak. Jézus tehát minnyájunknak feladatul, küldetésül adja, hogy bátran valljuk meg az ő üzenetét, evangéliumát, és a lelki életünk, a vele való bensőséges kapcsolatunk abban ölcsön testet, hogy bátran hirdetjük, és minél szélesebb körben, különösen a mai világban, hogy egyedül Jézus Krisztus az Úr, egyedül ő tud tartalmas, értelmes és boldog életet adni.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Tizenegy óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó növekedését. A bruttó kereset medián értéke 616.000, a nettóé 436.400 forintot ért el, 9,1, illetve 11,1%-kal magasabb a tavaly áprilisinál. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. Ez lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a NIS többségi tulajdonát a Gazpromnyeftől, folytatódhasson a szerb vállalat fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Az orosz érdekeltségek elleni szankciók okán szükségessé vált üzlet megkötésére újabb 15 nap haladékot kaptak a felek az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától, közölte Alekszandr Vucic szerb elnök. Sávossal alakítanák az olcsóbb orosz urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót, a különadót kiterjesztenék a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is, derül ki a kormány honlapján társadalmi egyeztetése közzétett törvényjavaslatból. Az előzetes hatásvizsgálat szerint az intézkedés idén 6 milliárd 250 millió, jövőre pedig újabb 15 milliárd forinttal javíthatja a költségvetési egyenleget. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a terrorelhárítási központnál, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az állami számvevőszék elnöke kezdeményezte az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését a fővárosi törvényszéken. Ennek oka, hogy a hatóság elnök ellen vádat emeltek hivatali visszaélés és közokirat hamisítás gyanújával. Bíró Ferenc tagadja a vádakat. Az Országos Mentőszolgálat teljes átvilágítását nevezte az idei év legfontosabb feladatának a szervezet megbízott főigazgatója. Konstantinovics Miklós az M1 állami televízióban azt mondta, az OMS működésének részletes felmérése nélkülözhetetlen a további fejlesztésekhez. Radikális árcsökkentést hozott a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomag beszerzéseinél az integritás hatóság ellenőrzése. A hatóság szerint a főigazgatóság korábban csaknem háromszorosáron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket. 10 új korszerű tehergépjárművet vásárolt a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Ezek országszerte segíthetik az utak téli síkosságmentesítését és a hóeltakarítást, közölte a cég az MT-vel. A beszerzés célja egyrészt a több mint 20 éves elhasználódott, jelentős felújítási költségeket igénylő tehergépjárművek kiváltása, másrészt a megnövekedett üzemeltetési feladatok és a növekvő útszakaszok által támasztott igények kiszolgálása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykára a március 1-e és május 14-e közötti időszakra az ország teljes területére 12 járás kivételével. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése a mezőgazdaságban, tudatta Facebook oldalán Bóna Szabolcs. Ismertetése szerint a vihar jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldi kultúrákban. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 23 között. A WHON Cancer EPI kutatási programot bemutatók szerint a javulás a dohányzás elleni intézkedésérek hatására következhetett be, különösen a zárt térben történő cigarettázás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A szél megélénkül, sokfelé meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
5: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A legvárok sikere már sok éve töretlen, a középkorban a rossz ízű gyógyszereket a legvárokkal tették elviselhetővé a betegek számára. Később a gazdagok kiváltsága volt legvárt és dzsemet enni, majd idővel a házi legvár főzés a népi kultúra hagyományává vált. Ma pedig jó program lehet gyerekekkel, barátnőkkel, vagy akár a nagymamával együtt. És egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen aki még soha nem főzött be, az akár most is elkezdheti, bármelyik receptet, amit mai adásunkban hallanak majd, akár a befőzésben tapasztalatlanok is bátran elkészíthetik. A hagyományostól eltérő ízesítésű dzsemek receptjeit Sülye Károlyné Klárikától hallják.
6: Nem mindig csak a hagyományos ízeket keressük, én most legalábbis ebbe az évbe még bátrabban kísérleteztem, mint máskor, és nem jártam rosszul, mert csodálatosak lettek. De azért befőzés előtt tartsunk egy terepszemlét a kamrába, leltározzuk le a polcokon található befőtteket, lekvárokat, dzsemeket, uborkát, paradicsomot, lecsót. Mérjük fel, hogy mi fogy el még ebbe a szezonba, és annak alapján tervezzük meg, hogy miből fogunk befőzni. Amiből még van jócskán, azt elhanyagolhatjuk, vagy csak egy néhány üveggel tegyünk el frissítésképpen, bár eddigi tapasztalatom az, hogy mindig az a legfrissebbet használtam el, ez nem jó módszer, de hát sajnos így volt eddig.
7: Át kell rendezni a kamrapolcot, és hátra igen. kell tenni a frissebbeket.
6: Hát csak a friss, a szebben néz ki. Az elsősorban azért került mindig oda, és így hamarabb is hozzányúltunk. Hát akkor mérlegeljük azt, hogy mi volt a családnak a kedvence, miből kell ebbe az évbe többet befőzni, mint mondjuk az elmúlt évbe, miből nem főztünk tavaly, ami jó lett volna, ha lett volna. Tehát ezeket úgy gondoljuk át, és hát már most tényleg úgy benne vagyunk a befőzési szezonban. Egész évre így tervezzük meg nagyjából, hogy miből mennyi fogy, és úgy vásároljunk, vagy ha saját gyümölcsünk van, vagy saját termelésünk, akkor pedig hát nincs határ, csak az idő, azt hiszem, meg a üres üveg, hogy mennyi mindent rakunk el. Én tavaly például nem raktam el uborkát, és úgy vettük észre, hogy a legkisebb unokák most nagyon szeretik az uborkát, tehát azt feltétlenül fogok elrakni. Most többféle változatba is, mert azt is lehet csemegének, vagy kovászos uborkának, majd erről később szólok. Hát most sikerült még epret vásárolnom. Nem vettem most túl sokat, csak 5 kilót, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Hát én most csak ezt fogom elmondani. Készítettem levendulás epertzsemet, a kertbe megszedtem előző nap a levendulát, és csak a kis vékony kis szirom virágokat leszedegettem róla, ezt megmostam. Egy jó evőkanálnyi, nem kell túl sok, mert a levendulának nagyon intenzív az illata, az íze, ez is az egy kanállal már kiadja, tehát a négy felé osztottam a megvásárolt epret, hát ez körülbelül olyan 1 kg 25 deka jutott.

és úgy jól összedaraboltam, és az epret mindig össze túlmixolom. Nem teljesen annyira, hogy tiszta pép legyen, hagyok benne, hogy legyen ilyen fél egész szemes, mert az olyan jó, mikor télen előjön a dzsemből, mint hogyha akkor szednénk le a földről. Hát most a következő volt a rózsaszirmos epertzsem, van a kertemben rebarbara is, nem túl sok, egy nagy tő, rebarbarásat is készítettem, ez pedig úgy, hogy megtisztítottam a rebarbarát, amit ugye úgy kell, hogy lehúzzuk róla azt a külső pás száránál, és apró, olyan 1-1,5 centis kockákra vágtam, és cukorba oda tettem egy picit együtt, megpárolódott, egy kicsit karamellizálódott is a cukor, de csak nagyon enyhén, és azután tettem hozzá az epret, és így együtt túlmixoltam meg, és utána raktam hozzá még a cukrot, illetve a jamfixet, és akkor ezt így főztem. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt. Na, ezt pihentetni kell egy egész napig a hűtőszekrénybe, tehát ezt csak előkészítettem. Ráraktam, összeturmixoltam az epret, ráraktam a cukrot, ezt befőző cukorral készítettem, és egy egész vanília rudat ketté vágtam, kikapartam a közepét, de a rudat is beletettem, és ez így lefolpakkoztam, és így ért a hűtőszekrénybe, és másnap pedig egy egész citromlevét rálocsoltam, ezt szűrőkanál fölött csináltam, hogy a magja véletlenül se menjen bele, és akkor ezt jól összekevertem, és akkor kezdődött a forralás, üvegberakás. Na, az üvegek előkészítéséről nem szóltam. Ezeket a különlegesebb ízesítésük és dzsemjeimet a legkisebb üvegekbe rakom, összeszedem az olyan kis üvegeket, mert egyszer ebből nem kell túlzottan sok, egy vajas kenyérhez, vagy egy valamilyen süteményhez, vagy fagylalthoz, bármihez adható. És hát akinek van mosogatógépe, én a mosogatóképet ennél szeretem a legjobban, hogy végre nem kell üvegeket elmosnom, mert a mosogatógép olyan csodálatosra mossa és fertőtleníti, hogy nincs vele gond utána, hogy eláll vagy nem áll a befőt. És nekem ez ízlett most a legjobban, mert a többit már nagyjából ismertem, meg a rózsaszirmos is. Nagyon különleges, és ez a vaníliával, na, mielőtt az üvegbe rakjuk, akkor a vanília rudat azt kiemeljük, azt nem tesszük bele. Aztán cseresznyét is sikerült, szombat este hozott egy ismerősöm, 5 kiló cseresznyét, hát ezt pedig fahírúddal és fagyasztott narancssal volondítottam meg. Ezt még soha nem csináltam ilyet, hogy narancsot lefagyasszak, ezt már hallottam egy pár hete, akkor tettem be a fagyasztóba, és hát mondom, valamire majd jó lesz, és most eszembe jutott, és kint hagytam egy pár percig a levegőn, és utána pedig remekül lehetett reszelni az alma reszelő részén, és együtt az összeturmixolt, illetve ezt nem turmixoltam, hanem az aprítógébe raktam a cseresznyét, és hát ebbe a kis adagonként, mert nem túl olyan nagy az aprítóm, és úgy nagyon szépen egyformára sikerült megcsinálnom, és akkor beleraktam ezt a narancsot. Ott vigyázni kell, mert ugye a magja is benne van, azt azért sikerült kihámozni belőle, és ehhez fahérudakat raktam. Most ennél az egynél nem igazán találtam meg a fahérudakat, mert ez nem volt túlzottan nagy, tehát nem ilyen nagy rudat raktam bele, úgyhogy a fogyasztásnál egy kicsit vigyázni kell, hogy rá ne harapjunk a fahéra, de majd mondom mindenkinek. Nekem nagyon megnyerte a tetszésemet, hát ennél befőző cukrot is, és jamfixet is használtam, mert elég lédús, bár amikor kimagoztam a cseresznyét, ráraktam szűrőtára, és nem öntöttem hozzá a levét. Lehet, hogy elfogadta volna még azt is, de a lével csináltam egy kis üdítőt, cukrot tettem hozzá, citromot bele, és az volt az üdítő italunk.

0: Ezek az ízesített dzsemek nagyon jók, amit már említettem is, süteményekhez vagy lantokhoz is, de én nagyon sokszor alkalmazom, a házilag készített joghurthoz adagolom, és akkor minden nap másfajtát, mert azért, mikor megbontjuk is eláll, még főleg hűtőszekrényben elég sokáig, és akkor egy kanállal teszek hozzá, és akkor ott van a gyümölcsös joghurt. Na és hát, amikor már megdermedtek a dzsemek, először legfeljele felé tesszük az üveget 5 perc, hát az néha nem 5 perc nálam, hanem több, mert elfelejtem visszafordítani, akkor visszafordítjuk, de ez nem jelent semmit nálam, hogy több ideig van úgy. És akkor feliratozzuk, és valamilyen szép csomagoló papírból, cakosollóval a tetejére vágunk egy úgynevezett ruhát, és madzaggal vagy raffiával átkötöm. A kötés előtt legumizom, mert a kötésnél csúszkál a papír, és akkor elég sokáig kell vele bíbelődni, tehát felöltöztetem az üvegeket. A feliratokat készíthetjük magunk is, de az interneten, az Én lekvárom címszónál lehet letölteni. A múlt évben a sógornőm Rozikától kaptam az összes befőtemre ilyen feliratot, még volt egy néhány kimaradva. De ugye ez tavalyi dátummal volt, tehát rá van írva, hogy milyen befőtt, vagy milyen zsem, melyik évben készült, és tulajdonképpen ezzel felöltöztetjük az üvegünket, és hát sokkal kellemesebb bemenni a kamrába a szép polc előtt, elcsodálkozni, és megmondom őszintén, hogy azóta, mióta így készítem, nagyobb a rend a polcon, mint az előtt, mert mindig ügyelek arra, hogy az első sor az mindig szépen álljon, és az elfogyasztott üvegeket, mikor kimosom, akkor hátra rakom, tehát mindig mozgatom őket előre, és hát különböző évjáratokat pedig más-más papírral fedem be. Tavaly piros-fehér pöttyös volt, a paradicsomra, lecsóra másmilyen, mert ez már elfogyott, akkor az előző évek, azt nem mindent tudtam megkülönböztetni, hogy milyen az megint más színnel. Most az idén már megvásároltam, vagy 3-4 év papírt, hogy elegendő legyen, és idén megint más lesz.
1: Teljes színkavalkád és színkódolás a kamrában.
0: Hát mondhatja valaki azt is, hogy kinek van erre ideje, hát annak, aki rászánja, mert erre rá kell szánni az időt, de tévénézéskor, vagy amikor úgy érezzük, hogy elfáradtunk, egy kicsit leülünk pihenni, akkor körberajzolhatjuk, megrajzolhatjuk a köröket, ehhez használhatunk bögrét, tálat, egyebet a üvegnagyságának megfelelően, és hát szakosollóval, de akinek nincs szakosollója, rendes ollóval is körbevághatja, és hát bármikor elkészíthetjük, ez akár már erőre is elkészülhet, és akkor csak rárakjuk az üvegekre, és akinek pedig nincs számítógépe, nem tudja így ezt előhívni, akkor egyszerű öntapadós címkével is megoldható, csak írja rá. Sima iskolai vinyettát is lehet erre alkalmazni, és rajzoltathatunk rá az unokákkal, különböző attól függ, milyen gyümölcsöt teszünk bele, tehát számtalan variáció létezik, és ha még ajándéknak szánunk, akkor egy kis csipkedarabot is ragaszthatunk, két oldalú ragasztóra ráragasztjuk, és azt is rárakhatjuk a másik oldalra. Aztán most jön majd a megy eltevése, most én megyet mandulával fogok elrakni, és csokoládéval, de lehet rummal is, ki hogy szereti, bár ahol gyerekek vannak, az nem biztos, hogy az a legjobb. Már úgy terveztem, hogy szilvát majd balzsamecettel készítek, birsalmát gyömbérrel, őszi barackot vaníliával és narancssal, mert szerintem annál is nagyon hatásos lesz. A sárga barackot azt egyedül csak natúran, mert azt egyszer már csináltam gyömbéresen, azt nem igazán kedvelték meg hát a különböző süteményekhez azt jobban használom, azt másokra nem is szoktam. Most ugye raktam el cseresznyét, fogok elrakni megyet. Javaslom, hogy amikor magozzuk, akkor ugye először mindig leszedjük a szárát, úgy mossuk meg, és utána külön magozzuk, tehát nem kell, hogy egy helyre kerüljön a szára és a magja. A magot én egy külön tálba raktam. Ezt már máskor is csináltam így, és jó alaposan megmostam, beleraktam egy szűrőtálba, és forrásba levő vízbe raktam, valamennyi hipót öntöttem hozzá, és olyan 2-3 óra hosszáig főztem a magokat, és teljesen lejött róla az a kis ragadós része, ami még rajta maradt, amikor megcsináltuk, ezt utána alaposan megmostam, és most száradt kint egy ilyen tálba. Na most miért csináltam ezt? Mert ebből is készíthető valami, hát üzletekben elég drágán lehet kapni megymagos párnát, amit elsősorban a gyermekes szülők ismernek. Ezt, ha megmelegítik, akkor a kisbabának vagy a kisgyereknek a fájó pocakjára rakják, vagy éppen a füle fáj, egy nagyon jó szolgálatot tesz, és ugye olyan hőfokra melegíti fel, amit a gyerek elbír, de akár idősebb embereknél is jól jöhet egy ilyen megymagos, cseresznyemagos párnácska, amit pedig csak 100%-os pamutanyagba vagy lenvászomba érdemes megcsinálni, ami betehető a mikrohullámú sütőbe megmelegíteni, vagy pedig a sütőbe nem túl magas hőfokon, tehát hogy ne égjen meg, ne gyulladjon meg, a műszálas az ugye nem való ezekre a helyekre, ne megolvadna, tehát érdemes ebből egy olyan 20x20 centis zsákocskát várni, ami éppen, ha babának csináljuk, még kisebbet is lehet, hogy ha fülére, akkor ne legyen az egész feje meleg, tehát ezt érdemes utána így. De akár még az óvodában a babzsáknak is megtenni ez, bár ezt még soha nem csináltuk, de még most eszembe jutott, hogy még arra is nagyon jó.

0: Már szó volt az uborkáról, hogy többféle módon is el lehet tenni, és akár már kovászolni is lehetne, hiszen lehetett kapni, meg a következő hetekben szezonja is lesz. Hogyan tehetjük el az uborkát, milyen formában?
1: Nálunk kedvenc a kovászos uborka, de legjobban én szeretem, azt megmondom őszintén. Én csak úgy magába, hidegen, amikor már ugye bekerül a hűtőszekrénybe, akár hetekig is elállhat, és ha, de hát ennyi ideig nem szokott, mert elfogy. De nem csak uborkát lehet kovászolni, hanem én szoktam cukkinit kovászolni. Ha kevesebb az uborka, akkor teszek hozzá néhány szelet káposztát, már új káposztát, de még zöldbabot is lehet kovászolni. Ezt viszont a nagy körűbe láttam, a nagy befőzés fesztiválon, 2 évvel ezelőtt voltunk nagy körűbe, hát ott valami fantasztikus, ami nem csak a cseresznyével, meg a meggyel készül, és ez úgy magába is ehető, de ugyanúgy készíthető belőle már a kovászolt zöldbabból, mondom, főzelék vagy leves is, mint hogyha üvegbe rakták volna el, de mégis egészségesebben, nem ecettel van elrakva, hanem ugye a sótól, meg a kovászos kenyértől fog megerjedni. Még ami fontos, hogy a kovászos dolgok készítésének is külön fűszerei vannak, hogy így mondjam. Én mindig rakok hozzá kaprot, csombort és fokhagymát, ez az uborkához, és hát télire is készíthető kovászos uborka. Ezt főleg azoknak ajánlom, akik nagyon szeretik a kovászos uborkát, és ezt anyósom vizes uborkának nevezte, és télire rakta el. Tett még hozzá vasfüvet, amit csak úgy a kertben megtalálható volt, illetve nem is a kertben, az udvaron a fű között, de ő tudta, hogy az melyik. Ilyen nagyon vékony szálló és pici kis lila virág van rajta, jól emlékszem, és még zöld szőlőt is tett hozzá. És ezt egy hatalmas nagy üvegbe csinálta minden évbe, de kenyeret azt viszont nem tette ehhez, hanem úgy megforta melegen, és akkor hagyta, hogy szépen leülepedjen, és akkor utána tette a helyére, a polcra. És hát a kovászolás alatt, ha itt mondjuk üvegekbe kovászoljuk, akkor mindig tegyünk alá egy műanyag tányért vagy tálcát, mert kiforhat ez a víz, és hogyha akár asztalra tesszük, vagy a terasz kövére, vagy bármi, akkor elég csúnya foltot hagyott maga után. Hát én most akartam uborkát kovászolni, de most eltűnt szombat, ha még szerdán sok volt, biztos lement már az első széria, amit ez még valószínű, hogy melegházi lehetett. De hát majd még ezután jön a szabadföldi, és igazán az a legfinomabb, mert annak biztos nem lesz üreges a közepe, mert olyan uborka a legjobb, aminek nem üreges a közepe. Ezt, amit most télire ismertetném, a kovászos uborkát, ezt egy volt könyvtárostól kaptam, Polgárné Margitkától. Megmondom őszintén, hogy még nem készítettem el, mert elég nagy mennyiség kell hozzá, de szerintem fele mennyiségből is elkészíthető, és most úgy ismertettem ezt, mint ahogy ő leírta nekem. Tehát a télire eltett kovászos uborka az én receptem szerint, a nyáron elkészített kovászos uborka üvegbe rakása megfelelő tartósítása. Tulajdonképpen elkészíti a kovászos uborkát a következők szerint. Általában 8-10 közepes méretű, olyan 6-10 centis uborkát vásárol, ezeket alaposan megmosni, hosszába késsel mindkét oldaláról bevágni, majd egy műanyag savanyúságos vödörbe rakja. Előzőleg a vödör aljába 3-4 szál kaprot tesz, én tennék bele borsikafüvet és fokhagymát is, a fokhagymát azt úgy közé, és szépen sorba az uborkákat berakja a vödörbe, olyan 3/4 részig. Ezután a tetejére szeletelt félbarna kenyeret rak, annyit, hogy teljesen beborítsa az uborkát. Én ezt úgy készíteném, hogy van kisebb-nagyobb ilyen rákom régi függönyből, hogy abba tenném, hogy a kenyér ne menjen bele, mikor esetleg ki akarjuk venni, vagy közben, a mozgatás közben ne menjen szét. Tehát így berakja teljesen a vödröt, és közben elkészíti a felöntőlevet. Egy 10 literes fazékba vizet forral, minden liter vízhez 5-6 deka asztali sót tesz. Ez elég sós lesz, hogy elmondjam. A felforrt levet hagyja kihűlni, és hidegen önti az elkészített uborkára. A maradék sós levet pedig beleönti egy ásványvizes üvegbe és elrakja, mert erre még majd szükség lesz. Ez azért kell, mert forrás közben ugye veszít a levéből, amit majd pótolni kell. Az így elkészített uborkára rárakja a vödör tetejét, és lezárja, meleg helyre teszi, de nem tűző napra, mert akkor hamar felforr, árnyékos, de meleg helyen. Hát én úgy gondoltam, hogy nekem a kazánház lenne erre a legalkalmasabb oda rakni. Ez déli fekvésű, úgyhogy biztos, hogy jó meleg van nyáron ott. És 3-4 nap után megnézi az uborkát, amennyiben szépen elkezdett térni, ami azt jelenti, hogy már nem zöld a külseje, leszedi a tetejéről a kenyeret, és még a maradék sóslevet ráönti, újra rárakja a tetejét, ezt ismét 3-4 napig ugyanazon a helyen hagyja. Ezt követően este beviszi a konyhába az uborkával teli vödröt, másnap kiszedi az uborkát a vödörből, alaposan leöblíti tiszta hideg folyó vízzel, ez azért is szükséges, mert sok volt ez a só benne, de biztos, hogy szükséges ennyi, mert az is tartósítja. És akkor a folyóvízzel a már kész kovászos uborkát megmossa, megfelelő méretű üvegekbe rakja. Hát ezt teheti 8 deszisbe, 1,75-ösbe vagy nagyobbát, attól függ, hogy a család milyen sűrűn eszik uborkát, milyen a kapacitása, úgy érdemes elrakni. A levét leszűri, ülepedni hagyja, és ebbe az uborka lébe egy kávés kanál borkén port szór, ezt piacon vetőmagborba lehet vásárolni, de szerintem üzletekbe is van, és elkeveri, majd az üvegekbe rakott uborkára önti. Az üvegeket légmentesen lezárja, hát ehhez legjobb a savaros tetejű befőttes üveg, és berakja a spájzba, és akkor így módon a nyári kovászos uborka ugyanolyan finom marad még februárban is, mintha akkor készült volna. Ő így írja, jó munkát és jó étvágyat kíván hozzá. Én kóstoltam ezt az uborkát, de még nem készítettem. Tényleg ropogós, nagyon finom, mint hogyha akkor készült volna. Tehát ajánlom ezt. Most az idén meg fogom csinálni, mert tudom, hogy tavaly nem raktam el uborkát, és végül is egyszer, hát nem egyszer, mert kétszer kell vele dolgozni, úgy több időt, de akkor ez egy egész térre való már az a 8-10 kiló uborkából, de szerintem, ha kisebb vödröt használunk, akkor lényeg az, hogy légmentes legyen ez, amit lezárunk, tehát lehet másfajta edényféleségbe is rakni.
0: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a télire eltett kovászos uborka készítéséről. Gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az Otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a koreai köztársaság elnökét. A Szent Atya videóüzenete a 10. osztrák klímavédelmi találkozóra. Hit, remény, szeretet által. Kiskorúak védelme. Az új alapszabály megerősíti a küldetést és a hatékony cselekvést.
1: A 14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a koreai köztársaság elnökét. Június 15-én hétfőn délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában fogadta Lee Jae-myungot, a koreai köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. A hírt hétfőn kora délelőtt tette közzé a Szentszék sajtó irodája hozzátéve. Az államtitkárságon folytatott személyes megbeszélése során hangsúlyozták a Szentszék és a koreai köztársaság közötti jó kapcsolatokat, és megegyezték a helyi egyház pozitív hozzájárulását a koreai társadalomhoz, különösen az oktatás és a szociális ellátás területén végzett munkáját. A megbeszélés ezután a következő ifjúsági világtalálkozó megszervezésére, valamint a regionális és nemzetközi kontextus bizonyos aspektusaira összpontosított. Az 52 millió lakos számláló koreai köztársaságban közel 4,5 millió a római katolikus hívek száma. Egy 2012-es felmérés során az ország 52%-a vallotta magát vallásosnak, 31%-a magát nem vallásosnak, míg 15%-a ateistának tartotta. A 2015-ös népszámlálás eredményei szerint a dél-koreai lakosság több mint fele, 57%-a nem tartozik egyetlen vallási szervezethez sem. A népszámláláskor a lakosság 27,6%-a tartotta magát kereszténynek, ebből közel 20%-a protestánsnak, 8%-a pedig római katolikusnak vallotta magát, míg 15,5%-a buddhistának tartotta magát. A katolikus egyház számbeli gyarapodása az utóbbi 10-20 évben visszaesett a Szent II. János Pál pápa alatt tapasztalt korábbi felvirágzáshoz képest.

0: Leó pápa videóüzenete a 10. osztrák témavédelmi világtalálkozóra. Hit, remény, szeretet által. Az Austrian World Summit egy évente megrendezett nemzetközi klímavédelmi konferencia, amely a világ minden tájáról gyűjti össze az üzleti élet, a politika és a tudomány képviselőit, hogy konkrét, fenntartható megoldásokat mutassanak be a klímaváltozás ellen. A világ 100 országából érkezett 1000 résztvevő június 16-án hétfőn a bécsi Hofburgban tartott 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozójára Leó pápa videóüzenetet küldött, amelyben arra kéri a fórumot, hogy ne tévessze szem elől a tágabb kontextust, és ezért a hit, a remény és a szeretet keresztény erényei témáját ajánlja megfontolásra, amelyek segíthetik a csúcs találkozó munkáját. Üzenete elején Leó pápa megállapította, hogy a fenntarthatóság, az integrált ökológia és a teremtésvédelem évtizedek óta az egyház érdeklődésének a középpontjában áll. Tudatában annak, hogy az ökológiai kérdéseknek erkölcsi dimenziója is van, hiszen a környezeti válság a kortárs társadalmi-gazdasági válság ökológiai aspektusa. A pápa ezért arra kéri a fórumot, hogy ne tévessze szem elől a tágabb kontextust, és ezért a hit, a remény és a szeretet keresztény erényei témáját ajánlja megfontolásra, amelyek segíthetik a csúcs találkozó munkáját.
1: I'm pleased to greet all of you taking part in the 10th Austrian World Summit. Sustainability, integral ecology and care for creation have been concerns for many decades. The church has always been aware that the ecological question has a moral dimension.
0: Leó pápa hit témájával kezdett, mert a vallási dimenzió igenis elengedhetetlen a probléma megfelelő kezeléséhez. A teremtő Istenben való hit arra indítja a hívő embert, hogy még nagyobb felelősséget vállaljon a teremtésvédelemben, ahogy Ferenc pápa írta a Laudato Si enciklikában. Annak a hivatásnak a megélése, hogy védelmezői legyünk Isten művének, lényegi része az erényes életnek, nem valami szabadon választható feladat, és nem is a keresztény tapasztalat másodlagos szempontja. Továbbá számos vallási hagyomány hívei a teremtést isteni ajándékként értelmezik. Hasonlóképpen a különböző vallások is megerősítik, hogy az élet szent, ezért tiszteletben kell tartani. Ezért azt mondhatjuk, hogy a vallási hit erősíti az élet védelmének és a természet gondozásának általános vágyát. A mély etikai alapokat együtt kell vizsgálni, hogy világossá váljon, hogyan kapcsolódnak azok egymáshoz, és hogyan világítják meg egymást, hiszen az alapvető személyi és társadalmi kérdések szorosan összefüggnek a klímaválsággal, amely a tágabban vett társadalmi-gazdasági válság egyik, méghozzá kritikus megnyilvánulása. Ha ugyanis nem foglalkozunk velük, a környezetvédelem technikai megoldásának esélye sem lesz kívánt célja elérésére. Leó pápa azt is kéri a fórumtól, hogy fordítson különös figyelmet a legszegényebbekre, akik leginkább kitettek a környezetkárosodásnak.
1: This brings me to the second theme, hope. Due to the global nature of the challenges we are facing,
0: a második téma a remény felé fordul, hiszen az előttünk álló kihívások globális jellegűek, ami miatt nagyon sok ember aggódik. Mint nyilvánvalóbb, hogy a békét veszélyezteti a teremtés tiszteletének hiánya, a természeti erőforrások kifosztása és az éghajlatváltozás miatti életminőség fokozatos romlása. Ezek a kihívások nemzetközi együttműködést, valamint összetartó és előrelátó, sokoldalú közös munkát igényelnek a hatékony megoldások megtalálásához. Gyakran azonban különféle félelmek merülnek fel az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos tanácskozások és tárgyalások során. Az irányváltástól való félelem, a hatalomvesztéstől való félelem és a bizonytalan kimeneteltől való félelem. Csak ezeknek a félelmeknek a leküzdésével tudunk együttműködni a helyes megoldások megtalálásában. A pápa szerint itt tudnak a vallási vezetők és közösségek különleges meglátásokat nyújtani a társadalmi és környezetvédelmi erőfeszítések támogatásához, mert a Biblia tele van példákkal arra, hogyan győzheti le az emberek félelmeit a remény, amely végső soron magának Istennek az ajándéka. Ebből a szempontból tehát a remény erőteljes hajtóerő lehet. Ezért a pápa szerint kívánatos, hogy a COP30 találkozáson elért eredményeket egy igazságos átmenet kövesse olyan társadalmak felé, ahol a közjó elsőbséget élvez a profittal szemben, és ahol a gazdasági modellek a szolidaritáson és az emberi méltóságon alapulnak. Ehhez azonban az szükséges, hogy a gazdagabb országok teljesítsék a szegényebb országok pénzügyi támogatására vonatkozó kötelezettségeiket. Szükségünk van egy új, emberközpontú, nemzetközi pénzügyi keretrendszer kidolgozására is, amely biztosítja, hogy minden ország, különösen a legszegényebbek és a klímakatasztrófáknak leginkább kiszolgáltatottak, kiaknázhassák teljes potenciáljukat, miközben tiszteletben tartják polgáraik méltóságát. Végül az üzenet a szeretet témáját elemzi a teremtés védelem szempontjából. Leó pápa hangsúlyozza a környezetről való gondoskodás fontosságát, amely magában foglalja azt, amit Ferenc pápa polgári és politikai szeretetnek nevezett. Ez a szeretet a kulcsa a hiteles fejlődésnek, mivel ahhoz, hogy a társadalom emberibbé és személyhez méltóbbá váljon, újra kell értékelnünk a szeretetet a társadalmi életben, politikai, gazdasági és kulturális szinten, a cselekvés állandó és legfőbb normájává téve azt. Ebben a keretben a mindennapi apró gesztusok fontosságával együtt a társadalmi szeretet arra ösztönöz minket, hogy olyan átfogó stratégiánkat dolgozzunk ki, amelyek hatékonyan megállítja a környezetkárosodást és elősegíti a gondoskodás kultúrájának kialakulását, amely áthatja az egész társadalmat. Leó pápa reméli, hogy megfontolásai előmozdítják ezt a gondoskodási kultúrát, és ezáltal hozzájárulnak a szeretet civilizációjához. Kedves barátaim!
1: Dear friends, with these thoughts centered on faith, hope and love, I pray that your summit will be fruitful in promoting the much needed dialogue.
0: E hitre, reményre és szeretetre összpontosító gondolatokkal azért imádkozom, hogy a csúcs találkozótok gyümölcsöző legyen a szükséges párbeszéd előmozdításában, hogy hatékony megoldásokat találjunk a teremtés csodálatos ajándékának védelmére, és készségesen kérem mindannyiótokra Isten bölcsessége és békéje ajándékait. Zárul Leó pápa üzenete, amelyet június 16-án a Bécsben tartott 10. osztrák témavédelmi világtalálkozóra küldött.
2: Kiskorúak védelme. Az új alapszabály megerősíti a küldetést és a hatékony cselekvést. Leó pápa jóváhagyta a kiskorúak védelme pápai tanács megújított alapszabályát, amelyet a Predicate Evangelium kezdetű konstitúcióhoz igazítottak. Az áldozatok és túlélők meghallgatása, a bizottság és a többi dikasztérium közötti kapcsolatok tisztázása, valamint a felelősség, az átláthatóság és a kiskorúak védelmét célzó jó gyakorlatok globális szintű előmozdítása szerepel az új alapszabályban. A Szentszék sajtóközpontja június 13-án közzétette a kiskorúak védelme pápai tanács megújított alapszabályát, amelyet 14. Leó pápa ad experimentum 3 éves próbaidőre jóváhagyott, megerősítve az egyház elkötelezettségét a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek védelmére az egész világon. Az előző alapszabály 2015-ben született, majd miután 2022. márciusában közzétették a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúciót, ami a római kúria szervezeteit szabályozza, szükségessé vált a bizottság alapszabályának kiigazítása, a megújult küldetésnek, valamint a konstitúció által előírt új struktúrának megfelelően. Az alapszabály fontos lépés közös felelősségünk elmélyítése felé, hogy megóvjuk és gondjainkba vegyük a legkiszolgáltatottabbakat, húzta a lábizottság elnöke, majd hozzátette. Tükrözi az áldozatok és a túlélők meghallgatását, a védelem területén dolgozó szakértők és a helyi egyházak tapasztalatát, ismét leszögezve, hogy továbbra is központi prioritás a védelem. Az új alapszabály megerősíti a tanács szerepét a védelmi gyakorlat előmozdítására az egész egyetemes egyházban, valamint tovább tisztázza küldetését, felépítését és operatív módszereit. A kiigazítás a Szentszék tágabb léptékű vállalásába illeszkedik, melynek célja, hogy biztosítsa a kiskorúak és sérülékeny személyek védelmének teljes körű integrálását az egyház életébe és intézményeibe. Az új dokumentum alapelvei állandó figyelmet szentelnek az áldozatok és túlélők meghallgatására épülő megközelítésnek. Tisztázza a bizottság kapcsolatát a többi dikasztériummal, valamint megerősíti a bizottság szerepét a felelősség, az átláthatóság és a védelmet szolgáló jó gyakorlatok globális szintű előmozdítására. 14. Leó pápa mindig is hangoztatta, hogy a kiskorúak és a sérülékeny személyek megóvása az egyház alapvető felelőssége. A most megújult alapszabály újra megerősíti ezt az elkötelezettséget, mint ahogy a tanács támogatását és azon küldetésében, hogy segítse a helyi egyházakat védelmi rendszereik megerősítésében. Az alapszabály első pontjai meghatározzák a bizottság természetét, ami tanácsokkal szolgál a Szentatyának a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek abúzustól való megvédésére, közvetlenül az elnökön keresztül. A tanács a hittani dikasztérium keretein belül fejti ki tevékenységét, szorosan együttműködve a dikasztériummal. Információcsere, a védelmi módszerek fejlesztése, éves jelentések és képzési programok előkészítésén keresztül. A bizottság vezetőit is a dikasztérium nevezi ki. A bizottság nem közvetlen irányítással, de hozzájárul az egyetemes egyház szolgálatához azzal, hogy előmozdítja a helyi felelősséget, valamint a római kúria dikasztériumainak szakértelmét a védelem témájában. A bizottság támogatja a helyi egyházakat, és elősegíti a helyi felelősségvállalást, a stabil és hozzáférhető jelzőrendszerek fejlesztését, továbbá regionális és nemzeti szinten olyan központok létrehozását, ahol fogadják, meghallgatják és segítik az áldozatokat és a túlélőket, bizalmasan kezelve az ügyeket és megóvva közben az érintettek személyiségi jogait. A bizottságot be lehet vonni az adlimina látogatások folyamatába az alapszabályban lefektetett módon. A bizottság támogatja továbbá a megszentelt életet, a legfőbb előjárók konferenciáján keresztül, mely értékes partner a képzésben, a jó gyakorlatok elterjesztésében, a koordinációban, mely előmozdítja az előjárók felelősségét és minden egyes intézmény saját jogát. A bizottság minden évben jelentést készít a védelmi politikáról és annak egyházi eljárásairól, amelyet a dikasztériumok, a helyi egyházi szervezetek hozzájárulásával dolgoz ki, egyeztetve az államtitkársággal, majd a Szentatya elé terjeszti jóváhagyásra a jelentést, amit ezután közzétesz. Az éves jelentés leírja a világegyház helyzetét a kiskorúak és sérülékeny személyek védelmével kapcsolatban. Közzéteszi az igazolt politikákat, nyilvános gyakorlatokat, a kapott információkat, a rendszer problémákat és az ajánlásokat. A kiskorúak védelmével foglalkozó pápai tanács együttműködik a római kúria dikasztériumaival, és ebben a témában az államtitkársággal egyeztetve ajánlásokat nyújthat be a dikasztérium vezető prefektusoknak. Ha helyi szinten ismétlődően megsértik a védelmi rendszert, vagy abban súlyos hiányosságok mutatkoznak, a tanács közvetlenül az érintett dikasztériumhoz fordulhat, mely megőrzi döntési jogát saját funkcióját illetően. Közös irányelveket jelöl ki, melyeket helyi szinten határoznak meg és hajtanak végre, a különböző háttereket és az érvényben lévő polgári törvényeket figyelembe véve. A bizottság legfeljebb 23 tagból állhat, akiket a pápa nevez ki, mint ahogy az elnököt is, akinek titkára szintén a tanács tagja. Évente kétszer tartanak plenáris ülést, az elnök vezetésével kollegiálisan végzik munkájukat. Regionális csoportok, illetve tanulmányi csoportok is működnek a bizottságon belül. Az elnököt és titkárát egy végrehajtó bizottság segíti tanácsaival. A bizottság ezen túl regionális tanácsadást is kérhet küldetése teljesítéséhez.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Babits Mihály, csak posta voltál. Ki úgy véled, nyomot hagysz a világnak, kérdezd a szőnyeget, mely dupla lábad nehezét, unja, s rímét ismeri. Marad-e rajta valami magadból? Vagy csak az utcán cipődre ragadt por, amit emlékül továbbadsz neki? Aztán menj ki, és kérdezd meg az utcát, melyet oly égve és merengve futsz át naponta többször, hogy már azt hiszed, minden ház lelked mély színeit itta, s lelked rongyait lengi mindenik fa, s a sarki szél is tégedet sziszeg. Kérdezd, és olvasd, amit rájuk írtál, s vedd ki a szélből, mit beléje sírtál, mint gramofonba, mely megőrzené, miről beszélnek. Régi otthonodról, s a vadhegyekről, melyek alul egykor közéjük jöttél, s amelyek felé emléked visszanéz közülük. Ez vagy te, ez az emlék, egy csöpp fogaras vagy, Pest közepén. Azt hordasz és vetítsz, s a árnyat festesz a város falára, az csak a hűvös havasoknak árnya, mely rátapadt, s amelyet közvetítsz. Nem, hiszen ott is csak valaki voltál, és a hegyekkel egy csak ott se voltál. Mi voltál ott? Keresd tovább magad. Ott nyájas szőlőtőkéket cipeltél, s a barbár csúcsoknak nemet feleltél, mert szülőföldet felelt általad. Nagyapád házas a szelíd Dunántúl, de abban se lelheted igazánból magad lelkét, lázadó sieder. Más voltál ott is. Más táj, messzebb útak voltak még, amik rajtad áthúzódtak, csak posta tudtál lenni és meder. Élted gyenge szál, amellyel szőnek a tájak, s múlt dob hurkot a jövőnek. Amit hoztál, csak annyira tied, mint a por, mit lábad a szőnyegen hagy. Nem magad nyomát veted, csupa nyom vagy magad is. Kit a holtak léptevet.
1: Babits Mihály, Csak posta voltál című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Babits Mihály költő, műfordító, szerkesztő 1883. november 26-án született Szekszárdon, vallásos értelmiségi család gyermekeként. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílus gyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányival. Gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott, a Holnap című antológiában jelentek meg, 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötete, a Levelek Íris koszorújából. Első regényét, a Gólya Kalifát 13-ban írta. Ekkor kezdte el lefordítani Dante isteni szíjátékát is, amiért később az olasz állam San Remo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, elvesztette tanári állását. 18-as megalakulásakor a Vörös Marti Akadémia alelnöke, később pedig elnöke lett. Tagja volt a Kisfaludi Társaságnak és kizárásáig a Petőfi Társaságnak. A Nyugat főmunkatársa, majd egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten Alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésében megjelent irodalmi lexikonnak is. 1929-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, akkor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának.
2: A nap imája.

0: Kalkuttai Teréz anya imája.
1: Uram, segíts, hogy soha ne adjam fel önmagam és az álmaimat. Segíts, hogy szabadon szálljak, mint a madár. Ne hagyd, hogy a világ letörje a szárnyaimat. Uram, segíts, hogy ahhoz, hogy élni tudjak, ne csak létezzek, meg tudjam őrizni önnön lényegemet, és bízni tudjak a sorsomban. Segíts, hogy a saját utam megtaláljam, és a saját utamat járjam. Segíts, Uram, hogy önmagam lehessek. Segíts, hogy ami jön, el tudjam fogadni, és ami megy, el tudjam engedni. Ámen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mennyire fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy

0: íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk

0: életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben,

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. 95 éves korában elhunyt Camillo Ruini bíboros, a pápa egykori római helynöke, az olasz püspöki kar volt elnöke, akinek egyházi pályafutása 4 pápát kísért végig. Camillo Ruinit 1991-ben II. János Pál pápa kreált a bíborossá. Nem elrejtőzni a világ elől, a Pálosen nyomában Észak-Kelet Magyarországon címmel a Tokaj-hegyalja Egyetem Kulturális Örökségtudományok Tanszéke és a Sátoraljóhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum szervezésében tartottak konferenciát a múlt héten Sárospatakon, a Tokaj-hegyalja Egyetem és Sátoraljóhelyen a volt Pálos Kolostorban, ma ez a Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégium. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Füzéri Szent István Plébánia, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Herman Otto Múzeum, a Jós András Múzeum, az Esztergomi Vármúzeum, az ELTE HTK Zenetudományi Intézet, az Országos Széchenyi Könyvtár és annak Fragmenta et Codices kutatócsoportja, valamint a Tokaj-hegyalja Egyetem Speculum kutatócsoportjának képviselői is előadásukkal gazdagították a konferenciát, számol be a Magyar Kurír. A rendezvényen történeti, régészeti, építészet, irodalom, művelődés és zenetörténeti vonatkozású előadások is elhangozottak. A konferencia előadásaiból készülő tanulmánykötet 2027-ben jelenik meg. A rendezvény főszervezője Nemesné Kis Tímea a konferencia nagy előnyeként értékelte az intézmény interdisziplináris voltát, mely ezzel a Kulturális Örökség Tudományok Tanszék sokszínű kutatói profilját is leképezte, és amely lehetővé tette, hogy a pálosok Észak-Kelet Magyarországi jelenlétét a maga komplexitásában ismerhessék meg a jelenlévők. A konferencián elhangzott 18 előadáson túl kiállítás megnyitó helyi szakmai vezetések, illetve egy a Füzéri Plébánia templomot és az Óhutai, valamint a Martonyi Pálos Kolostort bemutató tanulmány is a programsor részét képezte. A Pálos rendtörténeti konferencia megnyitóján Puskás Antal atya, magyarországi Pálos rendtartomány leköszönő vezetője, a Pálos szerzetesek meghatározó jelenlétét és szerepét hangsúlyozta a történeti Borsod, Abaúj és Zemplén vármegyékben. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere a kulturális örökség helyi emlékei kutatásának fontosságára hívta fel a figyelmet. A második napon Nyíri Péter sátoraljóhelyi alpolgármester köszöntötte a hallgatóságot, kiemelve e közös örökség megőrzésének és tovább örökítésének fontosságát. Ternyák Csaba egriesek szombaton délelőtt 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztél Balázs és Jan-Marek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból. Június 20-án most szombaton lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap este 8 órától, a tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A Bélapátfalvai Ciszterci Apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik. Az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. Hangok az orgonáért címmel jótékonysági hangverseny lesz a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban június 20-án 19 órától. A művészeti vezető Kóti Gergő vezényel Szabó Soma Lisztdíjas karnagy. A támogatói jegyek megvásárolhatóak a Főplébánia irodájában és a belvárosi Turinform irodában, tehát Nyíregyházán. Gyémánt mise lesz az Egri Lajosvárosi templomban. Főtisztelendő Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, és gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket június 21-én, most vasárnap 17 órai kezdettel. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére, és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre is, tehát Egerben a Lajosvárosban. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében június 25-én csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebészen Kuti Nemzeti Kegyhelyen. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede Egri cigánypasztorációs referens tanítását és emelkedését hallgathatják meg a jelenlévők 10 órától. A tanítás tanúságtételek követik, valamint lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsai szónoka Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. Az idei év szentírási mottoja az kapcsolódva a bűnök

0: A Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsuknak. Sokan arról számoltak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és közösségben megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, az MKPK cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a következő tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. Feladatok, amelyekben számítanak rájuk, regisztráció infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást azoknak, akiknek arra szükségük van. Emellett kiscsoportos vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. A Facebook oldalukon és az internetes oldalukon már megosztottak hasznos információkat. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében, esetleg azok fölállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takaró, polifóm, közel 30 év tapasztalatai alapján ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköppenyt is bekészíteni, fedett szállást nem tudnak biztosítani senkinek. A helyszínen épített zuhanyzók, illetve kézmosós mobil WC-k is rendelkezésre állnak a résztvevőknek. Zuhanyzása reggel a program kezdése előtt, napközben a siesta idején, vagy az esti szentmise után van lehetőség. A Szalók idei programjának keretében július 17-én pénteken tartják meg a véradást, 14 és 17 óra között majd. Az első 20 jelentkezőnek különleges ajándékkal is kedveskednek. Ehhez kell lenni fog a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti TB kártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A 4 napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi 3-szori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Reklám.
2: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlapinterjújában Márton Gréta kézilabdázó.
1: A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy

0: Boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: ...46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalákafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: keresztényélet.hu.
2: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapát falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapát falván.
4: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: vigyázzatok, jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utca sarkokon állva imádkozni. Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre a böjtölésedet, csak atyád, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Amint mentek, és menet közben beszélgettek, egyszer csak egy tüzes szekér tüzes lovakkal szétválasztotta őket, és Illés a forgószélben fölment az égbe. Elizeus végignézte ezt, és utána kiáltott: Atyám, atyám, Izrael szekere és szekérvezetője! Egyik szent látja így a másik szent halálát. Nem azt látja, hogy arca eltorzul a fájdalomtól, hogy levegőért kapkod, és egyszer csak szíve megszűnik dobogni. Ha mindketten Istennek szolgáltak, és nagy szeretet volt közöttük, akkor a távozó halála elragadtatás nem biológiai törvényszerűség, hanem az isteni szeretet döntése. Megyünk, megyünk az úton, és közben beszélgetünk. A legszebb, legigazabb történet ez. Becsüld meg vándorlásod útjainak hűséges társát, mert elérkezik a pillanat, hogy tüzes szekér, tüzes lovakkal szétválaszt benneteket, s mint egy forgószélben mennybe emelkedik. Mi maradt Illésből a földön? Földre esett palástja, hivatalának szimbóluma. Vedd fel, és terítsd magadra. S ha még életében részt kértél lelkéből, ez maga a szeretet, most megkapod megtisztított, tűzben kiégetett lelkülete legjavát. A tiéd. Ne sírj, ne nézz az égbe. Indulj a Jordán felé, te is átmehetsz a vizeken anélkül, hogy elmerülnél. A leckéket, melyeket Illésnek meg kellett tanulnia, neked is meg kell tanulnod, de már tört úton haladsz előre. Éljünk az előző nemzedékek prófétáiból. Áldást hagytak ránk, és részt adtak nekünk lelkükből. Megtisztult szívvel, Isten jobbján állva a szentekkel és angyalokkal együtt biztatóan tekintenek ránk, s mutatják az utat, melyen járva mi is a mennyei dicsőségbe érhetünk.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evangelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dáváš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagogách a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dáváš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. A keď sa ty postíš, pomaz si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale aj tvoj otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Lo saren pecodi, che omisci peten angla le manusengeiak hatekeren anda codi, che te dikhentumen. Kadek hanci misci peci azutiaren petumaro, katharodél le ráesko. Bakan a misci pekerentek amen, csingár anlatumen de szarlebi dosále manus, keren andeik hangéri, fejvú ulica tedik hen le manusan, hajt elsár ellen. Csácsesz penaptumenge, kadal lenapengi potin. Tu kadeker misci pete nazsan elusztungo vaszt, szoker el a csácsa. Kade, tjo lási pefecsó meásela, hajtje dél, kon garadezdik hel, potin latuke. Kana rudintume, na keren kade, szarle hoham nekon anglale manusen jak harudin, andeik hangéri, hajpej vúlica, keteszik a vempe. Ba mephenaptu menge csácsesz, linepengi potin katarle manusa. Kana to rudi szárestu, zsándre andetjok her, panda petuteo vudár, haj rudinto fecsome, karinktyo dead, leszunto, le rájoszko. Hajtjo dad le rájoszke, potin latuke, kevoj vi fecsó medikhel. Kana postin, nasi kevin kenyeke zsima szánle, szár kodolkon hoham ne manusa, haj pelungo mújsziramo meke von postin. Mekodi penaptu menge csácsi masza, line pengi potin. Tukana postis, machtje bal, haj toptjo múj. Te nadikhen le manusa, petute ketu postis, feritjo dad, kon kot hej vipogáradot han. A tuncsitjo dad, kon vipogáradot handik el, potin latuke.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangélium nach Matthäus. Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Dein Almosen soll verborgen bleiben, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest, und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht, und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Karl Reisner az életszentség útját járta. 1915-ben született, 1945-ben halt meg. Érdemes elgondolkodni ennek a rövid életet élt fiatalnak, végül is fölszentelt papnak az élettörténetén. 1915. február 28-án született a Rajna alsó folyásának a vidékén, Kléve városkában, a híres Mária kegyhely közelében. Öten voltak testvérek. A szőkehajú, kékes szemű kis Károly, vidám, fogékony, minden iránt érdeklődő, ugyanakkor makacs és erőszakos volt. Szerette a sportot, izmaira mindig büszke volt. Szenvedélyes úszó, kerékpározó, turista volt. A sátortáborozás rajongója, társaival bebarangolta Európát. Ugyanakkor mélyen vallásos, gyónó és áldozó, tiszta erkölcsű ifjú volt. Szerette a könyveket, a művészetet és a zenét. Jól zongorázott és gitározott. Mélységes aggodalommal kísérte Hitler hatalomra jutását, ami ifjúsági munkáját létében veszélyeztette. Később ez végzetévé lett. Míg a fiatalsággal foglalkozott, fölébredt benne a papi hivatás. Mindennapi kenyere lett a szentírás és a szentáldozás. Az élettapasztalatot még nélkülöző fiatalember nem számolt azzal, hogy a hitleri vezetőségnél megalkuvást nem ismerő természete, valamint nagy sikerű ifjúsági munkája miatt fekete listára kerül. Először is nem akarták érettségire engedni. Azután a főiskolai fölvételét is megtiltották. De 1934. május 5-én a püspök mégis fölvette a münsteri szemináriumba. 1936-37-ben Freiburg, Breisgau-ban folytatta tanulmányait. Közben házi tanító volt egy sokgyermekes katolikus családnál. 1937. áprilisától szeptember végéig munkaszolgálatos katonaként szolgált. Buzgó kispapként itt is megvallotta hitét és Krisztus eszméjét hirdette. Az utolsó hónapban térdig vizes terepen dolgoztak. Itt kapta meg a gyógyíthatatlan tüdőbajt. Amikor végre hazamehetett, keserves meglepetés várta. A gestapó éppen házkutatást végzett náluk. Mindent földúltak, és zsákmányként magukkal vitték az ő és az öccse naplóját. Pirossal alá is hozogatták a nemzetszocializmusra veszélyes mondatokat. Szerencsére a rendszer összeomlása után szüleinek sikerült félig elázott állapotban visszaszerezniük a naplókat. A münsteri szeminárium azonban tárt karokkal várta. 1939. március 4-én alszerpappá, március 25-én pedig szerpappá diákonussá szentelték, de egyre többet betegeskedett. Karácsony előtt előre haladott, súlyos tüdőbajt állapítottak meg nála, s azonnal kórházba utalták. Szót fogadott. Máriára, Jézus édesanyjára bízta magát, gyermeki nagy szeretettel. 1939 nyarán a szanatóriumban egy rendszert bíráló mondatáért besúgták, csendőrség azonnal elhurcolta. Fogolykocsiban szállították el Sachsenhauseni koncentrációs táborba. Itt töltött el egy fél évet, de a német püspöki kar nyomására Himmler az összes papot és egyházi foglyot Dachau-ba szállítatta át. Dachau, a nagy lágerváros, a koncentrációs táborok őse, központja és mintája. Ekkor 8-10 ezer fogoly lakója volt, a háború végén 33 ezer. Ezekben az években összesen mintegy harmadfél ezer katolikus és körülbelül 60 evangélikus lelkész járta meg Dachaut 25 nemzetből, 40 szerzetből, kispaptól érsekig, fiatalembertől a 82 éves litván plébánosig. Közülük vagy ezren vesztették életüket. Három barakban különítették el őket, de misézhettek, imádkozhattak, a nehéz munka mellett szentírást olvashattak, és ahogy merték és tudták, a foglyok lelki gondozását is vállalták. Ebbe a sajátos, szinte elképzelhetetlen világba csöppent bele Karl Leisner, ami Károly testvérünk, a diákonus. Ekkor 25 éves volt, és súlyos beteg. A lágerben a papok saját élelmükből juttattak neki, csak hogy meg ne haljon. Ő meg titokban a nálánál éhesebbeknek odaadogatta. Mindenkihez kedves volt, imádkozott, és mindenáron pap akart lenni. 1942. március 15-én a tábor lágerkórházába vitték. Kétszer is elrejtették, hogy ne kerüljön a gázkamrákba. Az oltári szentség volt egyetlen vigasztalása, amelyet kis bádogdobozban mindig a feje alatt tartott. Másokat vigasztalt, éltette bennük a reményt. 1944-ben a lágerbe hurcolták Clermont-Ferrand püspökét. Isten meghallgatta Károly imáját. Volt, aki fölszentelje őt, igaz, nagy kockázatok közepette. Írásbeli engedélyt kellett kérnie Faulhaber müncheni érsektől, kellettek a szertartáskönyvek, a szentolajok és így tovább. Mindent beloptak az ügyes apácák. 1944. december 17-én, advent, Gaudete vasárnapján, az öröm vasárnapján ment végbe a lágerek történetében páratlan szertartás, a papszentelés. Előtte 10 napon át a Pritchen takarója alatt lelki gyakorlatot tartott. A nagy napon 30 teológus és sok jó barát jött be a barakba. A püspök teljes ornátusban jött szentelni. Botját egy bencés rab faragta. Gyűrűjét egy fiatal orosz fogoly kovácsolta. A palást alól kikandikált a csíkos lágernadrág. Sem a vezetőségnek, sem az őröknek sejtelmük sem volt arról, hogy mi folyik odabent. A hosszú szentelés végén fölcsendült a Tedeum. És aki előbb fogoly volt, az most már áldozat lett. Krisztus örök papja. Első papi áldását távoli szüleinek és testvéreinek küldte haza, aztán sorra megáldotta pap testvéreit. Majd gyorsan bebújt az ágyba, mert ereje elfogyott. A barakban mindenki ünnepelt. Még az evangélikus papok is kedveskedtek. Mindenféle összekéregetett agapé volt a primíciás ebéd. Köszöntők hangzottak el, zöld ágak díszelektek, és a primíciás áldásra is sor került. Utána végleg ágynak dőlt. Egy hétig mozdulatlanul feküdt. Egy hét múlva pedig következett az ő első és utolsó szent miséje. A betegsége végső stádiumába jutott, de ő elérte földi célját. Boldogsága kimondhatatlan volt, hogy mennyit érhetett Isten háztartásában ez az egyetlen szent mise. Itt a földön soha nem tudjuk meg. Betegágyán érte meg a hitlerizmus összeomlását. Barátai a felszabadulás után kilopták a lágerből. Még megláthatta szüleit és testvéreit. 1945. augusztus 12-én hajnalban halt meg. Utolsó pillantása a szűzanya képének szólt. Ez a kép az ágyával szemben volt látható. A klévei temetőben temették el. 1966. szeptember 3-án másik két náci áldozattal együtt holtteste a Xantai domba került. Csodáljuk meg ennek a fiatal Károly testvérünknek hősies életét. Milyen buzgón dolgozott azon, hogy a fiatalok megismerjék Jézus Krisztust. Milyen nagy volt benne a vágy, hogy Krisztus papja lehessen. És Isten megadta neki azt a kegyelmet, hogy pappá lett, és szentmisét is mutathatott be. Kérjük közben járását, imádkozzon azokért, akik a papszentelésre készülnek, akiket Isten a papi pályára, szolgálatára hív, és imádkozzon a papokért is, hogy a szentmisét mindig nagy hittel, alázattal, szeretettel és hálával mutassák be, és papi szolgálatukkal vezessenek minél több embert, gyermeket, fiatalt, felnőttet Jézus Krisztushoz, a világ egyetlen üdvözítőjéhez.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Alida, Laura, Terézia, Marcián és Bató nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. Az Alida német eredetű név az Adelheid rövidülése, melynek jelentése nemes. A Laura latin eredetű, a Laurentius magyarul Lőrinc férfi név női párjának, a Laurenciának a rövidülése. A jelentése babérfa, babérkoszorú. A Terézia görög eredetű név, a Teréz latinos továbbképzése. A Marcián a latin Marcianus név rövidülése, melynek jelentése a Marcius nemzetséghez tartozó férfi. A Bató magyar eredetű név, jelentése buzogány. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon ünneplik a névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1885-ben megérkezett New Yorkba a Szabadság szobor. Az alkotás címe a Szabadság megvilágosítja a világot, ismert nevén a Szabadság szobor. New York előtt a Liberty Islanden található, a Hudson folyó torkolatánál. A részből készült szobrot Franciaország ajándékozta az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 100 éves évfordulója alkalmából. A szobrász Federico August Bartholdi volt, a belső szerkezet mérnöki munkáit Gustav Eiffel végezte. A bal kezében tartott tábla felirata 1776. július 4-e, az Egyesült Államok függetlenségének kikiáltási dátuma. A nő alak egyik lába láncokon áll, ez jelképezi az elnyert szabadságot. A korona hétága a hét tengert és a hét kontinens jelképezi. A szobor másolata látható Párizsban, a Szajna partján. 1903-ban megszületett Ruth Wakefield, amerikai szakácsnő, a csoki darabkás keksz, angolul a chocolate chip cookie feltalálója. Ruth és férje útszéli fogadót üzemeltettek Toll House Inn néven. Az asszonya szokásos csokoládés süteményt akarta megsütni, de kifogytak a megszokott csokoládéból, ezért Nestlé csokit kevert bele. A csoki nem keveredett el, hanem cseppekben, szilánkokban megmaradt a kekszekben. Toll House Crunch Cookie néven bemutatott sütijével tele lettek az újságok. Ruth Wakefield megkereste Andrew Nestlét és megállapodott vele. A Nestlé kinyomtatta a Toll House Cookie receptet a csomagolásán, és ő ezért egész életében ingyen kapta a Nestlé csokit. Azóta is a csoki cseppes süti a legnépszerűbb fajta süti Amerikában. 1928-ban megszületett Marton Frigyes, kétszeres Jászai Mari díjas rendező, színházigazgató, a Rádió Kabaré Színház alapító tagja. 1962-ben került a Magyar Rádió rendezői státuszába, ahol rovat, illetve szerkesztőség vezetői feladatokat is ellátott. Megalapította a Rádió Kabarét, majd munkatársaival indították el a Humor Fesztivált. 1970 és 1980 között a Mikroszkóp színpad főrendezője, Komlós János váratlan halála után az igazgatója volt. Ezt a posztot 1985-ig töltötte be. A rádiós és a Mikroszkóp színpadnál eltöltött évek alatt többek között az alábbi előadók felfedezője, megalkotója volt. Így például Hofi Géza, a Markos Nádas duó, valamint Kós János tánccal énekes, akinek névadója is volt, mivel őt eredetileg Kupsa Jánosnak hívták. 1935-ben megszületett Nagy János, szobrász és éremművész. Köztéri alkotásai Szlovákia déli vidékein a magyarok által lakott területeket díszítik. Legkiemelkedőbb alkotásai éremművek. Anyagai a fa és a bronz, köztéri alkotásai gyakran készültek kőből és vörös rézlemezből, ritkán márványból is. Műveit számos közgyűjtemény őrzi Szlovákiában és Magyarországon is. 2003-ban meghalt Knézi Jenő sportújságíró. 1944. augusztus 19-én született Nagyváradon. Az Agrártudományi Egyetem mezőgazdasági gépészmérnöki karán 1969-ben szerzett diplomát, majd 1971-ig üzemmérnökként dolgozott. A 60-as években ifjúsági válogatott kosárlabdázó volt. Ezt követően sportújságíróként dolgozott. 31 évet töltött a Magyar Televízió sportosztályán riporterként, főmunkatársként, rovatvezetőként, illetve főszerkesztőként. Állandó kommentátora volt a nyári, illetve a téli olimpia eseményeinek, labdarúgó világ- és Európa-bajnokságoknak, válogatott és nemzetközi kupamérkőzéseknek, csak úgy, mint számtalan hazai bajnoki összecsapásnak. 1993 és 1997 között a Kosárlabda Szövetség társelnöke, 1997-től a Magyar Sportújságírók Szövetségének alelnöke volt. 2003 májusában a Magyar Televízió főmunkatársaként életműdíjat vehetett át az MTV elnökétől. Megyesi Péter kormányfő javaslatára Mádl Ferenc köztársasági elnök ugyancsak 2003 májusában a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést adományozta Knézi Jenőnek, több évtizedes, kimagasló sportújságírói és sportriporteri pályafutásáért. Súlyos betegség után 2003. június 17-én, kedden 18 óra 40 perckor érte a halál. 1897-ben meghalt Sebastian Kneipp, német katolikus pap, a róla elnevezett vízgyógyászati módszer kifejlesztője. Lelkészi hivatását természetgyógyászati tevékenységgel egészítette ki, gyógyítói tevékenysége alapján kapott új lendületet a természetgyógyászat. vízgyógyászati módszerét ma is Kneipp kúrának ismerjük. 1969-ben meghalt Sinka István, Kossuth-díjas költő, író. A Kossuth-díjat halála után 1990-ben kapta. 2014-ben meghalt Roska Tamás, Széchenyi és Bolyai díjas villamosmérnök, informatikus, egyetemi tanár, az MTIA tagja. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1998 és 2006 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar alapító dékánja. Fiával, Roska Boton neurobiológussal közösen látórendszeri kutatásokat folytattak, melynek célja a szemprotézis kidolgozása volt. 2020-ban meghalt Kárpáti György vízilabdázó edző, a nemzet sportolója, aki minden idők legfiatalabb magyar olimpiai bajnok vízilabdázója volt. 1945-től 1969-ig az FTC játékosa volt, 168-szor volt a válogatott tagja. Háromszor az olimpiai bajnok, a bronzérmes, háromszor az Európa bajnok és a főiskolai világbajnok csapat tagjaként játszott. 1970 és 1980 között a válogatott edzője, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagja. 1990-től az FTC tanácsadó tagja volt. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
2: Quintus Horatius Flaccus Krisztus előtti 65-től 8-ig élt. Az antikvitás költő fejedelme. Apja felszabadított rabszolga, aki leleményes pénzember, pénzváltó volt. Manapság bankárnak vagy uzsorásnak mondanák. Így a költő jómódú fiúként nevelkedett, bizonnyal lelkesedett a nagy hagyományú köztársaságért. 21 éves, amikor Brutus és társai a köztársaság védelmében megölték az egyeduralomra törekvő Julius Cézárt, önkéntesként állt a köztársaságot védő Brutus és Cassius seregébe, hogy harcoljon a Cézár örökségét folytatni akaró Octavianus és Antonius ellen. Ezzel indult a polgárháborúk gyilkos korszaka. Az első döntő ütközet a Filippinél vívott csata volt, amely Octavianus és Antonius győzelmével végződött. Horatiusnak immár tiszti ranggal ott kellett volna lennie, de addigra már nem látta a testvérháború értelmét, és az is kiderült, hogy nem alkalmas katonának. Később egyik öngúnyoló versében bevallotta, hogy úgy félt az öldökléstől, hogy az összeütközés kezdetekor pajzsát, fegyvereit eldobva menekült, vagyis katonaszökevény lett és meg sem állt Athénig, ahol békés otthont talált a nagy hírű iskolákban. Titkos üzenetváltásokból apja megtudta, hol van, a gondos családfő óvta, hogy egyelőre hazatérjen. Titkos küldöncökkel bőségesen ellátta pénzzel, hogy gondtalanul tanuljon, amit csak akar. Ő pedig lelkesen tanulta a sokféle tudnivalót, amit a híres athéni iskolák ígértek. Nem csak a görög nyelvet, de a görög irodalmat és a görög tudományokat, köztük az egymással is vitázó görög filozófiai tanításokat is könnyen, szórakozva tanulta. Élte az ifjúság színes életét tudományos előadásokon, vitákban, kocsmák eszemiszom társaságaiban és a nőknek abban a forgatagában, amely majd otthon is nagy hírű költőként is, mint halálig kísérte. Mértékletesen, de okosan kihasználva a napokat, fejlődött magas művészetté költői képessége. Elragadták a görög költészet változatos versformái, egyszer lelkesítette Szaffó szerelmes költészete, Alkaiosz férfias, hazát féltő pátosza és Anakreon bordalai. A tanuló és tanulni akaró sokfelől összegyűlt, részben katonaszökevény fiatalok társaságában ismerkedett össze Vergiliusszal. Hamarosan felismerték egymásban nem csak a költőt, de a jelentékeny költőt is. Barátságuk otthon is, az irodalmi életben is Vergilius haláláig tartott. A polgárháború vérengzése még jó ideig kísértett. A győzelem után Octavianus és Antonius egymás ellen fordult a főhatalomért, de Rómában már Octavianus volt az úr, Antonius pedig Egyiptomban, szövetségese és szerelmes párja Kleopátra mellett a déli és keleti tartományokban uralkodott. A végső leszámolás még hátra volt, de Itáliában elkezdődhetett az újjáépítés, a lerombolt falvak és feldúlt szántóföldek rendbehozása. Vergilius sietett is haza. Ha Octavianus rendet tud csinálni, békés életet teremteni az elpusztított vidéken, neki mellette van a helye. Ő parasztfiúként indult, nem csak a szerelmes pásztorok életéről akart szép verseket írni, hanem a földművelés, pásztorkodás, gyümölcstermesztés, méhészet tudnivalóiról kívánt messzehangzó költeményeket alkotni. Horatius azonban úgy látszik apja levelekben biztatta, hogy maradjon csak a veszélytelen messzeségben, amíg a már császárrá készülő Octavianus amnestiát, közkegyelmet nem ad Brutus egykori katonáinak, és minden katona szökevénynek akármelyik oldalról szökött meg. Horácius tehát várt. Vergilius azonban otthon hamarosan megismerkedett azzal a mecénásszal, aki nem csak a legkitűnőbb irodalmi szakértő, írókat, költőket pártfogoló férfiú volt, de Octavianus jó barátja, tanácsadója, hamarosan a készülő császári rendszer kultúrpolitikai támasza. Mecénász azonnal felismerte Vergiliusban a teendők legművészibb és leghatásosabb kifejezőjét, ma úgy mondanók, propagandistáját. Beajánlotta Octavianushoz, akit ekkor már, ha még nem is császárnak neveztek, de a szenátus elnöke, Princeps Senatus címen már Itália kizárólagos ura volt. Vergilius pedig mecénászon keresztül a legfőbb hatalomnak is beajánlotta Horáciuszt, akihez el is érkezett a kegyelem. Az Athénban addig igen sokat tanuló és költőként sokat fejlődő egykori katonaszökevény tehát veszélytelenül hazatérhetett, mecénász pedig a nagyon okos és nagyon vonzó modorú fiatalembert azonnal szívébe fogadta. Még azt is megértette, hogy az ifjúkori eszméiben csalódott, a polgárháború pártviszályaitól idegenkedő költő, egyelőre legalábbis, nem kíván a politika közelébe kerülni. Verseiben már mutatkozott az a megbocsátó gúny és öngúny, a szókimondó vád és a megértő megbocsátás, ami akkor is jellemezte, amikor már életében elért minden dicsőséget. Hamarosan meg is jelent az Epóduszok könyve című versgyűjtemény. Az epódusz nem egy költői műfajt vagy témavilágot jelentett, hanem egy versformát, amely alkalmas volt bármilyen tárgyú költemény számára. Horácius türelmesen kivárta, amit a nagy pártfogó előre tudott, hogy a politikától úgy húzódozó is fel fog lelkesedni, amint igazi lelkesedésre lesz alkalom. Ez is elkövetkezett. A földközi tenger másik oldalán még Antonius és Kleopátra volt az úr. Róma is egész Itália szorongott, mi lesz, ha a végső összecsapáskor ők győznek, folytatódik a polgárháború és folytatódik a véghetetlen vérengzés. A döntésnek el kellett következnie. Octavianus hajóhadának és seregének javával elindult. Róma aggódva várta a híreket, és végre jött a megnyugtató bizonyosság, Octavianus akciómnál döntő győzelmet aratott, Antonius öngyilkos lett, Kleopátra fogságba került, és ő is az önkéntes halált választotta. Ez Krisztus előtt 31-ben történt. Ezzel valósult meg Julius Caesar terve, az egységes, békés római világbirodalom. Caesar neve ettől fogva legfőbb hatalmat jelentett, mi császárnak mondjuk. A diadal hírére örömtáncokra kelt a római utca is. Horácius végre megírta a diadal ódáját. Nunc est bibendum, most inni kell. Így kezdődik az ünneplő és ünneplése szólító halhatatlan költemény. Majd Vergilius és Horácius az irodalom két élő főalakja lett. Horácius élete ettől fogva a szakadatlan siker. Közügyé lett az a mértéktartás életmódban és véleménymondásban, ami jellemezte a költő életét és költészetét. Aurea mediocritas, arany középút volt Horácius jelmondata, és az erkölcsi mértékké nemesült. Carpe diem, használd ki a napot. Ez lett a mértéktartó önzés aranyszabálya. És az annyiszor ismételt jelmondat, dulce et decorum, est pro patria mori, azaz édes és díszes meghalni a hazáért. Maradandó harci jelszó lett egy egykori katona szökevénytől. Horácius számos versoralett közmondás, vagy ismételgetett közhely. Formagazdagsága múlhatatlan példaadás mindenfajta költő számára. Vágyai közvágyakozások, megbocsátó humora, de leleplező szókimondása is magatartás eszménnyé lett. Eredeti bölcsek és unalmas álbölcsességmondók 2000 éve szakadatlanul idézik. Szerelmi költészete pedig a szenvedélytől a játékosságig minden érzelemárnyalatnak példákat szolgáltató. Szinte folyton szerelmes volt, ifjan is, éretten is, öregen is. De sohasem nősült meg. Elvileg nem volt hajlandó lemondani a többi nőről. Nagyon különbözik nagy lirikus elődjétől, Catullustól, aki a szerelem lázas szenvedélyében élt, de különbözik kitűnő utódjától, Ovidiustól, akinél a szüntelen szerelem játékos léhaság. Ő a szerelmi változatosságban is úgy használta ki a napot, hogy betartotta az arany középút szabályát. És közben az irodalomtudománynak mestereként tanítója lehetett a költészet véghetetlen nemzedékeinek. Idős fővel írt, levélnek fogalmazott, hexameteres tanköltemény az Ars Poetica, a költői művészet, évezredekre példája lett ennek a sajátos műnemnek.

ezer évek irodalmában alig ha van nála élőbb költő. Quintus Horatius életéről a világirodalmi arckép csarnokból olvastam.

Horácius bölcsességei. Ne bánd a holnap mit hoz. Akármire ébreszt a sors, vedd tiszta haszonnak, és ne vesd meg, ne kerüld barátom a szerelem gyönyörét s a táncot. Boldog az, aki felülemelkedik a hétköznapi ügyeken. Bármivel is áldott meg Istenünk, vedd azt hálás kézzel. Ne halogasd örömeid évről évre, hogy bárhol is éltél, elmondhasd, boldog életed volt. Nincs mi örök, ne reméld. Int erre az év, meg a perc, mely elviszi szép napodat. Még egy útmutatás, ha ugyan kell még a tanács, nézd jól meg, hogy kire mit mondasz, s főként, hogy kicsodának. Bármi tanácsot is adsz, röviden tedd. Így foganaz meg gyorsan a lelkünkben, s mélyen bele így gyökeredzik. Holnap mi lesz majd? Azt ne kutasd. A sors ahány napot nyújt, vedd nyereséggyanánt. Lágy felelet dühöt old, haragos szó indulatot. Feltámad sok már feledett szó, és feledésbe hull sok most kedvelt, ha netán így dönt a gyakorlat. Nagy kérdés, remeket mi teremt, a tudás vagy az ihlet? Bal sors, ha sújt rád, lelki nyugalmadat őrizd, s ne szédülj meg, ha szerencse ér. Mit nevetsz? A mese rólad szól, csak a név más. Légy ura indulatodnak, mert ha az nem engedelmeskedik, parancsolni fog. A szerelemnek megvan az a baja, hogy benne harc és béke örökké változik. Az voltam, ami vagy. Az leszel, ami vagyok, írja sírfeliratában. A nevetségest hamarabb megjegyzi akárki és őrzi eszében, mint amit elfogad és mire felnéz. Nyíl se talál be a cél kellős közepébe. Ez vigasz. Nem lehet egyszerre látni a dolgok kezdetét és végét. Ez egy bölcsesség. A társadalomról így ír. Nem csak a gazdagoké a világ fénye csodája. Legkicsinyebb vétkét is mind megrójuk a jónak, ám ha a gaz követel súlyos bűnt, néma az ajkunk. Látod, mely rövid mulandó ez világ, elmúlik higgyed, mint szinte ez virág, mert nincsen benne állandóság, folyása néki, álhatatlanság. Ezt mondja az időről. Minden siker azé, aki a kellemest összeköti a hasznossal. Éld a víg jelent, ne kutasd a holnap gyötrő gondjait, keserült is enyhít a szelíd mosoly, maradéktalan, nincs üdv a világon. Légy erős lelkű, ha nehéz a sorsod, s bár.

bátor. Ám légy bölcs, s ha a kedvező szél szer fölött fújná dagadó vitorlád, vont be a vásznát. Az élet semmit sem adott az emberiségnek, nagy erőfeszítések nélkül. A harag rövid ideig tartó őrültség. Horácius Thaliarchushoz. Nézd a szoraktét! Nézd magas orma, hogy ragyog fehéren! Roskad a hó alatt és nyög az erdő, és a fagyban a folyamok vize mind beállott. Fűcs hát, hadd oldja vadszigorát a tél, fűcs jó keményen, s hozd ide két fülű kancsódat, és tölts bőkezőbben, ó Thaliarchusz, a legjavából. A többit bízd rá, bízd az egekre, ha legyűrték a tengerkavaró vihart, megint feláll a karcsú ciprus, s nem csikorognak a fák a kertben. Ne bánd a holnap mit hoz, akármire ébreszt a sors, vedd tiszta haszonnak, és nevesd meg, ne kerüld barátom a szerelem gyönyörét s a táncot, míg rá nem őszül ifjú fejedre a mogorva vénség. Hívnak a versenyek, s ilyenkor édes sugdolózni titkon az alkonyi félhomályban, ilyenkor édes a kacagás, amely megmondja, merre bújt el a kedvesed, s a zálogú rabol gyűrű, mit a keze véd, de a szíve enged. Horácius ugyanúgy alkotta, hogy a magyar költők, azaz a látvány átemelkedik látomássá vagy filozófiává. A Szorakte egy 700 méteres hegy a lakhelye közelében, s a havas hegycsúcsok látványa, a hó alatt nyögő erdős, a fagyos víz ellentétben áll azzal a helyzettel, amelyben a költő szemlélődik. Ő ugyanis vígan borozgat társaival a fűtött villában. A harmadik versszak már fontos filozófiai mondani valót sejtett, a többit bízd az egekre. Az ember hagyja rá magát a sorsra, a természetre, hiszen semmi nem állandó, a fagy se, a vihar sem, és a hideg sem. A negyedik versszak egyértelműen fogalmazza meg a Carpe Diem elvét. Élj a mának, légy hálás a jelenért, s a szerelem és tánc örömétől ne fozd meg magad, mert ott settenkedik a fiatalság nyomában, a mogorva vénség, hiszen ezt mondja. Ne bánd a holnap mit hoz, akármire ébreszt a sors, vedd tiszta haszonnak, és nevesd meg, ne kerüld barátom, a szerelem gyönyörét s a táncot, még rá nem őszül ifjú fejedre a mogorva vénség. Csak amíg lehet, addig kell élni, sportolni, s a szerelmi évődés izgalmának engedni. A pogány költő filozófus a Leukonoéhoz című versében is megfogalmazza életbölcsességét. Leukonoéhoz. Kedves, csak ne kutasd, tudni tilos, hogy nekem és neked mit szántak, mi jövőt isteneink. Kár Babilon sötét számításait is kérdeni, jobb tűrni, akármi lesz. Vagy még több telet is ad Jupiter, vagy soha látni már nem fogjuk, ha a zord téli vihar zúg el a tengeren. Szűrd meg bölcsen a bort, balga reményt tilt az irigy idő hosszan szőni. Amíg szánkon a szó, már tova tűnt a nap. Élvezd, míg teheted. Holnapokat, Leukonoé, ne várj. A jövő kutatása, a csillagjóslatok vizsgálása is helytelen. A tűrés nála központi fogalom. Az Aurea Mediocritas, az arany középút azt jelenti, hogy a sorsunk nem tőlünk függ, mert Jupiter vagy ad még több napot, vagy nem. A szűrd meg bölcsen a bort kifejezése arra utal, hogy az életet okosan kell élvezni, mértéktartóan. Amíg szánkon a szó, már tova tűnt a nap, élveznünk kell az életet. Ez a költői kifejezés arra utal, hogy az élet milyen gyorsan elmúlik, ugyanakkor a pillanatot okosan kell élveznünk. A Licinius Murenához szóló költeménye több bölcs tanáccsal is szolgál barátjának, s az utókornak is. Barátja, aki konzul volt, és mecénász sógora, Krisztus előtt 22-ben belekeveredett egy Augustus elleni összeesküvésbe, és ezért kivégezték.
Ettől akarta megóvni Horácius barátját ilyen gondolatokkal. 1. Nem érdemes nyíltan küzdeni. 2. Az arany középút nem rejt komoly veszélyt, hisz sem a szegénység, sem a pompa nem szédítheti meg az embert. 3. Aki túlzottan magasra tör, nagyobbat zuhanhat. Így fogalmaz, égverő fenyvek sodarát sűrűbben rázza a fergeteg. Továbbá a nagy torony és a hegyorom képe a gyors bukást idézheti elő a természetben és az életben egyaránt. Soha nem felejthetjük szerencse idején, hogy ez forgandó. Továbbá semmi nem állandó, a baj sem. Nem lesz, ami rossz ma, nem lesz folyton az, vigasztal. Ugyanakkor a bátor helytállás és a szerencse idején is megtartott szerénység nagyon fontos. Ezeket a tanácsokat azonban nem fogadhatta meg barátja, s ez lett a végzete. Licinius Murenához. Jobban jársz, Liciniusom, ha nem törsz folyton a nyílt tengerek ostromába, s gyors szelektől tartva nem óvakodsz a parti hegyekhez. Akinek szívében arany közép tart súlyegyent, azt nem nyomorítja rozzant putri szennye, nem nyomorítja bántó udvari pompa. Égverő fenyvek sodarát sűrűbben rázza a förgeteg, recsegő robajjal dől a nagy torony, s a hegyek legormát sújtja a villám. Jót remél a vészben, a jóban ismét fordulattól tart az előrelátó szív. Ahogy meghozza a télharagját Jupiter, épp úgy űzi is. Nem lesz, ami rossz ma, nem lesz folyton az. Ha hallgat a múzsa, olykor lanttal ébreszti, s nyilait nem mondja mindig Apolló. Állt helyed bátran, ha szorít a sors, és légy szilárd. Viszont okosan magad vont össze, hogyha kedvez a szél, túlontúl büszke vitorlád. A Melpomenéhez című ódájában Horácius büszke öntudattal vallja meg a komoly hangú költészet múzsájának, hogy tisztában van költő jelentőségével. Nem titkolja el, nem szerénykedik, tudja, hogy egyre híresebb lesz az idő múlásával. Ő teremtette meg a görög költészet témáit és versformáit a római költészetben, és valóban nem szégyelte alacsony származását, és ezzel mintát adott az őt követő művészek büszke költői öntudatának. A magyar Horácius, Berzsenyi Dániel a következő ódát példaképének, az ókori költőfejedelemnek szentelte. Berzsenyi Horác. Zúg immár Boreász a kemenes fölött. Zordon fergetegek rejtik el a napot, nézz a sák tetejét, hófuvatok fedik, és minden bústelelésre dőlt. Halljad, Flaccus aranylantja mit énekel. Gerjezd a szenelőt, tölts poharadba bort, villogjon fejeden balzsamos kenet, melyet Bengal a napja főz. Használd a napokat, s ami jelen vagyon, forró szívvel öleld, s a szerelem szelíd érzését ki ne zárd, míg fiatalkorod boldog csillagot ündököl. Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz, légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj. Még szólunk, az idő hirtelen elrepül, mint a nyíl s zuhogó patak.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó növekedését. A bruttó kereset medián értéke 616.000, a nettóé 436.400 forintot ért el, 9,1, illetve 11,1%-kal volt magasabb a tavaly áprilisinál. Az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel történő elhalasztását javasolják a Tisza országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban, az új dátum január 1-e. Az indoklás szerint ez a további szakmai adminisztratív felkészülési időbiztosítása miatt szükséges. Magyar Márton, a Kontroll főszerkesztője 4 millió forintot ajánlott Bangó Sándornak azért, hogy hazudjon és a nem létező Zsolti bácsiról beszéljen. Erről számolt be a Szőlő utcai intézet egykori nevelője Pócs János YouTube csatornáján. Kis Mário azt állítja, bizonyítékokkal tudja alátámasztani mindezt. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt tudatosan egy hazug pedofil kampányt építhetett fel a hatalom megszerzése érdekében. Közleményük szerint az ügy a rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb politikai botrányát vetíti előre. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az állami számvevőszék elnöke kezdeményezte az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését a fővárosi törvényszéken. Ennek oka, hogy a hatóság elnök ellen vádat emeltek hivatali visszaélés és közokirat hamisítás gyanújával. Bíró Ferenc tagadja a vádakat. 10 új korszerű tehergépjárművet vásárolt a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Ezek országszerte segíthetik az utak téli síkosságmentesítését és a hóeltakarítást, közölte a cég az MT-vel. A beszerzés célja egyrészt a több mint 20 éves elhasználódott, jelentős felújítási költségeket igénylő tehergépjárművek kiváltása, másrészt a megnövekedett üzemeltetési feladatok és a növekvő útszakaszok által támasztott igények kiszolgálása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykárra a március 1-e és május 14-e közötti időszakra, az ország teljes területére 12 járás kivételével. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése a mezőgazdaságban, közölte Burna Szabolcs a Facebook oldalán. Ismertetése szerint a vihar jelentős károkat okozott egyes szőlőültetvényekben, gyümölcsösökben és szántóföldi kultúrákban. Hazánk csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölt az élő környezetért felelős minisztérium az MT-vel. Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen, írták. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen, emellett fontos, hogy ne hűtsük túl a helyiséget. Országos gyermeki életminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája, közölt az intézmény az MT-vel. Az online kitölthető kérdőivel a 4-től 18 éves magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 23 között. A kutatási programot bemutatók szerint a zárt térben történő dohányzás teljes körű tiltása is szerepet játszott ebben. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A szél élénk, sokfelé meg is erősödik. A csúcsomérséklet 27-28 fok körül alakul, holnap 1-2 fokkal melegebb lesz. Híreinket hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
4: Népzenei kincsestár.
5: A Dobroda zenekar 2007-ben alakult a Nógrád vármegyei Karancslapújtőn. Nevét a Karancshegység aljában eredő patakról kapta, melynek jelentése jó víz. Az együttes neve találóan jelképezi a zenekar hitvallását, küldetését, hiszen számukra a Kárpát-medence népeinek zenéje is egy kiapadhatatlan forrást jelent. Fennállásuk óta számos önálló lemezük jelent meg, és több hanghordozón is közreműködtek. Európa, Ázsia, Észak- és Dél-Amerika több országában is jártak már, és terjesztették a magyar népi kultúrát. Fő profiljuk a táncegyüttesek zenei kísérete, táncházak, bálok muzsikálása, de az önálló koncertezés is rendszeres elfoglaltsága az együttesnek. Tagjai a fiatal népzenész generáció kiemelkedő muzsikusai, akik mind a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végzett, vagy jelenleg hallgatói. A népzene muzsikálása mellett a megszerzett tudást tovább kamatoztatják, hiszen a zenekar több tagja is aktív népzenetanár. Sokoldalú muzsikusok, egyedi stílusukat, hangzásukat a népzene, a magyar nóta és a klasszikus zenei hatások alakítják a mai napig. A következő percekben a Dobroda zenekar felvételeiből hallanak válogatást. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Dobroda zenekar felvételeiből hallottak válogatást. A műsort Túri Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délután és csáp nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatársak Vasszinger Jenő és Nátrán István. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban ma Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, F. Várkonyi Zsuzsanna, Férfi idők, Lányregénye című művéről beszélgetünk, majd Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján elsőként Zettis Róbert természetfotóssal beszélgetünk, majd Bársony István a Titkos Tanya című novellája hangzik el. Ugyanebben az órában rádiónk is újszállási frekvenciáján. A könyveké lesz a főszerep. Elsőként bemutatjuk Varga Kamil Ferenc szerzetes második Rákóczi Ferenc első nevelőjéről, Bárkányi Jánosról írott könyvét, majd Bula Márta nemrégiben megjelent verses kötetéről beszélgetünk a szerzővel, s végül Bozók Ferenc atya Limerick gyűjteményéről hallanak. A 15 órai híreket követően a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát hallgathatják meg, majd Hitvalló című műsorunkban a hitről hallanak beszélgetést. A 16 órai híreket követően gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Az adás tartalma: Eger állomásán nagy sikert aratott a Business Beats országos vállalkozói rócsó a Junior Achievement Magyarország alapítvány szervezésében. A munkaerőhiányra vonatkozó megoldásokról, valamint az FO változásokról adtak bővebb tájékoztatást a HSA Group szakemberei a HKIK-ban. Valláspszichológia és mentálhigiéné címmel tartotta konferenciát az EKK-n. Rövid ajánlunkban Sütő Bertalan Balázs, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara a Pszichológiai Intézetének doktorandusz hallgatóját hallják.
3: Aztán vannak társas tényezők a vallásos közösségben való részvételen keresztül, társas támogatás, aztán hozzáteszik a kapcsolati tőkét is, hogy ezekben a közösségekben hogyan alakulnak a kapcsolódások. Mindez persze életkori sajátosságok és személyiségszerveződés tükrében kell értelmezni. Adja magát a kérdés, hogy van ez a vallásosság és spiritualitás distinkciós, ahogy az elején is kiemeltem, ez egy ilyen nagyon összetett kérdés a valláspszichológiának.
2: 17 órakor regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondóval és a régiós sport híreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafűzér imádságot hallanak rádiónk Egri stúdiójából, majd Karl Leisner életéről emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspökünk. Az óra végén meghallgathatják Homa János hétvégi levelét. A 19 órai híreket követően Iránytű című műsorunkban Jernei Péter cserkészvezetővel folytatjuk beszélgetésünket értékekről, élményekről, vezetőképzőről és hasznos tudások, amiket a mozgalom adhat. 19 órától 20 óráig rádiónk kis újszállási frekvenciáján Bari Árpád festőművésszel, orvossal beszélget kalandos életéről az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján Varga Kamil Ferences testvér folytatja sorozatát a rend vértanúiról, majd a konverzációról és a bizalomról emelkedik Kónya Ákos református lelkész. Ezt követően Varga Kamil Ferences szerzetessel Pap Ildikó beszélget. A 20 órai sávban előbb Móra Ferenc a Rabember fiai címűrásának 6. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó növekedését. A bruttó kereset medián értéke 616.000, a nettóé 436.400 forintot ért el, 9,1, illetve 11,1%-kal volt magasabb a tavaly áprilisinál. Az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel történő elhalasztását javasolják a Tisza országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban, az új dátum január 1-e. Az indoklás szerint ez a további szakmai adminisztratív felkészülési időbiztosítása miatt szükséges. Magyar Márton, a Kontroll főszerkesztője 4 millió forintot ajánlott Bangó Sándornak azért, hogy hazudjon és a nem létező Zsolti bácsiról beszéljen. Erről számolt be a Szőlő utca intézet egykori nevelője Pócs János YouTube csatornáján. Kis Mário azt állítja, bizonyítékokkal tudja alátámasztani mindezt. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt tudatosan egy hazug pedofil kampányt építhetett fel a hatalom megszerzése érdekében. Közleményük szerint az ügy a rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb politikai botrányát vetíti előre. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az állami számvevőszék elnöke kezdeményezte az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését a fővárosi törvényszéken. Ennek oka, hogy a hatóság elnök ellen vádat emeltek hivatali visszaélés és közokirat hamisítás gyanújával. Bíró Ferenc tagadja a vádakat. 10 új korszerű tehergépjárművet vásárolt a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Ezek országszerte segíthetik az utak téli síkosság mentesítését és a hóeltakarítást, közölte a cég az MT-vel. A beszerzés célja egyrészt a több mint 20 éves elhasználódott, jelentős felújítási költségeket igénylő tehergépjárművek kiváltása, másrészt a megnövekedett üzemeltetési feladatok és a növekvő útszakaszok által támasztott igények kiszolgálása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykárra a március 1-e és május 14-e közötti időszakra az ország teljes területére 12 járás kivételével. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése a mezőgazdaságban, közölte Búrna Szabolcs a Facebook oldalán. Ismertetése szerint a vihar jelentős károkat okozott egyes szőlőültetvényekben, gyümölcsösökben és szántóföldi kultúrákban. Hazánk csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölt az élő környezetért felelős minisztérium az MT-vel. Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen, írták. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen, emellett fontos, hogy ne hűtsük túl a helyiséget. Országos gyermeki életminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája, közölt az intézmény az MT-vel. Az online kitölthető kérdőívvel a 4-től 18 éves magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 23 között. A kutatási programot bemutatók szerint a zárt térben történő dohányzás teljes körű tiltása is szerepet játszott ebben. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, gomoly felhők ugyan képződnek, de legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

Szia! Grillus Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
1: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapát falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapát falván.
2: Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
3: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk, F. Várkonyi Zsuzsanna, Férfi idők lányregénye című művéről, illetve az ebből készült filmről, az Oscar jelölt Akik maradtak című filmadaptációról. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek ismét itt a rádiónk mikrofonjánál. Egy újabb könyvajánlóval készültél a hallgatóinknak. Egy picit most félretesszük a Gárdonyi emlékévet, mert arról mostanában nagyon sok szó esett a hallgatóink. Sok program ajánlót is hallhattak, illetve előadást Gárdonyival kapcsolatban, de egy picit mégis visszamegyünk a múltba, igaz?
4: Igen.
3: Melyik könyvet hoztad most a hallgatóinknak?
4: Most F. Várkonyi Zsuzsának a Férfi idők lányregénye című könyvét hoztam. Az én példányom az 2020-ban jelent meg a

0: emléknap, akkor tudomásom szerint a valamelyik TV csatorna le is vetítette, tehát nagyon sokan láthatták.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy a film egy kicsit életre is keltette, vagy újra az emberek szem elé vitte az amúgy nagyon értékes történetet és könyvet. Ebben igazad van, mert én is 2020-ban láttam meg a könyvesboltoknak a kirakatában, és felkeltette a figyelmemet az, hogy nagyon szép a borítója, vagyis nekem nagyon tetszett. Mesélj egy kicsit erről is a hallgatóinknak.
0: Egyébként nekem is akkor keltette fel a figyelmemet, vagyis igazából ez nem teljesen igaz, mert a közösségi médiában jött velem szembe először ez a könyv. Ugye a film az 2019-es, és ugye ez a könyv 2020-ban jelent meg úgynevezett filmes borítóval. Tehát, hogyha valaki elmegy a könyvesboltba, vagy esetleg megvan neki, és látja azt a példányt, amit most én a kezembe tartok, akkor Klára és Haladárnak a képe van rajta. Annak a két embernek, akik a filmben megjelenítik ezt a két szereplőt, ez nagyon sok könyv esetében elő szokott fordulni, hogy mondjuk van egy első megjelenés, és utána megfilmesítik, és a következő megjelenést már filmes borítóval adják el. Ez van, akinek tetszik, van, akinek nem. Egyébként nagyon szép főszereplő lányt választottak, de nyilván, ahogy mondtad, hogy milyen szép a borító, hát egy nagyon szép női arcot láttunk rajta, de egyébként nagyon jól ki van találva, hogy az arc baj kicsit ilyen elhomályosítva, ott van a férfi alak is, ami arra utal, hogy valami közük van nekik egymáshoz, mintha burkoltan egy ilyen különleges kapcsolatra utalna, ami egyébként valóban így van a könyvben.
1: Most, hogyha meghalljuk ezt a szót, hogy lányregény, akkor igazániból arra gondolunk, hogy hát ez nőknek szóló dolog, de itt az van, hogy férfi idők lányregénye, és azt gondolom, hogy maga a történet is, a film is, meg az olvasnivaló is, nem csak nőknek való.
0: Ez így van. Ugye Várkonyi Zsuzsáról azt tudni kell, hogy ő egy klinikai szakpszichológus, pszichoanalitikus, önismerettel foglalkozik, ugye még él, 48-as születésű, de még én úgy tudom, hogy aktívan dolgozik. Gyermekpszichológiával is foglalkozott, meg fejlődéslélektannal. Ezek nagyon fontos dolgok, hiszen ő a szakmai tapasztalatából írta meg ezt a könyvet. Tehát ha a könyvet kézbe vesszük, nagyon szépen meg van írva, de abszolút érződik az, hogy ő nem egy egyszerű író. Tehát ez jó értelemben kell venni, hogy nem egy egyszerű író, hanem egy nagyon komoly szakmai tapasztalat, szakmai múlt van a könyve mögött. Tehát ő ezt valós történetekből merítette. És valós történetek ötvözetéből alkotta meg ezt a történetet. Tehát lehet, hogy ő ismert egy ilyen kislányt, lehet, hogy ismert egy ilyen férfit, az is lehet, hogy többet, tehát, hogy több hasonló élettörténetből megalkotta ezt, de abszolút érződik az, hogy nagyon mély lélektani boncolgatásokat viszik be a könyvbe, hiszen ő máshogy szemléli az ilyen jellegű eseményeket a szakmai oldalról is, de mégis egy abszolút regényes formában ezt meg tudta valósítani.
1: És hogyha már az 1948-at említetted, azt hiszem, hogy a könyvnek is köze van ehhez a dátumhoz.
0: Így van, egyébként ez egy érdekes egybeesés, hogy a szerzőnő 48-ban született, és egyébként maga a regény is 48-ban kezdődik, 48 nyarán. Aztán nyilván jó néhány évet átöl el az alapcselekmény. Hát ugye mi is történt 1948-ban? Már a holokauszt után vagyunk néhány évvel, most ugye attól függ, hogy 44-jel vagy 45-től számolunk. Vége a háborúnak.
1: Hazajött, aki túlélt.
0: Magyarországon nyilván átalakult az egész államigazgatás. Különféle intézményesült államosítási folyamatok véghez mentek. Ekkoriban már megjelent ez a besúgó világ. Az emberekben óriási félelem volt, bizonytalanság. Nyilván a szocializmus alapjainak a lerakása ekkoriban már megtörtént. Olyan időszak volt, amikor az emberek nagyon meggondolták, hogy ki és miről beszél. Tehát, hogy a félelem az jelen volt az emberek életében, attól függően, hogy milyen múlttal, milyen háttérrel rendelkeznek. Egy holokauszt túlélő, vagy egy haláltáborból hazajövő ember élete szintén más volt, mint aki mondjuk nem került abba a hátrányos megkülönböztetésbe, hogy származása miatt elhurcolják. Különbségek vannak azok között, hogy ki melyik társadalmi csoportban élt, de biztos, hogy mindenkinek az életében jelen volt a félelem. Hiszen ugye itt nem csak a holokauszt túlélők voltak, hanem a háborúból hazajöttek, a hadifoglyok. Tehát azért a társadalom több szegmensében megjelent az, hogy valaki valami miatt valamit el kell, hogy hallgasson, és hogy a félelem a mindennapjának a részét képezi. És a félelem az így végig jelen van a könyvben, attól függően, hogy ha visszatérünk egy kicsit a címre, egy férfi idők lányregénye, hogy valamilyen szinten azért mégis egy ilyen könnyedebb, regényes stílusban van megírva a könyv, tehát nem egy ilyen tipikus holokauszt regény, hiszen abból már nagyon

0: sok van. A szerzőnő meg is írta könyv hátulján, hogy miért írta ezt meg ezt a könyvet. És ugye ez egy nagyon fontos szempont, hogy ha mondjuk elmegyünk a könyvesboltba, akkor holokauszt zsidó kérdésben azért hát lassan egy könyvesboltnyi könyv van már. Viszont ebben a témában, ami nem a holokausztról szól, hanem a túlélőkről, nagyon keveset lehet olvasni. Tehát 2004-ben, amikor megjelent ez a könyv, akkor szerintem elsők között írt erről a témáról.
1: Átöleli a könyvet, vagy körülöleli egy csendesebb légkör? Mit gondolsz, hogy minden kiejtett szónak akkor megfontolt értéke van, vagy minden párbeszédnek?
0: Nagyon árulkodóak a párbeszédek. Van egy folyamat, hogy hogyan alakul ki akár két ember, vagy több ember között is egy bizalmi légkör. Hiszen a könyv úgy kezdődik, hogy Körner Aladár, aki később Aldó néven fog futni a könyvben, orvosnál egy kétségbe esett azt, hogy megjelent egy kislánnyal, Wiener Klárával, akinek a szülei ott maradtak. A nagynénje Olgiként fog szerepelni a könyvben, ő hát lényegében félelmében, aggodalmában vitte el az orvoshoz a kislányt, mert hogy nagyon vékony volt, és hogy úgy érezte, hogy ő nem akar felnőni, és biztos, hogy valami egészségügyi problémája van. Nyilván itt nem csak egészségügyi problémák voltak, hanem nagyon komoly mentális problémák is. Ez a kezdő cselekménye az egész műnek, és hát akár a könyvet vesszük a kezünkbe, akár a filmet kezdjük el nézni, szerintem az elején még senki nem sejti, hogy mi fog történni. Mert ez nem egy olyan tipikus történet, hogy elkezdtünk olvasni egy könyvet, és már sejtjük, hogy mi lesz a vége, mert nagyon sok fordulat van benne, és vannak benne olyan párbeszédek, amik olyan megdöbbentőek, vagy meghökkentőek inkább. Erre a szerző többször is utal, meg a könyvnek a hátulján is, ha szabad, akkor ezt a részt idézném, mert ezt ennél szebben szerintem nem lehetne megfogalmazni, hogy azt írta a saját könyvéről Várkonyi Zsuzsa, hogy a szép emberit akartam megírni, azt, amit az én túlélőmtől kaptam, láttam. Az osmány emberit már annyian megírták, és olvassák is boldog borzongással. Hát, ha a szépre is lesz kíváncsi személy is fül. Ezt a történetet nekik, az élesfülűeknek ajánlom. Csak meg kell hallani a gyógyító szavakat. 1948 mindenkinek mást jelent. Én például a születésemmel voltam elfoglalva. De ennek a történetnek a hősei a túléléssel küzdöttek, talán szebben, mint sok kortársuk. Mert korábbi életükből volt elegendő szeretett forrásuk, ami nem csak 44 traumájába segített begyógyítani, hanem az 1950-et is átvészelni. Szabad ebben a férfi világban leírni, hogy a gyógyítás mindig a szeretetről szól. Nekem hivatásom is ez lett. Ugyanerről írok pszichológiai könyvemben is. Csak ez most egészen más, személyes. Szerintem nagyon jól megfogalmazta ebben a néhány mondatban. Én a könyvnek ezt a részét csak a könyvvel olvasása után olvastam el egyébként, és szerintem ennél szebben nem lehetett volna megfogalmazni, hogy ezt miért így írta, és amit korábban is beszéltünk, hogy a holokauszt tragédiájáról már nagyon sokan írtak. Viszont a túlélőkről nagyon keveset tudunk. Nyilván tudjuk, hogy nagyon sok ember elment, közülük nagyon sokan nem jöttek haza, viszont elfelejtjük, hogy milyen volt azoknak az élete, akik hazajöttek, vagy pedig akik itt maradtak. És nyilván ugye a könyv az Férfi idők lányregénye címmel jelent meg, a film címe valószínűleg nem véletlen, hogy ugye az lett, hogy akik itt maradtak.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Mit lehet elmondani magáról a történetről? Mennyi időt ölel fel? Mi a cselekménynek a lényege?
1: Hosszabb időszakot ölel át, viszont azért vannak olyan időszakok, amikor nagyon felgyorsul a történet. Tehát nyilván mondjuk az első évben elég részletesen belelátunk a szereplőknek az életébe, és ugye akkor ismerjük meg, akik is a szereplőink. Ugye Kláráról azt tudjuk, hogy a háború során elvesztette a szüleit, ő 16 éves ugye a könyv elején. A férfiról, Aldóról azt tudjuk, hogy volt egy feleség és voltak gyerekei, és mindenki ott maradt. Tehát ő egyedül jött haza.
0: Tehát amint említetted, azt is tudjuk, hogy orvos.
1: Igen, hogy ő orvos. Viszont az, hogy neki volt családja, az csak később derül ki. Viszont ő pontosan tudta, hogy mi van a lánynak a szótlansága mögött. Hiszen azért az, hogy mondjuk egy orvos és egy páciens hasonló dolgot élt át, csak mondjuk esetleg másik oldalon volt, vagy más életkorban volt, az sokat segít abban, hogy megértse az ő problémáját. Hogy megértse azt, mondjuk ő miért hallgatag, miért bizalmatlan vele, és ez hozzásegítette őket ahhoz, köztük egy olyan különleges kapcsolat kialakuljon, egy olyan mély barátság, ami külső szemmel, akkori vagy akár a mai normáktól is nagyon eltérő, de nyilván nagyon sokan félreértették az ő kapcsolatukat. Tehát egy olyan világban éltek, amikor az, hogy valaki bizalmi kapcsolatot létesít a másikkal, az nem volt szokványos. Hiszen akkor mindenki mondjuk arra nevelte a gyerekét, hogy senkinek semmit nem szabad elmondani, nem szabad elmondani, hogy otthon mi történik, nem az, hogy a legmélyebb lelki problémáit valakivel megoszta. Tehát most képzeljük el azt, mondjuk 1949-ben vagy 50-ben, kislány, aki akkor ugye már 18 éves volt, tényleg a legnagyobb titkait is számára idegen orvossal megoszta. Külső szemmel ez egy teljesen félreérthető szituáció volt, ami többször meg is jelenik, hogy először a nagynéninek sem tetszett ez a furcsa kapcsolat, de utána ő is belenyugodott, hogy Aldónak tiszta szándékai vannak a lányjal szemben, és inkább a közös traumának az átélése kapcsolja őket össze, mint az, amit nagyon sokan mögé látnának egy, akik kívülről látják ezeket a, vagy kívülről látják ezt az egész köztük kialakult kapcsolatot.
0: Ahogyan felolvastad a könyv hátoldalát, ugye a történetnek a szép és a csúnya oldalát, ugye a csúnyát többen megvilágították már, ami a holokauszt túlélőkről szól, azt pedig kevesen. Na de itt a szép szón megakadt egy kicsit a fülem, hogy mennyire nyomasztó a könyv, vagy mennyire tudunk mi egészen a lelkükig belelátni. Mert azt mondod, ugye, hogy az Aldó egy picit elkezdi megérteni ennek a lánynak a lelki világát. Mi bele tudunk látni mindkettőjükébe?
1: Igen. Szerintem a szerző, nyilván ugye, amit ugye beszéltünk is, hogy nagyon sok személyes tapasztalatot vett alapul, ugye nagyon jól ismeri az emberek lelkivilágát, nagyon komoly lélektani ismeretekkel rendelkezik, tehát ő nagyon jól kirajzolja, leírja azt, hogy mi játszódhat le bennük. És nagyon jó és elgondolkodható párbeszédeket alkalmaz arra, hogy rádöbbentse az olvasót arra, hogy mégis mi történhetett köztük. Tehát például van egy olyan rész, hogy Klára beszélgett Aldóval, és azt mondja Klára, hogy szerintem mi rosszabbul jártunk. És akkor erre megkérdezi Aldó, hogy mint kik. És akkor Klára azt mondja, hogy mint akik elmentek, mert engem egyszerűen itt hagytak. És szerintem ez a mondat, ez egy olyan mondat, ami azt tükrözi, hogy amit ugye már többször így említettünk, hogy a meghaltakkal foglalkozunk. Hogy sokszor bele se gondolunk abban, hogy milyen nehéz azoknak, akik itt maradtak, és egy bizonyos kor után bennük felmerülhet az a kérdés, hogy és ők miért élték túl? Ők miért jöttek haza? Őket miért hagyták itt? Hiszen ugye Klára, amikor a szüleit elvitték, akkor 12 éves volt. Egy 12 éves kislányt valószínűleg ugye elrejtettek, hogy ne vigyék el, és 12 éves kislány várta haza mindig a szüleit, és nem jöttek. És nyilván neki ez nagyon nehéz volt 12 évesen megérteni, hogy a szülei egyik napra a másikra miért hagyták őt ott, hiszen több párbeszéd is utal arra, hogy neki egy boldog gyerekkora volt. Tehát neki mindene meg volt, a szülei őt nagyon szerették, és egyik napra a másikra itt hagyták. És ő vádolta a szüleit azért, hogy miért hagyták őt itt. És ugye ő úgy gondolja, hogy neki rosszabb, hiszen ő maradt egyedül. És ugye ő, ahogy nézzük, árván maradt, ugye egy nagynénje nevelte, tehát neki abszolút hiányoztak azok a szülői kapcsolatok, amikre ő nem volt felkészülve, hogy hirtelen el fognak majd így veszni, és nyilván ő Aldóban egy apát keresett magának, hiszen neki hiányzott az apakép, hiányzott az anyakép, nyilván az anyaképet valamilyen szinten a nagynénje megteremtette neki, viszont az a mély kapcsolat, ami neki a szüleivel megvolt, azt kereshette ő utána a következő években, amikor a szülei elmentek.
0: Márpedig gondolom, hogy mindenkiben megfogalmazódik egy ilyen mondat, amikor egy tragédia által elveszít valakit, vagy valakiket, hogy miért én? Miért én éltem túl azt az adott autóbalesetet? Miért én éltem túl mondjuk a családomon végig söprő Covidot, stb., hogyha már a mai korra is nézzük. Tehát, hogy teljesen normális, gondolom, lélektanilag is az, hogy az ember küzd ezekkel a kérdésekkel, vagy hogy küzdenek dolgokkal belül, amit igazándiból nem csak a kor társadalmi berendezkedése miatt nem mernek kimondani, gondolom.
1: Igen, amit most itt utaltál is, mondjuk ha van egy ilyen trauma, bármilyen trauma, akkor utána nyilván nem csak fizikai sérülésekről van, hanem nagyon komoly lelki sérülésekről is. Ugye itt most mindegyik főszereplőnk fizikailag igazából semmi olyan komolyabb egészségügyi problémájuk nem volt, viszont nagyon komoly lelki problémájuk volt. És a könyvben a szereplők párbeszéde és a cselekményeken keresztül nagyon jól látjuk a felgyógyulásnak a folyamatát, hiszen ez egy nagyon hosszú folyamat. Ez nem ugyan egyik napról a másikra, most akkor valakinek teljesen megváltozik az élete, hanem ez egy hosszú folyamat, és talán sokkal hosszabb folyamat, mint hogyha egy bármilyen egészségügyi problémáról lenne szó, és a szerző lépésről lépésre mutatja be, nagyon jól elrejtve a folyamat egyes részeit a cselekményben, hiszen a könyv végére mondhatjuk azt, hogy meggyógyultak. De ez sem teljesen mondható, hogy ki, hogy meggyógyultak, de hogy a gyógyulás útján nagyon előre haladtak, inkább úgy fogalmaznám meg, és ez hosszú évek munkája, és hosszú évek tapasztalata, hosszú évek élménye, és mind a ketten adtak valamit a másiknak. Nyilván itt Aldó is nagyon komoly lelki sérüléseket szenvedett, és a kislány is, és nagyon sokszor beszélgetnek arról, hogy ki az erősebb. Például, amikor lelkileg ki az erősebb, és hogy ki hogy próbálja meg átvészelni ezt az egészet. És nyilván ez egy nagyon elgondolkodható dolog, hogy két ember, akik között mondjuk, ugye Aldó 42 éves volt, a kislány pedig 16, amikor a történet elkezdődik, tehát, hogy két olyan ember, aki teljesen más életszakaszban van, teljesen más személyes tapasztalattal rendelkezik, de valahol ugyanaz történt velük, hiszen mind a kettőjüket nagyon komoly személyes tragédia érte, veszteség, tehát személyi veszteségek, és hogy alakulhat ki az, hogy mondjuk Aldó az elveszett gyerekét lássa Klárába, és Klára meg mondjuk az elveszett apját, vagy eltűnt apját, vagy meghalt apját, mindegy, hogy fogalmazzuk meg, látja benne. Hiszen azért az, hogy egy gyerek kiben látja valakinek a, hát csúnya szóval mondva, pótlékát, azért az nem mindegy. Hiszen itt ugye mind a két félnek a hozzáállása fontos ahhoz, hogy meg tudják-e teremteni ezt a bizalmi légkört. Hiszen ugye ezt tudjuk, hogy az egész a bizalomról szól, a mai világban is most egy szülő-gyerek kapcsolat, ugye sokkal inkább a bizalomról szól, mint mondjuk a 40-es, 50-es években, de Klára elmondásából neki nagyon jó szülei voltak, hiszen szerető szülei voltak, akik őt nagyon szerették. Ugye ő volt a család kedvence, és ő mindent megkapott tőlük, és neki azután nagyon hiányzott. Lehet, hogy ez a 40-es években nem volt egy szokványos dolog, hogy ilyen mély lelki kapcsolat legyen a szülő és gyerekek között, de itt a szerző olyan két szereplőt állít elénk, ahol megvolt az, amit lehet, hogy azt mondanánk, hogy régen ez nem volt szokás, de valahol mégis.
0: Beszélgetésünk zárásaként. Hát eszembe jut az, hogy mindig szoktam tőled kérdezni, hogy van feloldás, és már szinte ugye meg is válaszoltad ezt a kérdést. Van megoldás, van feloldás, ki tudunk gyógyulni a traumáinkból, a nehézségeinkből. Nagyon szuper, hogy ez a könyv egy kicsit azt is elénk állítja, hogy talán nem muszáj egyedül küzdenünk a sebeinkkel, hanem tudunk a másikhoz is odalépni, még hogyha ez első blikre furcsa is, mert nem egy velünk korabeli, vagy nem egy azonos nemű emberhez lépünk oda a saját nehézségünkkel, és azt gondolom, hogy ez eszembe jutott így a hallgatók felé is, nem is ilyen tanácsként, de egy gondolatként, hogy nekem azt mutatja ez a könyv, hogy meg kell adni az időt a gyógyulásra. Tehát ahogyan említetted, ez nem egyik percről a másikra történt, megtalálkoztak, kibeszélték a traumáikat, és másnaptól elvárhatom magamtól, hogy minden rendben van.
1: Ez így van, és a szerző rádöbbent minket talán arra is, hogy amit most ugye mondtál is, hogy ezt nem, hogy a traumákat nem egyénileg kell feldolgozni, hanem szabad segítséget kérni. Ugye Klára is a történet elején visszament Aldóhoz, hogy segítséget kérjen tőle. Tehát, hogy ő mert segítséget kérni, és köztük ez az egész kapcsolat úgy alakult ki, hogy ő ment hozzá, és lényegében elpanaszolt, hogy mi a gondja, és várt tőle valami megoldást. Nyilván nem tudta neki megoldani, de ez egy ilyen beszélgetést indított el köztük, ami utána nagyon sok beszélgetés követett, és hagyták, hogy egy ilyen szeretett kapcsolat kialakuljon köztük, hiszen az nagyon fontos, hogy az, hogyha valakit valami trauma ér, akkor merjen nyitni mások felé, és ne zárkozzon be, hanem engedjen, tehát engedje, hogy a lelke nyisson egy kicsit így mások felé is, és ne zárkozzon be abba, ami történt, hanem a jövőbe lásson. Hiszen mind a ketten mondhatták volna azt, hogy az életünknek már ezután semmi értelme, hiszen ugye Aldónak a felesége meghalt, a gyerekei meghaltak. Klára nagyon rosszul viselt azt, hogy ugye a szülei ott maradtak. A nagynénje egy klasszikus nagynéni volt, aki nagyon szeretett, de mégsem az édesanyja volt, de úgy hagyta, hogy hatással legyen rá a környezete, engedte, hogy a körülötte lévő emberek részt vegyenek az ő életébe, hagyta, hogy ne egyedül kelljen neki ezzel az egészen megküzdeni, és lényegében ez minden szereplőre igaz, hogy engedték azt, hogy segítsenek nekik mások, hiszen azzal, hogy nagyon mély emberi kapcsolatot, nagyon mély beszélgetések révén mindkettőknek sikerült kibeszélni azt, ami magukban van, ez egy nagyon fontos dolog. Manapság talán sokkal fontosabbnak tartjuk azt, hogyha valakiben van valami feszültség, vagy probléma, trauma, hogy ki kell beszélni. Nyilván ez a 40-es, 50-es években azért még nem így volt. Viszont köztük, hogy kialakult ez a bizalmi kapcsolat, ők kibeszélték magukat úgy, ahogy akár ma a 21. században is azt mondanánk, hogy valakinek ki kell, hogy öntsük a lelkünket. Ők ezt így meg tudták tenni egymásnak, és ez valószínűleg nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy a könyv végére egy sokkal kiegyensúlyozottabb élethelyzetet láttunk mindkettőjük esetében, de ugye nyilván ez a trauma más traumákhoz és hibához is vezeti majd őket, hiszen nem tökéletes élete lett egyiknek se, de nyilván most nem szeretném így spoilerezni nagyon a történetet, de valahol mégis ki tudtak bújni abból a burokból, amiben 1948-ban, amikor a könyvvel kezdődött, benne voltak.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, F. Várkonyi Zsuzsanna, Férfi idők lányregénye című művéről beszélgettünk, illetve az ebből készült filmadaptációról, az Oscar jelölt Akik maradtak című műről. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Domán Vivien.
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm hallgatóimat! A mai adásban Szent Háromság vasárnapja néhány tételét mutatom be. Introitusa így hangzik. Áldott legyen a Szent Háromság és az oszthatatlan egység. Zengjünk dalt neki, mivel irgalmasságot gyakorolt velünk. Uram, mi urunk, mi csodálatos az egész világon a te neved. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindörökkön örökké. Ámen. Áldott legyen a Szent Háromság és az oszthatatlan egység. Zengjünk dalt neki, mivel irgalmasságot gyakorolt velünk.

Jacques de Vert, 16. századi német halföldi reneszánsz komponista, ezzel a szöveggel egy motettát komponált.

Gyönyörű himnusz dicsőíti a Szent Háromságot. O Lux Beata Trinitas. Magyarul így hangzik. Ó Háromság, te boldog fény, te önmagadból egyvaló. Már távozik a napvilág, áraszt szívünkbe fényedet. Tiéd a reggeléneke, és este téged kérlelünk. Téged dicsérjen szüntelen, alázatosan glóriánk. Dicsérjük Istent, az Atyát és egyszülöttjét, Szent Fiát, és lelkét, a vigasztalót, most és örökké, szüntelen. Ámen. Ezt az éneket az évközi időben is énekelhetjük a szombati vesperásban. Most a szolemi bencések adják elő.

Guillaume Dufay, aki szintén németalföldi reneszánsz zeneszerző volt, de a 15. században élt, az egyházi év összes zsolozsma himnuszát feldolgozta, így az előbbit is. Kompozícióját a Scola Hungarica előadásában fogjuk hallani. Felvételükön a himnusz feldolgozását Athanasius hitvallásának részletei előzik meg. A Szent Háromság ünnepélyes megvallásáról, amely az Éneklőegyház 1132. oldalán is megtalálható, később még bizonyosan fogunk beszélni. Most csak felolvasom. Aki üdvözülni akar, mindenek előtt szükséges, hogy a katolikus hitet tartsa, melyet ha valaki éppen és felbontatlanul nem tart, kétség kívül örökre elvész. Ez pedig a katolikus hit, hogy tiszteljünk egy Istent a Szent Háromságban, és Szent Háromságot az egyességben. Sem a személyeket egybe nem elegyítvén, sem a természetet el nem választván, mert más az Atyának személye, más a Fiúé, más a Szentléleké. De az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek egy az Istensége, egyenlő a dicsősége, egyenlőképpen örökké való a felsége. Amilyen az Atya, olyan a Fiú, olyan a Szentlélek. Nem teremtett az Atya, nem teremtett a Fiú, nem teremtett a Szentlélek. Mérhetetlen az Atya, mérhetetlen a Fiú, mérhetetlen a Szentlélek. Örökké való az Atya, örökké való a Fiú, örökké való a Szentlélek. És mindazonáltal nem három örökké való, hanem egy örökké való. Miképpen nem három nem teremtett, sem három mérhetetlen, hanem egy nem teremtett és egy mérhetetlen. Hasonlóképpen mindenható az Atya, mindenható a Fiú, mindenható a Szentlélek. És mindazonáltal nem hárman a mindenhatók, hanem egy a mindenható. Azonképpen Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szentlélek. És mindazonáltal nem hárman Istenek, hanem egy az Isten. Azonképpen Úr az Atya, Úr a Fiú, Úr a Szentlélek. És mindazonáltal nem három Úr, hanem egy az Úr. Mert miképpen a keresztényi igazság kényszerít, hogy külön mindenik szemét Istennek és Úrnak valljuk, úgy a katolikus isteni tudomány tiltja, hogy három Istent vagy három Urat mondjunk. Az Atya senkitől sem alkottatott, sem teremtetett, sem született. A Fiú csak az Atyától vagyon. Nem alkottatott, nem teremtetett, hanem született. A Szentlélek az Atyától és a Fiútól vagyon. Nem alkottatott, sem teremtetett, hanem származott. Egy azért az Atya, és nem hárman vannak atyák. Egy a Fiú, nem hárman vannak a fiúk. Egy a Szentlélek, nem hárman vannak a lelkek. És ebben a Szent Háromságban semmi sincs elébb vagy utóbb, sem nagyobb és kisebb, hanem a három személy egyenlőképpen örökkévaló és egymáshoz képest egyenlő. Úgy, hogy amint előbb mondtuk, mindenikben az egység a háromságban, és a háromság az egységben tisztelendő legyen. Aki azért üdvözülni akar, ilyen értelemben gondolkodjék a Szent Háromságról. De szükséges az örök üdvösséghez az is, hogy igaz hittel higgyen Urunk Jézus Krisztus megtestesüléséről is. Ez azért az igaz hit, hogy higgyük és valljuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istennek fia, Isten és ember, Isten, időnek előtte az Atyának lényegi valójából született, és ember, az Anyának valójából időben született. Tökéletes Isten, tökéletes ember, értelmes lélekből és emberi testből áll. Egyenlő az Atyával istensége szerint, kisebb az Atyánál embersége szerint. Noha Isten és ember, mindazonáltal nem kettő, hanem csak egy a Krisztus. Egy pedig nem az istenségnek testé változásával, hanem az emberi természetnek az Istenhez való felvételével. Egy nem a természetnek egybe elegyítése által, hanem az egy személyben való egysége által,
mert miképpen az értelemmel bíró lélek és a test egy ember, úgy az Isten és ember egy Krisztus. Ő üdvösségünkért szenvedett, pokolra szállott, harmadnapon halottaiból feltámadott. Felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan leszen eljövendi ítélni eleveneket és holtakat. Kinek eljövetelére minden embernek fel kell kelni testükkel együtt, és számot kell adni tulajdon cselekedeteikről. És akik jót cselekedtek, örök életre mennek, akik pedig gonoszt, örök tűzre. Ez a katolikus hit, melyet ha valaki híven és álhatatosan nem hisz, üdvösségre nem juthat.

Luther Márton ezt az éneket is átköltötte. A német korál címe Der du bist drei in Einigkeit. Johann Sebastian Bach négy szólamú harmonizálása híven tükrözi a Szent Háromság misztériumát. Viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: 15 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlament ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyekről tárgyalni kell. Ezek a következők: az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítása, a médiatörvény, felsőoktatási, családügyi, kulturális tárgyú javaslatok, a szlovák-magyar energiavezetékek ügye, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása, valamint a vizsgálóbizottságokról és egyes házszabályi rendelkezésekről szóló javaslat. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, közölte Magyar Péter a Facebookon. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, írta a miniszterelnök. Az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel január 1-ig történő elhalasztását javasolják a Tisza országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. Az indoklás szerint ez a további szakmai adminisztratív felkészülési időbiztosítása miatt szükséges. Magyar Márton, a Kontroll főszerkesztője 4 millió forintot ajánlott Bangó Sándornak azért, hogy hazudjon és a nem létező Zsolti bácsiról beszéljen. Erről nyilatkozott a Szőlő utca intézet egykori nevelője Pócs János YouTube csatornáján. Kis Mário azt állítja, bizonyítékokkal tudja alátámasztani mindezt. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt tudatosan egy hazug pedofil kampányt építhetett fel a hatalom megszerzése érdekében, közleményük szerint az ügy a rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb politikai botrányát vetíti előre. Magyar Márton, a Kontroll alapítója bejelentette, hogy rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas hamis hang vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt Pócs János és Kis Mário ellen is feljelentést fog tenni. Bangó Sándor pedig elmondta, hamarosan hazugságvizsgálatnak vetik majd őt alá. Az ukrán aranykonvoj ügyben azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az ügyészség leszögezte, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. A pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezés álló adatok alapján fennállt, a NAV kijelölése jogszerű volt, az akcióról pedig csak utólag szereztek tudomást, tudatták. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmények, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó növekedését. A bruttó kereset medián értéke 616.000, a nettóé 436.400 forintot ért el, 9,1 illetve 11,1%-kal magasabb volt a tavaly áprilisinál. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. Az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykárra, a március 1-e és május 14-e közötti időszakra, az ország teljes területére, 12 járás kivételével. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése és a mezőgazdaságban, közölte Bóna Szabolcs a Facebook oldalán. Ismertetése szerint a vihar jelentős károkat okozott egyes szőlőültetvényekben, gyümölcsösökben és szántóföldi kultúrákban. Az Európai Unió hitelformájában 2 milliárd 300 millió eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten, közölte Maroš Šefčovič. A kereskedelemért és gazdasági biztonságért, valamint az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos hozzátette, emellett újabb szankciós csomagot készítenek elő Oroszországgal szemben. Az EU fenntartja Ukrajna támogatását, szögezte le. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, de a gomoly felhőkből elvétve záporzivatar kialakulhat, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet csütörtök hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

Szia! Grillus Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
1: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária barokkzenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri szimfonikus zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
2: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, Bereményi Géza író, a beszélgető társam 80. születésnapját ünnepelte januárban, de akkor olyan elfoglalt volt, annyi szereplése, annyi ünnepi esemény volt, hogy abban az időszakban nem tudtuk összehozni ezt a beszélgetést, de ami késik, nem múlik. Az én életemben nagyon fontos Bereményi Géza, mert Cseh Tamás fogadott bátyám volt, vagy fogadott öccse voltam, és így nyomon követtem az életét Tamásnak, nagyon szoros kapcsolatban voltunk, és a 70-es évek elején Bereményi Géza belépett Cseh Tamás életébe, és ilyen szempontból az enyémbe is, és az egész magyar akkori ifjúság, értelmiség, egyetemisták életébe ők ketten beléptek, és azóta is kéz a kézben járnak, hogyha Tamás most már az örök vadászmezőkről figyeli is azt, ami történik. Kedves Géza, Isten éltessen, és nagyon örülök, hogy dolgozol továbbra is. Nagyon jó volt a legutóbbi könyved, a Magyar Copperfield, és arról tájékoztattál, hogy az egyetemi évek történetével folytatod. Nyilatkoztad egy-két helyen, hogy mégse fogod megcsinálni ezelőtt néhány hónappal, hogy elfáradtál, vagy egyebek, de újra munka kedvet kaptál. Hol tartasz, mi várható idén, jövőre, mikorra érzed úgy, hogy ez meg lesz?
2: Nem tudom megjósolni, sietek vele, már rengeteg részletet megírtam, és ezekben a részletekben a könyvben szereplő összes személyt megállapítottam, hogy kik lesznek azok, viszont a könyvben történő dolgokat azok annyira élnek bennem még mindig, sőt, mostanában még inkább, mint bármikor máskor, és nem csak, hogy bármikor máskor, hanem most vállaltan élességgel az életemnek azt a szakaszát írom meg.
1: És újra éled, nem?
2: És újra élem. Ugyanakkor már annyiban tapasztal,

0: már összeállítom tulajdonképpen, és az egymásra vonatkozásokat írom most meg, hogyha szabad ilyen részleteket elmondanom.
1: A magyar Copperfield nagyjából az érettségi kíséri el az életedet, tehát ez a...
0: Születésemtől, annak az első magyar Copperfield első mondata, a kezdet-kezdetén egymagamban léteztem. Tehát csecsemőkorom előtti időből.
1: Az Eldorado című filmedből egy részleket ismerünk, de 25 évvel később készült, vagy 30 évvel később készült a regény, és nagyon-nagyon tanulságos jó regény, egy komoly lenyomata a kortárs történelmünknek a te szempontodból. Egyetem. Hánytól hányig voltál egyetemista?
0: 1965-től 70-ig voltam egyetemista.
1: Bölcsész, olasz és magyar szakos talán.
0: Igen, igen.
1: Ez az időszak milyen helyet foglal az életedben? Van akinek a középiskola, van akinek az általános iskola, van akinek a gyerekkor a legnagyobb élménye. Hol helyezkedik el abban az idővonalban ez a 4 év, vagy 5 év?
0: 5 év, és még egy kicsivel több is. És hát ez visszatekintve, vagyis most az én szempontomból írom meg, és a lassú enyhülés időszaka volt.
1: 68 új gazdasági mechanizmus, és hát prágai tavasz.
0: Igen, tenném hozzá, és egyéb hazugságok. És egyéb hazugságok, de akkor már rafinált voltam a történelmi eseményekben, a korombeli történelmi eseményekben, és abból a szempontból szeretném megírni, tehát tulajdonképpen nem visszaemlékezés, hanem újból átélése annak, csak már egy idősebb ember szempontjából.
1: Ha azt mondod, hogy akkor már rafinált voltál, azt jelenti, hogy már akkor átláttál úgy a szitán, mint ahogy most visszaemlékezve átlátsz rajta?
0: Igen, ugyanúgy, csak már az akkori visszaemlékezőt is az akkori embert is fel tudom idézni kívülről. Úgyhogy ez okoz nagy örömöt most nekem.
1: Mégis akkor nem sokkal a egyetemi diplomaszerzésed után ismertelek meg, vagy 70-ben, vagy 71-ben, amikor Tamás kölcsön kapott egy lakást az iskola utca 35 A-ba vagy B-be, és hát összejöttetek. Pontosan emlékszem, hogy mikor először beszélt rólad Cseh Tamás nekem, akkor mondta, hogy nagyon okos a Géza, mint a penge, oda kell rá figyelni, és fölhívta a figyelmet. És akkor én gimnazista osztálytársaimmal 4-5-en fölmentünk, akkor már 1-2 dal megszületett, és ott ketten ott voltatok a lakásban, és Tamás előadott egy pár számot, és akkor úgy beszélgettünk, és a szabadság lehelete volt minden abban a millióban, ahogy ti abban a igen szürke, reménytelennek tűnő világban ablakot nyitottatok a gimnazistáknak, aztán ott voltam a Páriskertben az első föllépésén a Tamásnak. Nagyon-nagyon jó időszak volt, de még az egyetemre hagyd térjek vissza. Miért lettél olasz szakos? Olasz tanultál a pápai gimnáziumban talán?
0: Igen, olasz tanultam, még a budapesti gimnáziumban kezdődött, és aztán én pápára 3. gimnazista koromban kerültem le, mivel Budapest összes középiskolájából eltávolítottak. Akkor csak vidéken folytathattam.
1: Ez a magyar Copperfieldbe benne van. Nekem azt mondtad abban az időben, most jut eszembe, mikor úgy kérdeztem, hogy miért lettél olasz szakos, ezelőtt kérdeztem tőled, mint 50 évvel most már lassan. Azt mondtad, hogy hát az egy félsziget, az egy zsákutca, nem zsákutca, de egy elszigetelt része valahogy a világnak, tehát valahogy téged annyira nem érintett meg, nem lettél olasz regényfordító, nem lettél az olasz kultúrának vagy történelemnek egy magyarországi lerakata. Elment melletted egy kicsit ez az olasz dolog.
0: Igen, a másik szakom a magyar.
1: Az már kevésbé.
0: Az már kevésbé, abba beleragadtam, és azóta is azzal vagyok elfoglalva.
1: Magyar Copperfieldbe is leírod, hogy volt egy ilyen hadirokkant telekitéri Nagy szomszédotok.
0: Nagy Zsigmond Zsiga bácsi. Első
1: aki világ... a magyar történelemmel, a magyar kultúrába, a sírkertbe, a fiúvejüti sírkertbe való sétálások közben vitte beléd azt a muníciót, ami aztán a dalokban, az egész alkotó folyamatban elementáris volt.
0: Igen, de legalább olyan erővel maga a temető volt az, amihez ő magyarázatot fűzött, Zsia bácsi, és ő avatott bele tulajdonképpen a történelembe először, lehettem 4 vagy 5 éves kisfiúként. És a Kelepesi temető környékén laktunk, és ő volt az egyik szomszéd, aki megszólított az udvaron, és kivitt először a Kelepesi temetőbe. Az első világháborúban lett béna a fél lába, és a nagyapám is

0: aki az anyai nagyapám, akik neveltek engem ott Teleki téren.
1: Nagyon ügyes kereskedő.
0: Igen. És szintén az első világháborúban volt katona a nagyapám, de ő annyira ügyes ember volt, hogy ő nem nyomorodott meg, mint Zsiga bácsi, és le is kezelték egymást.
1: Szóval lenézték egymást?
0: Szomszédok voltak, és lenézték egymást. Egy 10 szobakonyhás ház udvarán nevelkedtem, és ők ketten nem is beszéltek egymással, nem köszöntek egymásnak. A Zsiga bácsi mégis kivitt, de én már akkor tapasztalt voltam a felnőttek intrikáiba, és ezért nem is árultam el, hogy vele járok ki, mert a nagyapám még egész nap a piacon dolgoztak, amik a ház közelében igen. volt, de mindig hazudtam valamit, hogy hol voltam igen. kint.
1: Te egy aranyember vagy, a nagypapád arannyal mentette meg az életedet, ezt is leírtad gyönyörűen.
0: Pontosabban 1 kiló arannyal. 4 éves koromtól már tudtam könyveket olvasni, és beléjük merültem, és folyton könyveket olvastam, miközben a piacon a nagyanyám és a nagyapám dolgoztak, és a szomszédok neveltek az udvaron. Tehát még lányregényeket is olvastam 1930-as évekből, és mindent olvastam, és hamarosan rájöttem arra, hogy a hígabb könyveket nem érdemes olvasni, és sorra fedeztem föl a 19. századi magyar irodalmat, és faltam a könyveket, és ez aztán utána már az egyetemre is bekerültem, és ott magyar-olasz szakos lettem, és már ott is a magyar irodalommal foglalkoztam, úgyhogy így lettem magyar író. Már többet tudtam az összes évfolyamtársamnál talán, és az összes gyerekkori kortársamnál is. Hát aztán már kortárs könyveket is olvastam a későbbiekben, egyetem második felében. És akkor már feltett szándékom volt, hogy részt veszek a magyar irodalomban. Az íróságra készültem, de ezt senkinek nem mondtam, talán most először mondom.
1: Ki az, akire hálával gondolsz vissza az egyetemi évekből?
0: Az egyetemen kétféle tanár volt, háttérbe szorított tanárok, és az egyetemen uralkodó tanárok. Akkoriban a politikai megbízhatóság volt a mérce, és nagyon csöndesek voltak a jó tanárok, és háttérbe szorultak voltak, és nagyon nagyképűek, és például már az első egyetemi tanárom, az már az első óra végén kivitt engem a folyosóra 19 éves koromban, és megvert, és a földre lökött, és mert azt mondta, így ez volt az első egyetemi órám, hogyha így előre ugorhatunk, hogy bejött, és azt mondta, hogy üljenek le, és most akkor mondják el egy szóban, hogy miről szól az a kötelező olvasmány, amit el kellett olvasniuk, és nekem azonnal eszembe jutott az egy szó, és akkor mindenki mondott egy-egy szót, és én azt mondtam, hogy mi vezeti az eseményeket, mi határozza meg az eseményeket a könyv szerint. És azt mondtam, hogy a fátum.
1: A végzet.
0: Igen. És akkor a többiek is mondták sorban, én kb. A 4.-5. lehettem ebben, majd utána azt mondta, hogy maga, és rám mutatott ez a tanárom, és azt mondta, hogy maga most szépen feláll, így kezdődött az egyetemen, ez benne van a könyvben is, elhagyja a szemináriumi szobát, én többet magát nem akarom látni, megkapja a fél év végén a kötelező jegyet, a jót, a 4-est, de magát többé nem akarom látni. Kiment, egy szót sem szóltam, talán azt várta, hogy ellenkezem is valami, és a folyosón megálltam, és zúgó fejjel, és arra mondtam, ki ez? Mit akar ez? És ekkor jött a néptelen egyetemi alaksori folyosón egy nagyon furcsa alak, Bodi Gábornak hívták, mint később kiderült.
1: Igen,
0: a későbbi filmrendező, és megkérdezte, hogy mit állsz itt. És mondtam, hogy kirúgott engem ez a tanár, mert azt mondtam, hogy fátum. És nem értem, hogy miért rúgott. ilyen miatt. És erre ő egy slukkot szívott a cigarettájából, és a szemináriumi szoba legfelső kikapott kulcsukán befújt egy hatalmas füstöt. Nem szívta le a cigarettát, és gyorsan elsietett és befordult. És ez a tanár, ez felordította, a nevemet felordította, mert...
1: Azt hitt, hogy te fújtad be a...
0: Persze, hát ne, és ne, tudtam azt, hogy nem lehet magyarázkodni. A Bódi az el is...
1: Lelépett.
0: Lelépett. És addig elmúltott. És kijött, és, de nem is kellett magyarázkodnom, hanem becsuktam magam mögött az ajtót, és a folyosó szomszéd falához erősen, nagy erős ember volt, így odavert. Így odavert a Pándi Pál.
1: Pándi Pál.
0: Pándi Pál. Így odavert, én lecsúsztam, visszament, becsukta az ajtót, és folytatta a tanórát. Ez volt az első egyetemi tanórám, 1965-ben. És akkor én zúgó fejjel fölálltam, egy idő múlva, és akkor éreztem, hogy, és nem tudtam még, hogy meg fogja adni. Szóval, hogy
1: tényleg betartja a szavát.
0: Betartja, és utána nyomoztam ennek a tanárnak, a múltjának, több éven keresztül, és szinte mindent megtudtam róla.
1: Az titok-e, hogy mi volt a regény, amit te egy szóban így summáztál?
0: Hogyne, a Szilei és a Hunyadiak című
1: Vörösmarty
0: dráma, annak a bevezetője. Igen. Volt ez is. Azt mondtam, hogy az eseményeket ott abban a drámában a Fátum szabja meg.
1: De vajon miért akadt ezen ki? Mert nem egy marxista magyarázat volt?
0: Én utána nyomoztam, körülbelül 5 magyarázat van rá, hogy miért bánt így velem. Miért
1: ez a regényben benne lesz.
0: Talán a nevem miatt, ami akkor Rosner volt.
1: Ja, ezt a Copperfieldben tudjuk, tehát még egyetemista korodban ezt a nevet használtad, ami a Mostohapán
0: volt, és igen. A nevére vett.
1: De ki az, akitől igazán értéket kaptál, aki, mint említetted, mellőzöttek voltak, de egy-két nevet mondj esetleg, igen, aki megérdemli.
0: A mellőzöttek közül kaptam sokat, úgyhogy nagyon hamar 2 részre tudtam osztani a tanári kart az egyetemen, sőt, első látásra már tudtam, hogy melyik tanárt kedvelem, és melyiket nem. Fogom kedvelni, melyiket nem. A kinézetükön látszott, a ruházkodásukon, hogy 2 ember volt. És a Pándit annyira meghatározta, mert őt is kinyomoztam természetesen, annyira meghatározta a diákkora, amikor elvitték, és menetoszlopba terelve elvitték
1: munkaszolgálatra,
0: nyugatra, azt hiszem Németországba, és onnan jött vissza. Tehát ennek az eseménynek egész biztos az ő karakterének kialakulásában szerepe volt. Itt tanultam meg, hogy ki 2 tanár volt, és azok, akik korabeli háttérbe szorított egyetemi tanárok voltak, lettek a kedvenceim, és azokhoz iratkoztam föl vizsgákra, és így, tehát ez az első esemény arra tanított meg engem, hogy kétfelé osszam a magyar, korabeli magyar irodalmat, és így például azokat olvastam elsősorban egyetemista koromban, akik kéziratban maradt
1: a jegyzetük?
0: Nem csak, hogy a jegyzetük,
1: az életművük.
0: Majd később valamikor a 70-es, 80-as
1: kezdték el kiadni, mert addig még nem lehetett.
0: Így ismerkedtem össze a magyar irodalom javával, korabeli magyar irodalom javával. Érthetően mondtad?
1: Érthetően mondtad, igen. Itt vagyunk a Városmajorban, itt laksz, és véletlen vagy fátum, van egy emléktábla a házadon. Ervin Gábor katolikus pap lakott itt, és innen hurcolták el, és a vészkorszakban, nem tudom, azt talán Dunába lőtték, mentette a zsidókat, de egy nagyon nagy intellektuel volt. Mit tudsz róla, és mit jelent neked az, hogy egy ilyen házba csökkentél, az utóbbi 10 évben itt laksz?
0: Hát először is azt tudtam meg róla, hogy az ő lakásában lakom jelenleg. Falak már az ő szellemét árasztják, és... Ennél nem sokkal többet, te talán többet tudsz, mert...
1: A boldogávatása folyik, tehát nagyon forszírozza Erdő Péter és az Esztergom budapesti egyházmegye, mert hát miért tanul? Az igazság, a krisztusi elvek és az emberi méltóságnak a bajnoka volt. Hát igen, én is nemrég hallottam róla először, hogy volt, de hála Istennek a Városmajori templomban is, meg a környéken is most már megemlékeznek róla.
0: Én a kutatói szakaszomon már
1: túl vagyok.
0: Én most már saját magamban kutatok, úgyhogy nem néztem alaposabban utána, de többet tudsz.
1: Többször elmondtad az évek folyamán, vagy az évtizedek folyamán, hogy egy nagy filmterved van még, Kádár János. Erről most már letettél?
0: Letettem, mert többször kutattam is egy darabig, de olyan korban volt ez, amikor föl nem merülhetett, hogy Kádár Jánosról írjak filmforgatókönyvet, vagy rendezzek filmet, és most már el is ment tőle a kedvem.
1: Hát ahogy a Csetavással készült dalokkal, hát a filmben is maradandót, említettük már az Eldorádot, de a Megáll az idő. Hát az egy csodafilm volt, amely szintén az életed része. Színházak voltak, színházigazgató is voltál. Mikor érezted legjobban magad a bőrödbe? Amikor írsz?
0: Amikor írok. Amikor írok, és megy az írás. De a rendezés is akkora önfeladást igényel, hogy az is nagy örömmel töltöttem mindig. De akkor már egy elfogadott forgatókönyv megfilmesítésébe vettem részt, mint rendező. Stábom volt, meg ilyesmit, tehát teljes odaadással tudtam dolgozni.
1: Foglalkoztat-e a közélet, a politika is? Hogy érzed most magad?
0: Hát várakozással vagyok, úgy, mint
1: az ország egészen, vagy nagy része.
0: Az ország egészen, úgyhogy inkább most a mostani könyvem írása
1: foglalkoztatja
0: a közérzetemet.
1: Isten éltessen, és várom a könyvet. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Bereményi Gézával beszélgettünk 80. születésnapja alkalmával, néhány hónap késéssel, de ami késik, nem múlik. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Néll és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a hitről beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Amikor a jó múltkorában azon ötleteltünk, hogy miről beszélgessünk majd a rádió műsorában, azt javasoltátok, hogy járjuk körül a hit témakörét. Nagyon örültem ennek a felvetésnek. Az én régi hittankönyveim ugyanis nagy többségében mindezzel a témával indítottak. Először arra keresték a választ, hogy mi is ez a hit. Azt is érdekesnek találtam, hogy a műsor címétől függetlenül választottátok ezt a témát, és szinte így önkéntelenül rá is éreztetek a műsor mondani valójára és tartalmára. Hitvalló a műsor címe, és arra gondoltam, hogy megkérdezem és megkérem Csengét, hogy nézzen utána pontosan, hogy mit is jelent ez a szó, hogy hitvalló, és mi a különbség a hitvalló és a vértanú között.
4: A vértanú és a hitvalló között az a nagy különbség, hogy a vértanú kereszthalált halt a vallása érdekében, míg a hitvalló az csak volt börtönbe, de nem szenvedett halált semmiképpen sem.
2: Köszönöm szépen, Csenge. Az az érdekes, hogy ez a megkülönböztetés az igazából az első századok során kristályosodott ki. Az első 1-2 században, talán mondhatjuk, hogy 313-ig a milánói ediktum kiadásaig, az igazából mártíroknak hitték a hitvallókat is. Ez azt gondolom, hogy arra is rámutat, hogy aki akkor a hitét megvallotta, az bizony a legtöbb esetben vértanú volt. Ha a hit fogalmát meg akarjuk érteni, akkor célszerű először azt megvizsgálni, hogy mit jelent maga az a szó, mit jelent maga a nyelvtani alak. A hétköznapi életben milyen jelentéssel bír a szó. A hit szónak a töve, az egy nagyon régi-régi alak, szótő, az a szótöve, hogy hí. És ebből a hí igetőből származik a hisz, hinni ige, de innen származik a hitel főnév is, vagy például a hű melléknevünk is. Mit jelent tehát ez az ige, hogy hisz, hinni? Mit jelent, gondoltok róla, hogyha egy értelmező készisztótárba kellene egy szóciket írni erről az igéről, akkor mi mindent írnátok ide?
4: Hát például ugye hinni nem biztos, hogy vallásosan hiszünk valamiben, hanem dolgok, hogy megtörténjenek, például vagy saját magunkban való hiszés, és például ha valakiben hiszünk, mondjuk családtagba, barátba, vagy például társban, szerintem.
2: Jó mondta Csenge, hogy a hit, a hinni nem csak Istenben hiszünk, nem csak a vallásos életünkben van ennek a szónak a helye, hanem a hétköznapok során is megtapasztaljuk ezt az igét. Jászmin?
5: Én arra tudok gondolni így a mindennapi életben, hogy mondjuk amikor egy feladat elé állítanak minket csapatosan, és biztatjuk a másikat, hogy hiszek benned, tudom, hogy meg tudod csinálni, hogy túl tudsz jutni ezen az akadályon. Én így erre tudok gondolni példának.
2: Nóra?
6: Szerintem az is nagyon fontos, ugye, hogy higgyünk magunkban, hogy át tudjuk lépni az akadályokat, és hogy meg tudjuk csinálni.
7: Igazából tényleg nagyon fontos az, hogy biztassuk egymást, és hogy higgyünk egymásban is, magunkban is, mert hogyha nem hiszünk egymásban és semmiben, akkor igazából nincs is értelme az életnek.
2: Olyan szép dolgokat mondtatok, és köszönöm szépen. Nem egy ilyen lexikoni sztára szócikket varázsoltatok ide elénk, hanem rögtön a szívetekből beszéltetek. Mégis, hogyha a lexikon szócikét nézzük meg, akkor azt fogja írni nekünk erről az igéről, hogy hinni azt jelenti, mint a valósággal egyezőnek tekinteni, igaznak elfogadni valamit. Arra lennék kíváncsi, hogy ti mit tartotok igaznak, mi alapján fogadtok el igazságokat?
4: Talán, hogyha mondjuk valami tényleg ilyen olyan dolgot, amit meg is magyaráznak, hogy miért higgyünk el, például, hogy hát valamilyen történetet mesélnek el nekünk, és annak elmagyarázzák a miértjét, akkor talán hihetőbb a dolog. Persze nem biztos, hogy teljesen igaz is, viszont az, hogy én például mit hiszek el, ugye szokták azt mondani, hogy hiszem, ha látom. Viszont vannak olyan dolgok, amiket nem lehet tapintani, látni és érezni. Például ez olyan, mint a levegő, hogy tudod, hogy ott van, de mégis mégse látod, nem lehet érezni sem, és mégis elhisszük. Szóval ez egy ilyen költői kérdésnek is lehet felfogni ezt a dolgot, szerintem.
2: Igen, a Csenge jól rámutatott arra, hogy vannak dolgok, amikről bizonyosságot szerzünk, és azért hisszük el. Ugye azt mondta, hogy megokoljuk, a miértjére vagyunk kíváncsiak, ha választ kapunk rá, akkor elhisszük. És mondta, hogy vannak olyan dolgok, amiről azért úgy nem tudunk bizonyosságot szerezni. Azt gondolom, hogy alapvetően két dolog miatt hiszünk el valamit. Vagy azért, mert személyesen, akár tapasztalati, akár racionális úton meggyőződtünk annak igaz voltáról, és ezért azt elfogadjuk. Ebben az esetben maga a hit tárgya, amit elfogadunk, minden esetben egy bizonyíthatóan igaz dolog. A másik esetben azonban a hit tárgya, maga az állítás nem bizonyítható. Mégis igaznak véljük, elfogadjuk. Ez ugye már itt sokkal izgalmasabb, hogy vajon miért hiszünk el egy olyan dolgot, ami nem bizonyítható. Tudtok erre a hétköznapi életetekből példát mondani? Jászmin?
5: Nekem egy olyasmim volt, hogy még annak idején általános iskolában mentem fölfel a dombon, zenét hallgattam, nem hallottam a külvilágból semmit, és egy taszítást éreztem, hogy letaszít valami az útról, és engedelmeskedtem ennek az érzésnek, és ebben a pillanatban egy autó hajtott el 10 centire mellettem. Azóta se tudom, hogy a saját ösztönöm volt az, vagy valami felsőbb utasítás, úgymond. Én szeretném azt hinni, hogy Isten tényleg megsegített, és még nem akarja, hogy ott legyek mellette, hanem hogy még boldogítsam itt az embereket.
2: Anna?
7: Hát igazából például, amit az iskolában tanulunk, így személyesen azt se tapasztaljuk meg minden esetben. És igazából ezt mégis elhisszük a tanárainknak.
2: Nóra, van még valami ötlete?
6: Hát esetleg akkor is lehet elhinni dolgokat, ha éppen azt egy olyan személy mondja, akiben van egy alapvető bizalmad.
2: Ugye gondoljatok bele, hogy például egy házasságkötés során mi lenne, hogyha a házasulandó felek nem hinnék el, amit egymásnak ígérnek? Szerintem akkor nem is állnának oltárhoz, ugye? De azt gondolom, hogy ilyenek az erkölcsi igazságok is, ugye, hogy ne ölj, erről a parancsról azért személyes bizonyosságot, hál' Istennek, nem nagyon szerzünk, hanem ezt az erkölcsi igazságot elfogadjuk. De nagyon jól mondta Anna, hogy igazából ilyen a tanulás is, mindenféle tanulás, amikor, hát mondhatjuk azt, hogy a tanár tekintélyének elhisszük azt, amit a világ dolgairól tanít nekünk. Nos, a felsorolt esetekben nem a hit tárgyának, magának a dolognak, állításnak vagy tanításnak az igaz, valós voltáról bizonyosodunk meg, hanem az azt küzdő személyt tartjuk igaznak, hitelesnek, és a vele való személyes kapcsolat miatt fogadunk el egy igazságot.

0: A továbbiában azzal foglalkozunk, hogy kinek hisznek az emberek, kinek hiszünk, kinek hisztek ti. Arra kérlek benneteket, hogy mondjatok példákat az életetekből, hogy kik voltak azok a személyek, közösségek, akiknek a véleményére adtatok, hitelt adtatok.
1: Elsősorban szerintem mindenki úgymond a saját szüleinek hisz, mivel ők voltak melletted, tizen akárhány, meg az életed hátralévő részében is mellettünk voltak, és ők ismernek igazán minket. Például nekem anyukám az olyan, hogy megmondja, hogy ez lesz, és ha nem hiszek neki, úgyis az lesz. Szóval utána rájövök, hogy tényleg hinnem kellett volna neki, és az esetek legtöbbségében hiszek is neki. És szerintem a szülők azok, akikben lehet legjobban hinni, és akik biztos, hogy nem fognak rosszat okozni nekünk azzal, hogyha mi belefektetjük a hitünket beléjük.
0: Azt hiszem, ezzel mindnyájan így vagyunk. A szüleink szavát, azt mondom, mindnyájan hiteles szónak fogadjuk el. Vannak-e még más ilyen emberek az életünkben? Nóra?
2: Hát én szüleimen kívül esetleg a legközelebbi barátaimnak szoktam megfogadni a szavukat, és hinni nekik, mert szerintem nagyon fontos, hogy a családon túl legyen egy olyan közösség is, akiben, vagy akikkel úgy tényleg ki tudsz kapcsolódni, és az az alapvető bizalom, az tényleg megvan.
3: Amit én tudok, hogy én magam nem nagyon szoktam hinni sem a médiának, sem pedig idegen embereknek, hogyha nincs rá kézzelfogható bizonyítékuk, vagy nem láttam én is a saját szememmel, de ugye szüleimnek és a leges-leges, legbensőségesebb barátaimnak hiszek egyedül.
0: Én még ide a papíromra felírtam, hogy kinek hisznek az emberek, és itt a Jászmin utalt is rá, hogy a médiának, a reklámoknak, politikusoknak, az influencereknek, a sztároknak, a YouTube csatornáknak, és sorolhatnák a felsorolásokat. Mégis, amikor egy mélyebb hitről, egy mélyebb igazságról beszélünk, akkor minnyájatok rokonokat, egészen közeli hozzátartozókat, barátokat, ismerősöket soroltak fel, ugye? Hogy milyen érdekes az, hogy emögött a bizalom és hit mögött valahol mindig egy személyes kapcsolat húzódik. Most azt vizsgáljuk meg, hogy amikor valakinek a személye miatt fogadunk el egy igazságot, amikor valakinek hiszünk, akkor vajon miért adunk az illető szavainak hitelt, miért éppen az ő igazságait fogadjuk el, vagy miért nem fogadjuk el a másik embertől hallott igazságokat.
3: Szerintem ennek az lehet az oka, hogy már régóta ismerjük őket, ugye szüleinket születésünk óta, és kiismertük őket, és ők is kiismertek minket, tudják, hogy például, hogy mi a kedvenc színünk, mit szeretünk, akár még a legbelsőbb titkainkat is, hogyha annyira jó a kapcsolatunk a szüleinkkel, és így tudják, hogy mi a legjobb nekünk. Nekem például megmondja az édesanyám, hogyha valami nem áll jól rajtam. Ez most csak így egy teljesen véletlenszerű példa. De a tanulás is, hogyha a szüleink leszidnak például, hogy rossz jegyet kapunk, akkor se azért teszik, mert mérgesek ránk, legalábbis legtöbbször, hanem azért, mert próbálnak a jó felé vezetni minket, mert hogyha nem tanulunk, akkor nem keresünk elég jól, hogy rendes életet tudjunk élni.
0: A Jászmin utalt rá, hogy azt gondolom, hogy talán azt akartam mondani, szép példákon keresztül, hogy a bizalmunk alapja az egy tapasztalat, egy ismeret, ugye, hogy ismerjük a szüleinket, azért hiszünk nekik, mert megtapasztaltuk, hogy mindig igazat mondanak, mindig a javunkat akarják. Anna, ezzel kapcsolatban van még valami ötleted, hogy mi lehet még az, ami miatt hiszel valakinek?
4: Hát igazából, hogyha hiszünk valakiben, annak az alapja tényleg teljes mértékben a bizalom, mert hogyha valakiben nem bízunk, akkor abban hinni se tudunk.
2: Magamról tudom, hogy én is csak olyan emberekben bízom, és olyan embereknek hiszek, akik közel állnak hozzám, és elnyelték a bizalmat, és én is az övéket, és valamilyen szinten kötődöm hozzájuk.
0: Köszönöm szépen. ugyanazt próbáljuk úgy látom így körbejárni, hogy ami miatt elhisztünk valakinek a szavát, az mégiscsak minden mögött ott van a bizalom, egy személyes kapcsolat, egy tapasztalat erről a szeretett kapcsolatról, és talán még kiegészíthetjük azzal, hogyha főleg itt a tanárokra gondoltok, hogy miért hisszük el, amit tanít, hogy sok esetben azért a tekintélyt is ugye ebbe a sorba kell ide helyeznünk. Azt gondolom, hogy a szüleink esetében is sok esetben ez igaz. No, amikor a vallásos hitről beszélünk, akkor tulajdonképpen ugyanerről van szó. Jézus Krisztus személye miatt hiszünk. Ő az, aki számunkra tökéletesen hiteles, akiben megbízunk, mert a barátunk, mert szeretett kapcsolatban van velünk, mert megtapasztaltuk, hogy mindig velünk van, és ő maga az igazság. Hiszünk ebben a szeretett kapcsolatban, és hiszünk ebből a szeretett kapcsolatból származó tekintélyének. Szent Pál nagyon szépen val arról, erről a bizalomról és mély hitről az Isten iránt, a Timóteushoz írt levelében. Az az érdekes, hogy ezt a második Timóteus levélben írja Szent Pál, és ezt tartják Szent Pál egyik utolsó levelének, legalábbis amit ismerünk a levelé közül. És ezt úgy is lehet tekinteni, mint a Szent Pál végrendelete. És egy nagyon szép vallomást, hitvallást tesz itt nekünk a hitről. Annak kérlek, felolvasnád ezt a részletet?
4: Ő legyőzte a halált, s felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot az evangéliummal, amelynek hirdetője, apostola és tanítója lettem. Ezért szenvedtem ezt is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne. Elég hatalmas ahhoz, hogy rábízhatom kincsemet, megőrizze addig a napig. Eszményed ez a tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincseket a Szent Lélek erejével, aki bennünk lakik.
0: Szent Pál apostol buzdítja a hit átadására tanítványát Timóteust, és maga is azt mondja, hogy tudom, kinek hittem. Ugye, hogy egy egészen biztos megtapasztalásról, élményről beszél. Teljes bizalommal lenni valaki iránt azonban csak akkor tudunk, ahogy ezt ti is mondtátok, hogyha ismerjük. Ahhoz pedig, hogy ismerjük, megismerjük ezt a valakit, akiben megbízunk, kapcsolatban kell lenni vele. Vajon megismerhetjük-e Istent? És ha igen, hogyan lehetséges ez? Megismerhető szerintetek az Isten? Csenge?
1: Elsősorban például, ha valakit úgy nevelnek fel, hogy keresztényként, akkor neki már alap dolog az, hogy létezik Isten, és megismeri akkor már kiskora óta Istent, és viszont az, aki nem eddig sose élt keresztény életet, az esetleg ismerettség által, vagy barátok által, esetleg hittanórákon, ha az iskolában tartanak ilyen órákat, akkor ismerheti meg úgymond jobban. Viszont ugye van a Biblia, ami által lehet a leginkább megismerni a gondolatokat, amik benne vannak, az igéket, amik ugye róla szólnak, vagy esetleg az adott életvitelről. Szóval szerintem ezek a fontosabb dolgok, ahonnan meg lehet ismerni Istent.
0: Csenge egy fontos dologra mutatott rá, azt mondta, amit sokan mások is mondanak, hogy a hit hallásból ered. És a hallás mögött mindig ott van egy személyes kapcsolat. És hogyha nincs egy, nem élünk egy egyházi közösségben, nem tudunk elmenni templomban, nincs erre meg a lehetőségünk, abban az esetben vajon megismerhető Isten? Mit gondoltok? Anna?
4: Hát szerintem igazából mindannyian Isten teremtményei vagyunk, és ha valaki teremt valamit, akkor az olyan, mint ő, és így magunkon keresztül talán ismerhetjük Istent.
0: No, képzeljétek el, a dogmatika azt mondja, hogy az igaz Isten a műveiből a természetes ész világosságánál megismerhető. Megismerhető Isten a természet fölötti jelekből, a csodákból, jövendőlésekből, és Jézus Krisztus működéséből. No, azért gondolom, hogy ez a válasz nem elégített ki benneteket, engem sem teljes egészében, de a kételkedésünkkel nem vagyunk egyedül. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nehéz rá jó választ adni. De képzeljétek el, hogy maguk az apostolok is bizonytalanok voltak abban, hogy pedig ők ott voltak Jézus mellett, hogy milyen is az atya, hogy ki is az atya. És éppen az utolsó vacsorán az egyik apostol, Fülöp apostol, és ugyanazt kérdezte igazából Jézustól, mint amit mi kérünk tőle, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, mert nem ismerjük. Nóránál van egy szép evangéliumi részlet, ez az utolsó vacsorán lezajlott jelenettel kapcsolatban. Megkérlek, hogy olvasd már fel.
2: Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre azt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod? Mutasd meg nekünk az atyát. Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki én bennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek.
0: Ugye Jézus milyen szépen rámutat, hogy aki engem lát, látja az atyát. És ezzel így vagyunk mi is, hogyha meg akarjuk Isten, ismerni Istent, akkor semmi más dolgunk nincsen, mint hogy a tekintetünket Jézusra vessük. Hiszen amilyen Jézus, olyannak ismerjük az atyát. De annyira szép ez a jelenet, hogy a Jézus ismeri a tanítványait. Tudja, hogy valakinek nem elég az, hogy ott van Jézus mellette, hogy hétköznapokban együtt lehetnek. És a végén, ugye, ahogy a Nóra olvasta, mondja, hogy ha pedig másért nem hisztek, ha nektek ez nem elég, hogy itt vagyok veletek nap mint nap, óráról órára, együtt esztek velem, együtt isztok, halljátok a tanításomat, akkor ha másért nem, akkor magukért, csodajelekért, a cselekedeteimért higgyetek nekem. És ugye ezt mondta a dogmatika is, hogy a természet fölötti jelek, a csodák, azok mind Isten jelenlétéről, Isten létéről mesélnek. Isten ismeretünk mélyén azonban nem a mi megismerő tevékenységünk áll, nem a mi kérdéseink és útkeresésünk, hanem az Isten önközlése, kinyilatkoztatása, ahogyan a teremtés kezdete óta, az üdvtörténet eseményein keresztül Jézus Krisztus megtestesülése által folyamatosan párbeszédben áll az emberrel, megszólít minket és párbeszédre hív. Ő az, aki kinyújtja utánunk a kezét, ő az, aki megszólít minket. A mi válaszunk pedig erre a hívásra nem más, mint a hit. Amikor hiszünk, valójában semmi más nem csinálunk, mint a Jóisten keresésére, hívására és megszólítására válaszolunk. Befejezésül hoztam egy verset arról a vágyról, amely minden ember szívében ott ül. Ez az Isten utáni vágy. Talán mondhatjuk, hogy egy sajátos hitvallás. Hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert soha se volt úgy rászorulva, sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden imává vált, most minden egy húsáng, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság. Szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs derékség, ó, jaj, be kellettek. Hiszek ki Krisztusban, Krisztust várok, beteg vagyok, beteg. Meg-megállok, mint alvajáró, s eszmélni akarok. S szent káprázatokban előttem száz titok kavarog. Minden titok e nagy világon, s az Isten is, ha van, és én vagyok a titkok titka, szegény, hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, mit áhítok. S miért áhítok? Ez magamnál is, ó jaj, nagyobb titok. Ady Endre szavaival búcsúzunk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Amen.

0: Elhangzott műsorunkban Bíró Péter Néll és Virág kollégiumvezető az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Tizenhat óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, közölte Magyar Péter a Facebookon. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, írta a miniszterelnök. Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlament ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyekről tárgyalni kell. Ezek a következők: az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítása, a médiatörvény, a felsőoktatási családügyi kulturális tárgyú javaslatok, a szlovák-magyar energiavezetékek ügye, a gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok visszaszorítása, valamint a vizsgálóbizottságokról és egyes házszabályi rendelkezésekről szóló. Az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel január 1-jére történő elhalasztását javasolják a Tisza országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. Az indoklás szerint ez a további szakmai adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges. Magyar Márton a Kontroll főszerkesztője 4 millió forintot ajánlott Bangó Sándornak azért, hogy hazudjon és a nem létező Zsolti bácsiról beszéljen. Erről nyilatkozott a Szőlő utca intézet egykori nevelője Pócs János YouTube csatornáján. Kis Márió azt állítja, bizonyítékokkal tudja alátámasztani mindezt. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt tudatosan egy hazug pedofil kampányt építhetett fel a hatalom megszerzése érdekében. Közleményük szerint az ügy a rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb politikai botrányát vetíti előre. Magyar Márton a Kontroll alapítója bejelentette, hogy rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas, hamis hang- és képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt Pócs János és Kis Márió ellen is feljelentést fog tenni, Bangó Sándor pedig elmondta, hamarosan hazugságvizsgálatnak vetik majd őt alá. Az ukrán aranykonvoj ügyben azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben, a legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az ügyészség leszögezte, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden szükséges intézkedés megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. A pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a NAV kijelölése jogszerű volt, az akcióról pedig csak utólag szereztek tudomást. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. A régiós átlaghoz képest a KSH adatai alapján a védett ár bevezetése után a benzin és a gázolaj átlagára is alacsonyabb volt itthon, június 8-ától viszont már olcsóbb lett a közép-európai átlag a magyar védett árnál. A szokásosnál két héttel korábban kezdődött meg az idei aratás. Az ország több térségében már javában vágják az őszi árpát, miközben a szakemberek az Alföldön gyenge, a Dunántúlon pedig legfeljebb közepes termése számítanak. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Petőházi Tamás szerint a klímaváltozás hatásai ma már nem csak az Alföldön, hanem a hagyományosan kedvező adottságú dunántúli térségekben is egyre erősebben érezhetők. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykárra, a március 1-e és május 14-e közötti időszakra az ország teljes területére 12 járás kivételével. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése is, közölte Bóna Szabolcs a Facebook oldalán. Ismertetése szerint a vihar jelentős károkat okozott egyes szőlőültetvényekben, gyümölcsösökben és szántóföldi kultúrákban. Az Európai Unió hitelformájában 2 milliárd 300 millió eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten, közölte Maros Sefcovic. A kereskedelemért és gazdasági biztonságért, valamint az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos hozzátette, emellett újabb szankciós csomagot készítenek elő Oroszországgal szemben. Az EU fenntartja Ukrajna támogatását, szögezte le. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, gomoly felhők ugyan képződnek, de legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Ezután megérkezik a nyár első hőhulláma, a hét legvégén akár 35 fok feletti maximumokkal. Híreinket hallották.
3: Reklám. A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina Régi Zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
4: A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsekkertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Pajabeja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon. 46. Kaláka Fesztivál. Június 25-én.

0: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: keresztényélet.hu.
2: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Reklámot hallottak.

0: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Önök a Szent István Rádió értékadó műsorát hallják. Én Drimba Miranda vagyok. Köszöntöm Önöket mai gazdasági magazinunkkal. Adásunk tartalma. Egri állomásán nagy sikert aratott a Business Beats országos vállalkozói roadshow a Junior Achievement Magyarország alapítvány szervezésében. A munkaerőhiányra vonatkozó megoldásokról, valamint az FO változásokról adtak bővebb tájékoztatást a HSA Group szakemberei a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Balázs pszichológia és mentálhigiéné címmel tartottak konferenciát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő közel fél órában.
0: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
1: Műsorunk első részében beszámolunk arról, hogy több mint 200 diák és sikeres vállalkozó találkozhatott Egerben egy a Hotel Eger és Parkban rendezett konferencián, melynek célja a kapcsolatteremtés, az oktatás, valamint a hazai és nemzetközi üzleti élet sikeres szereplői között. A Business Beats országos vállalkozói roadshow harmadik állomása Eger volt 2026. május 27-én. Korábban Szegeden, valamint Nyíregyházán tartották meg ezt a rendezvénysorozatot. A szervező a Junior Achievement Magyarország alapítvány, melynek PR és marketing szakértője köszöntőbeszédét idézzük a további percekben. Most Bukut Zsuzsannát hallják.
2: Engedjétek meg, hogy tegeződjünk egyrészt X generációs idősebb jogán. A fiatalokat szeretném megkérni, és hálásan köszönöm, hogyha mindezt megtehetjük a jelenlévő kedves pedagógusokkal, vállalkozókkal és a partnerekkel. Itt vagyunk a Business Beats-en, 9 óra 30 perc van. Kezdünk pontosan! Pontosan, ahogy ti is megszokhattátok, és ahogy a vállalkozói életben is megszokhattátok. Bukut Zsuzsanna vagyok, a Junior Achievement Magyarország Alapítvány, a Business Beat szervezőjének PR és marketing szakértője, a mai nap házigazdája moderátora, többször fogunk ma találkozni. Nagyon köszönöm, hogy itt vagyok velünk, és nagyon köszönöm a kedves pedagógusaitoknak, hogy ők is úgy gondolták, hogy a vállalkozói szemlélet formálásra szükség van, de itt nem csak erről lesz szó. Tegye már fel a kezét az közületek, aki valaha hallotta ezt a mondatot, hogy bezzeg az én időmben. No igen, hát nem azt mondom, hogy szem nem marad szárazon, de kéz nem marad feltartás nélkül. Igen, a mai fókusz témánk a generáció kapcsolódása lesz. Itt a Business Beats Egri állomásán már harmadik alkalommal tudtunk helyt adni ennek a szemléletformáló programnak. Szegeden indultunk, Nyíregyháza után pedig itt Egerben előttetek próbáljuk meg megmutatni a vállalkozói lét szépségét, nehézségeit, de azt is, hogy tudtok mindebből fölállni. Nagyon sokféle programunk lesz. Kezdünk majd improvizációs színházzal, ahol a ti sztoriaitok is számítanak. Természetesen lesz diákoknak egy verseny, amiről valószínűleg hallottatok már. A Delta produkció előadása után ne menjetek sehova, mobileszköz a kézben, mert már is indul a Reality Check első fordulója. Amikor regisztráltatok, akkor mindenki kapott, ha nem kapott, akkor kérjen egy lapocskát, látom is a kezetekben a Beat Game játékkal. A Beat Game egy

0: Interaktív játék, gyűjtögessetek pecséteket a különböző programelemekkel. Aki részt vesz a Kahooton, az már is egy elemet megoldott, megkapja érte a pecsétet. Egy dolgot szeretnék kérdezni már most. Csináljatok majd a végén egy képernyőképet, jó? És azzal tudjátok bizonyítani, hogy részt vettetek. Szuper, ez volt a technikai információ. Szóval, reszlejárítsák versenyünk, ahol a hat legjobb bekerül az EGRI döntőbe, és a győztes bizony az országos döntőbe jövőre részt vehet, még értékesebb nyereményekért. Lesz business stand-upunk, jönnek fail and rise előadók is, fiatalok is, idősebbek is, beszélgetünk egy picit a szabadalmakról, beszélgetünk arról szakértő vendégekkel, hogy mire van nektek szükségetek, és természetesen kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre is, hogy mire van nektek szükségetek ahhoz, hogy valóban sikeres vállalkozóvá váljatok. Szóval izgalmas programjaink lesznek, és ne felejtsétek el, kint az előtérben nagyon sok olyan szervezet is ellátogatott hozzánk, a VOSZ, a Kék Zóna projekt, a Széchenyi programiroda, a Szív Alapítvány, és itt van ugye a GEM is, akik nagyon sok tapasztalattal és nagyon jó tanácsokkal tudnak ellátni titeket, vállalkozók is, fiatalok is, menjetek, kérdezzetek, inspirálódjatok, kapcsolódjatok, ebből lehet a legtöbbet tanulni. De most, amivel indulunk, az egy nagyon különleges, és eddig minden helyszínen óriási sikert aratott programelem. Itt van velünk ugyanis a Delta produkció, és a Delta produkció fog nektek egy olyan helyzetet teremteni, ahol a pitch és a pofon, a belépés csak tapasztalattal és a generációs kerekasztal körében izgalmas megéléseitek lesznek, véleményetek lehet, és meglátjuk, hogy mi sül ki ebből, mert itt van velük majd a Delta produkcióval egy tapasztalt vállalkozó vezető is. És a játékmester Krisnik Petra, Dékány Barnabás és Olasz Renátó a Delta produkcióval, illetve Báfi Csizmadia Edith, a Gremion Solution vezetője, illetve a VOSZ Heves női szekciójának elnöke fogja az ő munkájukat is segíteni. Nem is szaporítom a szót, élvezzétek a napot, kapcsolódjatok, inspirálódjatok. Delta produkció, tietek a színpad!
1: Nagyon szépen köszönjük Zsuzsának azt a lendületes bevezetőt. Meg is kérem akkor a kollégáimat, hogy pattanjatok föl ti is. Tényleg csak pislogok, mert mi nagyon korán indultunk Budapestről, úgyhogy én még meglehetősen álmos vagyok, úgyhogy arra gondoltam, hogy titeket is megkérdezlek, hogy állítsunk fel mondjuk egy ilyen három osztatú skálát, szigorúan önbevallásos alapon. Ki az, aki azt mondja most saját bevallása szerint, hogy annyira fáradt, hogy teljesen túlélő üzemmódban van? Nagyon kevesen és bátortalanul. Jó, ez nem rossz. Ki az, aki azt mondja, hogy hát ő inkább fáradt. Nincs még nagyon kikészülve, de azért fáradt. Oké, ez sem nagyon sok. És ki az, aki azt mondja, hogy jó, most okén van, tök jól van, akár fel is van töltődve. Jó, szuper. A többiek még bizonytalanok, még nem döntötték el, vagy még nem mennek szobálni velem. Jó, de az a lényeg, hogy arra fogunk törekedni, hogy a mai nap során minél többet feltöltődve menjetek majd haza innen, és azért óriási feladat számunkra, hogy nekünk kell beindítani ezt a napot. De az a téma, ami most itt felmerült, ami köré szerveződik az egész nap, a generációs különbségek, az valami olyasmi, amivel ti is találkoztok minden nap, a családotokban, az iskoláitokban, mert mindig találkoztok eltérő generációhoz tartozó személlyel. És a vállalkozás valami olyasmi, amit hogyha kimondjuk ezt a szót, akkor nagyon sok mindenkinek valami olyasmi jut eszébe, amit egyedül kell megvalósítani. Tehát nekem kell kitalálnom, és nekem kell megcsinálnom. de az együttműködés nagyon fontos egy sikeres vállalkozás létrehozásában, és mi egy picit ezt próbáljuk majd erősíteni bennetek a szakértők segítségével, hogy hogyan tudunk úgy együttműködni, hogy a vállalkozásunkat sikerre tudjuk vinni. Ez tényleg rátok is szükség lesz, úgyhogy most akkor elsőkörben próbáljuk ki azt, hogy ti együtt tudtok-e működni egymással. Úgyhogy kérlek benneteket, mindenki válaszol magának egy párt azok közül, aki mellette ül. Tehát fordulj egy melletted ülő emberhez. Jó, figyeljetek! Vérre menő verseny fog következni. Mondok két állítást, majd háromig számolok, és háromra mindenki mondja ki azt az állítást a párjának, ami szerinte igaz, vagy rá igaz, vagy amit ő a kettő közül szívesebben választanak. Ez a klasszikus macska vagy kutya, jó? Tehát valami ilyesmit fogok mondani. Az a lényeg, hogy egymásnak válaszoljatok, és hogyha ugyanazt mondtátok, akkor van egy pontotok, jó? Figyeljetek, öt állítás, az összesen öt pontot lehet összegyűjteni. Mert az első állítás? Tehát az első állítás telefon vagy üzenet. Egy, kettő, három. Szuper! A második állítás. Készpénz vagy utalás? Egy, kettő, három. Jó lesz, jó lesz. Vannak olyan bolyok, ahol nagyon-nagyon egybehangzó vélemények vannak. Oké, a harmadik következik. Személyes vagy online? Egy, kettő, három.
2: Személyes.
1: Győztek a személyesét. Nagyon, ez nagyon jó volt hallani, srácok. Na jó, van még kettő, figyeljetek. Korai kezdés, vagy késői végzés? Egy, kettő, három.
2: Késői
1: végzés. Babjok VS pacsinták, akkor ezzel is megvagyunk, ezt majd nem ecsemitek. És az utolsó, figyeljetek, mindent eldöntő döntő, Facebook vagy TikTok? Egy, kettő, három. Jó, képzeljétek el, hogy ezek azok a témakörök, vagy kulcsszavak, amit a leggyakrabban felszoktak hozni, hogyha szóba kerül az, hogy mik a legnagyobb generációs különbségek. De hát majd meglátjuk, hogy ennél sokkal bonyolultabb az ügy. Viszont most kérem szépen azokat a párokat, akiknek összegyűlt öt pontjuk, hogy tegyék fel a kezüket. Oké, ennél sokan, szuper, nagy taps, oké. Ti már nagyon erős együttműködési platformon vagytok. Szerintem a nap végén indítsatok egy vállalkozást, az lesz a legjobb.

0: Munkaerőhiány és FO változások a gyakorlatban címmel tartottak tájékoztatót a HSA Group szakértői 2026. június 3-án a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Az előadás sorozaton közérthető, továbbá gyakorlati megközelítésben mutatták be az egyszerűsített foglalkoztatást érintő jogszabályi változásokat, valamint az ezekre adható lehetséges vállalkozói megoldásokat. A módosuló FO szabályozás számos ágazat működését érinti, különösen a vendéglátásban, turizmusban, kereskedelemben, termelésben, ügyfélszolgálatban, valamint a szőlészeti és borászati területeken. Az új előírások miatt egyre fontosabbá válik a kiszámítható és költséghatékony munkaerő megoldások megtalálása, különösen a szezonális időszakokban és a munkaerő hiány kezelésében. A folytatásban Nagy Gábor, a HSA Group diák és nyugdíjas foglalkoztatási szakértője előadásán elhangzott szavait sugározzuk.
1: Egy nagyon aktuális FO helyzettel kapcsolatos problémakört szeretnék egy kicsit kivesézni, egy kis multidézéssel, illetve egy ajánlattal, hogy mi is az, ami lehetőség ennek a helyettesítésére, alternatívaként, vagy pedig esetleg jövőbeli megoldásként jól helyettesíti majd az FO-t, azaz az egyszerűsített foglalkoztatást. Gyakorlatilag az egyszerűsített foglalkoztatásról, mint elfogadott már, mint az elfogadott, röviden azt tudnánk elmondani, hogy alapvetően gyors munkaerőigények, általában rövid munkaerőigények kielégítésére szolgál. Ugyanakkor azt is hozzátesszük, hogy a cégek az utóbbi években folyamatosan használták nagyobb időtávokon is az egyszerűsített foglalkoztatást, azaz gyakorlatilag ez volt az ő megoldásuk arra, hogy olcsóbban, kicsit hatékonyabban foglalkoztassanak meg tömegű munkavállalót, de ennek ellenére az egyszerűsített foglalkoztatás fő célja az volt, hogy rövid időre és gyorsan tudja a munkaerőt biztosítani a cégeknek. Alkalmazási terület az sokfajta volt, ugye a egyik legnagyobb alkalmazó az a mezőgazdaság, illetve a turizmus. Ezen kívül természetesen ilyen része is van, hogy az alkalmi munkavállalás minden cégnél megjelenik, minden cég tud foglalkoztatni embereket, csak állnak kell, akkor leginkább alkalmi munkavállalót foglalkoztatnak a cégek. Illetve hát a filmipari statiszták is ennek keretében dolgoznak. Ez egy kis szegmens, itt ezen a környéken nem jellemző. Ugye két dolgot szeretnék elmondani. Igazából ez az FO-nak egy rövid összefoglalása, de lesz jelentősége a későbbiek folyamán, majd vissza fogok térni ezekre a szabályokra, amikről ugye beszélünk. Az egyik a létszámkorlát. A létszámkorlátnál megvan határozva a törvény által, hogy milyen létszámú cégnél milyen létszámot tud foglalkoztatni FO-ba, de itt leginkább a 20 fő feletti cégekről beszélnék, akiknek az esetében ugye 20%-a lehet a létszámnak, azaz egy korlát. Itt már sok cég beleütközött abba, hogy mondjuk egy 50 fő cégnél gyakorlatilag 10 fő tudott FO-ba foglalkoztatni, ez kevés volt, nagyon sok cég esetében. Az időbeli korlát az pedig azért lényeges, mert alapvetően nagyon is meghatározza ezt a foglalkoztatási formát, tehát ugye egymást követő 5 napig lehet foglalkoztatni munkavállalót, egy hónappal gyakorlatilag 15 napot, egy évben legfeljebb 120 naptári napi, ez az alkalmi munkavállalóknál, illetve a turizmusban foglalkoztatottoknál jellemző, és január 1-től a mezőgazdaságban foglalkoztatottak esetében ez nőtt a 120 plusz 90 napra, azaz a 210 napra. Egy kis történet. Az FO 2010. április 1-én indult, és gyakorlatilag, ha megnézzük, visszagondolunk, akkor még a minimálbér 73.500 forint volt. Hú, ez nagyon messze van már a mostanitól. Akkoriban még 500 forintos közteherjeggyel tudták alkalmazni a mezőgazdaságban, és 1000 forintra kért az alkalmi munkavállalás keretében a dolgozókat. Nagyon sokáig, ahogy kollégám is elmondta, nagyon-nagyon sokáig, közel 12 évig gyakorlatilag nem történt változás. Ez azt eredményezte, hogy nagyon gyors volt az evolúciója ennek a foglalkoztatási formának, elindult és nagyon hamar népszerű lett, és ahogy haladtunk előre az időbe, egyre több és több ember foglalkoztatta FO-ban. Ennek megvolt a maga oka, egyszerűen költséghatékony volt. Ha visszagondolunk, hogy közben a minimálbér 73.500-ról 200.000-re ugrott, akkor, és a közterjed mindvégig 500 forint maradt, akkor el tudjuk képzelni, mennyire költséghatékony megoldás volt. Ugyanakkor viszont július 1-én ugye A közterhek jelentősen emelkedtek, hiszen megduplázódtak a korábbi közterhek, és 2023. január 1-én a kormányzat úgy döntött, hogy minimálbérhez kötött közterheket fog alkalmazni, ezzel is elismerve, hogy gyakorlatilag a korábbi években meglehetősen költséghatékonyan lehetett ezzel dolgoztatni, és sokan választották ezt a formáját a foglalkoztatásnak. Ettől kezdve ugye a minimálbér emelkedéseket lekövette 23-ban és 25-ben is, és így jutottunk el egészen 2025. február 2-ig. Ez tavaly volt, borzasztó nagy mértékű emelkedés következett be. 69% a mezőgazdaság és turisztikai idénymunkánál, és az alkalmi utalás esetében 63%. Itt nagyon sok cég elkezdett gondolkodni, hogy olyan megéri-e az EFU, az egyszerűsített foglalkoztatás. Természetesen még megvolt a költségelőnye, de jelentős pluszköltséget kapott a cégekre ez a jelentős mértékű emelkedés. Majdan ezt követte a július 1-i szigorítás, ami gyakorlatilag egy nagyon fontos tényezőt hozott be, és az EFU-nál ez most már meghatározó, mégpedig az, hogy munkavállalónkénti 120 napban maximalizálta a foglalkoztatást. Azaz, ha egy munkavállaló 5-6 cégnél is dolgozik, akkor ezek a napok mind összeszámítanak, és egy munkavállaló csak 120 napot dolgozhat egy évben. Ez a szabály az alkalmi munkavállalásoknál mai napig megvan. Ugyanakkor január 1-től történt egy olyan változtatás, hogy a mezőgazdaság idénymunka 120 napja között ugye 2400 forintra emelkedett a közterhe, majd pedig a 100, de itt bevezették ugye a plusz 90 napot. Azaz, hogyha egy mezőgazdasági cég gyakorlatilag folyamatosan foglalkoztat egy illetőt, akkor gyakorlatilag 120 plusz 90 napig, azaz 210 napig tudja őt foglalkoztatni. Ez úgy tűnik, hogy könnyítés. Tény, hogy ha az a személy ugyanannál a cégnél dolgozik, akkor ez gyerekvényük is. Viszont, ha ebben a 120 napban, akár egyetlen nap alkalmi munkavállalás is becsúszik, ez az olyan céghez megy el, amely nem mezőgazdasági alapon dolgozik, vagy turisztikai cégnél helyezkedik el, akkor már nem érvényes, és a 120 napot nem tudják meghosszabbítani 90 nappal. Tehát mégiscsak van korlát, és egy elég erős korlát. Ugye lehetőség van, a NAV lefejlesztett egy appot, most már lehetőség van minden egyes munkavállaló esetében annak megkérdezésére, hogy eddig mennyi napot dolgozott 2026-ban, ezt érdemes is használni, sőt az ellenőrzést most már a későbbiek folyamán visszatérek rá, érdemes is elvégezni, mert lassan elérünk a 120 nap végére. Úgyhogy a turisztikai idénymunka esetében szintén egy kedvező 2400 forintos közteher van, viszont az alkalmi munkavállalás esetében már 4800 forint a közteher. Minden, ez utóbbi kettő esetében, tehát a turisztikai és az alkalmi munkavállalás esetében is érvényes a személyenkénti 120 nap. Azaz nem dolgozhat többet, akárhány cégnél dolgozik is az illető, mindösszesen 120 napot évben. Ez a korlát olyan hatással volt, hogy nagyon sok munkáltató új megoldásokat keresett, és ezért gyakorlatilag az új megoldásokba a mi általunk javasolt egyik megoldás is, illetve két megoldás is belekerült. Viszont egy másik fontos hatásra is szeretnék kitérni, szintén volt már szó a kollégám előadásában erről, ez pedig a demográfia. Ugye azt tapasztaljuk, sőt, egy évvel ezelőtt azt tapasztaltuk, hogy gyakorlatilag olyan volt, mintha nagyon sok munkavállaló lenne a piacon, nagyon sok szabad munkavállaló keresgélt munkát, igazából találtak, nem találtak, de volt munkaerő. Ez az elmúlt hónapokban folyamatosan változott, és a mostani helyzet gyakorlatilag az, hogy egyre kevesebb a munkaerőpiacon lévő magyar vállalkozó. Igazából mi is hirtelen nem tudtuk, hogy hova tegyük ezt a kérdést, aztán rájöttünk, hogy semmi más oka nincsenek, hiszen nagyobb gazdasági növekedés nem történt, nem indult be annyira még a gazdaság, de fog, elindult valamennyire, de nem olyan mértékben, hogy hiányozzon ilyen volumenű munkavállaló a piacról, és ennek egyszerű oka volt, ez pedig a demográfia. Azaz egyetlen egy év alatt körülbelül 30-40 ezer munkavállaló esett ki a munkaerőpiacról, ennek oka pedig az volt, hogy gyakorlatilag a munkaerőpiacra belépők száma kevesebb, mint a nyugdíjba menők száma, és ez a különbség most már 30-40 ezer főben nyilvánul meg. Ez a 30-40 ezer fő gyakorlatilag az a múlt év közepétől idáig eltűnt. Tehát ennyivel kevesebb. Ez már érezteti a hatását a munkaerőpiacon. Igazából a cégek most kezdenek beindulni, és érzékelik, hogy nincs elég munkaerő, nincs elég jó minőségű munkaerő. A demográfia az sajnos köszöntött. 5-10-15 év időtávlatában. Látszik, hogy gyakorlatilag 100 ezer alatt marad a belépők száma, és közel 180 ezerre fog változni a kilépők száma. Azaz 60-70-80 ezer fő fog kiesni a belépők. Ez óriási szám. Gyakorlatilag ezt nem lehet pótolni, tehát ezekre alternatívákat kell kitalálni. Természetesen a cégek egy része elkezdett automatizálni, de hát nagyon sok munkát nem lehet automatizálni, és akkor is egy 60-70-80 ezeres létszám kiesése óriási teher a munkaerőpiac számára. Mi egy olyan alternatívát kínálunk önöknek az EFO-sok tekintetében, amely gyakorlatilag a nyugdíjszövetkezet tekintetében már 1995 óta fennáll, illetve a nyugdíjas foglalkoztatás tekintetében 2017 óta. Ez a két foglalkoztatási forma több szempontból tud alternatívát nyújtani az EFO miatt kieső munkavállalók tekintetében. Éppedig a szövetkezeti foglalkoztatás ugye egy meglehetősen rugalmas foglalkoztatási forma. A tevékenységét a 2006 évi 10. törvény szabályozza, ez a szövetkezetekről szóló jogszabály, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a szövetkezeti foglalkoztatás az egy megbízási jellegű jogviszony. Nem vonatkozik rá az MT, kivéve a 18 év alatti diákokat. Ugyanakkor alapvetően az MT nem vonatkozik a szövetkezeti foglalkoztatásra. Személyes közelműködés keretében látják el a feladatokat a tagok. Illetve mind az iskolaszövetkezetek, mind a nyugdíjszövetkezetek alapvetően a teljes bevételünk 85%-át kötelesek kifizetni a nyugdíjasoknak, illetve a diákoknak, ezáltal is biztosítva azt, hogy alapvetően nem a fő célkitűzés a profitorientáltság. Szükség van egy minimális anyagi hozzájárulásra, hiszen ezzel lesznek a diákok, illetve a nyugdíjasok a szövetkezet tagjai.

0: Műsorunk záró perceiben ellátogatunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Valláspszichológia és mentálhigiéné címmel rendeztek konferenciát 2026. június 5-én az intézmény Tittelpál könyvtárában. Az eseményen a workshopok elsősorban a hitélet aspektusait ismertették pszichológiai szemszögből. A következő percekben az egyik előadótól, Sütő Bertalan Balázstól idézünk, aki a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának Pszichológiai Intézetének doktorandusz hallgatója. Előadásának címe Mentális jólét a vallásosság és spiritualitás pszichológiájában.
1: A vizsgálat tárgya az vallásosság és spiritualitásként. Nem akartam ilyen szavakat írni, hogy prevalencia, meg populáció, szóval azt írtam csak, hogy a népesség körében. Nagyjából azt lehet elmondani statisztikák alapján, hogy 5-ből 4 felnőtt az úgy nyilatkozik, hogy ő valamilyen transzcendensről, valamilyen felső erőről rendelkezik elképzelésekkel. Mondanám azt is, hogy hisz benne, de az már talán egy szűkebb kategória. Legalább 73% vagy vallásosnak, vagy spirituálisnak tartja magát. Ez egy ilyen 2024-ben, ez tulajdonképpen amerikai, de a világ teljes populációját figyelembe vevő adat. Ugyanakkor vannak eltérések is, hogy mondjuk vallásosnak kevesebben vallják magukat általában. Vannak olyan területei a földnek, ahogy tetszik, ahol mondjuk Kanadában 30% a vallásosok aránya. Arra is szeretném itt az elején felhívni a figyelmet, hogy ha bár itt ilyen csoport szintű adatokról beszélünk, vagy hogy lehet leírni a népességet, de van egy ilyen érdekes paradoxon ennek a kérdésnek, hogy a vallásos elképzelések azok mind a kommunikáció elméletekből kiindulva, mind pszichológiai elméletekből kiindulva, azok azért nagyon bensőséges és privát elképzelések nagy része. Azoknak a megosztásához, az egyéni vallásos spirituális elképzelések megosztásához nagy személyközi bizalom szükséges. Tehát ennek a kutatása is ilyen szempontból támaszt akadályokat, hogyha mondjuk egy interjú helyzetben ezt vizsgálni szeretnénk, ott egy nagyon bizalmi légkör szükséges. Aztán a vallás különböző szinteken ad hozzá az egyén és a közösség működéséhez. Kochran ezt így fogalmazza meg, hogy a vallásnak a tulajdonképpen a kvalitásai, megmutatkozásai azok különböző hozzájárulás jelentenek a közösség és az egyéni élethez. Például az egyéni életben a vallás mint egy ilyen irányt, vagy az élet folyásának keretezést adó elem az ember életében. Gondoljunk bele például, ahogy Cochran mondja, hogy például vannak hibáink, amik mondjuk akár bűnként megfogalmazódhatnak, de a vallás valahogy lehetővé teszi ezt, hogy ezek ne találkozzanak mondjuk a publikus közösségi élettel, hanem megmaradhatnak privátnak egy vallási kontextusban, és abban ezek valamiféle átalakulást tudnak nyerni. Tehát ez a privát jelleg is nagyon sokrétű. Ha általánosabb értelemben nézzük a kérdést, hogy mégiscsak hogyan ragadható ez meg, vagy hogyan beszélhetünk egyáltalán arról, hogy valamilyen módokon kapcsolódik a vallás, spiritualitás és az egészség. Kvantitatív kutatásokban, ahol a mérhetőség, operacionalizálhatóság nagyon jelentős, közvetítő tényezőkön keresztül szokták például megfogalmazni, hogy különböző egy áttekintő tanulmányában ezt megfogalmazza, legalább 3 olyan út van, amin keresztül a vallás és spirituális bevonódás és az egészség különböző változatai összekapcsolódhatnak. Az egyik pszichológiai, a vallás és spirituális elképzelések jelentést, életcélt, valamiféle keretezést fogalmaznak meg az egyén és a csoport számára, elősegítik a megküzdést. Vannak viselkedéses elemek, például számos vallási elképzelés kapcsolódhat szorosan például az egészség magatartással kapcsolatos tényezőkkel. Például olyasmire lehet gondolni, hogy vannak eredmények arra nézve, hogy mondjuk szerhasználat, alkoholfogyasztás, az alacsonyabb mértéket mutat olyanoknál, akik a valamilyen vallási vagy spirituális kategóriában, mondjuk eredményekben magasabb szintet mutatnak ezekben az összesített statisztikákban. Aztán vannak társas tényezők, a vallásos közösségben való részvételen keresztül, társas támogatás, aztán hozzáteszik a kapcsolati tőkét is, hogy ezekben a közösségekben hogyan alakulnak a kapcsolódások. Mindez persze életkori sajátosságok és személyiségszerveződés tükrében kell értelmezni. Adja magát a kérdés, hogy van ez a vallásosság és spiritualitás distinkció, és ahogy az elején is kiemeltem, ez egy ilyen nagyon összetett kérdés a valláspszichológiának. Szerintem ez nem csak a pszichológiában összetett kérdés, hogy tulajdonképpen hogyan kapcsolódik össze ez a kettő, és erre különböző modellek vannak. Mindjárt mondom, hogy számos ilyen modell van, és azokat nem fogom mindent megmutatni, de például 2014-ben fogalmazták meg, hogy konceptualizálták ezt a Ritem modellt, ami három területét fogalmazza meg a spiritualitásnak, rituális, ebbe belekerült tulajdonképpen ez a doktrinális, institucionális vallásosság, tehát rituális, struktúrált gyakorlatok és ezen keresztül kapcsolódás mondjuk egy felső erőhöz, istenséghez. Teljesen a spiritualitás, ez a személyes, sajátos bevonódás, ha ezt mondjuk ideografikusnak azok, akkor az előző az egy ilyen nomotetikus szint, aztán van egy ilyen egzisztenciális spiritualitás, ami nem egy teista spiritualitás, de egyfajta transzcendens keresés az értelem iránt. Érdekes, hogy ezek a szerzők azt mondják, hogy van egy optimuma ennek, egy kiegyensúlyozott spiritualitás az egyénnek, amiben némiképp mind a három tényező szerepet játszik. Aztán vannak más modellek. Én egy olyan kutatási projektbe kerültem így bele, már nem is emlékszem, hogy pontosan hogyan, ahol egy gráci, már bécsi székhelyi munkacsoport 2010-től egy kérdőívet mérőeszközt fejlesztett, Ellison korábbi elképzelései alapján, ahol szintén a spiritualitásnak elkülönül egy transzcendens és egy ilyen egzisztenciálisabb területe. A transzcendens az egy vertikális sík, és az egzisztenciális vagy immanensnek is nevezik, itt vannak ilyen fogalmi keveredések, az pedig egy ilyen horizontális tengely. Én inkább úgy gondoltam, hogy rakok ide egy ilyen sík lapot, és akkor kérdés, hogy ez a kettő hogyan áll kapcsolatban. Abban a mérőeszközben, aminek most nem soká meg fog jelenni a magyar változata is, 6 faktor van, és kezdetben azt gondolták, hogy tényleg akkor van egy transzcendens, meg egy immanens terület. Aztán kiderült, hogy ez nem egészen így mutatkozik meg az empirikus adatokon, tehát ezt úgy lehet megfogalmazni, hogy azok, akik kitöltik ezt a mérőeszközt, mondjuk nagyon sokan, mondjuk 500-an vagy 1000-en, azoknak az adatai statisztikai elemzésekben nem úgy fognak illeszkedni egy elméleti szinten konceptualizált faktorstruktúrára, mint ahogy előzetesen gondolták, ez évek alatt derült ki, hogy valójában a spiritualitásnak ezen a mérőeszközön van egy ilyen transzcendensebb, konceptuális magja, a vallásosság, vallási bevonódás és a kapcsolódás faktorokon keresztül. A kapcsolódás itt megint csak egy ilyen személyesebb spiritualitás, a vallásosság pedig képviseli ezt az intézményesebb vallásosságot. És akkor ehhez így lazán kapcsolódik az immanens remény, az, hogy az életem remélem, hogy jó irányba halad. Transzcendens remény, ez a halálfélelemnek az alacsony szintje lenne, általában ez nem jól mérhető. A megbocsátás és a jelentés tapasztalat azért kapcsolódnak lazán, mert az derül ki, klaszteranalíziseket is végeztek ezen a mérőeszközön, hogy vannak olyan személyek, mondjuk svédországi mintán nagy számban voltak ilyen személyek, akik nem voltak egyáltalán mondjuk a kapcsolódás vagy a vallásosság magas szintjén, de ezek a változók, amik egyébként a magas szintjük az egészség különböző válfajaival szintén kapcsolatban áll, mégiscsak magas szinten álltak náluk. Ez a mi magyar eredményeinkben is megmutatkozott, hogy valójában a teljes összpontszámhoz csak ez a general religiosity, általános vallásosság és a connectedness kapcsolódás faktorok csatlakoztak jól. A többi az nem bír benne nagy magyarázó erővel, és akkor a mi kutatásunkban is inkább átvettük ezt az átdolgozott modellt, ahol ez a kettő jól magyaráz egyfajta vallási és spirituális jólét összpontszámot, és akkor a többi különböző klaszterekben mondjuk meg lehet nézni, hogy hogyan viszonyulnak ez az összpontszámhoz. Röviden arról beszélnék még, hogy ennek a koncepciónak és ehhez a mérőeszközhöz az elmúlt, tulajdonképpen ez egy nagyon friss kutatás és elmélet, megpróbálnak illeszteni egy ilyen affektív idegtudományos hátteret, hogy az egyén tapasztalatában mi az, ami a transzcendens tapasztalatot lélektani, illetve idegtudományos értelemben megalapozhatja, és ehhez ez az Unterreiner féle munkacsoport, de egy transzi szerepel szerzőként, első szerzőként, az óceáni érzés koncepciójához nyúltak vissza, ami Roman Roland és Sigmund Freud levelezéséből ismert. Megpróbálták ezt illeszteni a úgynevezett Panksepp-i elmélethez, ahol 8 alapérzelem van, és megfogalmazódott, illetve empirikus eredmények is lettek egy olyan tulajdonképpen elképzelésre, hogy vannak pozitív óceáni érzések, és vannak negatív óceáni érzések. A pozitív az tulajdonképpen egy ilyen tengermetaforát használtak, hogy az önkiterjesztés, kapcsolódás élménye valami nagyobbal, ami békét ad az egyén számára. A negatív az pedig arra utal, hogy tulajdonképpen a határoknak ugyanezen felbomlása az a fenyegetettség, a félelem érzésével jár. Tulajdonképpen arra kapunk egyfajta hátteret a személyiség működéssel összekapcsolva, hogy a spiritualitás, a spirituális tapasztalatok hátterében milyen változók, faktorok mentén állhatnak pozitív megtapasztalások, amik ezt a spirituális vallásért jólétet egyébként nagyobb mértékben be is jósolják, és milyen módon állhatnak negatív tapasztalatok. A negatív tapasztalatok azok általában azt tapasztalták, hogy a személyiség szerveződésben valami elakadás folytán keletkeznek, tehát a személyiség fejlődésében történik valami olyan, ami azokat a fenyegetettségérzéseket, félelemérzéseket előidézi. Ez így nagyon tömör megfogalmazás, erről nagyon sokat kéne beszélni ahhoz, hogy pontosan le lehessen ezt írni.
2: Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai Értékadó című műsorunk végéhez értünk. A megszólalók megszólalási sorrendben Bukót Zsuzsanna, a Junior Achievement Magyarország Alapítvány PR és marketing szakértője, Nagy Gábor, a HSA Group diák és nyugdíjas foglalkoztatási szakértője, Sütő Bertalan Balázs, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának Pszichológiai Intézetének doktorandusz hallgatója. Kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztőt, Drimba Mirandát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat megismételjük vasárnap 17 óra 15 perckor.
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Sűrűbb, ütemes és a vonatokhoz hangolt buszhálózat indul a Mátrában. Észak-alföldi beszállítói fórum néven tartott tárgyalásokat és kerekasztal beszélgetést a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei kereskedelmi és iparkamara Nyíregyházán. Értékelte az elmúlt időszak munkáját és tisztújító közgyűlést tartott a Mátra-aljai Munkaadók Egyesülete. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Sűrűbb, ütemes és a vonatokhoz hangolt buszhálózat indul a Mátrában szombattól, közölt a MÁV csoport. Kiemelve, ezzel felszámolják a korábbi megyehatároknál széttöredezett hálózatot, és egy sokkal logikusabb, könnyen megjegyezhető ütemes menetrendet vezetnek be. A közlemény szerint nem kell többé rendszeresen a menetrendet böngészni, mert a buszok ütemesen járnak június 20-ától, Gyöngyös és a Mátra között munkanapokon 30-60 percenként, hétvégén pedig egész nap fél óránként indulnak a járatok. Kékestető Gyöngyösről vagy Mátraházi átszállással legalább óránként, Gajatető és Mátra Szent Imre pedig Gyöngyös és Pásztó felől két óránként, sőt hétvégén Pásztó felől már óránként elérhetővé válik, tették hozzá, azzal együtt, hogy sűrűbben járnak a buszok a Mátra keleti részén, így Parácsasvár, Parád és Recsk térségében is. Gyöngyösen új buszmegállót létesítettek közvetlenül a vasútállomásnál, így kényelmesebb lesz az átszállás. A Budapestről óránként érkező Mátra interrégiókhoz közvetlenül csatlakoznak a buszok, a fővárosból indulók egyetlen gyors gyöngyösi átszállással óránként eljuthatnak Mátraházára, Kékestetőre, Gajatetőre vagy Parádra, és javították a vonatcsatlakozásokat Pásztón és Egerben is. Hosszabb, közvetlen vonalakat hoztak létre, így június 20-ától rendszeres, egésznapos kapcsolatot biztosítanak Salgótarján és Eger között 1 óra 50 perces menetidővel. Új, két óránként induló összeköttetés lesz a Salgótarján Eger Mezőkövesd Miskolc tengelyen, és közvetlen járatokkal kötik össze Gyöngyöst Pétervásárával. Mátraháza, Parád, Recsk, Sirok és Pétervására igazi közlekedési csomópontokká válnak, a buszok ott bevárják egymást, így a térségen belüli utazások is sokkal gyorsabbá és egyszerűbbé válnak. Észak-alföldi beszállítói fórum néven tartott tárgyalásokat és kerekasztal beszélgetést a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei kereskedelmi és iparkamara Nyíregyházán a Városi Stadionban a vármegyében működő nagyvállalatok és KKV-k számára. A fórum egyik kiemelt célja, hogy a beszállítók új piacokat találhassanak az egyes régiók nagyvállalatainál, továbbá, hogy erősítsék a helyi beszállítói láncokat. A programon a résztvevők számára lehetőség nyílt üzleti tárgyalásokat folytatni a vállalkozások beszerzőivel. Dobos Editet, a T5 Media Agency Kft. Egyik alapító tulajdonosát hallják.
2: Nyíregyháza és környékének erős gazdasági fejlődése is adja azt, hogy a nagyvállalati szektornak is, illetve a KKV zónának is egyre több kihívást ad az, hogy egyrészt jól láthatóak legyenek, gyorsan érthetőek legyenek, mivel foglalkoznak, kik ők, mit képviselnek, és egyébként ez nem csak a beszállítóik vagy a megrendelőik felé, hanem a munkavállalóik felé is. A meglévő munkavállalóik felé éppen úgy, mint azok felé, akiket toboroznának.
1: A Carl Zeiss Vision Hungary Kft. 1992 óta van jelen Magyarországon. Fontos szerepet tölt be a piacon. Kelet-Európában regionális kereskedelmi szerepe is van. A nagyvállalat nagy érdeklődéssel érkezett a fórumra, hogy növelhesse beszállítói körét. Karafa Róbertet, a Carl Zeiss Vision Hungary Kft. Ügyvezető igazgatóját hallják.
3: Egy nagyon stabil, nagyon szuper beszállítói körünk van, de nyilván a vállalati szabályok és a növekvő verseny miatt érdekünk, hogy minél inkább a vonzáskörzetünkből és minél inkább árérték arányban kedvező termékeket tudjunk beszerezni. Ugye ebből kifolyólag jelen pillanatban az ár és a minőség az elsődleges elvárás, amit szeretnénk versenyeztetni akár.
1: A rendezvényen összesen 9 nagyvállalkozás és több mint 150 kisvállalkozás volt jelen. A Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei kereskedelmi és iparkamara már számos alkalommal megrendezte ezt a fórumot. Pekó László elnök szerint nagy az igény az ilyen programokra.
4: Vannak más kis rendezvényeink, és nem csak belföldi, hanem külföldi is. Amikor üzleti delegáció érkezik hozzánk, akkor mindig felkeresik azok a vállalkozásokat, akik érdekeltek lehetnek abban az országban, összehozzuk őket a nagykövetek, összehozzuk őket az itt lévő vállalkozásokkal, hiszen nagyon-nagyon fontos terület az, hogy minél több piacot szerezzünk.
1: Értékelte az elmúlt időszak munkáját és tisztújító közgyűlést tartott a Mátrajai Munkaadók Egyesülete. A megújult elnökség a térség vállalkozásainak érdekképviseletét, a gazdasági együttműködések erősítését és új fejlesztési célok megvalósítását tűzte zászlajára. Az elmúlt évek eredményeiről Varga Viktor elnököt tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
5: Kezdjük azzal, hogy gratulálunk az újra választott elnöknek, meg az új elnökségnek is jó munkát kívánunk.
6: Köszönöm szépen.
5: Beszámolót tartottatok. Miután az elnökség megújult, azért itt volt egy értékelés, egy beszámoló. Nem könnyű gazdasági időszak, mindenféle volt az elmúlt időszakokban. Nézzük meg, hogy hogyan értékeltétek a Mátrai Munkaadók Egyesületének az elmúlt időszakát.
6: Ahogy említetted is, ugye az éves rendszeres közgyűlésünket tartottuk meg, és az elnökségnek is letelt a 4 éves ciklusa, illetve az elnöknek is letelt a 2 éves ciklusa, úgyhogy megtörtént az elnökségnek a megválasztása, és az elnökség pedig megválasztotta az egyesület elnökét. Alapvetően egyébként nem történt nagy változás az elnökségben, ugyanúgy Dér Gábor, Gulyás Imre, Király Gábor, Kovács Tibor, Orbán Tamás és Tóth Máté az elnökségnek a tagjai. Ez egy nagyon jól diverzifikált elnökség egyébként, mert van az elnökségben kisvállalkozás, közepes nagyvállalkozás van, kereskedő cég, szolgáltató cég, gyártó cég. Azt mondhatjuk, hogy a gazdaság nagyon számos területéről vagyunk az elnökségben, úgyhogy nagyon színes tud lenni így az elnökségi munka. Nagyon sok nézőpontot be tudunk hozni az elnökségnek a munkájába, illetve a Munkaadók Egyesületének a munkájába.
5: Hogy értékeltétek az elmúlt időszakot?
6: Az elmúlt egy évben számos rendezvényt tartottunk az egyesület tagságának. Ugye több Mátra Talks eseményt tartottunk, volt az egyesület előadásaiban vezetésfejlesztő, coach, munkaerőpiaci szakértő, aki tartott előadást. De volt nálunk Mátra Talks esemény, a polgármester úr is, és rendőrkapitány úr is, ugye a város életéről is beszélgettünk, emellett meglátogattunk több tagtársunkat, és ugye van egy ilyen rendezvénysorozatunk is, ahol a tagtársakat látogatjuk meg azért, hogy megismerjük, hogy pontosan mit is csinál az adott tagvállalat, hol tart éppen a fejlődésében, hogy voltunk a Schneider Electric-nél, voltunk a Mias Hungary Kft-nél, illetve az MR Kézház Kft-t is meglátogattuk. A tagságunk bővült, több új tagtársunk is lett, például a Lemika Kft., vagy a Tomivas Kft., illetve a Dér és Tér Társa Kft. Is csatlakozott az egyesülethez, aminek nagyon örülünk, mert nyilván minél nagyobb az egyesületünk, annál erőteljesebben tudjuk képviselni a vállalkozások érdekeit a térségünkben.
1: A Sárospataki lőportorony célja, hogy minél többen megismerjék a város egyik különleges történelmi helyszínét és az ott kínált programokat. A Sárospataki képtárral kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően közös rendezvényekkel is várják az érdeklődőket. A közelmúltban egy térségi konferencián mutatkoztak be, ahol ismertették azokat a lehetőségeket, kiállításokat és eseményeket, amelyekkel megszólítják a helyieket és a turistákat egyaránt. György Laura vezetőt hallják.
7: Nincs benne még annyira a köztudatban az épület, de a turisták folyamatosan sétálnak arra, betérnek, sőt már egyre több sárospatak is jön, akik mondjuk tényleg arra sétálnak, vagy kirándulnak éppen a várkertben, és betérnek hozzánk, kérdeznek, hogy mi is ez az épület, mi található itt, vagy miből áll a kiállítás. A lőportorony nagyon szorosan kapcsolódik a várnak a történetéhez. Maga az épület ugye 1636-ban épült, és ezt újították fel nem régiben, és most kiállítás van bent. Igazából a lőport, a lőportárolást, a készítését, illetve az itáliai várépítészetet mutatja be a kiállítás. Nagyon érdekes installációink vannak, VR szemüvegeket használhatnak a látogatók, tehát hogy nagyon interaktív a kiállítás, és nagyon érdekes mind a gyerekek, mind az idősebbek számára, szóval mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb módját arra, hogy magába szívja úgymond a tudást. Itt a tévén látható a lőportoronynak az építés története, látható, hogy hogyan készítették a lőport. Hoztunk kis prospektusokat is. A látogatók felvehetik az egykori őrségnek a viseletét, akik a lőportoronyban vannak. Ezzel próbáljuk színesíteni itt az eseményt. Mi leggyakrabban a Sárospataki Képtárral, illetve a Művelődés Házával szoktunk együttműködni. Van egy közös programunk is, ez a Klassz Együtt program. Itt ugye a mozi, a könyvtár, a képtár és a lőportorony együtt kínál egy ilyen csomagot az osztályoknak, és nagy szerencsénkre a képtárból is folyamatosan érkeznek hozzánk, a moziban is hallanak rólunk, mi is ugyanúgy hirdetjük a többi intézményt, tehát hogy ez az együttműködés így köztünk nagyon jól működik.
1: A Sárospataki Képtár az elmúlt években tudatosan építette saját arculatát, és már a több olyan programot is indított, amelyek rendszeresen vozzák a látogatókat. A kulturális intézmény számára fontosak az együttműködések is, hiszen a közös megjelenések nem csak új közönséget érhetnek el, hanem a térség kulturális kínálatának ismertségét is erősíthetik, mondta el Jasó Beatrix vezető.
8: Nekünk táboraink vannak és gyerekcsoportjaink, és én fontosnak tartom azt, hogy ha valaki jön a képtárban, akkor ne csak a képtárt ismerje meg, hanem a mi közösségeinket, például az alkostei csoportot is, minden évben más-más múzeumba visszük. Elvittük már Karosba, elvittük már Cigán. Idén pedig például a Füzéradványba szeretnénk elvinni őket. Nekünk az nagyon fontos célunk, hogy bekapcsolódjunk a város kulturális életébe. Tehát nem csak a képtár a Várnegyedben nyitott kapukkal a turistákat várja, hanem mi szeretnénk kimenni, kilépni. Például a Majálison részt veszünk, vagy ha a Művelődési Ház szervez egy családi napot, egy adventet, akkor mi rögtön megyünk. És azért mondom ezt a többe számot, mert nem csak mi, hanem a mi testvérintézményünk a Lőportorony, és most már így együtt, egymást erősítve lépünk fel.
1: Embert gázolt egy vonat Máiban a Széchenyi utcánál délelőtt, közölte a katasztrófavédelem. A baleset miatt a szerelvény nem tudta folytatni útját, az utasokat mentesítő járatra szállították át. Az átszállásban a miskolci hivatásos tűzoltók is segítettek. A helyszínelés ideje alatt a Budapest-Miskolc közötti Intercity-nél, valamint a Füze-Sabony-Szerencs vonalon közlekedő személyvonatoknál is késésekre és menetrendi változásokra kellett számítaniuk az utasoknak. A baleset körülményeit vizsgálják. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, gomoly felhők ugyan képződnek, de legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 17-én szerdán.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta, a főbb híreink egy-egy mondatban. Már csak két hétig kérhető pótlékmentes részlet a gépjárműadóra. Ma délelőtt hivatalosan is leleplezték a Miskolci Egyetem első tisztán elektromos hajtású versenyautóját. Hamarosan elérhetővé válik a nyíregyházi szépkorúak körében népszerű alkotó Idősek, valamint a Meséld el nekem pályázat idei menete és a jelentkezés feltételei. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Idén csak nem 37 ezeren kértek részletfizetést, összesen mintegy 1,5 milliárd forintnyi gépjárműadóra. Aki még nem rendezte kötelezettségét és egy összegben nem tudja megfizetni az adót, legkésőbb június 30-áig kérheti a speciális magánszemélyeknek automatikusan járó 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A további részletekről dr. Paskuné Pivko Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referensét hallják.
2: A június 30-ai határidő a részletfizetési kérelem esetében, amely a gépjárműadóra vonatkozik, ez egy jogvesztő határidő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy még igazolási kérelemmel sem menthető ki a késedelem, tehát hogyha valaki később nyújtja be a kérelmét. Letölthető a Nemzeti Adó és Vámhivatal népszerű applikációja, a NAV Mobil. Itt a NAV Mobilban a magánszemélyek kérhetik a részletfizetést, ez a legnépszerűbb kérelmezési mód. Az eddig beérkezett 37 ezer kérelemből csaknem 32 ezeren a NAV Mobilon keresztül kérték a részletfizetést. A NAV Mobilban csak azt kell beállítani, hogy hány hónap alatt szeretnék rendezni az adót. A legfeljebb 5 havi pótlékmentes részlet elbírálása automatikusan történik, a kérelmet külön nem kell indokolással ellátni, a hivatal a fizetési nehézség okát ebben az esetben nem vizsgálja. Hogyha a cégek nem tudják egy összegben megfizetni az adót fizetési nehézség esetén, kérhetnek az általános szabályok szerint fizetési könnyítést a NAV-tól. Aki nem kér részletet és még nem is fizette be az adóját, akkor is letölthető ez az alkalmazás, a NAV Mobil, mivel a NAV Mobilban egyszerűen bankkártyával befizethető az adó, és az applikáció jövőre is jó szolgálatot tehet. Egyszerűen átutalható a gépjárműadó összege is a NAV gépjárműadó bevételi számlaszámra. Nagyon fontos, hogy a közleményjogatban fel kell tüntetni az adószámot vagy az adóazonosító jelet. Ha esetleg nem találja az adózó a határozatot, amely a gépjárműadóról szól, a NAV gépjárműadó kalkulátorával kiszámítható a fizetendő összeg. A gépjárműadó kalkulátor megtalálható a NAV honlapján.

0: a nav.gov.hu weboldalon. Aki pedig nem fizet és részletet sem kér, a késedelmi pótlék mellett azt is kockáztathatja, hogy a járművét akár ki is vonhatják a forgalomból. A gépjárműadóról minden fontos információ elérhető a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon.
1: Ma délelőtt hivatalosan is leleplezték a Miskolci Egyetem első tisztán elektromos hajtású versenyautóját. A járművet az Electric Racing Miskolc hallgatói csapata éveken át tartó munkával tervezte és építette meg. A projektben az egyetem különböző karainak, köztük a műszaki és gazdasági képzések tehetséges diákjai fogtak össze. Az egyetemi díszaulában megtartott ünnepségen a résztvevők betekintést nyerhettek a fejlesztés folyamatába és a jövőbeli célokba. A hallgatók ezzel a saját fejlesztésű modellel indul majd a Nemzetközi Formula Student versenysorozatban. A program célja, hogy a diákok a gyakorlatban is tesztelhessék az egyetemen megszerzett elméleti tudásukat. A részletekről rádiónknak Sikura Dávid Ádám csapatvezető helyettes adott tájékoztatást.
2: Alapvetően maga az Electric Racing Miskolc, akinek most a Rolla útján vagyunk, egy hallgatói kezdeményezésből induló hallgatói csapat. Még az egyetemnek 5 karáról vannak nálunk hallgatók, egy hatalmas diák kezdeményezés, aminek az a lényege, hogy támogatóinkat az egyetem segítségével itt teljesen saját magunk terveztünk és építettünk egy elektromos formula versenyautót. Négyébként úgy kell elképzelni, mint egy formula E autó, csak kicsit kisebb, és nemzetközi szinten szeretnénk ezzel versenyezni. Ez a Miskolci Egyetem első ilyen elektromos autója, és ezért nagyon nagy esemény ez, mivel az elmúlt 3 év fejlesztését fogjuk most bemutatni egy másfél órás prezentáció kereteiben belül támogatóinknak, illetve a jelenlévőknek.
3: Hány ember vett részt ennek az autónak a kialakításában?
2: Jelenleg a csapatunk nagyjából 60 főből áll, azonban az elmúlt éveket, ha megnézzük, ugye már az végzett hallgatókkal együtt, nagyjából egy ilyen 80-90 ember munkája van csak ebben a versenyautóban, és ez látni is szinte minden egyedi rajta. Nagyon kevés alkatrészt vásároltunk, éppen azért, hogy a hallgatóknak a fejlődését próbáljuk meg patronálni, azt próbáljuk meg előnybe részesíteni.
3: Mit érdemes tudnunk az autónak a paramétereiről?
2: Az autóról azt kell tudni, hogy szabályzat szerint mi 80 kilovattra vagyunk lekorlátozva, viszont ugye ez alapvetően egy ilyen 110 lóerőt jelenthet, viszont ez egy 200 kilós versenyautó, tehát egy nagyon-nagyon könnyű járműről van szó. Emellett, ami nagyon fontos, egyedileg tervezett aerodinamikai elemek vannak rajta, 600 newton leszorító erőt tudunk 60 km per óránál ezzel termelni, a nagysebességű kanyaroknak a könnyebb bevehetése érdekében. Az akkumulátor egyedileg gyártott itt házon belül, csak a cellákat vásároltuk, lényegében egy 5,8 kWh akkumulátor van benne, ami szintén nem sok, azonban nekünk a versenyszámokhoz 22 km a maximum távon, amit meg kell tegyünk egy töltéssel, úgyhogy mi inkább a teljesítményre mentünk rá, nem pedig a hatótávra.
3: Az egyetemen belül hol van ez a géppark, ahol ezeket a fejlesztéseket végig tudták vinni?
2: Alapvetően mindenhol, mivel ez nagyon sok karnak a közös együttműködéséből fakad. Maga a fő műhelyünk, összeszerelő műhelyünk az informatikai épület mellett van, egy kisebb műhely, lényegében 3 teremmel mondhatni, ahol a karbonkompozit gyártások, a gépészeti gyártások, illetve az elektronikai fejlesztések és gyártások történnek. Azonban az egyetemnek a teljes gépparkját igénybe vettük, tehát szinte minden épületben van olyan terület, ahol az egyetem támogatásából adódóan mi használtunk gépeket, vagy történt ott gyártás.
3: A legutóbbi teszteken hogyan vizsgázott a jármű?
2: Nagyon jól, nemrégiben volt a legelső tesztje egyébként az autónak. Sikerült, több mint fél órán keresztül tökéletesen működött a gépjármű. Utána minimális dolgokat találtunk az akkumulátorba, amiket azóta már ki is tudtunk javítani. Úgyhogy így első tesztek nagyon-nagyon bizalomkeltőek. Igyekszünk ezt a továbbiakban tovább pontosítani. Most ugye az a lényeg itt a rollouton, hogy bemutassuk az autót, viszont jövő héten már versenyre is kell menjünk, úgyhogy nem szabad szem elől veszíteni azt, hogy egy működőképes versenyautónak kell lennie, nem csak szépnek.
3: Ki lesz a versenyen a pilóta, és mit érdemes tudunk erről a versenyről?
2: Maga a pilóta hallgatók közül jön ki, alapvetően a versenyszabályzat nem engedi meg, hogy licenszelt pilóta legyen a gépjárműben, úgyhogy itt a hallgatók közül lényegében gokart versenyen derítjük ki, ki a legügyesebb, és ők vezethetik az autót. Egy versenyen egyébként 4 × 6 pilótára van szükség, azért mert egy ember csak 2 versenyszámba vehet részt, mivel összesen 4 versenyszámunk van. Van egy gyorsulás, egy 8-as pálya, egy 1 kilométeres versenypályaszakasz, illetve a 22 kilométeres végső úgynevezett endurance szakasz. Ez a 4 versenyszám, ahol bizonyítani kell, egy egy több napon átívelő gépátvétel, illetve hát gépellenőrzés után. Tehát nekünk egy 180 oldalas szabályzatot betartva kell utána részt vennünk ezeken a versenyszámokon. Viszont nagyon fontos ezt kiemelni, mi nem fejfej mellett versenyzünk, az idővel versenyzünk éppen azért, hogy ezt a hatalmas, tényleg több mint 100 milliós projektet nehogy már egy ütközés miatt mondjuk teljesen kárba menjen itt a támogatóink pénze. Úgyhogy nagyon biztonságban vagyunk a versenyeken, illetve hát mivel amatőr hallgatók versenyeznek, ezért az kiemelt biztonságot érdemel.
1: Hamarosan elérhetővé válik a nyíregyházi szépkorúak körében népszerű alkotó idősek, valamint a Meséld el nekem pályázat idei menete és a jelentkezés feltételei. Többek között ezekről értekeztek az idősügyi tanácsülésén a Városházán. A tanácskozáson bemutatták továbbá a nyíregyházi egészségfejlesztési iroda működését és annak tevékenységi körét. Az iroda és a tanács együttműködik annak érdekében, hogy programokat szervezzen a szépkorúak számára. Moravcsikné dr. Kornyicki Ágota, az iroda vezetője az első napirendi pontként bemutatta azokat a rendezvényeket, melyeket az idősebb korosztály számára szerveznek. Hangsúlyozta, ezek egy része a mentális, másik része pedig a testi egészségfejlesztés. Kapcsolódik.
4: A járás több településére is kimegyünk ezekkel a programokkal, tehát nem csak Nyíregyházán megy a Jogúváros szépkorú lakosságát látjuk el, hanem a járás többi települését is. Jelenleg is futnak programjaink, az elmúlt időszakban pedig például a Nordic Walking sétabot oktatását is beépítettük a program palettába. Itt Nyíregyházán ugye ez jól működött már a korábbi időszakban is, de például a kis településeken ez egy újdonságnak számított. Igyekszünk mindig alkalmazkodni a településről érkező igényekre, és amennyiben ezt a szakembereinkkel ki tudjuk elégíteni, akkor erre mindig egy cselekvési tervet dolgozunk ki.
1: A tapasztalatok alapján a nyíregyházi szépkorúak szeretik az iroda által szervezett közösségi életmódváltó programokat. Telepóczkiné Farkas Márta, a tanács titkára szerint mindig nagy az érdeklődés, a jelentkezés a megszokott módon zajlik majd. Újdonság viszont, hogy az idei évben bővülnek a nevezési kategóriák.
5: A meghirdetést ki fogjuk egy kicsit bővíteni, és pedig a fotó művészet irányába is elmegyünk, tehát olyan szép dolgokat lehet fotózni ma a városunkban, és annyira hát fantáziadús dolgokat tudnak csinálni a fotósok, hogy most kibővítjük, és rájuk is fogunk figyelni, és őket is befogadjuk, amennyiben küldenek be pályázatra anyagot.
1: A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2025-ben a legjobb önkormányzati gyakorlatok program keretein belül az önkormányzati innováció kategóriában külön díjban részesítette Nyíregyháza városvezetését a programért, mondta Jászai Menyhért alpolgármester, aki szerint kijárt ez az elismerés.
6: Közel egy évtizede végezzük ezt a programot, és nem meglepetésünkre, mert nagyon jó a program, ezzel külön díjat nyertünk, és azáltal elnyertünk egy olyan lehetőséget, hogy 50 fő részvételével egy egynapos kiránduláson vehettünk részt lakitelken, amely teljes költségét a pályázatot kiíró fél által az Önkormányzati Szövetség.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsertessék a Jézus Krisztus! 95 éves korában elhunyt Camillo Ruini bíboros, a pápa egykori római helynöke, az olasz püspöki kar volt elnöke, akinek egyházi pályafutása 4 pápát kísért végig. Camillo Ruinit 1991-ben II. János Pál pápa kreált a bíborossá. Nem elrejtőzni a világ elől, a Pálosen nyomában Észak-Kelet Magyarországon címmel a Tokaj-hegyalja Egyetem Kulturális Örökségtudományok Tanszéke és a Sátoraljóhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum szervezésében tartottak konferenciát a múlt héten Sárospatakon, a Tokaj-hegyalja Egyetem és Sátoraljóhelyen a volt Pálos Kolostorban, ma ez a Kossuth Lajos középiskolai piarista kollégium. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Füzéri Szent István Plébánia, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Herman Otto Múzeum, a Jós András Múzeum, az Esztergomi Vármúzeum, az ELTE HTK Zenetudományi Intézet, az Országos Széchenyi Könyvtár és annak Fragmenta et Codices kutatócsoportja, valamint a Tokaj-hegyalja Egyetem Speculum kutatócsoportjának képviselői is előadásukkal gazdagították a konferenciát, számol be a Magyar Kurír. A rendezvényen történeti, régészeti, építészet, irodalom, művelődés és zenetörténeti vonatkozású előadások is elhangzottak. A konferencia előadásaiból készülő tanulmánykötet 2027-ben jelenik meg. A rendezvény főszervezője Nemesné Kis Tímea a konferencia nagy előnyeként értékelte az intézmény interdisziplináris voltát, mely ezzel a kulturális örökség tudományok tanszék sokszínű kutatói profilját is leképezte, és amely lehetővé tette, hogy a pálosok észak-kelet-magyarországi jelenlétét a maga komplexitásában ismerhessék meg a jelenlévők. A konferencián elhangzott 18 előadáson túl kiállítás megnyitó helyi szakmai vezetések, illetve egy a füzéri plébánia templomot és az óhutai, valamint a Martonyi Pálos Kolostort bemutató tanulmány is a programsor részét képezte. A Pálos rendtörténeti konferencia megnyitóján Puskás Antal atya, magyarországi Pálos rendtartomány leköszönő vezetője, a Pálos szerzetesek meghatározó jelenlétét és szerepét hangsúlyozta a történeti Borsod, Abaúj és Zemplén vármegyékben. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere a kulturális örökség helyi emlékei kutatásának fontosságára hívta fel a figyelmet. A második napon Nyíri Péter sátoraljóhelyi alpolgármester köszöntötte a hallgatóságot, kiemelve e közös örökség megőrzésének és tovább örökítésének fontosságát. Ternyák Csaba egriesek szombaton délelőtt 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jan-Marek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból. Június 20-án most szombaton lesz a Múzeumok éjszakája, amelyre az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközponti programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap este 8 órától, a tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A Bélapátfalvai Ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik. Az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. Hangok az orgonáért címmel jótékonysági hangverseny lesz a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban június 20-án 19 órától. A művészeti vezető Kóti Gergő vezényel Szabó Soma Lisztdíjas karnagy. A támogatói jegyek megvásárolhatóak a főplébánia irodájában és a belvárosi Turinform irodában, tehát Nyíregyházán. Gyémánt mise lesz az Egri Lajosvárosi templomban. Főtisztelendő Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, és gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket. Június 21-én, most vasárnap 17 órai kezdettel. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére, és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre is, tehát Egerben a Lajosvárosban. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség szervezésében június 25-én csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebészen-Kúti Nemzeti Kegyhelyen. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede Egri cigánypasztorációs referens tanítását és emelkedését hallgathatják meg a jelenlévők 10 órától. A tanítás tanúságtételek követik, valamint lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsai szónoka Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a középpontban a témák között. Délelőtt 9:30-től délután 00:30-ig a gyerekek kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a résztvevő zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorát tekinthetik meg. A nyári országos roma zarándoklatot 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzetik egyhelyünkön, Mátra Verebélyi Szentkúton és Máriapócson, emellett Csatka Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsuknak. Sokan arról számoltak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és közösségben megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, az MKPK cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a következő tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Egerszalu ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. A rendezvényen szerepelnek szentmiség, előadások, tanúságtételek, kis csoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az Egerszalu ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. Feladatok, amelyben számítanak rájuk, regisztráció infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást azoknak, akiknek arra szükségük van. Emellett kis csoportos vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. A Facebook oldalukon és az internetes oldalukon már megosztottak hasznos információkat. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében, esetleg azok fölállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takaró, polifóm, közel 30 év tapasztalatai alapján ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköppenyt is bekészíteni, fedett szállást nem tudnak biztosítani senkinek. A helyszínen épített zuhanyzók, illetve kézmosós mobil WC-k is rendelkezésre állnak a résztvevőknek. Zuhanyzása reggel a program kezdése előtt, napközben a siesta idején, vagy az esti szentmise után van lehetőség. A Szalók idei programjának keretében július 17-én pénteken tartják meg a véradást, 14 és 17 óra között majd. Az első 20 jelentkezőnek különleges ajándékkal is kedveskednek. Ehhez kelleni fog a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti TB kártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
8: Kora esti hírmondó.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Grunda János és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
8: Önök a Kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Győzött egy horvátországi versenyen a debreceni rúdugró Kleckner Hanga. Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Ismét helyi sikernek örülhettek az ózdiak. Sós Levente a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel Antaliában a K1-es világkupán. A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizdiga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza együttese. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Győzött egy horvátországi versenyen a debreceni rúdugró. Kleckner Hanga Verbőcön idei szabadtéri legjobbját érte el, ami egyben új versenycsúcsot is jelentett. A Magyar Atlétikai Szövetség beszámolója szerint a DSI Debrecen versenyzője a Salix Sub Astra néven futó ugrógálán 443 cm-re javította az idei szabadtéri legjobbját, új versenycsúcsot ugrott és megnyerte a viadalt. Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Évek után ismét komoly kezdeményezés indult el a sportág újjáélesztésére. A tervek szerint az első bajnokságot Gyöngyösön rendezik meg, amely akár a magyar strandfoci egyik új központjává is válhat. A részletekről Víg Ferencet hallják, aki promóterként dolgozik a strandlabdarúgás hazai újjáélesztésén.
2: 1995-ben alakult ez a sportág. Ugye akkor még Juhász Péter, mint elnök, és Izsvág Zsolt, mint alelnök alapították ezt a szakágat. Kezdetben csak egy helyszínen, a Bánszalókon volt ugye strandlabdarúgás, ott volt mindig a bajnokság, aztán szép lassan időről időre kinyújtta magát. Tehát én emlékszem rá, hogy még a 98-99-2000-es időkben már 7 helyszínen volt, úgyhogy nagyon nehéz volt helyet találni a csapatoknak, vagy bárhol el tudjanak indulni. Aki későn kapott észhez, az már nem talált helyszínt, mert volt olyan, hogy a Bánszalók kiskörén 72 csapat részvételével szervezték meg Zsolték a strandlabdarúgást. Ugye rengeteg segítővel dolgoztak. Ugye, hogyha vissza kell tekintenünk Gyöngyösre, akkor meghatározó szereplői voltak még a helyi kispályás, illetve a sport szervező háttér munkába. Ocella László, ugye dr. Berzitei Ákos, Tóth József, valamint Kovács Róbert, ők segítették még a háttérmunkákat, ugye őket a gyöngyösieknek nem kell bemutatni, mert tevékeny részesei voltak ugye a kispályás életnek, mondja később a strandlabdarúgásnak is. Szép lassan kinőtte magát utána a sporták. Ugye át kellett térnünk hát úgy mondom, hogy térünk, mert én ugye a kezdetektől benne vagyok ebbe a szép sportákban, ugye rengeteg élményt kaptam meg rengeteg szép dolgot, ugye rengeteg barátot szereztem, igazából ezért is döntöttem amellett, hogy megpróbálom felkarolni ezt a sportágat, mert annyi élményt kaptam, és hiába, hogy társadalmi munkába kell segíteni, megpróbálok valamit viszonozni a sportágnak, aztán hát, ha az én segítségemmel, ha nem is olyan szintet tudjuk hozni majd a strandlabdarúgást, mint volt az aranykorában, de megpróbáljuk visszahelyezni ezt a úgymond a futballtérképre, hogy azért Európa szinten is ismertek legyünk, ugyanúgy, mint ahogy voltunk.
1: Ismét helyi sikernek örülhettek az ózdiak. Sós Levente a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel Antaliában a K1-es világkupán. Most őt hallják.
3: A felkészülés az hát elég kemény volt. Sokat edzettünk, készültünk rá. Fejbe is felkészültem, és ott pedig, amikor megnyertem, az hát egy leírhatatlan élmény volt. Úgy gondolom, hogy sikerült elérnem azt, amire ennyire sokat készültem.
1: Ez nem csupán egy K1-es győztes mérkőzést jelent számára, hanem megnyerte a török világkupát 75 kg-os súlycsoportban. A fiatalember januárban ezüstérmet szerzett az Athén Challenge kickbox Európa kupán. Élete első profi kickbox mérkőzését viszont május elején Aradon vívta, ahol szintén egyhangú pontozással az ő kezét emelték a magasba román ellenfelével szemben. Törökországig is igen rögös út vezetett. Összeszedettebb, hatékonyabb edzéstervre váltottak, amely meghozta a várt eredményt. Az ózdi Pitbull Team edzőterme a második otthona, így szerezte meg az alapokat. Az antaliai viadalon török ellenfele igen kellemetlen volt, de sikerült alkalmazkodnia a helyzethez és felülkerekedni rajta. Édesapja Sós Attila úgy véli, a felkészülés rengeteg lemondással jár.
0: Nyilván egy 16 éves gyereknek nem minden nap az edzőterembe kell lenni, és nem hajnal 3-kor kell kelni, hogy a félmaratont lefussa, illetve jön az edzőterembe edzeni, majd 6:30-kor a befejezi, akkor iskola előtt még egy fürdés, egy reggeli belefér. Úgy gondolom, még más ilyenkorú fiatal hát elbandázgat, jó érzi magát, ő ezekért az eredményekért, a lemondások miatt szerintem elég sok dologból kimarad, de hogyha valaki ezt az érzést átéli, akkor tudja, hogy mit jelent egy sportolónak, hogyha a belefektetett munka után az ő kezét emelik fel a ringbe.
1: A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizliga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza Spartacus, azaz elérték a kitűzött célt, a bennmaradást. Azonban Bódog Tamás szerint az utolsó forduló kicsit szomorkás volt, mert ha nyernek, a 7. helyre is előléphettek volna. Most őt hallják.
4: Az utolsó forduló egy kicsit szomorkás volt, mert hogyha megnyertük volna a mérkőzést, akkor a 7. helyre is előléphettünk volna. De a tavaszi szezonnal abszolút elégedett vagyok a játékosoknak a hozzáállásával, az akaratával, és hál' Istennek a pontokkal is elégedettek lehetünk, én úgy gondolom. És így, hogy ilyen szép számban nézők is kijöttek a nézők támogatásával, mindig könnyebb, egyértelmű, de úgy gondolom, hogy közösen azért sikerült valamit elérnünk, amire bízok benne, hogy lehet a jövőbe építeni. Mindenképpen bíztam benne, hogy egy eredményes és tényleg jó szezonunk lehet. És azt is tudtam, és tudom most is, hogyha Magyarországon nekimész az ellenfélnek, kevesen tudják azt olyan szinten lereagálni, hogy nem azt mondom, hogy eredményesek tudjanak ellenünk lenni, mert lesznek, meg azzal nincs is gond, hanem azt tudom, hogy mindenkinek fájdalmat tudunk okozni, vagy éppen nehézségeket tudunk okozni ezzel a stílussal. Én úgy gondolom, hogy a párharc a játék része és egy fontos eleme azért, hogy kinyeri meg a labdát is az én játékomban, ugyanúgy a letámadásnál fontos az, hogy teljes intenzitással, teljes sprintbe érkezel meg az első párharcba, akivel te megküzdesz azért, hogy ki legyen a labda, és utána kell, hogy a második játékos is jöjjön és segítse az elsőt, aki remélhetőleg nem követel faultot, és éppen ezért belekényszeríteni egy olyan szituációval az ellenfelet, hogy mi vagyunk létszámfölénybe, és éppen ezért a párharcba megnyered a labdát, és abból tudsz indulni, és ott vagy az ellenfél kapuja előtt. Úgyhogy ezeket mi forszíroztuk, éppen azért, mert gyakoroltuk, és úgy gondolom, hogy erősek is lettünk benne.
1: Bódog Tamás elárulta azt is, mikor érezte azt, hogy megvan a bennmaradás.
4: Egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni siker az meghatározó volt, de előtte is a csapatnak volt egy olyan tartása, morálja, ami miatt biztos voltam benne, hogy erősek és jók vagyunk. Úgyhogy önbizalma megvolt a csapatnak, nem túlzott önbizalom, nem önhitség, hanem csak egy önbizalom, ami egy egészséges önbizalommal mindig sokkal jobban mész bele a párharcokban, vagy magában a mérkőzésbe. És valamilyen szinten én, amikor elvállaltam ezt a feladatot, én akkor úgy éreztem, hogy ezzel a csapattal meg tudjuk csinálni, meg is fogjuk csinálni, de egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni mérkőzés után kerültünk olyan pozícióba, hogy akkor már nem azt mondom, hogy lehetett róla beszélni, de akkor már minden a mi kezünkben volt, és azt a szituációt már csak mi tudtuk volna elrontani.
1: Szerinte az Üllői úti győzelem volt a Nyíregyháza Spartacus idényének a fénypontja, az újpesti vereség pedig a mélypontja.
4: Ha pozitívumról kell beszélni, hogy Pesten az Üllői úton megvered a Fradit, én úgy gondolom, hogy az nem egy mindennapos cselekedet volt, főleg úgy, hogy még alig voltam itt 2-3 hete. De a negatív értelemben egyértelmű ugyanúgy Pesten az Újpest ellen elszenvedett vereség, ami itt szerencsétlen történet volt. De azon kívül sok szép momentum, sok szép jelenet, mérkőzés, lelkesedés, szenvedély. Én úgy gondolom, hogy ez jellemezte az egész tavaszunkat, és bízok benne, hogy a szurkolóknak is ez egy nézhető és egy kedves történet volt ez a tavasz.
1: Beszélt a jövőről is.
4: Ez teljesen természetes dolog, hogy van egy ilyen fluktuáció ilyenkor, és kicserülődik a csapatnak egyik része. Vannak, akiknek szerződésük van, akik mennek éppen amiatt, mert a szerződésük lejárt, és máshol több lehetőséget tud a klub biztosítani nekik. Van, akinek a kölcsönszerződése járt le, úgyhogy őket azért is hoztuk, mert tudtuk, hogy tudnak segíteni, de lejárt a kölcsönszerződésük. Ez egy képlékeny folyamat, jönnek új játékosok is, fiatalokat próbálunk beépíteni, úgyhogy ilyenkor nehéz valamit mondani a bajnokság végén, mert tényleg nagyon-nagyon mozgás. De annyit el kell mondani, hogy hál' Istennek a tulajdonos az biztosított minket arról a támogatásról, vagy nyugodt szívvel ott áll mögöttünk, és hál' Istennek van rá lehetőségünk, hogy azért olyan keretet alakítsunk ki, ami jövőre ugyanúgy ütőképes legyen. Egyértelmű, hogy kell egy kis szerencse, és olyan játékosokat próbálunk igazolni, akik mentálisan erősek, nem csak mondjuk tudásba jók, hanem azért passzolnak a csapathoz is. A legjobb példa erre a Dreskovics vagy a Tijani, akik ugye komoly csapatba futballoznak, és a tulajdonos mindent megtett, de észszerűtlen a két játékos megtartani, mert nem tudod megcsinálni azt, hogy tényleg egy talicska pénzt kifizetsz valakiért, és utána esetlegesen borul a büdzsé, hogyha van egy sérülés, vagy valamilyen probléma. De akiket hozni fogunk, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy passzolni fognak ebbe a csapatba. Június 18-án kezdünk, 24-én 9 napra elmegyünk Ausztriába egy edzőtáborba, játszunk edzőmecseket, készülünk. Most egy kicsivel hosszabb idő van, mint a téli felkészülés alatt, úgyhogy bízok benne, hogy még többet, és ha nem is intenzívebben, de még jobban föl tudunk készülni.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kedves hallgatóink, Rózsa Füzéri imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Főegyházmegye Kurzió lelkiségi mozgalmának titkárságával imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
2: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az első tizedben Leó pápa júniusi ima szándékára, a sportban rejlő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport a béke, a találkozás és a kultúra és nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értékeket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: ellenkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária,

0: segítségét, és kéri gyógyító kegyelmét testi-lelki egészségéért és édesanyja fájdalmainak enyhüléséért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Még

0: Amen.
1: A negyedik tizedben egy miskolci édesanya kéri a szűzanya segítségét kislánya lelki egészségéért. Ugyanebben a tizedben kérjük a szűzanya oltalmát egy nagyapa, dédunokája és veje, mindhármuk sikeres műtétjéért, valamint kérjük a Szentlélek vezetését egy fiatal lány és egy fiatal fiú életére, hogy visszataláljanak az igaz útra. És ugyanebben a tizedben imádkozzunk az Egri Főegyházmegyei Kurzió Mozgalom lelki megújulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben imádkozzunk a világban dúló háborúk áldozataiért, a sebesültekért, harcoló katonákért, orvosokért, ápolókért, a szenvedő lakosságért. Kérjük a Szűzanya közbenjárását a békéért, és azért, hogy megszűnjön az Isten tanításától eltérő, káros propaganda, és Európa visszatérjen keresztény gyökereihez.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot hallottak a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Főegyházmegye Kurzió lelkiségi mozgalmának titkárságával imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást. A Szentatya a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. Köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közeledést. 14. Leó ezzel egy időben fájdalmasnak nevezte az ukrajnai háborúval kapcsolatos híreket, hangoztatta, hogy a konfliktus tovább bővül, számos ártatlan áldozattal, meggyilkolt segítőkkel, templomokkal és a kulturális örökségi helyszínekkel, amelyeket lángok pusztítanak el. A pápa többek között a világörökséghez tartozó kijevi Pecselszki Lavra kolostor részét képező Nagyboldogasszony templomra utalt, amely orosz támadást célpontjává vált. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, közölte Magyar Péter a Facebookon. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, írta a miniszterelnök. Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlamentülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyekről szerinte tárgyalni kell. Ezek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításai, a médiatörvény, felsőoktatási, családügyi, kulturális tárgyú javaslatok, a szlovák-magyar energiavezetékek ügye, a gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok kérdése, valamint a vizsgálóbizottságokról és egyes házszabályi rendelkezésekről szóló javaslat. Az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel január 1-ére történő elhalasztását javasolják a Tiszapárt országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. Az indoklás szerint ez a további szakmai adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges. Miután megállapodott a tagállamokkal erről, az Európai Parlament megszavazta az uniós migrációs szabályok szigorítását. Ez többek között lehetőséget adna a tagállamoknak visszaküldési központok létrehozására, miközben újabb eszközöket kapnának a tagállamok a kiutasított illegális bevándorlók kitoloncolásának valódi végrehajtására. A rendeletjavaslatot az úgynevezett Venezuela koalíció támogatta, azaz a Tiszapártot és sorai között tudó jobb-közép kereszténydemokrata Európai Néppárt is, a tőle jobbra álló frakciókkal, a részint Orbán Viktor ex-miniszterelnök által alapított Patrióták az Európáért, az ECR, valamint a Mi Hazánk egyszem EP képviselőit is tagjai között tudó Szuverén Nemzetek Európája képviselőivel szavazták meg együtt. A Tiszapárt, a Fidesz-KDNP, valamint a Mi Hazánk delegációi tehát támogatták, még a DK ellenezte a javaslatot. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az ügyészség leszögezte, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. A pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a NAV kijelölése jogszerű volt, az akcióról pedig csak utólag szereztek tudomást, tudatták. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, gomoly felhők ugyan képződnek, de legfeljebb elvét alakulhat ki zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Szentek, szent életű emberek.
3: Karl Reisner az életszentség útját járta. 1915-ben született, 1945-ben halt meg. Érdemes elgondolkodni ennek a rövid életet élt fiatalnak, végül is fölszentelt papnak az élettörténetén. 1915. február 28-án született a Rajna alsó folyásának a vidékén, Kléve városkában, a híres Mária kegyhely közelében. Öten voltak testvérek, a szőkehajú, kékes szemű kis Károly, vidám, fogékony, minden iránt érdeklődő, ugyanakkor makacs és erőszakos volt. Szerette a sportot, Izmaira mindig büszke volt. Szenvedélyes úszó, kerékpározó, turista volt. A sátortáborozás rajongója, társaival bebarangolta Európát. Ugyanakkor mélyen vallásos, gyónó és áldozó, tiszta erkölcsű ifjú volt. Szerette a könyveket, a művészetet és a zenét. Jól zongorázott és gitározott. Mélységes aggodalommal kísérte Hitler hatalomra jutását, ami ifjúsági munkáját létében veszélyeztette. Később ez végzetévé lett. Míg a fiatalsággal foglalkozott, fölébredt benne a papi hivatás. Mindennapi kenyere lett a szentírás és a szentáldozás. Az élettapasztalatot még nélkülöző fiatalember nem számolt azzal, hogy a hitleri vezetőségnél megalkuvást nem ismerő természete, valamint nagy sikerű ifjúsági munkája miatt fekete listára kerül. Először is nem akarták érettségire engedni. Azután a főiskolai fölvételét is megtiltották. De 1934. május 5-én a püspök mégis fölvette a münsteri szemináriumba. 1936-37-ben Freiburg, Breisgau-ban folytatta tanulmányait. Közben házi tanító volt egy sokgyermekes katolikus családnál. 1937. áprilisától szeptember végéig munkaszolgálatos katonaként szolgált. Buzgó kispapként itt is megvallotta hitét és Krisztus eszméjét hirdette. Az utolsó hónapban térdig vizes terepen dolgoztak. Itt kapta meg a gyógyíthatatlan tüdőbajt. Amikor végre hazamehetett, keserves meglepetés várta. A gestapó éppen házkutatást végzett náluk. Mindent földúltak, és zsákmányként magukkal vitték az ő és az öccse naplóját. Pirossal alá is húzogatták a nemzetszocializmusra veszélyes mondatokat. Szerencsére a rendszer összeomlása után szüleinek sikerült félig elázott állapotban visszaszerezniük a naplókat. A münsteri szeminárium azonban tárt karokkal várta. 1939. március 4-én alszerpappá, március 25-én pedig szerpappá diákonussá szentelték, de egyre többet betegeskedett. Karácsony előtt előre haladott, súlyos tüdőbajt állapítottak meg nála, s azonnal kórházba utalták. Szót fogadott. Máriára, Jézus édesanyjára bízta magát, gyermeki nagy szeretettel. 1939 nyarán a szanatóriumban egy rendszert bíráló mondatáért besúgták, csendőrség azonnal elhurcolta. Fogolykocsiban szállították el Sachsenhauseni koncentrációs táborba. Itt töltött el egy fél évet, de a német püspöki kar nyomására Himmler az összes papot és egyházi foglyot Dachau-ba szállítatta át. Dachau, a nagy lágerváros, a koncentrációs táborok őse, központja és mintája. Ekkor 8-10 ezer fogoly lakója volt, a háború végén 33 ezer. Ezekben az években összesen mintegy harmadfél ezer katolikus és körülbelül 60 evangélikus lelkész járta meg Dachaut 25 nemzetből, 40 szerzetből, kispaptól érsekig, fiatalembertől a 82 éves litván plébánosig. Közülük vagy ezren vesztették életüket. Három barakban különítették el őket, de misézhettek, imádkozhattak, a nehéz munka mellett szentírást olvashattak, és ahogy merték és tudták, a foglyok lelki gondozását is vállalták. Ebbe a sajátos, szinte elképzelhetetlen világba csöppent bele Karl Leisner, ami Károly testvérünk, a diákonus. Ekkor 25 éves volt, és súlyos beteg. A lágerben a papok saját élelmükből juttattak neki, csak hogy meg ne haljon. Ő meg titokban a nálánál éhesebbeknek odaadogatta. Mindenkihez kedves volt, imádkozott, és mindenáron pap akart lenni. 1942. március 15-én a tábor lágerkórházába vitték. Kétszer is elrejtették, hogy ne kerüljön a gázkamrákba. Az oltári szentség volt egyetlen vigasztalása, amelyet kis bádogdobozban mindig a feje alatt tartott. Másokat vigasztalt, éltette bennük a reményt. 1944-ben a lágerbe hurcolták Clermont-Ferrand püspökét. Isten meghallgatta Károly imáját, Volt, aki fölszentelje őt, igaz, nagy kockázatok közepette. Írásbeli engedélyt kellett kérnie Faulhaber müncheni érsektől, kellettek a szertartáskönyvek, a szentolajok és így tovább. Mindent beloptak az ügyes apácák. 1944. december 17-én, advent, Gaudete vasárnapján, az öröm vasárnapján ment végbe a lágerek történetében páratlan szertartás, a papszentelés. Előtte 10 napon át a Pritchen takarója alatt lelki gyakorlatot tartott. A nagy napon 30 teológus és sok jó barát jött be a barakba. A püspök teljes ornátusban jött szentelni, botját egy bencés rab faragta, gyűrűjét egy fiatal orosz fogoly kovácsolta. A palást alól kikandikált a csíkos lágernadrág. Sem a vezetőségnek, sem az őröknek sejtelmük sem volt arról, hogy mi folyik odabent. A hosszú szentelés végén fölcsendült a Te Deum. És aki előbb fogoly volt, az most már áldozat lett. Krisztus örök papja. Első papi áldását távoli szüleinek és testvéreinek küldte haza, aztán sorra megáldotta pap testvéreit. Majd gyorsan bebújt az ágyba, mert ereje elfogyott. A barakban mindenki ünnepelt. Még az evangélikus papok is kedveskedtek. Mindenféle összekéregetett agapé volt a primíciás ebéd. Köszöntők hangzottak el, zöld ágak díszelektek, és a primíciás áldásra is sor került. Utána végleg ágynak dőlt. Egy hétig mozdulatlanul feküdt. Egy hét múlva pedig következett az ő első és utolsó szent miséje. A betegsége végső stádiumába jutott, de ő elérte földi célját. Boldogsága kimondhatatlan volt, hogy mennyit érhetett Isten háztartásában ez az egyetlen szent mise. Itt a földön soha nem tudjuk meg. Betegágyán érte meg a hitlerizmus összeomlását. Barátai a felszabadulás után kilopták a lágerből. Még megláthatta szüleit és testvéreit. 1945. augusztus 12-én hajnalban halt meg. Utolsó pillantása a szűzanya képének szólt. Ez a kép az ágyával szemben volt látható. A klévei temetőben temették el. 1966. szeptember 3-án másik 2 náci áldozattal együtt holtteste a Xantai domba került. Csodáljuk meg ennek a fiatal Károly testvérünknek hősies életét. Milyen buzgón dolgozott azon, hogy a fiatalok megismerjék Jézus Krisztust. Milyen nagy volt benne a vágy, hogy Krisztus papja lehessen. És Isten megadta neki azt a kegyelmet, hogy pappá lett, és szentmisét is mutathatott be. Kérjük közben járását, imádkozzon azokért, akik a papszentelésre készülnek, akiket Isten a papi pályára, szolgálatára hív, és imádkozzon a papokért is, hogy a szentmisét mindig nagy hittel, alázattal, szeretettel és hálával mutassák be, és papi szolgálatukkal vezessenek minél több embert, gyermeket, fiatalt, felnőttet Jézus Krisztushoz, a világ egyetlen üdvözítőjéhez.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Homo János hétvégi levelét.
2: Kedves hallgatóink, egy internetes hírportál nemrégiben interjút készített velem. Arra voltak kíváncsiak, hogy hogyan lehet Krisztus követésre bátorítani fiataljainkat ma, amikor a médiumokból, a kibertérből, a genderizmus, a wokizmus ömlik és okoz bódulatot. Őszintén szólva meglepett a kérdés. Nem álltam készen a válasszal. De úgy érzem, mégis érdemes közzétenni ennek a beszélgetésnek néhány fontosabb gondolatát. Az interjú elején arról meditáltam, hogy mennyire dermesztő volt látni az elmúlt hónapokban a magukból kikelt fiatalok tombolását, társadalmi politikai erők mocskolását. Talán sokan arra is emlékeznek, hogy volt olyan, nem tudom minek nevezzem, koncert, zenei esemény, amelynek egyik szereplője, énekese, a nemi szervét mutogatta a közönségnek. Ember próbáló még az is, ha csak visszaidézzük a történetet. Na, szóval ezek a mindennel elégedetlen fiatalok úgy viselkedtek, mintha ők mindenki felett ítélkezhetnének. Úgy beszéltek, mintha nekik minden járna, úgy minősítettek másokat, mintha joguk lett volna ehhez, miközben látszott rajtuk, hogy nem rendelkeztek kellő ismerettel a társadalom, a világ fontosabb dolgairól. Érezhető volt megnyilvánulásaikból, hogy felkészületlenek. A legtöbbjük úgy érezte, mindenre jogot formálhat, bárkit sértegethet. Nagyon úgy nézett ki, hogy magukon kívül nem érdekli őket senki sem. Az idősebbek különösen nem, hiszen lekicsinlően nyilatkoztak az öregekről. Nos, ezek az egyesek szerint okkal neveletlennek mondott fiatalok, a Z-generáció tagjai, nagyon különböznek a korábbi generációktól. Az új típusú nemzedék tagjainak életében nagy szerepet játszott a technológia rohamos fejlődése, ezért digitális benszülötteknek is nevezik őket. Ők már olyan világba születtek, ahol állandó jelleggel kapcsolatban állhatnak másokkal az internetnek köszönhetően, telefonok, táblagépek és egyéb képernyők által. S onnan ömlik rájuk a genderizmussal, amely szerint a nemi szerepek és identitás nem biológiailag meghatározottak, hanem társadalmilag tanultak, és a wokizmussal, tehát a túlzott baloldali társadalmi és politikai tudatossággal, cenzúrával átitatott őrület. Ennek köszönhetően az idősebbek számára valami embertelen, agresszív, mindennel elégedetlen hang szólal meg, emberi hang helyett. Mit mondjak? Félelmetes. Az ember elgondolkozik, mi lesz majd ebből, ha nincs meg a tisztelet a felnőttek, a szülők, az idősek iránt. Kedves hallgatóink! Volt már ilyen az emberiség történetében, amikor úgy tűnt, megszűnik a szeretetteljes emberi világ. Aztán csodák csodájára akkor születtek meg azok a nagy személyiségek, akik új hitet adtak a kétségbe esett embereknek. Ilyen személyiség volt a Krisztus követő Giovanni Bernardone, aki Assisi Szent Ferenc néven vonult be a történelembe, s ejtette ámulatba életével, cselekedeteivel a mai napig is az embereket. Csupán érdekességként említem, hogy az idén ünnepeljük Szent Ferenc halálának 800. évfordulóját, aki Assisi olasz városkában 1182-ben született. Apja gazdag posztókereskedő volt. Nevét azután apja megváltoztatta, abbeli örömében, hogy fia éppen franciaországi provenci távolléte alatt született, örökösének, vagyona megsokszorozójának álmodta fiát. Maga mellé vette az üzletbe, Ferenc azonban inkább tervezte fényes lovagi jövőjét. A bolt zárása után lakomázott, nótaszó, landpengetés, tréfák töltötték ki az életét. Csinyeket szeretett elkövetni a társaival. Háborúság tört ki egyszer a szomszédos város Perugiával szemben, melynek következtében 1202-ben vereséget szenvedtek az assisziek. Ferenc is fogságba került. Társaiban a fogság idején ő tartotta a lelket. 2 év múlva szabadult, de akkor halálos beteg lett, rádöbbent az emberi mulandóságra, kedve nagyon leromlott. Felgyógyulva még egyszer megpróbálkozott lovagi terveinek megvalósításával, ám hamarosan látomása volt, az Úr jelent meg neki. Ezután egy ideig szülővárosában imádkozott, elmélkedett, betegeket ápolt, segített. Újabb látomásában Krisztus kérte, Ferenc, menj, építsd fel hajlékomat, hiszen látod, csak nem romokban hever. Elátomást követően nekilátott a roskadozó Szent Damján templom rendbetételének, néhány végposztót eladott ennek érdekében apja készletéből. Apja megharagudott. Bezárta Ferencet egy szűk lépcső alatti oduba, majd megverte, végül a püspök elé hurcolta, visszakövetelve a posztó árát. Ferenc ekkor elhagyta a szülői házat, és templomok javításán dolgozott. Ne legyen se 2 öltönyötök, se sarutok, vallott a Szent Máté evangéliumának sorait szegényen. Hirdette a bűnbánat és megtérés evangéliumát. Követői gyorsan szaporodtak. Ők a ferencesek, akik az evangéliumi szegénységre és a természet szeretetére esküdtek fel. Amikor 12-en voltak, pápai megerősítést kértek 3. Ince pápától rendjük számára. Nehezen kapták meg az egyházi engedélyt a rendalapításra. Nagyon vágyott a szenvedése is, csak nem teljesen megvakult, igen súlyosan megbetegedett. Betegsége hosszú időre igénybe vette türelmét, ám ő bajait csak nővérkéjének nevezte, türelmes, figyelmes, gyengéd maradt testvéreihez, barátaihoz. Grecsóban létesített kolostort, és 1223-ban itt hozta létre az első betlehemi jászol jelenetet. Szent Ferenc megkapta a Krisztus szent sebeit, és gondolatban egyre inkább eltávolodott a földtől. Hosszú és nagy szenvedései 1226. október 3-án értek véget. A halált, haláltestvér Isten hozott felkiáltással fogadta. 1228. július 16-án 9. Gergely pápa szentté avatta, maradványai fölé pedig hatalmas bazilikát építettek. Követői a ferencesek. Dante írta, világra született a nap, Ferenc, aki egy gazdag kereskedő fiából szegényé és alázatossá vált, igazi alter Krisztus a földön, aki az evangéliumi élet kézzelfogható példáit és a keresztény tökéletesség valódi képét mutatta a világnak. Kedves hallgatóink! Vértesaljai László atya írja egy elmélkedésében, hogy korunk nem sokban különbözik attól, amelyben Assisi Szent Ferenc élt, és pontosan ennek fényében tanítása talán még érvényesebb és érthetőbb ma. Ma, amikor a keresztény szeretet elsorvad, a tudatlanság rossz szokásként terjed, amikor a virtuális elsőbséget élvez a valóssal szemben, amikor a társadalmi viszály és az erőszak a mindennapi élet része, és a béke egyre bizonytalanabbá és távolibbá válik, akkor Szent Ferenc éve ösztönözzön mindenkit saját képességei szerint, hogy kövessük Assisi szegénykéjét, hogy amennyire csak lehet, Krisztus példáját lássuk benne. Én is úgy érzem, Szent Ferenc élete lehet a válasz a kérdésre, hogy hogyan lehet a Krisztus követésre bátorítani fiataljainkat ma, amikor a médiumokból, a kibertérből, a genderizmus, a wokizmus ömlik és okoz bódulatot. Igen. A 800 éve született, az evangéliumi szegénységet és a teremtett világ, a természet tiszteletét hirdető Assisi Szent Ferenc példája, reméljük, hogy sok fiatalt elgondolkoztat arról, hogy hogyan érdemes élni, illetve hogy az ember számára mi az igazi boldogság forrása.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották.

0: Múzsa. Kultúra és közösség.
1: 19 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, közölte Magyar Péter a Facebookon. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, írta a miniszterelnök. Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlamentülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyekről szerinte tárgyalni kell. Ezek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításai, a médiatörvény, felsőoktatási, családügyi, kulturális tárgyú javaslatok, a szlovák-magyar energiavezetékek ügye, a gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok kérdése, valamint a vizsgálóbizottságokról és egyes házszabályi rendelkezésekről szóló javaslat. Az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel január 1-ére történő elhalasztását javasolják a Tiszapárt országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. Az indoklás szerint ez a további szakmai adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges. Miután megállapodott a tagállamokkal erről, az Európai Parlament megszavazta az uniós migrációs szabályok szigorítását. Ez többek között lehetőséget adna a tagállamoknak visszaküldési központok létrehozására, miközben újabb eszközöket kapnának a tagállamok a kiutasított illegális bevándorlók kitoloncolásának valódi végrehajtására. A rendeletjavaslatot az úgynevezett Venezuela koalíció támogatta, azaz a Tiszapártot és sorai között tudó jobb-közép kereszténydemokrata Európai Néppárt is, a tőle jobbra álló frakciókkal, a részint Orbán Viktor ex-miniszterelnök által alapított Patrióták az Európáért, az ECR, valamint a Mi Hazánk egyszem EP képviselőit és tagjai között tudó Szuverén Nemzetek Európája képviselőivel szavazták meg együtt. A Tiszapárt, a Fidesz-KDNP, valamint a Mi Hazánk delegációi tehát támogatták, még a DK ellenezte a javaslatot. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az ügyészség leszögezte, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. A pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezés álló adatok alapján fennállt, a NAV kijelölése jogszerű volt, az akcióról pedig csak utólag szereztek tudomást, tudatták. Hiába a magyarországi választási vereség, a patrióta erők előretörése folytatódik Európában, mondta Orbán Viktor a Fidesz elnöke, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli képviseletén. A választási vereség utáni első külföldi útja a Patrióták Európáért csoport találkozójára vezetett, ahol ismét kijelentette, Brüsszelt meg kell reformálni. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. A régiós átlaghoz képest a KSH adatai alapján a védett ár bevezetése után a benzin és a gázolaj átlagára is alacsonyabb volt itthon, június 8-a óta viszont már olcsóbb lett a közép-európai átlag. A szokásosnál két héttel korábban kezdődött meg az idei aratás. Az ország több térségében már javában vágják az őszi árpát, miközben a szakemberek az Alföldön gyenge, a Dunántúlon pedig legfeljebb közepes termésre számítanak. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Petőházi Tamás szerint a klímaváltozás hatásai ma már nem csak az Alföldön, hanem a hagyományosan kedvezőbb adottságú dunántúli térségekben is egyre erősebben érezhetők. Az Európai Unió hitel formájában 2 milliárd 300 millió eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten, közölte Maroš Šefčovič. A kereskedelemért és gazdasági biztonságért, valamint az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos hozzátette, emellett újabb szankciós csomagot készítenek elő Oroszországgal szemben. Az EU fenntartja Ukrajna támogatását, szögezte le. A Magyar Ságkutató Intézet sikeresen beazonosította a második Vak Béla király maradványait, írta meg az MTI. A kutatók a székesfehérvári csontkamra több mint 400 genomjának elemzésével három új férfiági árpádházi vonalat azonosítottak. Erről készült tanulmányukat az iScience-en publikálták. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, gomoly felhők ugyan képződnek, de legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: ...46. Kaláka-fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál. Június 25-én.

0: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: keresztényélet.hu.
2: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
4: Reklámot hallottak.
5: Indul az iránytű.
6: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
7: Sziasztok!
8: Sziasztok!
5: Sziasztok!
9: Sok szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Ma folytatjuk beszélgetésünket a második Észak-Magyarországi Cserkészkerület korábbi elnökével, Jernei Péterrel, értékekről, élményekről, vezetőképzőről és hasznos tudásokról is beszélgetünk, amiket a mozgalom adhat. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Gyertei Péter cserkészvezetőt köszöntöm szeretettel újra a stúdióban. Szervusz Péter!
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Az előző részből kiderült pénteken, hogy új vezetése van a cserkészetnek, és ezt a 31 évet, amiről beszélgettünk, ezt elég nehéz összefoglalni, és a legfontosabb állomásokat megállapítani, vagy kiemelni, de néhány nagyon fontos momentumot ebből a 31 évből, a kedvenc részeidet, mik voltak a legnagyobb élmények ebből a 31 évből a cserkészettel kapcsolatban?
1: Hú, én nagyon nem szeretek magamról beszélni. Lehet, hogy eljött a pillanat, igen, így, amikor az ember letesz valamit, így 3 évtizedet maga mögött hagy. Azt kezdtem el számolgatni egyébként, hogy ez mennyi önkéntes munkaórának felel meg, és azt számoltam, hogy 1,5 év. Tehát napi 24 órával számítva, tehát hogyha napi 8 órában, akkor az 3-4,5 év napi 8 óra, tehát ezt most ki lehet számolni, hogy az, nem tudom, Ferrari, vagy nem tudom minek az ára, 1,5 év, mint hogyha most elmennék, és 1,5 év múlva visszajönnék a családomhoz.
0: De úgy, hogy éjjel-nappal.
1: Tehát, hogy igen, utána majd találkozunk. Ennyi tábor, rengeteg tábor, külföldi utak, ugye határon túli utak, hétvégi programok, ez mind az ifjúsági és a gyerekekkel, de megérte, tehát egy másodpercig sem bánom. Talán aki hallgatta az előző adást, az hallhatta, hogy milyen sok értéket sikerült átadnunk az utánunk jövő generációnak. Csak mondom, azért nem szeretek magamról beszélni, mert ez nem egy egyszemélyes mozgalom. Nagyon-nagyon nem. Tehát a cserkészvezetők mögött egy hatalmas nagy összefogás és több-több cserkészvezető áll. Jó, nyilván én, mint elnök, ezt reprezentálom, csak azért mondom, hogy abba a hibába nem szeretnék esni, hogy valaki itt a rádióhallgatók közül valaki félreértse, tehát itt én egy közösséget képviselek, és a közösség nevében tudok nyilatkozni és beszélni, ami pedig személy szerint az én 30 éves történeteim közül a legérdekesebbek és a legizgalmasabb. Talán az, hogy kicsit ilyen a lelki oldaláról megközelítve, akkor én még nem nagyon értettem, 91-ben tettem fogadalmat egyébként, 90-től vagyok cserkész, hogy azok az öreg emberek, azok az idős emberek, akik ott alig tudtak már mozogni, nem tudták a fekvőtámaszokat, mi túráztunk, 10 évesen ők meg alig tudtak utánunk jönni, hogy miért akarnak itt cserkészkedni, meg kik ezek, meg tehát jöttek toborozni, meg minél szépen lassan, ahogy idős, ott maradtunk cserkészetben. Tehát eleve azt nem értem, hogy egy idős ember, akkori 60-70-80 évesek bejöttek egy iskolába toborozni, amikor még a cserkészetről azt se tudta senki, hogy eszik-e még itt, vagy isszák, még akkor a úttörő szövetség még működött, még olyan ellenállásban indult minden, hogy csak na. Valahogy azt mondtuk, hogy ez jó, de nem tudom miért, és benn maradtunk a cserkészetbe, és szépen lassan, hogy nőtt be a fejünk lágya, nyilván az idős cserkészek is egyre többet, egyre jobban megnyíltak felénk, és egy életút kerekedett ki minden öreg cserkész mögött, akik 1948-ban akaratuk ellenére megszüntették a cserkészetet, és akkor ők fogadalmat tettek az összes magyar cserkészvezető, a kommunista diktatúra

az életüket áldozták a cserkészet eszméje. Nyilván a cserkészet az egy forma a teljes élet felé, de hogy a fiatalokért. Egyszerűen, mindenki borsózik át. És ezek az emberek indítottak a cserkész vezetői utakon, tehát ez egy nagyon meghatározó élmény azóta is. Sajnos ezeket az időseket már elvesztettük, már elhunytak, már nincsenek közöttük, úgyhogy mi igyekszünk átvenni az ő szerepüket, de hát a közelükben nem érünk, hát azok fantasztikus emberek voltak, elképesztő értékes emberek. Végtelenül sajnálom, hogy ilyen rövid egy élet, de hát most a kicsit a vidámabb dolgra térve, a legelső nagyon meghatározó élményem az volt, amikor egy velszi cserkészvezető egy újonnan alakult cserkész szövetségbe azt mondta, hogy na, ő most velszi külügyi vezetőként eljön ide Miskolcra, rábökött Magyarországon a térképre, és azt mondja, hogy Miskolc az gyakorlatilag velünk van. Úgyhogy az LMP Jones volt az, aki még akkor, az a lényeg, hogy Miskolcra jött, és egy olyan felfedező túrát szervezett és toborzott innen Miskolcról, hogy Velszben egy vándortábor, tulajdonképpen egy ilyen, az a neve, hogy Explorer Belt Expedition, ez egy felfedező öv, 180 kilométert kellett 10 nap alatt legyalogolni, és különböző feladatokat kellett elvégezni, és elképesztő sok barátságra tettünk szert, és azóta több-több ilyen túrát szerveztünk, és utána nem mint részvevő, hanem már vezető, és ezzel a bizonyos LMP Jones-szal nagyon sokáig tartottuk a kapcsolatot, és ez a velszi magyar, vagy más velszi miskolci kapcsolat, ez egy nagyon-nagyon erős kapcsolat volt, úgy azt kell, hogy mondjam, hogy Velszet, tehát a legapróbb kavicsig megismertük. Úgyhogy ez egy 18-19 évesen, ez egy nagyon meghatározó élmény volt. A nemzetközi dzsemborik, a nemzetközi találkozók, ugye 4 évenként van világdzsemborim, én Chilében voltam, az egy fantasztikus élmény volt, majd a következő évben pedig Mexikóban, ez is egy nemzetközi tábor volt, mind a kettőt, vagy az egyikben részvevő voltam, a mexikói, azt pedig vezettem, ami azért volt nagy szám, mert az a 18 év felettieknek a, úgy hívják, hogy kószák, kósza dzsembori, azelőtt, ez 2000-ben volt, még magyar kontingens, még soha nem utazott el ilyen táborban, úgyhogy az is egy nagy szervezés volt, ugye, nem tudja senki, hogy egyetlen anyagiak, ki honnan tudja összeszedni, hát én mindig szponzoroktól szedtük össze a forrást, és az a sok-sok nyári tábor az egy meghatározó élmény. Ilyen extrém kiruccanások, azt mondtuk, hogy most van a leghidegebb mínusz 20, akkor menjünk ki a bükkbe sátrazni. És végül is kiderült, hogy nem mínusz 20 volt, hanem mínusz 22, tehát én ezt nem tudom, hogy éltük túl, de fantasztikus volt, és ezt többször is eljátszottuk, mi már pedig edzésbe akarunk maradni, és természetesen túrával együtt, ahogy ilyenkor kell, hátizsákkal, sátorra, két hálózsákkal, stb. Szóval ilyen élményekből millió van, és ami pedig egy nagy feladat volt még, hogy 15 éven keresztül szerveztem azt a vezetőképző tábort, ami a fiataloknak a képzését jelenti, ez a bizonyos vezetőképzés, tehát az a 14-18 éves fiatal jön hozzánk, aki azt mondja, hogy a következő pár évben őrsöt szeretne vezetni, és azt a 6-8-10 fiatal srácot, lányt fogja is tápolgatni, gyakorlatilag lesz 6-8-10 kis gyermeke, kis testvére, és őket neveli, irányítja, túráznak, táboroznak, és hétről hétre újabb és újabb ismereteket ad át számukra. Úgyhogy ez a vezetőképzése számomra is nagyon sok plusz tudást jelentett, és mindaz, amiről most beszélünk egyébként, az embernek a civil életére is nagyon-nagyon nagy befolyással van, tehát emberek előtt megjelenni, vagy egyáltalán hazamenni, és egy-egy problémát megoldani, balesetet szenved valaki, le kell vágni egy faágat, vagy nem tudom, tüzet gyújtani a semmi közepén, zuhog az eső, hogy lehet tüzet gyújtani, hogy lehet menedéket építeni, meg kell egy, mit tudom én, utánfutóhoz kötelet kötni, csak készített, hogy az kis ujjból kirázza, vagy hogy kell tájékozódni éjszaka, vagy nappal, iránytű nélkül, szóval, na, hát ezt hajnalig soratnám, mennyi cserkész tudás van az ember fejében,
Na hát ezt adja át egy őrsvezető, meg egy felnőtt vezető.

0: és utána természetesen az ősvezetés után pedig tiszti, segédtiszti képzés van, tehát azok belülük lesz majd a parancsnok, egy cselekész csapatnak a parancsnoka, vagy egy elnök, országos vagy kerületi elnök. Ami még egy nagyon meghatározó volt az elmúlt 30 évemből, az pedig egy nagyon szép projekt, ami egy első világháborús temetőnek a rekonstrukciója volt. Bármilyen furcsán hangzik, ez 15 éven keresztül tartott. Itt Miskolcon, a Tetemváron, a Deszka templomtól nem messze, van egy hősök temetőjének hiszi mindenki, de még tovább egy picit arrébb, egy első világháborús emlékmű. Amikor ezek az öreg cselekészek, akiről beszéltem, akik elindították a cselekész mozgalmat, voltunk 13-14 évesek, először kivittek ide a Miskolci Tetemvára, pár darab sarlóval, lenyirogattuk, lesarlóztuk, hát jó, hogy nem vágtuk a saját lábunkba, hát olyan kicsik voltunk. Gyertyát gyújtottunk és hazamentünk, nem tudtuk, hogy mi ez, miért. Csak láttuk, hogy ott van három darab sír, meg egy emlékmű, első világháború. Jó, értettük, ilyen teljesen kiolvashatatlan nevek, meg nem is magyar nevek voltak, hogy miért kellett nekünk idejönni, nem tudtuk. Aztán, hát nem is nagyon mertek még akkor beszélni az öreg cselekészekről. Ne felejtsük el, még 91-ben itt a szovjet hadsereg még itt volt, tehát akkor vonultak ki. És utána sem nyíltak nagyon meg egyébként, és már felnőtt feje, ugye történészek, stb. Lettek ugye az egykori fiatal cselekészekből. Visszamentünk, és akkor döbbentünk rá, hogy ez egy katonai temető. Ez egy komplett katonai temető, és az a pár darab sír, ami ott van, az nem annyi van, hanem sokkal több, de senki nem tudta, hogy mennyi. Még az ott élők sem. Sejtemük sem nem volt. Se levéltári, semmilyen anyag, se kataszter, se a honvédségnek, semmilyen anyaga nem volt. Se a városgazdának, semmi. Na, akkor elkezdtük ezt. Menjünk el, tárjuk fel. Haladtunk 5 métert, hát olyan sűrű gaz volt, hogy ezt nem gaz volt, egy erdő. Tehát szó szerint akác erdő, tehát ilyen kar vastagságú akác. Hát ott már azt, mint kiderült, 45 óta senki nem gondozza. Tehát ott ugye szépen mondom, ez első világháborús temető, Trianon előtt, Nagy Magyarország, minden nemzetnek ott van, ugye a királyi honvédségnek a hősi halottjai, hát azt el kellett felejteni, hát azt nyilván feledésre volt ítélve. Kimentünk a második alkalommal, újabb és újabb sírok kerültek elő. Kimentünk a harmadik alkalommal, 1 év, 2 év, 3 év, és 10, 20, 30, 40, 50, 650 sírt tártunk fel. 650-et. Volt olyan sírkő, ami a föld alatt volt, nem tudom, most nem akarok métereket mondani, de nagyon-nagyon mélyen. És ezt rekultiváltuk, rendbehoztuk, kiástuk, letisztítottuk a sírköveket, megpróbáltuk valahogy kideríteni, ahol már nem volt olvasható, különböző technikákkal, hogy mi lehetett odaírva. Aztán felkértünk egy történészt, a cselekészvezetőt, és ő pedig elkezdett ez alapján már kutatni, és végül az egész temetőnek a történetét felkikutattuk, és az ott elhunyt ősi halottaknak is a történetét, amiből pedig egy könyvet is készítettünk, tehát ez a könyv zárta le 15 évét ennek a munkának, és még a akkori városvezetés, amit Kriszi Ákos úr ideje alatt pedig a honvédséggel kötött együttműködés keretén belül gyönyörűen megújította azt a temetőt, mi adtuk át nyilván a sírkatasztert. Addig egy blogot vezettem, és minden alkalommal elmondtam, hogy miért van az, hogy második világháborús amerikai katonai temetők Magyarországon olyan gyönyörű állapotban vannak, hogy köröm csipesszel, köröm ollóval vágják a füvet, bár nem sok amerikai katonatemető van, de amerre jártam, gyönyörű állapotban van, nyilván az Amerikai Egyesült Államok, nyilván az itteni nagykövetséggel odafigyelt. Most már elértünk oda, hogy a magyar honvédek sírja is gyönyörű, szépen rendben vannak tartva, de addig nem volt így. Szóval ez is egy nagyon szép történet az elmúlt 30 évből, és én azt gondolom, hogy még lesz sok ilyen történet, csak már nem mint elnökként, hanem mint háttérben a cselekészetet és a fiatal elnökséget háttérből támogató cselekészvezetőként.
1: Zene után folytatjuk.

0: Gyernei Péterrel, cserkészvezetővel beszélgetek. 30 évről, 31 évről beszélgetünk. Generációváltás volt a vezetésben, de gondolom a gyermekeik vagy a gyermekek is jönnek a cserkészetbe, tehát ott is megfigyelhető egy folyamatosság az utánpótlásban, ugye?
1: Igen. Tehát alapvetően a cserkészetre nagy igény van, tehát ezt szoktam mondani, hogy ha most lenne 10 cserkészvezetőnk, aki csapatot szeretnének alakítani, akkor 10 helyen lenne, tehát ha nem is napi szinten, de rendszeresen kapunk iskoláktól, ilyen-olyan szervezetektől, önkormányzatoktól megkeresés, hogy úgy szeretnének cserkész csapatot beindítani, hiszen az jó a településnek, jó a közösségnek, jó a fiataloknak, nem tudják már a fiatalokat megszólítani semmilyen formában sem, még az egyedüli kapocs a fiatalokkal az az iskola, oktatási intézmény, azon kívül semmilyen kapocs nincs. Tehát bárki el akar érni a fiatalokat, csak és kizárólag az oktatási rendszeren keresztül tudja, illetve még hát túl sok mozgalmat, a ifjúsági mozgalmat a cserkészeten kívül nem nagyon tudnék elmondani, ami egy országos lefedettség és egy országos nagy mozgalom. De igen, tehát nyilván a cserkészvezetőknek a gyerekei is érdeklődnek és cserkészek lesznek, meg követik a cserkészet eszmét, de nagyon vicces volt, mikor az én első gyermekem megszületett nyáron, de hát jött a vezetőképző tábor, amit vezettem, hát az mindig úgy megy, hogy ugye már a helyszínt, ezek mindig nomád táborok egyébként, tehát az erdő közepén egy szem forrás van, és akkor ennyi, mármint hogy a ivóvíz, ugye az a forrás biztosítja az ivóvizet, de hát ki kellett menni még a táborba szállás előtt egy-két héttel. Na, mi legyen, mondta a feleségem, hogy jó, hogy velünk jön. Ugye a 3 hetes gyereket felkötötte a kendőbe a hátára, és ott pedig egy uazzal, egy nyitott tetőparancsnoki uazzal pedig bejártuk a terepet, ők hátul, szóval nagyon vicces volt, úgyhogy ez a, nem tudom mi a szokás, ez a hány hetes gyermekágyi, nem tudom, az nekünk az nem volt meg, de hát azóta is maga egészséges egyébként, azt se tudja, hogy néz ki a gyerekorvosa, pedig 14 éves, szóval hogy persze, tehát ahogy mondtam is, a vezetés elsősorban példa, tehát azt látják a fiatalok, hogy a cserkészvezetőjükre fel lehet nézni, vagányak és kortársak egyébként, tehát a legjobb cserkészvezető az kortárs, az őrsöket azért vezetik kortárs vezetők, őrsvezetők, mert egy 13-12 éves fiatal nem fog nem egy 50 évesre, egy 25 évesre se úgy hallgatni, mint egy 16-17 évesre, aki manapság már az is egy nagy gap egyébként, nagy korosztályi, szépen mondva, egy űr, de még mindig közelebb van hozzájuk, hogy mi az, amiben vannak, kommunikáció, mi az, ami őket foglalkoztatja, és mik azok a módszertani elemek, amivel őket meg lehet szólítani. És hát tulajdonképpen amiben vagyunk, és amiben egy picit gyengébb lábunkon állunk, hogy tudunk-e cserkészvezetőket toborozni, tudunk-e olyan elhivatott, tetrekész pedagógusokat, felnőtt embereket, bárkit toborozni, vagy fiatalokat, akik cserkészvezetőként állnak mögénk, és ezt a szép ifjúságnevelő mozgalmat segítik. Sok jó példa van mögöttünk, hogy felnőtt emberként, például szerencsén egy ilyen cserkész csapat, felnőtt emberként azt mondta a rendőr ezredes úr, hogy ez egy olyan fantasztikus mozgalom, meg látja, hogy milyen érték van benne, és a fiatalokat így meg lehet szólítani, és olyan értékeket átadni, hogy ő felnőtt fejjel mondta, hogy cserkész lesz, és elvégzett egy vezetőképzés, egy nagyon-nagyon aktív csapatot vezet, úgyhogy ilyen is van, nem csak olyan, hogy az ember 8 évesen kezdi, és 100 évesen hagyja abba, vagy még talán akkor sem, hanem valaki felnőtt fejjel lép be, és akkor érez hivatást.
0: Mondjuk elérhetőségeket, akár felhívásként is, hogyha valaki kedvet kapott, vagy kedvet érez, hogy ebbe a mozgalomba vagy becsatlakozzon, vagy folytassa, és vezetőként folytassa, akkor hogy és hol keressen titeket?
1: Igen, én a szülőket is csak motiválni tudom Egerben, Miskolcon, Borsodban, Heves megyében, hogy keresse fel a hozzá első legközelebbi cserkész csapatot, higgyék el, hogy a cserkészet egy nagyon értékes mozgalom.
0: Főleg ebben a digitális korban nagyon hasznos tud
1: abszolút
0: lenni.
1: Abszolút, igen. Tehát a cserkészet lassan már mondhatjuk digitális detox is, de hát egy nagyon, nagyon értékes ifjúsági mozgalom. Én azt gondolom, hogy a visszajelzések alapján, és az összes szülő azt mondja, hogy akinek cserkész a gyereke, hogy egészen másképp viselkedik, mint egy nem cserkész gyerek. Az, hogy hogyan kell otthon megkenni a vagyas kenyeret, ez nem probléma egy cserkésznek. Egyszerű elérhetőséget mondok, nem kezdek el telefonszámot, meg Facebookot, cserkész.hu. Ez a központ központi e-mail címe Magyar Cserkész Szövetségnek, és onnan pedig már meg lehet találni minket itt Borsod Heves megyében, a második cserkészkerületet, tehát cserkész.hu. Mindenki legyen cserkész, higgyék el, ez egy nagyon-nagyon jó ifjúságnevelő mozgalom.
0: Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm a lehetőséget.
2: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Jernei Péter cserkészvezetővel beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
3: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bechstein a Kisbojtár álma című mesét, melyet Tóth Levente olvas fel.
2: A Kisbojtár álma. Volt egyszer egy parasztember, szegény volt, mint a templom egere, elszegődött hát pásztornak. Kicsiny volt a családja, feleségével éldegélt, meg egy szem fiával. Az öreg pásztor korán munkára fogta a fiát, megtanította, hogyan kell vigyázni a nyájra, s rá is bízta hamarosan a juhokat. Attól fogva a kisbojtár járt a nyájjal, apja pedig elment vesszőt vágni, kosarat fonni, hogy azzal is keressen néhány garaskát. Vidáman legeltette a nyájat a kisbojtár hegyről völgybe, völgyből dombra, fütyörészet vagy énekelgetett, s hegykén pattogtatta ostorát. Gyorsan telt az idő. Amikor delelőn állt a nap, elhevert a fűben, megeszegette kenyerét, ivott rá a forrás vizéből, utána aludt egy keveset, aztán tovább terelte nyáját. Úgy érezte, meg van elégedve a sorsával. Egy napon megint lehevert déli pihenőre egy árnyas fa tövében. Elaludt, és csodálatos álmot látott. Azt álmodta, hogy messze útra kelt, s egyszer csak csengést, pengést hall, mintha aranyakat szórna valaki a földre, aztán hatalmas dörgést, morgást, mintha ágyúk dörögnének, aztán óriási fegyveres sereg veszi körül, katonák fegyvere villog, aranyos dolmánya csillog, és ő a vezérük. Ment, ment álmában egyre följebb, mintha magas oromra kapaszkodott volna. Amikor fölért, két fényes királyi trón várta az ormon. Az egyikre őt ültették, a másikon egyszer csak ott termett egy szépséges hajadon. Aztán pedig egy hang szólalt meg mellette, és azt mondta, te vagy a burkusok királya. Abban a szempillantásban fölébredt a kisbojtár, és tovább terelte a nyáját. Egyre csak csodálatos álma járt az eszében. Hazament este, ott ültek a szülei a küszöbön, és fűzve szőből kosarat fonogattak. Melléjük telepedett a fiú, és segített nekik. Elbeszélte rendre az álmát, aztán így szólt. Ha még egyszer ezt álmodom, felkerekedem is, elmegyek Burkus országba, meglátom, király leszek-e.
3: Bolond beszéd, korholta az apja.
2: Az anyja pedig álmélkodva mondogatta. Burkus ország királya, Burkus ország királya, s hitetlenkedve csúválta a fejét. Másnap, amikor delelőn állt a nap, lehevert megint a kisbojtár az árnyas fa tövébe, és csodák csodája, megint hajszára ugyanazt álmodta, mint előző nap. Alig várta, hogy beesteledjék, hazaszaladt, hogy készülődjön az útra. Elmondta az üleinek, hogy megint azt az álmot látta, s így szólt. Ha harmadszor is ezt álmodom, bizony útra kelek, megkeresem azt a burkus országot. Harmadnap megint csak elnyomta az álom a fa árnyékában, s harmadszor is azt álmodta szóról szóra, amit előző két nap. Amikor kinyitotta a szemét, nem sokat gondolkozott, fogta a tarisznyáját meg az ostorát, összeterelte a nyájat, s elindult nyomban hazafelé. Akik látták, nevették, hogy fényes nappal hazahajtja a juhait, csúfolódtak vele. Álmosak már a juhait, messze még az este! Hanem a kisbojtár nem törődött velük, nem hajlott a szülei szavára se. Batyuba kötötte ünneplő ruháját, metszette egy diófaágat, ráakasztotta a batyuját, vállára vetette, s fogta magát, útnak indult. Sietve szedte a lábát, el akart érni még napszálta előtt Burkus országba. Ment, mendegélt, sűrű, rengetegen át vezetett az útja, ott lepte meg a sötétség. Mit tehetett a kisbojtár? Lehevert egy bokor tövébe, batyújára hajtotta a fejét, az volt a párnája. Már majdnem elaludt, amikor egyszer csak megzörrentek az ágak, gallyak ropogtak. Egy sereg ember haladt el a bokor előtt, ahol ő feküdt. Azt gondolta a kisbojtár, hát ha van itt a közelben valami fogadó, oda tartanak éji hálása, akkor én is ott alhatom. Szép csöndesen felkelt, és az emberek után osont. Alig ment a nyomukban egy darabon, világosságot látott a fák között. Egy házikó állt a rengeteg kellős közepén. Bezörgettek az emberek, a gazda ajtót nyitott nekik. Besurrant észrevétlen a kisbojtár is a házikó gyéren világított szobájába. Szalmanyalábok, pokrócok hevertek a földön. Úgy látszik, már várták az embereket éjjeli szállásra. A kisbojtár megbújt egy rakás szalma alatt és fülelt. Sejtette már, mert szemfüles ifjú volt, hogy azok az emberek haramiák, s a házikó gazdája a vezérük. Leheveredtek a rablók a szalmára, a vezérük pedig közébük ült, s így szólt hozzájuk. No, hűséges cimborái, mondjátok el rendre, ki merre járt, mit végzett ezen a napon? Felállt egy fekete szakállas, nyakigláb ember, és azt mondta. Na, én, kedves vezérünk, egy csodálatos bőrnadrágot loptam ma egy gazdag nemes embertől. Két zsebe van a nadrágnak, s ha a zsebeket kifordítják és jól megrázzák, egy halom arany gurul ki belőlük. De rég dolgot műveltél, dicsérte meg a haramia vezér. Felállt egy másik és jelentette. Én egy tábornok háromszögletű kalapját loptam el ma. Ha azt a kalapot megfordítja valaki a fején, mind a három csücskéből 1000 ágyú dördül el. Becsületedre válik, mondta a vezér. Felállt a harmadik haramia. Én egy lovaktól varázserejű kardot loptam. Ha annak a kardnak hegyét beszúrják a földbe, abban a szempillantásban egy regiment katona nő ki a földből. Ügyes legény vagy, dicsérte a haramia vezér. A negyedik haramia azt jelentette. Én egy alvó utasember csizmáját loptam el, nem közönséges csizma ez, 7 mérföldet lép egyszerre. Ez már tetszik, mondta elégedetten a vezér. Most pedig akasszátok a szögre a cókmókotokat, egyetek, igyatok. A rablók ettek, ittak, aztán lefeküdtek, s úgy aludtak, mint a bunda. Amikor minden elcsöndesedett, a kisbojtár előbújt a szalmából, gyorsan fölhúzta a bőrnadrágot, fejébe nyomta a háromszögletű kalapot, derekára csatolta a kardot, fölrántotta a 7 mérföldes csizmát, aztán kiosont a házból. Odakinn a csodálatos csizma mindjárt megmutatta, mit tud. 7 mérföldes léptekkel röpítette a legénykét, s alig egyet-kettőt pillantott a kisbojtár, megérkezett Burkusország fővárosába. Megkérdezte az első szembejövőt, merre van a város legpompásabb fogadója, de az így felelt. Mit keresnél te ott, te kis ágról szakadt? Gazdag uraknak való az a fogadó, nem neked. De amikor egy fényes arany nyomta a markát, mindjárt másképp beszélt és elvezette a legénykét a legpompásabb fogadóba. Ott a kisbojtár kinyittatta a legszebbik szobát, behívatta a fogadós gazdát és megkérdezte tőle. Mi újság a várostokban? Azt felelte a gazda. Uraságod biztos a messze földről érkezett, különben hallotta volna, hogy a királyunk háborúra készül, sereget gyűjt, mert erős ellenség támad az országunkra. Talán uraságod is be akar állni a király seregébe? Bizony be, felelte a kisbojtár, s felragyogott az arca. Amikor a fogadós kiment, kirázott egy halom aranyat a bőrnadrág zsebéből, aztán elment, pompás ruhát és fegyvert vásárolt, felöltözött szépen, s elindult a király palotájába. Amikor a kapuján belépett, szépsége szép hajadont pillantott meg. Összesúgtak mögötte az udvari emberek. A király kisasszony! Rajta felette a szemét a kisbojtár a szép teremtésen, nyomban szívébe zárta. Aztán megjelent a király előtt, s nagy bátran így beszélt. Uram, királyom, szeretnék beállni seregedbe. Jó hasznomat látnád a háborúban. Katonáim legyőzik majd az erős ellenséget. Jutalmul csak egyet kérek érte. Add hozzám feleségül szépséges lányodat. Megteszed-e, uram, királyom? Tetszett a királynak a bátor beszéd, azt felelte. Nem bánom, ha győztesen térsz vissza a csatából, tiéd a lányom, s vele a trónom is. Kiment a kisbojtár a széles mezőre, beleszúrta kardja hegyét a földbe egyszer, kétszer, sokszor, s abban a szempillantásban roppant hadsereg termett körülötte pompás lovakon, állik fegyverben. Ott állt az élükön a kisbojtár, gyönyörű paripán, csak úgy tündökölt a ló aranyos szerszámja. Megcsapta a lovát a legényke, és serege élén nekiugrott az ellenségnek. Megfordította a fején háromszögletű kalapját, s megdördültek az ágyúk, futott az ellenség, vissza se nézett. Véget ért az ütközet hamarosan, s a kisbojtár győzelmi lobogókkal tért vissza a fővárosba. A király kisasszonynak tetszett a bátor legény, aki megszabadította az országot az ellenségtől, a király pedig megtartotta a szavát, s a kisbojtár lakodalmat ült a szép királylánnyal, s követte ipa urát a trónon.
3: fényes lakodalmat csaptak. Volt vígasság, dínom-dánom, majd kirúgták a ház oldalát. Csak a kisbojtár törte erősen a fejét. Gondolkozott valamint, végül azt mondta ifjú hitvesének.
2: Meg kell mondanom az igazságot, kedves feleségem. Szegény legény voltam, bojtár gyerek mielőtt királyi sorba kerültem. A szüleim most is szűkölködnek, elhoznám őket a palotába, hadd éljenek gondtalanul öreg napjaikra. Beleegyezele.
3: Beleegyezett az ifjú királyné, hogy ne egyezett volna. Felhúzta akkor a kisbojtár, vagyis az ifjú király a hétmérföldes csizmát, s hazaindult a szülőföldjére. Útközben visszaadta a nemes embernek a bőrnadrágot, a tábornoknak a háromszögletű kalapját, a lovagnak a kardját, csak a hétmérföldes csizmát tartotta meg, mert szüksége volt rá. Egy hercegséget ajándékozott érte kárpótlásul a gazdájának. Volt nagy öröm, amikor a szülei megtudták, hogy beteljesedett a fiúk álma. Burkus ország királya lett. Oda költöztek a királyi palotába, s attól fogva nem láttak szükséget semmiben. A kisbojtár király pedig boldogan élt szépséges feleségével. Talán még ma is élnek, ha meg nem halnak.
1: Ma este Bechstein a Kisbojtár álma című mesét hallottátok, melyet Tóth Levente olvasott fel nektek. Jó éjszakát kívánunk!
0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
4: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Máté evangéliumának 10. fejezetének 26. és 27. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Szent Máté evangéliumának 10. fejezete a 12 kiválasztásával kezdődik. Jézus kiválasztja és magához hívja a 12 tanítványát, a 12 apostolt. Az első 4 versben olvashatunk erről, és tanulhatjuk meg az apostolok neveit is. És azt is jó, ha elménkbe és szívünkbe véssük, hogy ezeknek az apostoloknak a kiválasztása azt jelenti, hogy olyan férfiakat hív magához Jézus, akik vele és egymással lelki közösségben vannak. Ez tehát az apostoli közösség, az apostoli kollégium születése. Például bármennyire is tiszteljük Pál apostolt vagy Barnabást, ők nem tartoznak a 12-be, az apostoli kollégiumba. Tisztelt rádióhallgatók, most idézzük az 5. verstől a 7. versig terjedő részt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, a pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, és szamaritánus városba ne lépjetek be. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, elközelgett a mennyek országa. A Mester Jézus tehát kifejezetten megtiltja övéinek a nem zsidó területeken való munkálkodást. A hangsúlyt arra helyezi, hogy az ószövetségi választott nép legyen alkalmas eszköz és közvetítő a többi népek számára. Felelősségről van itt tehát elsősorban szó, és nem kiváltságról, vagy diszkriminációról, a többi népek hátrányos megkülönböztetéséről. Vagyis a választott népnek, a zsidóságnak be kell tudni tölteni üdrendi szerepét, üdvösségtörténeti feladatát, Isten üzenetét, akaratát hitelesen kell átadnia a többi népek és nemzetek minden ember számára. A tanítványok tehát nagyon fajsúlyos, komoly feladatot kapnak, utasításokat, amelyeket teljesíteniük kell. Küldetésük van. Az apostol görög eredetű szó küldöttet jelenti.

Tisztelt rádióhallgatók! Jézus a mester bátor tanúságtételre, hitvallásra küldi az apostolait. Idézet következik a 16. verstől. Íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. De óvakodjatok az emberektől, mert átadnak benneteket a törvényszékeknek, és zsinagógáikban megkorbácsolnak majd titeket. Helytartókhoz és királyokhoz hurcolnak benneteket miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy hogyan vagy mit beszéljetek, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke az, aki beszél általatok. Akkor haláradja majd a testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és halára juttatják őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki kitart mindvégig, az üdvözül. Amikor az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Mert bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az emberfia. Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan lesz, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház urát Beelzebulnak nevezték, mennyivel inkább a háza népét. És itt jön, tisztelt rádióhallgatók, elmélkedésünk szakasza, de a kontextus, a szöveg összefüggés különösen is fontos megítélésem szerint, ezért is volt ez a hosszabb lélegzetű idézet. Így hangzik tehát elmélkedésünk mostani helye. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódnék, amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. És amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Arra bátorítja a tanítványait, az apostolait elsősorban, de mindenkit, minket is mai apostolait, hogy a titokban kapott tanításokat, az igazságot vagy az üzenetet ne tartsuk meg magunknak, hanem nyíltan mindenki számára hallhatóan tárjuk a nyilvánosság elé. Miért is mondja a mester és úr, hogy amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. A háztetőnek van egy szimbolikája, egy fontos jelkép szerepe. Az ókori Izraelben a háztetők laposak voltak, Palesztinában, és közösségi térként, magaslati pontként szolgáltak, ahonnan az üzenetek messzire elhallatszottak. Jézus tehát minnyájunknak feladatul, küldetésül adja, hogy bátran valljuk meg az ő üzenetét, evangéliumát, és a lelki életünk, a vele való bensőséges kapcsolatunk abban öltsön testet, hogy bátran hirdetjük, és minél szélesebb körben, különösen a mai világban, hogy egyedül Jézus Krisztus az Úr, egyedül ő tud tartalmas, értelmes és boldog életet adni.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást. A Szentatya a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. Köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közeledést. 14. Leó ezzel egy időben fájdalmasnak nevezte az ukrajnai háborúval kapcsolatos híreket, hangoztatta, hogy a konfliktus tovább bővül, számos ártatlan áldozattal, meggyilkolt segítőkkel, templomokkal és a kulturális örökségi helyszínekkel, amelyeket lángok pusztítanak el. A pápa többek között a világörökséghez tartozó kijevi Pecselszki Lavrakolostor részét képező Nagy Boldogasszony templomra utalt, amely orosz támadást célpontjává vált. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, közölte Magyar Péter a Facebookon. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, írta a miniszterelnök. Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlamentülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyekről szerinte tárgyalni kell. Ezek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításai, a médiatörvény, felsőoktatási, családügyi, kulturális tárgyú javaslatok, a szlovák-magyar energiavezetékek ügye, a gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok kérdése, valamint a vizsgálóbizottságokról és egyes házszabályi rendelkezésekről szóló javaslat. Az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel január 1-ére történő elhalasztását javasolják a Tiszapárt országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. Az indoklás szerint ez a további szakmai adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges. Miután megállapodott a tagállamokkal erről, az Európai Parlament megszavazta az uniós migrációs szabályok szigorítását. Ez többek között lehetőséget adna a tagállamoknak visszaküldési központok létrehozására, miközben újabb eszközöket kapnának a tagállamok a kiutasított illegális bevándorlók kitoloncolásának valódi végrehajtására. A rendeletjavaslatot az úgynevezett Venezuela koalíció támogatta, azaz a Tiszapártot és sorai között tudó jobb-közép kereszténydemokrata Európai Néppárt is, a tőle jobbra álló frakciókkal, a részint Orbán Viktor ex-miniszterelnök által alapított Patrióták az Európáért, az ECR, valamint a Mi Hazánk egyszem EP képviselőit is tagjai között tudó Szuverén Nemzetek Európája képviselőivel szavazták meg együtt. A Tiszapárt, a Fidesz-KDNP, valamint a Mi Hazánk delegációi tehát támogatták, még a DK ellenezte a javaslatot. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az ügyészség leszögezte, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. A pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a NAV kijelölése jogszerű volt, az akcióról pedig csak utólag szereztek tudomást, tudatták. Hiába a magyarországi választási vereség, a patrióta erők előretörése folytatódik Európában, mondta Orbán Viktor a Fidesz elnöke, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli képviseletén. A választási vereség utáni első külföldi útja a Patrióták Európáért csoport találkozójára vezetett, ahol ismét kijelentette, Brüsszelt meg kell reformálni. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. A régiós átlaghoz képest a KSH adatai alapján a védett ár bevezetése után a benzin és a gázolaj átlagára is alacsonyabb volt itthon, június 8-a óta viszont már olcsóbb lett a közép-európai átlag. A szokásosnál 2 héttel korábban kezdődött meg az idei aratás. Az ország több térségében már javában vágják az őszi árpát, miközben a szakemberek az Alföldön gyenge, a Dunántúlon pedig legfeljebb közepes termésre számítanak. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Petőházi Tamás szerint a klímaváltozás hatásai ma már nem csak az Alföldön, hanem a hagyományosan kedvezőbb adottságú dunántúli térségekben is egyre erősebben érezhetők. Végül az időjárásról. Sokat csüt majd a nap, gomoly felhők ugyan képződnek, de legfeljebb elvét alakulhat ki zápor, zivatar. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Az est hangjai.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Debnár Ádám hírszerkesztő, Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Somogyi Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként Móra Ferenc a Rabember fiai című írásának 6. részét hallgathatják meg Boromissza Dóra előadásában, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban Lékó Tisza Emese óvodapedagógus a hivatásáról és a gyermekek fejlesztését szolgáló foglalkozásokról mesél. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Bari Árpád festőművésszel, orvossal beszélgetünk, majd ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján először Varga Kamil Ferences testvér folytatja sorozatát a rend vértanúiról, majd a konverzációról és a bizalomról emelkedik Kónyákos református lelkész. Az óra második felében Varga Kamil Ferences szerzetessel beszélget Pap Ildikó. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben Medvecki Ádám, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas karmester Val életéről, művészetéről és hitéről. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadásra szól majd Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a hitről beszélget. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink, Móra Ferenc a Rabember fiai című írásának 6. részét Boromissza Dóra előadásában hallják.
3: Tizenegyedik fejezet. A rongyosok. Pár hét alatt mindenfelé megfordult a vizek országában az Isten szigete. Csendes időben a víz sodorta, vitte, máskor a szél hajtotta előre-hátra. S a rabember fiainak nagyon kedvére való volt ez az utazgatás. Legalább megjárták a vízi világnak olyan tartományait is, ahol ember még soha nem járt. Olyan ez, mint egy náttutaj, mondotta Tamás. Azám, azt mondja rá Ádámka, csak az a kár, hogy nem lehet kormányozni. Nem mi megyünk vele oda, ahová akarunk, hanem ő visz bennünket, ahová akar. Az öreg pipitér azonban minden bajra tudott orvosságot. Nem kell félni, kieszeli ő a módját annak is, hogy hogy lehessen parancsolni az Isten szigetének, merre menjen. Mit gondoltok, gyerekek? Kérdezte egyszer az öreg. Nem nagy nekünk ez az ország. Hát, ha eresztenénk bele zselléreket is. Kik lennének azok, öreg pipitér? Hát olyan magatok formájú legénykék, mert ne gondoljátok ám azt, hogy ti rajtatok kívül nincs egyéb gyerek az ecsedi lápon, de bizony egyéb sincs inkább, csak gyerek meg öreg ember. A maga bíró férfi odakint verekszik a törökkel, némettel. S csak ugyan, amikor a part felé verte a szél a szigetet, pipitér megint megfújta a nátkürtöt. Nem sokára jöttek a bujdosok csapatostul, öreg emberek és ifjú legények. No, gyerekek, fordult hozzájuk pipitér, ki akar a hajónkra ülni? Mindenkit fölveszünk az Isten szigetére, aki ráfér, s nem kérünk tőle hajópénzt se. Ajánkozó mindjárt akadt seregestül, ágról szakadt szegény gyerekek, a legtöbbnek se apja, se anyja már. Úgy éltek a nádban szegények, mint az erdei vadak, s nem tudtak hová lenni örömükben, mikor pipitér sorba állítgatta őket a gunyhó előtt. No, fiaim, beveszlek benneteket a rongyos hadseregbe. A zsoldotok ingyen lakás meg ingyen koszt, ott hevertek, ahol akartok, s azt tesztek, amit találtok. De hadakoznotok se kell, csak a szúnyogok ellen. A rongyos hadseregnek nagyon tetszett ez a csataterv. Még azt se bánták, mikor Pipitér nekiállította őket egy kiszáradt nyárfának, hogy gajjazzák le azokat a fákat. No, az hamar megvolt. Akkor aztán Pipitér kiáskálta, szekercivel megfarigcsálta őket, s azt mondta a két szitári gyereknek. No, csirkéim, van már evezőnk. Arra hajtjuk már a szigetünket, amerre nekünk tetszik. Bírjuk is hajtani, mert vagyunk már hozzá elegendően. Most már csak a hadsereggel kell szót érteni. Az azonban egy kis időbe került, míg a rongyos hadsereg összeverődött. Ki a tors közt keresett fészket, ki a fák hegyében, ki a tocsogókon szedte kézzel a csíkot, ki a tisztáson szedrezett. Akinek még egyéb dolga nem akadt, leült a sziget szélére, és lógatta a lábát a vízbe. S ha halacska ütközött hozzá, kacagott, ha sikló csavarodott rá, jajgatott. Mikor aztán glédába álltak a lápi vitézek, Pipitér beszédet intézett hozzájuk. Buzogány helyett tövestül kiszakajtott vadmákot forgatott a kezében, nagyobb tekintély okából. A naplopásnak már most vége legyen, mert abból meg nem élünk. Mától fogva szétosztalak benneteket tizenként a sziget négy sarkára. Minden 10 ember kap 2-2 evezőt, azzal hajtjátok a szigetünket olyankor, mikor a víz nem viszi, vagy a szél nem fújja arra, amerre nekünk tetszik. A főhadisátor lészen az a gúnyhó itt a sziget közepén. Itt lakik a hadnagyotok, Szitári Ádámka, meg a kapitányotok, Szitári Tamás. A generálisságot már csak magamnak tartom. Jó lesz-e így, vitéz katonáim? Pipitér vitéz katonái olyan helyeslő üvöltésbe fogtak, hogy a generális jónak látta mind a két fülét befogni. Ne visítsatok úgy, nem vagytok ti szélkiáltó madarak. Akinek pedig nem tetszik, amit mondtam, az menjen az Isten szigetéről, amerre lát. Dehogy is nem tetszett, dehogy. Ádámka csak annyit mondott, hogy még fejedelmet is kellene választani. Ne félj, szolgám. Kerülhet ide még az is, pislogott rá Pipitér a fél szemével. A nagyobb szitárinak azonban egyre jobban elborult a képe. Mentül vidámabban hancúroztak a többiek, annál hallgatagabb lett ő. Nem törődött vele, ha csapatostul verték is felrejtekén a kócsagot, nem találta már örömét a lábban, pedig az csak most mutatta meg igazán, hogy mit tud. Smaragdtenger ott, ahol víz, paradicsomkert ott, ahol föld. Mi bajod neked, szolgám? Fogta egyszer vallatóra Pipitér a gyereket, mikor behunyt szemmel heverészett egy öreg égerfa tövében. Semmi. Hallgatom, hogy mit beszél a láp. Az is szép mesterség. Érted-e legalább, szolgám? Nagyon. Minden zizzenését, minden fuvallatát. Azt mondja ez mind, hogy haszontalan teremtés

Dének ez a hatalmas végvára valamikor messzire esett a lábtól, de a láb addig dagadozott, növekedett, hogy ebben az időben már a vár nyugati tövét nyalogatta a vizével. Annál nagyobb volt a becsülete az erdélyiek szemében, mert így nem kellett félteni se töröktől, se némettől. Egyik oldalon megvédelmezte a hatalmas mocsár, a másik oldalon válogatott őrsége színejava az erdélyi hadaknak. Az őrség most kint anyázott a lápra néző bástyafalakon, s elállt csodálkozásában szeme szája, ahogy meglátta a város tövében elúszó szigetecskét, s rajta a sok rongyos gyereket. A szigetbeliek is észrevették a katonákat, s Pipitér annál kevélyebben igazgatta hadseregét. Tamás nem is állhatta meg szó nélkül ezt a nagy hősködést. Pipitér, ha a lármánál egyéb nem kellene a hadvezérséghez, mindjárt elfoglalhatnánk Sárvár várát. Az öreg csak nevetett. No, szolgám, elfoglaljuk még azt, ha nem ma, holnap. Aztán a szeme fölé tette széles tenyerét, s úgy pislogott föl a bástyákra. Úgy látom, Buzát uram a sárvári kapitány. Azám, a sárvári kapitány Buzát uram. Tudjátok, az a dupla szájú, aki akármit mond, kétszer mondja. No, hadd lássa meg, micsoda derékvitézek laknak az Isten szigetén. Hát, ha kedve támad velük megismerkedni. Hajrá, fiúk! A rongyosok nekiveselkedtek az evezőknek, s megkerülve egy rekettyés földnyelvet, a sziget elkanyarodott a vár alól. Tamás sóhajtva nézett vissza. Lám, milyen jó azoknak a várbelieknek, azok bizonyosan tudnak valamit az ő édesapjukról. Aztán odaállt Pipitér elé, aki kimelegedve a nagy hadvezérkedésben egy üres nátszálon nagyokat szítta a lápvizéből. Hallod-e, Pipitér? Kérdeznék én tőled valamit. Hallom, szolgám, hallom, intett vissza az öreg a fejével. Szólni még nem szólhatott, mert most kortyolgatta a legjobb ízűt. Hadsereg, katonásdi, csavargás előre-hátra, naplopás hónapszámra. Mi szándékod van neked ezzel a sok bóhósággal, öreg Pipitér? Pipitér kivette a szájából a nádat, s megkínálta vele Tamást. Olyan hideges szolgám, mint a jég. Beleütött volna a fogamba, ha ki nem hullott volna régen. Próbáld csak, ha nem hiszed. Tamás haragosan hajította el a nádat. Nem értelek téged, öreg ember. Miért hoztál bennünket ide a vizek sivatagába, ahol csak úgy el vagyunk temetve, mint édesapánk apafi tömlöcében? Látod, nem jobb lett volna, ha eresztesz bennünket a magunk útján. Azóta rég megszabadítottuk volna az apánkat. Vagy rég elvesztettétek volna magatokkal együtt, vágott közbe az öreg, és sajnálkozva csóválta ősz fejét. No, szolgám, majd megbánod, hogy nem ittál ebből a fölséges vízből. Egészen megfiatalodtam tőle. Kiállnék birkozni akár veled is, vitéz kapitányom. Nem ért semmit a tréfálkozás. Tamás föl nem derült tőle. Járathatod én tőlem az eszed, öreg ember, gondolta magába. Azért reggel, ha partot érünk, mégiscsak elmegyek én innen, s vissza se jövök többet, hanem az édesapámmal. Addig pedig azzal mulatta magát, hogy a sziget közepén keresett valami sűrűséget, oda bevette magát, s a nadálytővirágok lila koronás fejét ütögette le egy kőris fagallyal. Pipitér mosolyogva nézett utána. Korán kellene akkor fölkelned, hogy a tivén szolgátok eszén túljárhass, mormogta magában, s elment Ádámkát megkeresni. Nem nagyon kellett ugyan keresni, mert ott feküdt a hosszú sejmű pázsitban a gunyhó előtt, s arcával a két karjára borulva úgy zokogott, hogy a legöregebb sirály se tud különben. Mi lelt, kis szöszkém, térdelt melléje ilyetten Pipitér, tán te is meguntad már az Isten kertjét. Tán jobb szeretnél a piszlicár kertjében kergetőzni. Kivel, no? Hadd találjam ki. Az Ilucival vagy a Murmuccal? A gyerek fölemelte a fejét, s elelcsukló szóval rebegte. Pipitér, az elébb láttam. Láttam egy sólyó madarat. Pipitér, Pipitér, édes Pipitér, szeretnék az édesapámhoz menni. Elmegyünk, kis szőszkém, el.
mondta megindultan az öreg,

Végig-végig simogatta a gyerek elkócosodott, hosszú fürtjeit. S úgy elkomolyodott ő maga is, hogy többet egész nap nem esett neki jól a tréfa. Este megakasztották a szigetet valami zátonyban, s az öreg rögtön takarodót parancsolt. Ő maga azonban nem nyugodott le. Sokáig tetvett, szöszmötélt kint a holdvilágos nyári éjszakában, s mikor bement a gunyhóba, megállott a két gyerek vackánál. Sokáig nézte őket, ahogy összeölelkezve aludtak. Tamás még most is dacosan összeszorított ajkakkal, Ádámka még most is sírásra görbült szájjal. Nézte-nézte őket, aztán legugolt melléjük, s utoljára megcsókolta a napsütötte, evezőtörte barna kezüket. Előbb Tamásét, aztán az Ádámkájét. Másnap reggel még a dobos gémsevert ébresztőt, mikor Tamás már talpra ugrott. Az álomméz ugyan össze-összehúzta még a pilláit, de hogy megbuktatta a fejét vagy háromszor a lábkútban, egyszerre neki frissült. Összecsókolta az édesen alvó Ádámkát, betakargatta a gyékény paplannal, mert hűvös hajnali szellőcske lengedezett, s neki indult a világnak, amelyikben olyan régen nem járt. Hanem azért mégis nehéz volt egy kicsit a szíve, s meg nem állhatta, hogy a küszöbről egy háládatos pillantást ne vessen vissza a pipitér sásnyugvó helyére. Nini, a pipitér vacka üres. Pipitér nem hált idebent az éjszaka. Az jutott eszébe, hogy nyilván megharagította tegnap, s el is szégyelte magát egy kicsit. Mégsem megy el anélkül, hogy legalább a szemével búcsút ne venne a hű öreg cseléttől. Bizonyosan kint alszik valahol a vitézei között. Sorra járt a rongyosokat a sziget négy sarkán. A vitéz hadsereg olyan mélyen aludt, hogy el lehetett volna vinni szigetestül. Némelyik isten adta gyerek úgy horkolt, hogy hajlongott bele a nád. Pipitér azonban nem volt közte egyik felekezetnek se. Tamásnak elkezdett gyorsan dobogni a szíve. Tán bánatában világnak ment a jó öreg. Elkóvájgott a szigeten az éjszakában, s ingó bűrűre lépett, amelyik leszakadt alatta. A gyerek elfeledkezett arról, hogy ő szökni akart mindenki tudta nélkül, s töltsért csinálva a két tenyeréből elkezdett kiabálni. Pipitér! Pipitér! Nem haragszom már, öreg pipitér! De az öreg pipitér bizonyosan haragudott, mert semmilyen hívásra se jött elő. Ellenben a levegőben támadt olyan zsibongás, hogy csak úgy szédelgett bele a Tamás feje. A sziget szárnya zsellérei, őslakói voltak inkább, mind kirepültek a hajnalt köszönteni a maguk nyelvén, s magasztalni az urat, a magasságbelit, kinek kristálypalotájában egymás után hunytak ki az ég aranylámpái, a csillagok. Fölébredt Ádámka is, s nyugtalanul sietett ki Tamáshoz, aki még jobban megijesztette, elmondván neki, hogy pipitér elveszett. A két gyerek most már együtt hújjántgatott, aminek aztán lett is eredménye, mert erre már a hadsereg is éledezni kezdett. Nagy ásítozva jöttek elő a vitézek, de ahogy megértették a dolog állapotát, egyszerre elfelejtették az álmosságot. Nagyon ragaszkodtak szegények öreg generálisukhoz, s kétségbeesve szélettek szét a keresésére. Külön-külön megnéztek volna minden nátszálat, nem bújta bele az öreg, ha Tamás ki nem adja nekik a parancsot. Nem ér a semmit, cimborák. Pipitér nincs a szigeten, mert ha itt volna, ezt a riadozást ki nem bírta volna szó nélkül. Hanem fordítsuk meg a szigetet, s kerüljük meg ezt a nyírfás zátonyt. Hát, ha a másik végében van a gazdánk. Lehet, hogy valami őzike átcsalogatta az éjszaka, aztán elnyomta valahol a buzgóság. A rongyosok szétfutottak az őrállomásaikra, de egyben vissza is szaladtak rémült arccal. Nem lehet innen mozdulni se sehova. Az éjszaka egytől egyig elvesztek az evezők, s most nincs mivel eltaszítani a szigetet a zátonytól. Ez a hír valamennyire megnyugtatta Tamást. Az evezőrudakat csak pipitér rejthette el. S miért tette volna másért, ha nem azért, hogy azon a helyen várják vissza, ahol elhagyta őket. S mit csinálhatnak egyebet, mint hogy várakoznak, ha nem akarnak is?
A szigetről át lehet menni a zátonyra, s onnan talán kigázolhat a partra, aki úgy ösmeri a lápot, mint a tenyerét. Aki tudja, hová lehet lépni, hol kell úszni, hol lehet gázolni. Aki tudja, melyik a csillagos hínár, amelyik az embert is elbírja, melyik a suta hínár, amelyik csak vizet ereszt, ha rálépnek, s meghimbálja az embert, de le nem szakad alatta. S melyik a gyilkos hínár, amelyik a legharagosabb zöld, s olyan sűrű, összetartó szemre, de a legkönnyebb láb alatt is megnyílik, s feneketlen örvényt budjant föl maga alatt. Tamás ugyan neki mert volna vágni akármilyen útnak, de hogy hagyja itt magára ezt a sok gyámoltalan gyereket, aki már is olyan, mint a megriadt nyáj. Itt maradunk, pajtások, ahol vagyunk, s visszavárjuk Pipitért. Addig szabad a vásár, dolog semmi, mindenki úgy mulat, ahogy legjobban esik neki. Nem is kellett ezt a parancsot kétszer kiadni. Még olyan jókedvű nép soha nem taposta az Isten szigetét, mint most. Játékban, hancúrozásban telt az egész napjuk. Estére aztán el is törődtek úgy, hogy mire a nap lement, mind aludtak, mint az édes tej. Csak Tamás virrasztott fél-fél éjszakákon át, fölneszelve minden rezzenésre, jön-e már vissza Pipitér? Az pedig csak nem jött, hiába teltek a napok, hetek. Helyette beköszöntött a láp legnagyobb ellensége, a nyár. Kéveszámra szórta tüzes nyilait a vizek világára, s felszívogatta a láp langyos vérét. A karcsonádak ruganyos dereka meghajlott, koronás fejük ingva lengve kereste a frissítő harmatot. Fonnyadó füvek párázata reszketett a légben, stikkattan röpködtek benne a szivárvány csillogású szitakötők is. Halálos nagy lomhaság borult a vizekre. Fönt nem fodorodott felhő, lent nem bodorodott hullám. Annál kedvesebbek voltak az esték, s Tamás alig várta, hogy a nap tüzes fáklyája kialudjon a messzi vizekben. Ilyenkor ő tüzet rakott a gúnyhó előtt a tisztáson, hogy elfüstölje a szúnyog felhőket, s mellé heveredve hallgatta a leveli béka kunkogását. Ez is azt jelenti, hogy nem lesz mostanában eső, pedig a láp ugyancsak szomjúhozik utána. Mintha az ő mély sóhajtása volna esténként a szellőlibbenés, mely átsuhan az Isten szigetén, s hűsítő nyugodalmat hoz a rajta lakóknak. Egy este mást is hozott, kesernyi és folytó füst szagott. Tamás körülnézett, s megakadt a szeme a keleti ég alján. Izzott az, mint a parázs, mintha már visszatért volna a nap, amely épp az imént áldozott le nyugaton, s a piros zsarátnuk aztán elkezdett fehér és sárga lángokat hányni, fekete fellegeket ereszteni. Valahol a messzeségben égett a láp. Ki tudná azt megmondani, mitől gyulladt meg a vízi világnak egy-egy tartománya? Szikra pattan valahonnét a száraz zsombékba? Bújdosó nádi emberek gondatlansága vagy oktalansága csinálja a tüzet? A maguk belső melege lobbantja lángra az összefüllett fűrétegeket? Mindegy az, akárki keleszti, bizonyos, hogy valami rémületesen szép látvány a lápégés. Tamás óraszámra el tudta nézni a legyező gyanánt hajlongó lángnyelveket, s el tudta hallgatni a bent szorult lápivadak halállármáját, a róka üvöltését, a farkas nyívását, a borz röfögését, a hiúszkölykök makogását. Egyszer aztán az ég megirigyelte ezt az ijesztő tűzijátékot a földtől. Nyújtott ő másikat, fölségesebbet és méltóságosabbat. A sötétkék augusztusi égen szikrák lobbantak ki, hosszú, fényes csóvákat hagyva maguk után, mint láthatatlan ujjak titkos betűit. Hangtalanul, nesz nélkül suhantak az egek tündöklő vándorai, néha sűrűn, mint a pelyhek, a nagyobbak egyesével, s néha tarka szikra záporrá hullottak szét, s tűzpillangok gyanánt lebegtek le, hogy egyesüljenek földi testvéreikkel, melyeket az égő láb köszöntőképpen küldött eléjük. Tamás, ahogy ott hevert a hamvadó tűz mellett, ölében a mélyen alvó Ádámka fejével, eltűnődött az egyre sűrűbben hulló égi tüzeken. Mik lehetnek ugyan? Tűzrózsák letépett szírmai, amiket játékos angyalkezek szórnak szét a hallgatag égi mezőkön?
Addig-addig tűnődött a gyerek, míg utoljára az ő feje is lecsukódott a fűbe. Elaludt, s álmában egyszerre rájött, mik azok a hulló csillagok. Nagy tüzes kardok, amiket az Úristen hatalma bizonyságképpen villogtat a gyarló föld felett. Áj, ha nekem ilyen kardom volna, gondolta magában, de ki szabadítanám ezzel az édesapánkat. S már éppen azon törte az eszét, hol vehetne ő olyan lajtórját, amin fölmehetne az égbe ilyen tüzes kardért, mikor egyszerre csak megrázza a vállát valami nehéz kéz. Hej, szolgám, szolgám, nem félted a fejed, hogy ráesik valami bolond csillag, s kipróbálja, hogy benőtte már a fejed lágya. Hej, hogy ugrott föl Szitári Tamás, s elfelejtett tüzes kardot, hulló csillagot. Pipitér, kedves Pipitér, hogy jöttél vissza, kedves Pipitér, borult a nyakába az öregnek. Mind a vízig szárazon, szolgám, mondta az öreg, s maga is letelepedett a tűz mellé. Már akkor Ádámka is fölébredt, s úgy leste a két gyerek a szót az öreg szájáról, hogy a pillájuk serebbent. Az öreg pedig sorra rendre előszedte, ami a tarisznyájában volt. Nagy darab földet bekóborolt odajártában, megfordult Kolozsváron is. Megtudta, hogy Szitári Kristóf még most is rabul sínylődik. Elő se hozták abból a tömlőcből, amelyikbe akkor dugták, mikor Hajdárbasától elhozták. Meg se kérdezték tőle, vétkese vagy ártatlan. Úgy lehet, meg is feledkeztek már róla.

0: Móra a Rabember fiai címírásának 6. részét Boromisza Dóra olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0:05-től megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
1: 21 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, közölte Magyar Péter a Facebookon. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, írta a miniszterelnök. Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlamentülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyekről szerinte tárgyalni kell. Ezek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításai, a médiatörvény, felsőoktatási, családügyi, kulturális tárgyú javaslatok, a szlovák-magyar energiavezetékek ügye, a gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok kérdése, valamint a vizsgálóbizottságokról és egyes házszabályi rendelkezésekről szóló javaslat. Az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel január 1-ére történő elhalasztását javasolják a Tiszapárt országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. Az indoklás szerint ez a további szakmai adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges. Miután megállapodott a tagállamokkal erről, az Európai Parlament megszavazta az uniós migrációs szabályok szigorítását. Ez többek között lehetőséget adna a tagállamoknak visszaküldési központok létrehozására, miközben újabb eszközöket kapnának a tagállamok a kiutasított illegális bevándorlók kitoloncolásának valódi végrehajtására. A rendeletjavaslatot az úgynevezett Venezuela koalíció támogatta, azaz a Tiszapártot és sorai között tudó jobb-közép kereszténydemokrata Európai Néppárt is, a tőle jobbra álló frakciókkal, a részint Orbán Viktor ex-miniszterelnök által alapított Patrióták az Európáért, az ECR, valamint a Mi Hazánk egyszem EP képviselőit is tagjai között tudó Szuverén Nemzetek Európája képviselőivel szavazták meg együtt. A Tiszapárt, a Fidesz-KDNP, valamint a Mi Hazánk delegációi tehát támogatták, még a DK ellenezte a javaslatot. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az ügyészség leszögezte, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. A pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a NAV kijelölése jogszerű volt, az akcióról pedig csak utólag szereztek tudomást, tudatták. Hiába a magyarországi választási vereség, a patrióta erők előretörése folytatódik Európában, mondta Orbán Viktor a Fidesz elnöke, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli képviseletén. A választási vereség utáni első külföldi útja a Patrióták Európáért csoport találkozójára vezetett, ahol ismét kijelentette, Brüsszelt meg kell reformálni. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. A régiós átlaghoz képest a KSH adatai alapján a védett ár bevezetése után a benzin és a gázolaj átlagára is alacsonyabb volt itthon, június 8-a óta viszont már olcsóbb lett a közép-európai átlag. A szokásosnál két héttel korábban kezdődött meg az idei aratás. Az ország több térségében már javában vágják az őszi árpát, miközben a szakemberek az Alföldön gyenge, a Dunántúlon pedig legfeljebb közepes termésre számítanak. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Petőházi Tamás szerint a klímaváltozás hatásai ma már nem csak az Alföldön, hanem a hagyományosan kedvezőbb adottságú dunántúli térségekben is egyre erősebben érezhetők. Az Európai Unió hitelformájában 2 milliárd 300 millió eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten, közölte Maros Sefcovic. A kereskedelemért és gazdasági biztonságért, valamint az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos hozzátette, emellett újabb szankciós csomagot készítenek elő Oroszországgal szemben. Az EU fenntartja Ukrajna támogatását, szögezte le. A Magyarság Kutató Intézet sikeresen beazonosította a második Vak Béla király maradványait, írta meg az MTI. A kutatók a székesfehérvári csontkamra több mint 400 genomjának elemzésével három új férfiági árpádházi vonalat azonosítottak. Erről készült tanulmányukat az iScience-en publikálták. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, gomoly felhők ugyan képződnek, de legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Csábít egy éj, egy sejtelmes látomás. Csábít egy arc,

0: következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lékó Tisza Emese óvópedagógussal a hivatásáról és a gyermekek fejlesztését szolgáló különböző foglalkozásokról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én is örülök, hogy rám gondoltál.
0: Azért egy nehéz napon vagy túl, hiszen ma pedagógus szakvizsgát tettél itt az egyetemen, Egerben. Mesélj erről egy kicsit.
1: Nagyon izgatottak voltunk a szaktársaimmal együtt, aztán végül nagyon jó élményekkel távoztunk, egy jó nagy kő leesett mindenkinek a szívéről, hogy túl vagyunk rajta. Jól sikerült, hál' Istennek.
0: Gratulálok ezúton is.
1: Köszönöm szépen.
0: Te januárban is képzést végeztél, mégpedig fejlesztő pedagógia szakon. Honnan ered ez a pedagógus lét, az óvópedagógia, hiszen te óvóniniként dolgozol immár 7 éve. Ezt a családból hozod esetleg, vagy teljesen egy önálló út volt, amit te választottál?
1: Én ebbe szinte belenőttem. Nekem a családomban az anyukám is óvónéni, a nagymamám pedig Dajka néniként dolgozott helyben a szülőfalumban. Én Nógrád vármegyéből érkeztem, Ipolytarnócon nőttem fel, és láttam a mindennapokban, mit dolgozik az anyukám, és nagyon megtetszett. Igaz, ő az elején lebeszélt róla, megmondom őszintén, de aztán rájött, hogy nem volt érdemes, mert jó helyen vagyok. Nagyon szeretem ezt a hivatást.
0: És volt esetleg kisebb testvér, aki felette már nővérkedtél?
1: Nekem van egy öcsém, 3 évvel fiatalabb, mint én, úgyhogy igen.
0: Akkor rajta is gyakoroltad ezt tulajdonképpen.
1: Igen, egy kicsit igen.
0: És amikor ezt a szakmát, ezt a hivatást választottad, akkor mi volt a legvonzóbb ebben számodra?
1: Mindig is vonzott a gyermekekkel való foglalkozás. Annyi szeretetet, kedvességet lehet tőlük kapni, nagyon-nagyon vonzott, hogy én is tudjak nekik adni, és ők is tudjanak nekem visszaadni, mert egyfajta feltöltődés mindkét résznek, a felnőttnek is, és a gyereknek is.
0: Azért nem annyira egyszerű gyerekekkel dolgozni, ugye?
1: Ez mondjuk így igaz, főleg a mai világban nagyon fontos az elfogadás, a szeretet, a tolerancia, az empátia, ezek mind-mind nagyon fontos tulajdonságok, amikkel úgy gondolom, hogy a mai korról a pedagógusának rendelkeznie kell.
0: Azt szokták mondani, hogy a pedagógiát, a tanítást nem is lehet igazából tanulni, hanem erre vagy születni kell, vagy magától jön ez az emberben, vagy pedig nagyon nehezen tudja talán megtalálni azt az utat, ami aztán pedagógussá teszi. Arról kérdeznélek, hogy a te életedben mit változtatott meg az, hogy ezt a hivatást választottad, és mit érzel a mindennapokban, amikor bemész az óvodába, és amikor ez a sok kicsi gyerek téged vár, és foglalkozásokat tartasz nekik?
1: Örömmel tölt el, mindenféleképpen, de vannak nehézségei is. Az egyetemen nyilván megtanulja az ember, nagyon jó alapokat kap, de utána a gyakorlatban dől el minden. Az eleje nagyon nehéz volt, nem is az, hogy fogjuk meg a gyerekeket, mert az talán még könnyebben ment. A figyelem fenntartása az egyre nehezebb már manapság. Minden nap más. Azért szeretem ezt a hivatást, mert változatos. Nincs két egyforma nap. Akár a foglalkozásra felkészülésben, akár egy fellépésben nincs két egyforma. A gyerekek sem. A hangulatuktól is függ éppen az adott nap.
0: Ahogyan említed, hogy egyre nehezebb talán a gyerekekkel. Na most ugye ez a szétoszló figyelem, ezt tényleg nagyon-nagyon nehéz számukra megmutatni, hogy igazából egy kicsit koncentráltabban kellene sok mindent csinálni, hiszen már annyira befolyik az életükbe, már egészen piciknek is a média, a különböző digitális eszközök, hogy azért nektek ez óriási kihívás lehet. Mit tapasztaltok ti, óvodapedagógusok, milyenek a mai 3-4-5 évesek, akik aztán iskolába készülnek, hogyan tudjátok őket megfelelően felkészíteni arra a 45 percre, amit aztán ülve kell egy helyben tölteniük általában, ha nem egy alternatív iskoláról van szó?
1: Nagyon nehéz, ugye alapvetően az iskolára felkészítés a feladatunk, már 3 éves kortól a 6 éves korig, nyilván különböző csoportokban, kis, középső, nagy csoportban, de már sokszor kis csoportban is olyan kihívásokkal szembesülünk, amikkel például 7 évvel ezelőtt nem feltétlen.
0: Mondanál egy ilyet?
1: Akár a nyelvi fejlődések elmaradása az elég sok esetben, és azt már kutatások is bizonyítják, hogy a túlzott képernyőhasználat az nagyon-nagyon befolyásolja

0: Ének, körjáték, türelem. Nagyon nehéz már a türelemmel, meg a kitartásukat fejleszteni. Sokszor úgy kell már felkészülnünk az adott foglalkozásokra, hogy ezeket mind figyelembe vesszük.
1: Ezt a későbbiek során majd még kérdezni fogom, hogy konkrétan milyen foglalkozásokat is tartasz, de térjünk még vissza oda, hogy hogyan telik egy nap.
0: Minden ovinak van saját napi rendje, illetve heti rendje. Nálunk úgy működik, hogy már fél héttől nyit az óvodánk, és fél ötig tart nyitva. Fél héttől 9 óráig folyamatosan várjuk a gyerekeket, szabad játék tevékenységeket végezhetnek, illetve 10 óraizunk. 9 óra után szervezett tevékenységeket tartunk a gyerekeknek. Ott szoktuk tartani a környezetfoglalkozást, matematika, énekzene, nagy mozgás tevékenység, verselés, mesélés, minden nap valami mást, ezeket a heti rendünkben dokumentáljuk, és utána ebédeltetés történik, 1 órától délutáni pihenő, 3:45-3 felé szoktunk ébreszteni, és akkor utána 4:30-ig szabad játék újra a gyerekek számára, amíg megérkezik értük a szülő. Így szokott tenni egy átlagos napunk. Nem mondom, hogy nem fárasztó néha. Attól is függ, milyen műszakban vagyunk, mert váltott műszakban dolgozunk a kollégákkal. Délelőttös és délutáni műszakban.
1: Milyen állapotban érkeznek a gyerekek az óvodába? Mit láttok rajtuk?
0: Van olyan család, ahol tudom, hogy nincs korlátozás, akár a tévé vagy a telefon használatában. Ott általában fáradt gyerkőcöket kapunk reggel. Van olyan anyuka, aki mondta, hogy akár este 10-11-ig is képes a gyerkőce telefonozni. Találkozunk ilyennel is, találkozunk jó példával is, aki meg tudom, hogy dolgozik szülő, és hogy a településről be kell jusson a városba, és időben érkeznek reggel 7-8 között. Úgyhogy a szélsőségekkel találkozunk, a kipihent és a fáradtabb gyerkőcökkel. Fontos a differenciálás, már ebben is egyébként.
1: Milyen foglalkozásokat tartotok, és akkor itt térjünk ki arra, hogy te konkrétan milyen foglalkozásokat tartasz.
0: A 3. óvodámban, ahol most én dolgozom, itt most tiszta csoportjaink vannak. Ez azt jelenti, hogy 3 csoportban működünk, van kis csoport, középső és nagy csoport. Előtte én vegyes csoportban dolgoztam, mind a kettőnek van előnye és hátránya, nekem most 26 fős középső csoportom van, azt gondolom, hogy nagyon aranyos gyerekek, nagyon szeretik egymást, és jó kis csoportunk van, erősítik egymást. Vannak az őszi, a téli és a tavaszi időszakban lévő foglalkozások, jelesnapokhoz is szoktuk kötni, akár Márton napjához, karácsonyhoz, húsvéthoz, de szoktunk projekt heteket is tartani. Legutoljára Madarak és fák napját terveztem projektben, nagyon élvezték. Jó kis téma hét volt. A Fésűs Évának a Büszke Tölgyfa című meséjét meséltem. Nagyon élvezték, utána el is dramatizálhatták. Közösen festettünk egy fát, amire szintén együtt készülhettek fel. Kooperatív munka volt, mindenki részt vett benne. Érezték a közös munkafelelősségét, és amit még én külön tartok az óvinkban, és azt gondolom, hogy ez egy sajátosságunk, az a néptánc. Én nagyon szeretem a művészetet. Én zeneiskolás voltam végig a tanulmányaim során, így van. Általános iskolában is, gimnáziumban is, és még az egyetemen is folytattam. Mondjuk ott már kórustag voltam, de ott is körülvett a zene, és az óviban is nagyon szeretem a zenei foglalkozásokat.
1: És ezt hogyan viszed be az óvodába? Tehát hogyan kell elképzelni, amikor a kicsikkel megismerteted a zenét, vagy ilyen zenei táncos foglalkozásokat csinálsz velük?
0: A zenéhez szeretem a hangszert alkalmazni. Én furulyázni és fuvalászni tanultam. A fuvalát főleg a téli időszakban szeretem, főleg karácsony előtt használni, de bármikor máskor is nagyon élvezik. A szervezett énekzenei tevékenységek során szoktam bevinni. Zenehallgatás keretében, szabad játék során, a gyerekek örömére, amikor kérik. A néptánc foglalkozás az pedig már teljesen másképp zajlik. Ott a középső és nagy csoportos gyerekek járnak, külön tehetséggondozás keretében, és én nagyon szeretem az Így tedd rá népi játék néptánc módszertant, én azt szoktam alkalmazni. Ez dr. Balatoni Katalin néptánc pedagógus dolgozta ki, körülbelül 10 évvel ezelőtt. Nekem ő a tanárom volt az egyetemen, és nagyon szeretem az ő által a kidolgozott módszert.
1: Miben rejlik ennek az ereje?
0: A népi játékokban, ami fantasztikus, visszahozza a gyerekek életébe újra azokat az alapokat, a tapasztalatszerzést, a cselekvéses tanulást, ami által ők önállóan felfedezhetik ténylegesen a zene és a közös éneklés örömét, illetve a fantasztikus eszközökkel. Gyönyörű, szép eszközök vannak hozzá készítve.

tulipánokkal, diókkal tanítják a gyerekeknek a néptánclépéseket. Azért is nagyon kedves számukra, mert szép, színes, mosolygós tulipánok, gyerekbarát, nagyon élvezik.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Lékó Tisza Emese óvópedagógussal a hivatásáról és a gyermekek fejlesztését szolgáló különböző foglalkozásokról beszélgetünk.
1: Szó esett a mesékről. A mai gyerekek sokkal kevesebb ideig tudnak figyelni, és hát ezt ugye el is mondtuk, és kutatások is bizonyítják, mint ahogy mondtad. Ezért mennyire könnyű nektek, vagy mennyire nehéz adott esetben a dolgotok, hogyha egy alvás során mondjuk mesét olvastok a gyerekeknek. Türelmesen végighallgatják, és elalszanak rá valóban, vagy mondjuk izegnek, mozognak, esetleg egy olvasott mesére már nem annyira figyelnek, mert otthon sem szokta már meg, hanem inkább a mindenféle kütyű által mondott meséthez van hozzászokva. Mi a tapasztalásotok?
2: A szervezett meséknél, mesefoglalkozásoknál ott is nehéz, de ott nagy-nagy segítségünkre van az eszköz, a bábok, ami felkelti és fenn is tudja tartani, ha jól csinálja az ember, de hát jól csináljuk, az fel is tartja a figyelmet. A délutáni alvásnál pedig ott én szeretem megvárni, mire mindenki szépen megnyugszik, átöltözik, megtalálja a helyét, lefekszik, elhelyezkedik. Én szoktam őket simogatni, mindenkit, igyekszem mindenkihez oda jutni. El is szoktam mondani a mese kezdetén, hogy ne izgulj, oda fogok ülni hozzád, csak véget ér majd előtte a mese. És szerintem ott a legnagyobb titok a délutáni meseolvasásnál az az, hogy halkan. Halkan és lassan. Mert ha mi is lelassulunk, és lehalkítjuk a hangunkat, akkor a gyerekek rezgés szinten átveszik. És ez nagyon jó hatással van utána rájuk, még a nehezebben alvókra is. Nem mondom, hogy mindjárt elalszik, de ha hallja az ember halk és nyugodt hangját, akkor az már hatással van az ő idegrendszerére is, és úgy sokkal könnyebb nekünk is az elaltatás. De a simogatás, a testérintés is nagyon fontos, és nagyon igénylik.
1: Mennyire kapják meg ezek a gyerekek ezt a törődést, ezt a szeretetet otthon, vagy esetleg van, aki csak az óvodában jut ehhez?
2: Nekem most a csoportomban én azt gondolom, hogy az otthoni életükben is megkapják. Kevés olyan gyereket tudnék most mondani, aki nem kapna ilyet, de nyilván ez előfordul. És a szociális helyzete is nyilván mindegyik gyerkőcnek más. Lehet, hogy akinek mondjuk hátrányosabb a helyzete, ott lehet, hogy ez jobban szembetűnik, de én most a jelen csoportomban nem tapasztaltam ilyet. Hál' Istennek, igen.
1: Januárban ugye fejlesztő pedagógusként is végeztél. Mennyire alkalmazod ezt? Mi a terv esetleg ezzel későbbiek során?
2: Igen, az elmúlt két évenben a munkám mellett én két szakot is vittem, ha úgy nézzük. Azért gondoltam arra, hogy jelentkezek a fejlesztőpedagógiára, mert a 7 év alatt a csoportjaimban nagyon-nagyon nagy számban voltak BTMN-es státuszú gyermekek, és végig azt kutattam, és kerestem, hogy tudnék nekik minél inkább segítséget nyújtani. Ez volt az egyik fő motiváció. A másik motiváció az ismeretbővítés volt, ami meg is történt, mert a szakvizsga a fejlesztő pedagógiára épülő képzés volt. A későbbiekben munkahelyet is válthatok akár ezzel, bár egyelőre nagyon jól érzem magam óvónéniként, de nyilván fejlesztő pedagógusként kevesebb gyerkőccel kell foglalkozni. Lehet, hogy majd a pályám későbbi éveiben nem biztos, hogy a 26 fős létszám annyira komfortos lesz, lehet, hogy a kisebb létszám utána jobban fog esni.
1: Rátérnék egy kicsit a magánéletedre, hiszen te egy éve vagy házas, egy éve vagy férnél. Hogyan ismerkedtetek meg te férjeddel? Egyébként ő is hasonló karakter, tehát ő is érdeklődik akár a pedagógia
2: iránt.
1: Abszolút
2: hasonló, ő is pedagógus. 4 éve ismerkedtünk meg egyébként, pont a munkahelyváltásom évében. Interneten, hol máshol, manapság a legtöbb ismerősöm az interneten találta meg a párját. Interneten kezdtünk el beszélgetni, de volt közös ismerősünk, és hát egy jó 3 hónapig ismerkedtünk. Jó időszak volt, nagyon izgalmas, és utána 2023. decemberében lett megkérve a keze, és utána egy évet jártunk egyben, és tavaly nyáron, júliusban volt az esküvünk, ami szuper volt. A férjem testnevelő tanár eredetileg, de jelenleg úszásoktatásban tevékenykedik, mert a testnevelő tanári diplomája mellé elvégezte az úszóedzői szakot is, valamint ő tovább ment mesterképzésre is, és gyógytestnevelést is elvégezte az alapdiplomája mellé, úgyhogy ő is sokoldalú.
1: És olyan ambiciózus.
2: És ambiciózus a pedagógiában, szintén, igen, igen.
1: Akkor akár majd ilyen közös tervek is lehetnek.
2: Jól kiegészítjük egymást, nagyon sokan mondják.
1: És ha már házasság, akkor családtervezés is, gondolom, hogy előkerül időnként, vagy szóba kerül nálatok. Ezzel mi a helyzet?
2: Igen, igen. Most, hogy már a vizsgáimmal végeztem, majd szeretnénk erre a tervezésre nagyobb hangsúlyt fektetni.
1: Beszélgessünk még egy kicsit arról, hogy mi egy esküvőn találkoztunk, mégpedig egy közös barátunk esküvőjén, így van, és nekem akkor is rólatok, mint párról egy nagyon-nagyon jó benyomás keletkezett, olyan nyitottságot tapasztaltam, és egy olyan pozitivitást, amit egyébként ritkán tapasztal az ember szerintem. Ti mennyire álltok közel, hogy érzitek magatokat közel a Jóistenhez?
2: Milyen vallásos családból jövünk, a férjem meg az én szüleim is vallásos szellemiségben neveltek. Római katolikusok vagyunk mind a ketten. Én római katolikus gimnáziumba is jártam. Az egyetem, amire jártam, református volt, de tudták, hogy katolikus vagyok, úgyhogy nem volt ebből semmi gond. És gyakoroljuk továbbra is a vallásunkat mind a ketten. Én a Váci Egyház megyébe jártam mentés táborokba. Én az Ipoly Mente táboraiban voltam egy párszor, valamint a kovászoló képzésüket elvégeztem, nem is tudom, 4-5 éve, lehet, hogy már több. Tehát hitéleti csoportokat is tarthatnék, bár sajnos az időmben nem fér bele, de tarthatnék. Egy időszakban tartottam is, mert nagyon szerettem, amikor a táborokban segítettem. Úgyhogy közel áll a vallás mind a kettőnkhöz.
1: Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és kívánok nektek nagyon csodás együtt töltött éveket a férjeddel, és minél több sikert a szakmai karrieredben is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lékó Tisza Emese óvópedagógussal, a hivatásáról és a gyermekek fejlesztését szolgáló különböző foglalkozásokról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: a remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A vallásturisztikai helyeknek a remény helyeivé kell válniuk, annak érdekében, hogy reménnyel és békével teljen el az odalátogató ember. Jelentette ki Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 4. Nemzeti Vallásturizmus Fórumon Budapesten. Műsorunkban erről a rendezvényről lesz szó. Műsorunk a 2026. február 2-ai adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
0: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Domjánné dr. Nizsalovszki Ritát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének vezetőjét, habilitált egyetemi docenst. A beszélgetésünknek az a témája, hogy vallásturisztikai fórumot tartottak Budapesten, immár ez a 4. vallásturisztikai fórum volt, itt az Egri Egyetemen pedig már a 2. tanév volt, ami elkezdődött ugye ebben az évben is. Indítottak vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakot, erről is már többször beszámoltunk, és ennek a fórumnak a különlegessége, hogy Rita ide hallgatókat is vitt erre a rendezvényre. Ez már a 4. vallásturisztikai fórum volt. Mi volt ennek a témája?
2: Tényleg ez már a 4. vallásturisztikai fórum volt, és mindegyik fórum igyekezett egy-egy témakört a vallásturizmussal kapcsolatban körbejárni. Ezen a rendezvényen leginkább a legfrissebb trendek és a vallásturizmus kapcsolatát igyekeztek az előadók boncolgatni, megvilágítani a hallgatóság számára, és a trendek közül pedig ebben az évben kiemelkedett a mesterséges intelligencia. Úgy gondolom, hogy most már nagyon-nagyon sok csatornán hallhattunk a mesterséges intelligenciának a megjelenéséről, úgy a turizmusban, a különböző gazdasági ágazatokba, tudományokba, úgyhogy ez volt az egyik fontos előadása a fórumnak a 2. napon, amikor Bagyinszky Ágoston, a Szapiencia Hittudományi Főiskolának a rektora tartott előadást ebben a témában, ami szintén nagyon érdekes kérdéseket vetett fel. Az előadó Emmával vagy Emmivel, mesterséges intelligenciával való találkozásnak 3 szintjét emelte ki. Lehetne úgy is mondani, ilyen furcsán, hogy első típusú, második típusú, illetve harmadik típusú találkozások. Itt ez az MI-jal való érintkezésnek a szintjét próbálják ezek a találkozástípusok bemutatni, hogy milyen mélységben találkozik a felhasználó, akár a spirituális élménnyel kapcsolatban is a mesterséges intelligenciával. Tehát tulajdonképpen a 3. típusú találkozások azok a legmélyebbek, hogyha a vallásturizmust nézzük, méghozzá ez a transzcendens élmény a mesterséges intelligenciának a közvetítésével. Nagyon érdekes volt maga az előadás, és utána kérdéseket is lehetett feltenni. Igazából az előadás és a kérdések is azt a határmezsgyét próbálta meg feltárni, hogy hol van a határa a hitnek, és hol van a határa igazából a mesterséges intelligenciának. Tehát, hogy mikortól válik már mondjuk az, hogy ez egy ilyen Istent helyettesítő személyiségé a mesterséges intelligencia. Talán a hallgatók is hallottak már róla, hogy ilyennel is találkozhatunk, hogy például mesterséges intelligenciánál gyónni, vagy ad lelki tanácsokat. Úgy gondolom, hogy ez már egy, illetve maga az előadó is ezt hangsúlyozta, hogy ezek már inkább a hitet, majdnem, hogy kikapcsoló tevékenységet, mint sem a hitet elősegítő tevékenységek. Tehát tulajdonképpen ebben a 3. típusú találkozásban a mesterséges intelligencia már belép egy olyan szerepbe, amire a hitünk alapul, van mesterséges intelligencia által kreált Jézus, Mózes, akikkel lehet beszélgetni. Tehát igazából az előadásnak az volt a lényege, hogy egyrészt hol van a határvonal, és hogy tudjuk úgy felhasználni a vallási turizmusban a mesterséges intelligenciát, ahol ahol még magát a hitet, Istent nem zárjuk ki, hanem gyakorlatilag ezt jóra fordítjuk, és inkább az elmélyülést, a megértést segíti elő, mint sem, hogy egy ilyen kizáró tényező legyen.
1: Ezen kívül még milyen előadások voltak?
2: Kétnapos volt a rendezvény, az első napon délután kezdődtek az előadások, és itt két fontos előadást hallgattunk. Az egyik az Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeumnak a főigazgatója tartott előadást nemzetvallás identitás kérdései címmel, illetve a Turizmus jelen trendjei és a jövő víziója címmel tartott Boros Botond előadást, aki a Visit Hungary-nek volt a képviselője. Az egész rendezvényt egyébként Nacsa Lőrinc nyitotta meg, aki a vallásturizmusért felelős miniszteri biztos és egyben nemzetpolitikáért felelős államtitkár is, aki hangsúlyozta azt, hogy a vallásturisztikai helyszínek a remény helyszínei. Reménnyel és békével mennek el innen a látogatók, tehát ez a cél, hogy reménnyel és békével menjenek el innen a látogatók. Hangsúlyozta azt is, hogy nőtt a vallásturisztikai helyszíneknek a száma, a képzésben résztvevőknek a száma, a vallásturisztikai képzésben résztvevőknek a száma megduplázódott, tehát tulajdonképpen nagyon fontos előrelépések történtek az elmúlt évben is. Ezt követően Szonták Szabolcs, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára köszöntötte szintén a résztvevőket, aki szintén kiemelte azt, hogy a helyszíneknek nőtt a száma, egyre több a résztvevő a vallási turizmusban, és különösen fontosnak érezte azt, hogy nőtt a vallásturisztikai helyszíneknek a száma, hiszen ezek találkozási lehetőséget biztosítanak Istennel. Az elkészült vallásturisztikai intézkedési tervnek a megvalósítási lépésein mentünk tulajdonképpen végig a köszöntőjében, és ennek alapján ő hangsúlyozta, hogy a vallásturizmus mindig egy misszió. Ez a legfontosabb, hogy egy missziós tevékenységet végeznek azok, akik a vallási turizmusban dolgoznak. A vallási turizmus az egy lehetőség, de egyben felelősség is. Lehetőség az adott helynek a megismerésére, megismertetésére, de egyben felelősséget is jelent azok számára, akik az adott vallásturisztikai attrakcióban dolgoznak, hiszen gyakorlatilag ez a missziós tevékenység, ez egy nagyon nagy felelősség, hogy hogyan közvetítik az értékek által a hitet a látogatók számára. Szonták Szabolcs még ezen kívül hangsúlyozta azt is, hogy akik a vallásturisztikai attrakciókban dolgoznak, vagy maguk a vallásturisztikai attrakciók, azok nem magányos harcosok. Együtt vagyunk, közösségként kell, hogy megéljük ezeknek a helyszíneknek az üzenetét is. Tehát itt kiemelte azt a Biblia idézetet, hogy a test ugyan egy, de nagyon sok tagja van. Tehát egymással összefogva, hálózatosodva kell ezeket az értékeket bemutatnunk. Ugyanakkor azt is hangsúlyoztam még, hogy a vallásturizmus egy nagyon-nagyon érzékeny terület, és itt kapcsolódik össze azzal, hogy a nap folyamán még hallhattunk a vallásturisztikai trendekről, a legújabb trendekről is, hogy a trendek azok nagyon jók, hogy újabb és újabb trendek lépnek fel a turizmusban is, így a vallásturizmusban is megjelennek, de hogy a trendek azokat be kell építenünk a vallásturisztikai attrakciók bemutatása során, és nem a trendeknek kell diktálni azt, hogy mi hogyan mutassuk be ezeket az értékeket, hanem sokkal inkább a trendek vannak a vallási turizmusért. Tehát tulajdonképpen, hogyha világi értelemben akarunk a turizmussal versenyezni, akkor vesztesek vagyunk, hiszen hogy a sima turizmus az sokkal másképpen, sokkal profitorientáltabban működik, mint ami a cél a vallási turizmusnak a szempontjából.
1: Egy trend akár lehet az is, hogy egy applikációt készít mondjuk egy vallásturisztikai helyszín?
2: Igen, abszolút. Amit az előbb is mondtam, hogy a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket lehet jóra is, illetve korlátok között felhasználni. Abszolút, tehát egyre inkább elterjednek az applikációk, az olyan mesterséges intelligencia támogatott lehetőségek, amik teljesebbé tudják tenni az élményt, de soha nem zárhatjuk ki mögötte a missziót, nem zárhatjuk ki mögüle a vallásos élménynek az átadását és a személyességet. Tehát nem szabad, hogy a különböző technikai, technológiai fejlesztések vagy mesterséges intelligencia az embert és a személyességet háttérbe szorítsa. Szonták Szabolcs volt, aki szintén azt hangsúlyozta, hogy tanulnunk kell ezekből a trendekből. Hogyan tudunk ezekből tanulni? Nyilván nagyon fontos trend az is, hogy fejleszteni kell a különböző turisztikai attrakciókat, ebbe beletartoznak a vallásturisztikai attrakciók. Fejlesztenünk kell a zarándokutakat. Az infra és szuprastrukturális fejlesztésekről sem szabad elfelejtkezni, de természetesen, ami a központi szerepet játsza a vallási turizmusban, az, hogy az embereket kell, az ott dolgozókat kell elsősorban érzékenyé tenni arra, hogy ők egy missziós feladatot látnak el. Meg kell újulni nagyon sok szempontból, és figyelembe kell venni azt is, hogy a templomok nem csak múzeumok, nem kizárólag olyan helyszínek, ahol a falakat vagy a benne lévő tárgyakat mutatjuk be az ideérkezőknek, hanem ezek élő közösségek, és az élő közösségeknek az ereje kell, hogy áthassa ezeket az attrakciókat. Gyakorlatilag a modern technológia segítségével tudjuk talán a legmodernebb módon átadni ezeket az üzeneteket, még egyszer kihangsúlyozva, hogy az embernek, az itt dolgozóknak a missziós szerepét azt nem szabad háttérbe szorítani, sőt ki is kell emelni.

0: Kétnapos rendezvény volt tehát ez a 4. Vallásturizmus Fórum Budapesten. Mennyire volt ez gyakorlatorientált, gyakorlatias, miket tapasztaltak?
1: A második nap az egyértelműen a jó gyakorlatoknak a megismeréséről és bemutatásáról szólt. Először a Szent István Bazilikába látogattunk el, ahol a turisztikai vezető mutatta be a Szent István Bazilika, mint vallásturisztikai attrakciónak a jellegzetességeit, itt a kereslet, kínálatot jellemezte a fejlesztéseit, és igazából én magam is megdöbbentem, mert egy olyan 500 000-ra tippeltem volna, hogyha látogatószámot kellett volna tippelni, de még ennél is több, majdnem 700-800 000 látogató per év a látogatószáma a Szent István Bazilikának. Ezek nagyon nagy kihívások a látogatómenedzsmentnek a szempontjából, illetve nyilván ez egy élő közösség a bazilikának is, a közössége egy élő közösség, hogy hogyan lehet összeegyeztetni az élő közösségnek a működését és a Szent István Bazilikának, mint templomnak a működését, és ezt az óriási létszámú látogató számot összeegyeztetni. Ezekről a kihívásokról mesélt, és ezeknek a megoldási lehetőségeiről mesélt a Szent István Bazilika vallásturisztikai vezetője. Ezt követően átsétáltunk a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagógába, aminek a felújítása, teljes körű felújítása nem olyan nagyon régen fejeződött be. Ez is egyben hitéleti helyszín, hiszen van aktív közössége. Tehát a Rumbach utcai zsinagógának a belső felújítását, átépítését, ezt úgy oldották meg, hogy teljes egészében alkalmas legyen rendezvényeknek a lebonyolítására, és például a 1,5 tonnás tóraolvasó emelvényt, a bimát, azt süllyeszthetővé tették. Amikor hitéleti cselekmény zajlik benne, akkor felemelik, és amikor valamilyen rendezvénynek a lebonyolítása történik, akkor pedig egy gomnyomással tulajdonképpen ez a 1,5 tonnás emelvény ez süllyeszthetővé válik, és teljesen berendezhető székekkel. Hihetetlenül szép lett egyébként, mindenkinek nagyon sok szeretettel ajánlom a Rumbach utcai zsinagógának is a meglátogatását, csodaszép lett a felújítás után, és számos rendezvény, kulturális rendezvénynek a helyszínévé is vált. Az utolsó helyszín, amit meglátogattunk, az a Dohány utcai zsinagóga volt, ami mind méretében, különlegességében, értékében, mind Magyarországnak, mind a világnak egy kiemelkedő zsidó építészeti és kultúrtörténeti értéke. Itt is szakavatott idegenvezetőknek a segítségével tekintettük meg a zsinagógát, és nagyon-nagyon sok érdekességet tudtunk meg magáról a zsinagógáról, az építéséről, a történetéről. Érdekes módon, hogy miért alakultak ki azok a belső szerkezeti elemek, amelyeket ma is láthatunk. Tehát amikor a Dohány utcai zsinagógának az építése történt, akkor a magyarországi zsidóság igyekezett minél jobban belesimulni a magyar társadalomba, és ezt építészeti módokon és építészet formájában is kifejezték, tehát olyan építészeti elemek kerültek be a Dohány utcai zsinagógába, amiről úgy gondolták, hogy minél jobban bele tud simulni a magyar korabeli építészetbe a 19. század második felében.
0: Ahogy a bevezetőben mondtam, tehát tanszékvezető asszonya a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak hallgatóit is meghívta erre a fórumra. Hogyan fogadták a hallgatók ezt?
1: Ebben az évben 2-szer annyi hallgatóval tudtuk elindítani a képzést, 22-en jelentkeztek a képzésünkre, és mint ahogy a tavalyi évben is, ebben az évben is a miniszterelnökség, aki ezt a vallásturisztikai fórumot szervezte, lehetővé tette, hogy a hallgatókat teljesen ingyenesen el tudjuk vinni erre a rendezvényre. Szerencsére a körülbelül a hallgatóinknak a fele élt is ezzel a lehetőséggel, és úgy gondolom, hogy nagyon sok értékes szakmai tapasztalattal és élménnyel gazdagodtak.
0: Az egyetem szempontjából egészen pontosan a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak szempontjából milyen pozitív jövőbe mutató együttműködéseket sikerült kiépíteni ezen a fórumon önnek?
1: A fórumon a képzésnek már a meglévő szakmai partnereivel is sikerült szakmai beszélgetéseket folytatni, és a jövőre nézve újabb pontokkal kiegészíteni az együttműködésünket. Mindezek mellett pedig új partnerekkel való kapcsolatteremtésnek a lehetősége is felvetődtek. Az egyik ilyen lehetőség a Masi Hisszel való együttműködés turisztikai, vallásturisztikai szempontból. A Masi Hisz turisztikai vezetője Róna Iván nagyon készségesnek mutatkozott az együttműködésre, és ennek kapcsán már tartott is előadást a képzésünkön, a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésen, és ennek segítségével, vagy az előadásában bemutatta a magyarországi zsidóság legfontosabb kulturális értékeit, épített és szellemi örökségét, és áttekintettük azt is, hogy melyek a zsidó valláshoz kapcsolódó legfontosabb zászlóshajó vallásturisztikai attrakciók.
0: Elhangzott műsorunk a 2026. február 2-ai adásunk ismétlése volt. A 4. Nemzeti Vallásturizmus Fórumról Domjánné dr. Nyizsalovszki Ritával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

a remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu. A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást. A Szentatya a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. Köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közeledést. 14. Leó ezzel egy időben fájdalmasnak nevezte az ukrajnai háborúval kapcsolatos híreket, hangoztatta, hogy a konfliktus tovább bővül, számos ártatlan áldozattal, meggyilkolt segítőkkel, templomokkal és a kulturális örökségi helyszínekkel, amelyeket lángok pusztítanak el. A pápa többek között a világörökséghez tartozó kijevi Pecselszki Lavra-kolostor részét képező Nagyboldogasszony templomra utalt, amely orosz támadást célpontjává vált. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, közölte Magyar Péter a Facebookon. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, írta a miniszterelnök. Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlamentülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyekről szerinte tárgyalni kell. Ezek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításai, a médiatörvény, felsőoktatási, családügyi, kulturális tárgyú javaslatok, a szlovák-magyar energiavezetékek ügye, a gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok kérdése, valamint a vizsgálóbizottságokról és egyes házszabályi rendelkezésekről szóló javaslat. Az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel január 1-ére történő elhalasztását javasolják a Tiszapárt országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. Az indoklás szerint ez a további szakmai adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges. Miután megállapodott a tagállamokkal erről, az Európai Parlament megszavazta az uniós migrációs szabályok szigorítását. Ez többek között lehetőséget adna a tagállamoknak visszaküldési központok létrehozására, miközben újabb eszközöket kapnának a tagállamok a kiutasított illegális bevándorlók kitoloncolásának valódi végrehajtására. A rendeletjavaslatot az úgynevezett Venezuela koalíció támogatta, azaz a Tiszapártot és sorai között tudó jobb-közép kereszténydemokrata Európai Néppárt is, a tőle jobbra álló frakciókkal, a részint Orbán Viktor ex-miniszterelnök által alapított Patrióták az Európáért, az ECR, valamint a Mi Hazánk egy szem EP képviselőit is tagjai között tudó Szuverén Nemzetek Európája képviselőivel szavazták meg együtt. A Tiszapárt, a Fidesz-KDNP, valamint a Mi Hazánk delegációi tehát támogatták, még a DK ellenezte a javaslatot. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az ügyészség leszögezte, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. A pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a NAV kijelölése jogszerű volt, az akcióról pedig csak utólag szereztek tudomást, tudatták. Hiába a magyarországi választási vereség, a patrióta erők előretörése folytatódik Európában, mondta Orbán Viktor a Fidesz elnöke, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli képviseletén. A választási vereség utáni első külföldi útja a Patrióták Európáért csoport találkozójára vezetett, ahol ismét kijelentette, Brüsszelt meg kell reformálni. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. A régiós átlaghoz képest a KSH adatai alapján a védett tár bevezetése után a benzin és a gázolaj átlagára is alacsonyabb volt itthon, június 8-a óta viszont már olcsóbb lett a közép-európai átlag. A szokásosnál két héttel korábban kezdődött meg az idei aratás. Az ország több térségében már javában vágják az őszi árpát, miközben a szakemberek az Alföldön gyenge, a Dunántúlon pedig legfeljebb közepes termésre számítanak. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Petőházi Tamás szerint a klímaváltozás hatásai ma már nem csak az Alföldön, hanem a hagyományosan kedvezőbb adottságú dunántúli térségekben is egyre erősebben érezhetők. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, gomoly felhők ugyan képződnek, de legfeljebb elvét alakulhat ki zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: A napverse.

0: Babits Mihály, csak posta voltál. Ki úgy véled, nyomot hagysz a világnak, kérdezd a szőnyeget, mely dupla lábad nehezét, unja, s rímét ismeri. Marad-e rajta valami magadból? Vagy csak az utcán cipődre ragadt por, amit emlékül továbbadsz neki? Aztán menj ki, és kérdezd meg az utcát, melyet oly égve és merengve futsz át naponta többször, hogy már azt hiszed, minden ház lelked mély színeit itta, s lelked rongyait lengi mindenik fa, s a sarki szél is tégedet sziszeg. Kérdezd, és olvasd, amit rájuk írtál, s vedd ki a szélből, mit beléje sírtál, mint gramofonba, mely megőrzené, miről beszélnek. Régi otthonodról, s a vadhegyekről, melyek alul egykor közéjük jöttél, s amelyek felé emléked visszanéz közülük. Ez vagy te, ez az emlék, egy csöpp fogaras vagy, Pest közepén. Azt hordasz és vetítsz, s a árnyat festesz a város falára, az csak a hűvös havasoknak árnya, mely rátapadt, s amelyet közvetítsz. Nem, hiszen ott is csak valaki voltál, és a hegyekkel egy csak ott se voltál. Mi voltál ott? Keresd tovább magad. Ott nyájas szőlőtőkéket cipeltél, s a barbár csúcsoknak nemet feleltél, mert szülőföldet felelt általad. Nagyapád házas a szelíd Dunántúl, de abban se lelheted igazánból magad lelkét, lázadó sieder. Más voltál ott is. Más táj, messzebb útak voltak még, amik rajtad áthúzódtak, csak posta tudtál lenni és meder. Élted gyenge szál, amellyel szőnek a tájak, s múlt dob hurkot a jövőnek. Amit hoztál, csak annyira tied, mint a por, mit lábad a szőnyegen hagy. Nem magad nyomát veted, csupa nyom vagy magad is. Kit a holtak léptevet.
1: Babits Mihály, Csak posta voltál című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Babits Mihály költő, műfordító, szerkesztő 1883. november 26-án született Szekszárdon, vallásos értelmiségi család gyermekeként. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílus gyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányival. Gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott, a Holnap című antológiában jelentek meg, 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötete, a Levelek Íris koszorújából. Első regényét, a Gólya Kalifát 13-ban írta. Ekkor kezdte el lefordítani Dante isteni szíjátékát is, amiért később az olasz állam San Remo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, elvesztette tanári állását. 18-as megalakulásakor a Vörös Marti Akadémia alelnöke, később pedig elnöke lett. Tagja volt a Kisfaludi Társaságnak és kizárásáig a Petőfi Társaságnak. A Nyugat főmunkatársa, majd egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten Alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésében megjelent irodalmi lexikonnak is. 1929-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, akkor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának.
2: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Hideg fej és meleg szív kell a vezényléshez. Vajon Medvecki Ádám, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas karmester, aki hamarosan 85. születésnapját ünnepli. 1941-ben született Budapesten. Zongorázni tanult, majd a Bartók Béla zeneművészeti szakiskolán az ütőhangszer tanszakot végezte el. Mint ütőhangszeres 1960-tól 1969-ig a Magyar Állami Hangverseny zenekar tagja volt. 1968-ban felvették a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola karmesterképző tanszakára, ahol tanára Kórodi András volt. 1971-ben a megszerzett diploma után olaszországi kurzuson vett részt. 1969-ben bekerült a Magyar Állami Operaházba. Jelenleg is főmunkahelye. Volt korrepetitor, karmester, 1990-től 1993-ig pedig zeneigazgatója lett az operaháznak. 1974-től a Zeneművészeti Főiskolán tanít. 1987-től 1996-ig a Magyar Posta Szimfonikus Zenekarának zeneigazgatója volt. 1997-től a Győri Filharmonikus Zenekar első karmestere lett. Európa szinte valamennyi országában szerepelt. Két alkalommal Amerikában is vezényelt. Medvecki Ádámmal Bércesi András beszélgetett.

0: születésnaphoz közeli beszélgetésről van szó, és ez adja voltak éppeni apropóját, akkor egy picit a családi albumot lapozzuk fel. Honnan jött a zene iránti érdeklődés, a zene iránti szeretet, és egy kicsit a családjáról is meséljen.
1: Hát ez a családból származik. Édesanyám a operaházak korrepetítora volt, és nagynénye volt a kornak egyik leghíresebb alténeklésnője, a Bazilides Mária. Bazilides Mária volt, és közvetve a magyar zenét, szószoros értelmében Kodály, Bartók és a népzenén alapuló iskolát és a stílust, ezt agyatejjel szívtam magamba, hiszen ezeket hallottam nap mint nap. Opera énekesek jöttek föl hozzánk, és olyan, egyszer Osváth Júlia, egyszer Gyurkos, aztán Székely Mihály, Udvardi Tibor, a legkiresebb énekesek jöttek fel sokszor próbálni, mert akkor még az operában nem volt annyira kiterjesztett próbamódszer, mint mostanában. És hát nevelőapám is opera énekes, Katona Lajos, hát ő is régóta nincs már, és akkor magyarázatképpen a szegény édesapámat a Malenki robot áldozata lett, 45-ben elvitték, és hát nem jött vissza, aknát szedettek velük. Otthon az tele volt zenével, tulajdonképpen hát négyen voltunk testvérek, ebből hárman muzsikusok lettünk, nem véletlen. Egyedül Balázs öcsém, sajnos ő korán elment, ő az, aki hogy mondjam, normális életre adta magát. De de benne is volt az zene iránti alázat és a szeretet. Az anyanyelvi fokon ment otthon a zenehallgatás, az operák, már gyerekkoromban jártam be operába, próbálkozom, amikor édesanyám még nem tudott óvodába se tenni, vagy nem tudom, akkor mit magával leültetett egy páholyba, tudta, hogy nem megyek onnan el, és most próba végén értem ment, és akkor szóval ott lőttem fel az operába, és ahol mint tag 56 évet töltöttem el ideig, meg 69-ben kerültem az operába. És testvéreim is zenészek voltak, mint mondta majdnem mindenki, a bátyám szólókürtöse a zenekarnak, húgom Katona Anikó pedig még most is korrepetitor, és okjáli karigazgatója is volt a színháznak. És most is hát a családi élet, ugye, ez számomra ez nagyon-nagyon szent dolog. Ember sokszor akaratán kívül problémát okoz magának és családjának, erre most nem részletezem, ezeket túl vagyok. És de ott is öt gyermekem van, és ott is az zenének központi helye van. Nem, egy valaki hivatásos muzsikus, Szabolcs fiam, nagyon jó karmester Győrbe, és a másik szintén zenével kapcsolatos, a színész fiam Balázs, mert a Balázs a Kibik Színházak a tagja, és nagyon jó muzsikus, jazzdobos a Grund zenekarnak. De a többiek is mind közel állnak a zenéhez. Zongorázgattak halás után, meg járnak, zenét hallgatnak, hol ilyet. Szóval a zene az még most is, így is nálunk otthon, ez anyanyelvi fokon megy.
0: Mi az, amit ad a zene önnek, vagy mi hiányozna az életéből, ha nem lenne zene?
1: Hát a minden hiányozna. Engem az alapozott meg. Megfogott kor a gyerekkoromtól fogva a hangoknak kifejezése, birodalma, hangoknak a csodája, hangszereknek. Elkezdtem zongorázni, és már akkor szóval olyasmit fejezkedtél,

0: felé, a növendékeim felé kérek egy kifejezést, instrukciót, akkor küszködöm a megfogalmazással. Zenét művelni szeretem, beszélni róla, pedig beszélni is kell róla, különösen, hogy a pedagógus az ember, meg kell mondani, hogy mit és hogyan, és merre. Megfoghatatlan dolgot próbál az ember megfogalmazni, egy másik dimenzióban lévő dolgot. És hogy a Skotály fogalmazta meg jól, hogy a zene olyan, mint a levegő, olyan életszükséglet. Nem lehet sokáig kibírni nélküle, mert megfullad az ember. És tényleg a zene nélkül, ami nyitja az értelmet és a lelket, nekem nem, mi is lettem volna belőle. Gyerekkoromban akartam mozdonyvezető, meg focista lenni, de sok a gyerekkori hülyeségek. Nem tudom, mi lettem volna, és minden ezek a mostani digitális világban elvesztek úgy is, hogyha a zenében nem kapaszkodnék, és a hitbe nem kapaszkodnék be, mert mindenfajta műszaki dolog, ami most már elkápráztja az embert, sőt már fölöslegessé is teszi, ugye mesterséges intelligencia, meg ehhez fogható félelmetes dolog, hogy a Madás ezt csodálatosan megírt, megérezte a falaszéredre, amikor csak az értelem, és a értelem vezeti az embert, és a hideg racionalizmus, és az érzelem, az és a lélek, az oda. Ez megsejtett, és sajnos most ez van, ez a globális idegenség, és a digitális technikának van sok jó oldala. Az ember hirtelen tudni akar valamit, szólok a családait, te nézd meg már, hogy ez micsoda, vagy hogy hol lehet ez megtalálni, vagy és meg. De ugyanakkor sajnos rosszra is lehet használni. Rosszra, kegyetlen dolgokra, igazságtalan, rossz indulatú, mint a atommal is lehet sok mindent gyógyítani, és mégis ahogy föltalálták, másra használták sajnos.
1: Ha egy hétköznapi embernek el kell magyarázni, hogy egy karmester mit csinál, hogyan működik, akkor azt hogyan lehetne szavakba önteni, a karmesternek a feladatát, a munkáját?
0: Nagyon sok rétű. Meg kell tanulni a partitúrát, meg kell tanulni elsősorban. Ki kell bogozni annak a zenei értelmét, meg kell egy kifejezésbeli koncepciót, egy technikai koncepciót. Ugye, mert az is fontos, hogy ha ember együtt ebbe hányszor emeli fel a kezét, négynegyedben osztja-e, vagy nem, vagy egy gyorsítás hogyan bonyolít le technikailag egy megállás utáni továbbmenetet, ezek a technikailag is ki kell fejezni. És amikor ez megvan, akkor be kell tanítani. Hát most, hogyha opera esetében először az énekeseknek, aztán a zenekari tagoknak, át kell adni, be kell tanítani. A betanítási munka nagyon fontos. Az ember ne hátráljon meg, és ne kelljen megalkudnia, és nem terrorisztikusan, hanem kizárólag a szeretet és a zene és a emberiség fegyverével az embereket oda vezetni, hogy megcsinálják amiről szó van. És utána, amikor már ez megvan, akkor akkor fölteszik a pontot, az ír az előadás. Hát elsősorban félreérzetlenül kell a tempót megadni, hogy milyen sebességben játszanak, milyen karakterben, lassan, gyorsan, szenvedélyesen, játékosan. Aztán van a zenének egy csodálatos a halk, nyugalom és a csönd, amit nagyon nehéz megoldani. Szóval ezek, és aztán van ugyanakkor a drámai furiózó, meg a tempesztuózó, meg a viharossal, meg a dühötten, meg drámai módon. De nem lehet beskatolni, hogy csak ennyi és egy kifejezés van, végtelen. És sokszor azon veszem magam, hogy nem tudom szóba kifejezni magamat, hát a zene az azért zene, mert nem lehet szóba kifejezni. Ha tehetséges zenetudósok esetleg meg tudják magyarázni, hogy miről van szó, de az sem biztos, hogy az úgy van.

érezni kell, és ezt a ráérzés kell, ezt a sugározhatja a zenekarral, hogy mi történik a darabban, kifejezést, ott lenni, átadni, fegyelmezetten, és nagyon-nagyon hideg fejjel kell lenni.

0: Többen mondták, én először egy nagyon jó kollégámtól, ó, szegény már régen is, Erdélyi Miklósról hallottam először azt a szót, hogy hideg fej és meleg szív kell a vezéléshez. Fordítva, hogy a katasztrófa lenne. Hogy az ember forró fejjel és a tudatos kontroll teljes hiányával össze-vissza kalimpálna. Ez fontos, hogy ugyanakkor tudatosan mindig ott lenni, és ugyanakkor éreztetni a kifejezést, és így vezeti le egy előadást, egy zenekari koncertet, és nem szabad elfelezni, hogy emberekkel dolgozunk. Tehát nem alárendelt muzsikusokkal, annak a klarinétosnak, vagy a kürtösnek épp olyan fontos az a szóló, hogy ilyen jól eljátsza. Tehát haragos arcokat, meg fintorokat, meg fejcsóválásokat mellőzik el, mert az elész akarattal nem hibázik. Nem, egy énekes sem. Sokszor volt már úgy, hogy egy érdekes bejött, elfelejtett a szöveget, azt sem, hogy mikor, és az eleje után kiment, és nem szólt egy szót sem. Ilyen is van, és ez inkább humoros oldaláról fogja, mint az, hogy ledorogja. Éppen eléggé sok álmatlan éjszakája volt utána az illetőnek. Éppen elég volt, emberközpontoság lenni, és mint mindent a szeretet kell, hogy vezéreljen, és az emberiség és a megértés.
1: Mennyire jelenhet meg a karmesternek a személyisége, az egyénisége a munkájában? Mennyire kell, hogy megjelenjen?
0: Hát körülbelül ez az, amit eddig megmondtam, hogy segítsen kifejezni az együtt muzsikálást, a kifejezést, és a technika, és ezt megbeszélje az elek, nem rákényszerítse. Szóval hatalmi szóval nem lehet ezt elírni. Ezt mondom, hogy itt arról van szó, hogy a vezénylés és a kíséret és az opera az hangszeresmények a kísérlet, az a karmesternek a kamarazenéje, az együtt muzsikálás öröme, hogy alkalmazkodni a másikhoz. Nagyon sokszor kell alkalmazkodni. Hiába én vagyok a karmester, az áriákat, és ezért Ferencsik Jánosról tanultam, azt az énekesre kell bízni, és kísérni őt. Ahogy ő énekel, úgy kell, abba a tempóba kell. Mert ő viszi a tapsot, ővi az ária, az alkalmazkodik. Másik fináléba, duettbe, recetióba vezetni kell. De egy áriába, és például hát ugye egy-egy darabnak több szereposztása van. Legutóbb csináltam egy trubadurt még, amikor ugye még mozgásképes voltam, és sokat dirigáltam. Akkor is a Luna Grofot két teljesen más karakterű énekes énekelte felváltva, és tudom, hogy egyik az áriát szélesebben szereti, mert öblös hangja van, másiknak meg mozgékonyabb, erőteljesebb, akkor az nyilván az előre kell vinni tempóban, hogy az érvényesüljön, az energia. És a széles ívű legátót, aki énekel, az lassabb időt kell hagyni. Azt mondom, hogy itt minden operánál, meg, de nem tudom operánál, mindig gondolkodok ki, mert hát ott dolgoztam, annak tagja vagyok még most is, örökös tag. De a szimfóniáknál is ez van. Egy hangszerszólónál, Új világ szimfónia, angol kürt szóló, vagy Daphnis és Chloé fuvola szóló, vagy most adnám. Ott sokszor azért a szólistát kell kísérni. Mert az az ő magánszáma, egy faun délutánja fuvolázása, egy ajdanilus fartjárjának az oboa szólója, vagy egy trombita szóló valahol Verdinél. Ezeknél mind kicsit alkalmazkodni kell. Tehát társasjáték, egy csodálatos társasjáték.
1: Van emlékezetes előadás, vagy ami úgy közelebb áll a szívéhez, így az emlékeiben, vagy emlékezetesebb zenetarab?
0: Hát kiragadott nincs. Nagyon sok szép előadást csináltam, a síres énekesekkel. Nem sorolok, nem kezdem el a felsorolását, mert akkor hát, ha igazság vagyok, és többeket kihagyok, de Obrasszova, akkor Nyeszterenko, nem véletlen velük kezdem a kék szakállóval, akkor Bergonci, Capuccilli, Renata Scotto, Anya Szilia, Teo Ádám, sok, nagyon sok, Aragal, sok énekessel dolgoztam, és sok nagyon, nagyon sok híres szólistával is, mint zenekartok. Most neked is a Gidon Krémerrel dolgoztam, akkor Kertler Endrével, ugye, de nem csak a külföldieket, aztán kellene van kiváló muzsikusokkal. Nekem élvény volt, hát ugye legnagyobb sokat tanultam Ferencsik Jánostól, mert az ő zenekarában dolgoztam 9 évig, mint üsdobos állami hangverseny zenekarban, és onnan aztán fölálltam, felvételiztem ebbe az épületbe, és 67-ben fölvettek, és elégeztem 70-ben, és az volt ez a két épület az otthonom, főleg az opera, mert az, hogy a gyökerek még, ott még mélyebbek, de itt is, mind a két helyen már gyerekkoromtól jártam, és itt is eszem, hogy zenekarita gültem a üsdob mellett, aztán 74-től tanítottam vezettem a stúdiózenekart, és most egyszer akartam mondani a Student Orchestert idegenül, a növendékzenekart. A növendékzenekart, utána énekesekkel dolgoztam, szerepgyakorlatot, akkor korrepetitortal szakon tanítottam, és most karmesterként utazott tanító. Ez operában is, és tegnap is volt egy nagyon szép jelentőségem, egy Egmonditánt vezényeltem az operában nyitóként, és nagyon ritkán még így ülő állapotban, és amihez tudok, amihez nagyjából maton kívülről, hogy a szemem se az igazi, na mindegy, de hát ez most van. És lesz egy koncertem július 1-én, itt egész estés a Szent István Gimnázium, Szent István Szimfonikus Zenekarral. És erre készülök, és ugyanúgy izgalommal és olyan odaadással, mint 60 évvel ezelőtt, sőt, most még több idő van alaposan átgondolni, mert ritkábban vezényelek.
1: Manapság a klasszikus zene távolabb van talán az emberektől, vagy nem ér el annyira az emberekhez. Mi lehet ennek az oka?
0: A kínálat fordult meg. Régen úgy a tévében, úgy veszem észre, úgy a tévében, mint a rádióban, jóval több volt a komoly zenei műsor. Jóval több volt a komoly zenei műsor. De még az ilyen műsorokban, mint a Szívküldi Szívnek szívesen, még ott is opera részletek mentek. Egy Wotan búcsúja, Tűzvarázs, vagy Pillangó nagyárja, Trubadur cigány kórus, ilyeneket külök. Most én nem nézem le a könnyű zenét, mert az is jó zene. Jó zene, és valakor jól csinálják, és az ennek egy ága. Csak most valahogy, például most a gyerekek beszélgetnek, na, jöttök este koncertre, akkor tudom, hogy nem a Bartók Monos négyesre mennek, hanem csápolni a Budapest Centerbe, vagy akárhova, hogy ott nem tudom, melyik együttes fog játszani. Számomra most akkor a koncertfogalma ez jelenti sajnos. És a kínálat fordult meg, és ez érezhető, de azért van remény rám, mert sokszor csinálunk, nem csak én már régebben, de kormányosan ifjúsági koncerteket. A fiam is nagyon sokat vezényel, ami a ifjúságra a komoly zenébe belevezeti, tehát nincs feladó a harc, csak mindig az arány. De hát és az embereknek a nyíltabb, egyértelműbb szórakozás egy jó pesgőr ritmusú tánc ritmus. Dallamról nem igen beszélek, mert az inkább a szöveg és a dinamika, amit dominál, de az vagy az embert jobban rabul ejti. Persze lehet, hogy most csak a megszépítő beszél, mert régen is azért az osztálytársaim azok a hogy jöjj vissza hozzám, meg ezeket énekelték, meg amikor a nagy slágereket, amit a nagy-nagy táltalénekesek, Vámosi János, Zárai Márta, ezek voltak, ezeknek a slágerei voltak szintén, de valahogy úgy éreztem, hogy valahogy, hogy na, szóval nem reménytelen a dolog, mert vannak ifjúsági bérletek, vannak ifjúsági hangversenyek, ahol tele vannak, és azért tudják, hogy ez is létezik.

0: említette, hogy a hit nagyon fontos az életében. Mit ad önnek a hit, vagy hogyan szűrte át az életét?
1: Egy biztos alapot, és egy meredéket, erőt és támaszt mindenfajta problémában, mindenfajta kényes helyzetben. Bármi éri az embert, nem szabad elhagyni magát. És én tulajdonképpen nem is a nevelés, mert az életnek a folyamata, amikor ahogy kikerültem egy-egy rossz periódusból, ahogy éreztem, hogy megkaptam a mentővet, és utánam nyúlt Jézus, mint az elveszett bárányért. Éreztem is valahogy fokról fokra, jó, nem erre neveltek, de inkább az a élet és életnek a csodája, és az egész teremtett mindenség világít, alakította bennem ezt a hitet. Persze ember gyarló, és ez a hit is sokszor ingadozik, és csak mechanikus szokásá akar fajulni, de ez ellen kell küzdeni, hogy ez megalapozott konkrét leszem. Ugye van a miségben az a tétel, a krédo. Hiszek. Ez Ferencsik János mondta, akármelyik Hámor misét, vagy Mozart misét, vagy Beethoven misét, vagy Verdi requiemet vezényelt, és nem találta elég feszesnek és energikusnak a krédo indítást. Azt mondja, kérem szépen, a krédo nem azt jelenti, hogy sejtem, hanem az, hogy hiszem. Óriási különbség. És akkor a zenében is ezt tudja kifejezni például a zene. Hogy más a kréd, hogy a egész liturgikus imákat, a miséknek és a szent daraboknak, egy Mozart requiemnek, vagy egy akár egy Bach oratóriumnak, hogy annak szöge volt, et resur exit, akkor kipattan a zene, kipattan a sírból az egész világ. És akkor nem csak a megváltó, hanem mi is vele együtt. A zene ez nagy mértékben hozzásegít, de hogyha konkrétan nekem mindent jelent, és az a hite alapja, és megpróbálok, hogy ez komolyabb legyen. Nagyon-nagyon nehéz, nehogy nagyon nehéz, mert nagyon igazi hit az komoly önuralommal, önfegyelemmel, tűréssel, megértéssel, türelemmel pár kell, hogy párosuljon, és ez manapság sokszor nagyon nehéz. És ilyenkor azért mégis ember, ha for bennem valami, akkor félrevonulok, és eszembe egy imádság, és akkor az rögtön helyre tesz mindent. És ebben reménykedem, hogy most, amikor olyan sok ferdenézet kezd uralkodni a világban, hogy ez a hit ez megvan, és néha nagyon biztató jeleket látok, hogy ifjúsági táborok, hittantáborok, ugye ez nagyon, unokáim is járnak ide-oda, hogy vannak, és megpróbál az emberiség ebből a lelki, hogy mondjam, tartalmatlan és önző anyagias világból valahova egy lelki magaslatokba kerülni. Ezek sokszor pátosztak tűnnek ezek a szavak, és hitremény szeret az ember, hogyha mondja, akkor sokszor mosolyra fordul a gyerekek szája, vagy ugyan már hagyd ezt a hülyes szöveget, vagy nem szabad hagyni. Ez komolyan kell venni, család, haza, ezeket a fogalmak, ez szent, és nagyon nehéz, mert olyan hatalmi harcok vannak a világban, amik ezt nagyon megakadályozták, és csak a szeretet fegyverével, meggyőzősen, nem erőszakkal. Nem, hogy na, hogy ha te úgy, akkor én is nem. Ahogy a Honegger Jeanne d'Arc című oratóriumában van egy mondat, az én fegyverem mindennél erősebb, mondja már, miközben készül a mágiára, a szeretet. És az ilyenkor csodálatosan emlék. hogy egy valaki, aki halálra készül, és szeret és megbocsát mindenkinek, ez csak egy valakire volt képes, aki föld volt a kereszten, és ő megbocsátott annak, aki ezt. Szóval ez a példamutató dolog, hogy olyan türelemmel, szeretettel megérte. És aztán egy másik, azt hiszem, Ferencnek a Isten dicsérete a Nafinuszában egy olyan mondat, ami egy kedvenc mondatom, és áldjon a szelíd, ki végén tűr, ki enged társának, és a beteg áldjon hálát ad, és ezért méltó jutalmat az égben kapsz. Lehet, hogy nem teljesen pontosan így van a szórend, de ezek a szavak vannak. Ezek számomra nagyon nehéz, és sokszor azon veszem észre magam, hogy bennem is akár egy mechanikus dolog, és akkor már hazugnak érzem magam egész lelki belsejét, és akkor újra sikerül föltöltenem magam.
0: Igen, hát a lelket is karban kell tartani.
1: Persze, vigyázni kell rá.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Netrán István és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. És amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Máté evangéliumának 10. fejezetének 26. és 27. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Szent Máté evangéliumának 10. fejezete a 12 kiválasztásával kezdődik. Jézus kiválasztja és magához hívja a 12 tanítványát, a 12 apostolt. Az első 4 versben olvashatunk erről, és tanulhatjuk meg az apostolok neveit is. És azt is jó, ha elménkbe és szívünkbe véssük, hogy ezeknek az apostoloknak a kiválasztása azt jelenti, hogy olyan férfiakat hív magához Jézus, akik vele és egymással lelki közösségben vannak. Ez tehát az apostoli közösség, az apostoli kollégium születése. Például, bármennyire is tiszteljük Pál apostolt vagy Barnabást, ők nem tartoznak a 12-be, az apostoli kollégiumba. Tisztelt rádióhallgatók, most idézzük az 5. verstől a 7. versig terjedő részt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, a pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, és szamaritánus városba ne lépjetek be. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, elközelgett a mennyek országa. A Mester Jézus tehát kifejezetten megtiltja övéinek a nem zsidó területeken való munkálkodást. A hangsúlyt arra helyezi, hogy az ószövetségi választott nép legyen alkalmas eszköz és közvetítő a többi népek számára. Felelősségről van itt tehát elsősorban szó, és nem kiváltságról, vagy diszkriminációról, a többi népek hátrányos megkülönböztetéséről. Vagyis a választott népnek, a zsidóságnak be kell tudni tölteni üdrendi szerepét, üdvösségtörténeti feladatát, Isten üzenetét, akaratát hitelesen kell átadnia a többi népek és nemzetek minden ember számára. A tanítványok tehát nagyon fajsúlyos, komoly feladatot kapnak, utasításokat, amelyeket teljesíteniük kell. Küldetésük van. Az apostol, görög eredetű szó, küldöttet jelenti.

Tisztelt rádióhallgatók! Jézus a mester bátor tanúságtételre, hitvallásra küldi az apostolait. Idézet következik a 16. verstől. Íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. De óvakodjatok az emberektől, mert átadnak benneteket a törvényszékeknek, és zsinagógáikban megkorbácsolnak majd titeket. Helytartókhoz és királyokhoz hurcolnak benneteket miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy hogyan vagy mit beszéljetek, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke az, aki beszél általatok. Akkor haláradja majd a testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és halára juttatják őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki kitart mindvégig, az üdvözül. Amikor az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Mert bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az emberfia. Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan lesz, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház urát Beelzebulnak nevezték, mennyivel inkább a háza népét. És itt jön, tisztelt rádióhallgatók, elmélkedésünk szakasza, de a kontextus, a szöveg összefüggés különösen is fontos megítélésem szerint, ezért is volt ez a hosszabb lélegzetű idézet. Így hangzik tehát elmélkedésünk mostani helye. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódnék, amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. És amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Arra bátorítja a tanítványait, az apostolait elsősorban, de mindenkit, minket is mai apostolait, hogy a titokban kapott tanításokat, az igazságot vagy az üzenetet ne tartsuk meg magunknak, hanem nyíltan mindenki számára hallhatóan tárjuk a nyilvánosság elé. Miért is mondja a mester és úr, hogy amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. A háztetőnek van egy szimbolikája, egy fontos jelkép szerepe. Az ókori Izraelben a háztetők laposak voltak, Palesztinában, és közösségi térként, magaslati pontként szolgáltak, ahonnan az üzenetek messzire elhallatszottak. Jézus tehát minnyájunknak feladatul, küldetésül adja, hogy bátran valljuk meg az ő üzenetét, evangéliumát, és a lelki életünk, a vele való bensőséges kapcsolatunk abban ölcsön testet, hogy bátran hirdetjük, és minél szélesebb körben, különösen a mai világban, hogy egyedül Jézus Krisztus az Úr, egyedül ő tud tartalmas, értelmes és boldog életet adni.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, közölte Magyar Péter a Facebookon. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, írta a miniszterelnök. Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlamentülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyekről szerinte tárgyalni kell. Ezek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításai, a médiatörvény, felsőoktatási, családügyi, kulturális tárgyú javaslatok, a szlovák-magyar energiavezetékek ügye, a gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok kérdése, valamint a vizsgálóbizottságokról és egyes házszabályi rendelkezésekről szóló javaslat. Az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel január 1-ére történő elhalasztását javasolják a Tiszapárt országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. Az indoklás szerint ez a további szakmai adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges. Miután megállapodott a tagállamokkal erről, az Európai Parlament megszavazta az uniós migrációs szabályok szigorítását. Ez többek között lehetőséget adna a tagállamoknak visszaküldési központok létrehozására, miközben újabb eszközöket kapnának a tagállamok a kiutasított illegális bevándorlók kitoloncolásának valódi végrehajtására. A rendeletjavaslatot az úgynevezett Venezuela koalíció támogatta, azaz a Tiszapártot és sorai között tudó jobb-közép kereszténydemokrata európai néppárt is, a tőle jobbra álló frakciókkal, a részint Orbán Viktor ex-miniszterelnök által alapított Patrióták az Európáért, az ECR, valamint a Mi Hazánk egyszem EP képviselőit is tagjai között tudó Szuverén Nemzetek Európája képviselőivel szavazták meg együtt. A Tiszapárt, a Fidesz-KDNP, valamint a Mi Hazánk delegációi tehát támogatták, még a DK ellenezte a javaslatot. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az ügyészség leszögezte, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. A pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezés álló adatok alapján fennállt, a NAV kijelölése jogszerű volt, az akcióról pedig csak utólag szereztek tudomást, tudatták. Hiába a magyarországi választási vereség, a patrióta erők előretörése folytatódik Európában, mondta Orbán Viktor a Fidesz elnöke, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli képviseletén. A választási vereség utáni első külföldi útja a Patrióták Európáért csoport találkozójára vezetett, ahol ismét kijelentette, Brüsszelt meg kell reformálni. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. A régiós átlaghoz képest a KSH adatai alapján a védett ár bevezetése után a benzin és a gázolaj átlagára is alacsonyabb volt itthon, június 8-a óta viszont már olcsóbb lett a közép-európai átlag. A szokásosnál két héttel korábban kezdődött meg az idei aratás. Az ország több térségében már javában vágják az őszi árpát, miközben a szakemberek az Alföldön gyenge, a Dunántúlon pedig legfeljebb közepes termésre számítanak. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Petőházi Tamás szerint a klímaváltozás hatásai ma már nem csak az Alföldön, hanem a hagyományosan kedvezőbb adottságú dunántúli térségekben is egyre erősebben érezhetők. Az Európai Unió hitelformájában 2 milliárd 300 millió eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten, közölte Maroš Šefčovič. A kereskedelemért és gazdasági biztonságért, valamint az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos hozzátette, emellett újabb szankciós csomagot készítenek elő Oroszországgal szemben. az EU fenntartja Ukrajna támogatását, szögezte le. A Magyarság Kutató Intézet sikeresen beazonosította második Vak Béla király maradványait, írta meg az MTI. A kutatók a székesfehérvári csontkamra több mint 400 genomjának elemzésével három új férfiági árpádházi vonalat azonosítottak. Erről készült tanulmányukat az iScience-en publikálták. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, gomoly felhők ugyan képződnek, de legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. A Szent Atya köszöntötte a zarándok csoportokat. A szerdai általános audiencián részt vett Hölvényi György Európa parlamenti képviselő is, aki a Vatikánban tárgyalt. Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét.
1: Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. Múlt pénteken érkezett vissza Leó pápa egyhetes spanyolországi apostoli útjáról, és a hagyománynak megfelelően a rákövetkező szerdai katekézisét a látogatásának szentelte. A Szent Péter téren tartott általános kilagatás során a pápa sorra vette a legfontosabb eseményeket, és röviden összefoglalta útjának saját üzenetét. Megállapította, hogy Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták.
2: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
1: Ma szeretnék megosztani néhány gondolatot a múlt heti spanyolországi apostoli utamról, amelynek során Madridot, Barcelonát, a Monserrati apátságot és a Kanári-szigeteket látogattam meg, kezdte beszédét a pápa. Négy afrikai országot felkereső hosszú utazásom után ezúttal egy ősi és gazdag katolikus hagyományokkal rendelkező európai országot látogatta meg. Egyértelmű volt, hogy a mai Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták. Ezért hálát adok Istennek és az egész spanyol népnek, a királynak és a polgári hatóságoknak, a püspököknek és az egyházi közösségeknek, szólt a Szent Atya. Isten népe nagy vigaszt nyújtott a pápának hite és szeretete örömteli bemutatásával. Ő pedig megerősítette a híveket, és Róma püspökeként arra bátorította őket, hogy győzzék le a megosztottság és a szembenállás minden formáját, azáltal, hogy mindig ápolják a közösséget, a párbeszédet és az egységet a sokféleségben. Ez Péter utódjának sajátos szolgálata, egy olyan szolgálat, amely sajátosan kifejeződik az apostoli utakon. Minden alkalommal a meglátogatott országok egyházi és társadalmi helyzetéhez igazodva.
2: Nel caso della Spagna ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa.
1: Spanyolországi útja során a pápa örömmel állapíthatta meg, hogy mennyire várták a minden korosztályhoz és helyzethez tartozó emberek az ő látogatását. Mindenhol tömegeket talált, akik nagy melegséggel fogadták. Ez korán sem volt magától értetődő, ezért is érdemes elgondolkodni rajta. Természetesen ez a részvétel elsősorban a spanyol nép hitét fejezi ki, ugyanakkor megmutatja azt az általános igényt, hogy igaz és mély alapon legyünk együtt, nem ideológiai vagy részleges érdekek alapján, hanem azon az alapon, amelyet végső soron csak Krisztus tud biztosítani, és amelyet az evangélium a szükséges inkulturációk révén közvetíthet a népek életébe. Megteheti ezt az evangélium, mert üzenete teljes mértékben válaszol mindkét szükségletre, az igazság keresésére és az igazságosság utáni szomjúságra. A bevezeté után a Szent Atya sorra vette látogatása legfontosabb állomás helyeit. Madridban és Barcelonában, nagy katedrálisokban és modern stadionokban gyűltünk össze. A Monserrati apátságban elimádkoztuk a Szent Rózsafüzért. A Sagrada Familia Bazilikában ünnepi szertartáson vettünk részt a kő és a fény szimfóniájának ebben a fenséges szimbólumában, amely a keresztény misztérium egészéről szól. Az ősi és a modern, a katolikus hagyomány és a kortárs kultúra találkozása élénken érzékeltette vele Európa egyedi jellegét, felbecsülhetetlen gazdagságát, mint a jelenkor felülmúlhatatlan valóságát. Ez egy olyan örökség, szögezte le a pápa, amelyet gondosan meg kell őrizni, hogy beépíthessük a mai globális világba korszakalkotó kihívásaival, mint a béke, az integrált ökológia, a méltányos és fenntartható fejlődés és az emberi méltóság tiszteletben tartása. Ezeket a kihívásokat a II. Vatikáni zsinat már világosan felismerte, és amelyekhez a későbbi tanítóhivatal visszatért egészen a legutóbbi Magnifica Humanitas enciklikáig menően, amelynek célja az emberi személy védelme a mesterséges intelligencia korában.
2: Ho colto attraverso i vari incontri il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi.
1: A különféle találkozók során a Szentatya megérezte annak a szükségességét, hogy tolmácsolja a remény evangéliumát a mai emberiség számára, amelyet súlyosan próbára tesz egy megtévesztő fejlődési modell a maga negatív következményeivel. Ezt az igényt, amely a számos, hol megható, hol felemelő tanúságtételben jutott kifejezésre, a pápa mindenek előtt a kicsik és a szegények arcán ismerte fel, akikkel találkozott, mint például annak a kisgyermeknek az arcán, aki felolvasta neki a levelét az egyik plébánián, aztán felismerte a számos bántalmazás áldozatán, akik azt kérték, hogy hallgassák meg őket. Ugyanezt tapasztalta a pápa a börtönben rávárakozó fogvatartottakon, a nyugtalansággal és tervekkel teli fiatalokon, végül pedig a Kanári-szigetek befogadó központjában tartózkodó migránsok arcán is. A Kanári-szigeteken, útja utolsó állomásán a pápa egy átfogó értelmezési kulcsot kapott a helyzet megértéséhez. Ez egyrészt a szigetcsoport földrajzi elhelyezkedése, másrészt pedig a helyi egyház valósága kínálta fel neki, amely nagyszámú kényszermigráns fogad be, különösen Afrikából. Tudjuk, hogy a migráció jelensége összetett és összehangolt, szerbesen illeszkedő cselekvési terveket igényel, de ez a megértési kulcs egy másfajta és tágabb perspektívát nyit, segít annak a megértésében, hogy miként is vagyunk hivatottak újraértelmezni az evangéliumot a mai világban, megosztva egymással kultúráink ajándékait, és különösen azokat a gyümölcsöket, amelyeket Krisztus üzenetének termékenysége eredményez bennünk. Ezeknek a gyümölcsöknek az egyike éppen az egyének és a népek közötti párbeszéd, a testvériség szellemében zajló találkozások, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy felfedezzük és kölcsönösen értékeljük a másik által hozott értékeket. Ez az út nem könnyű, jó akaratot és Isten segítségét igényli, de ez az út vezet a szeretet civilizációjához. Leó pápa utolsó szempontként az apostoli útjának a mottóját idézte.
2: Il motto di questo viaggio apostolico era alzat la mirada, alzate lo sguardo.
1: Alzad la mirada, azaz emeljétek fel tekinteteteket. Ezek Jézus szavai, amelyeket tanítmányaihoz intézett, hogy megtanítsa őket arra, hogy az emberekben és a tömegekben meglássák az élet, az igazság és a beteljesülés utáni vágyot. Elsőként az Úr őnek ismételte meg ezeket a szavakat, és az ő kegyelméből meg is tapasztalta azokat az útja során. Ma pedig a pápa mindenkivel megosztja ezt a felhívást. Emeljük fel tekintetünket. Tanuljuk meg Jézustól, hogy fele barátainkra, az emberekre és a világra Isten szemével nézzünk, azaz szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel. Végül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik imádkoztak ennek az apostoli útnak a sikeréért, különösen a szemlélődő szerzetes nővérek közösségeinek, amelyek, Istennek legyen hála, számosan vannak Spanyolországban. Továbbra is imádkozzatok, hogy Szűz Mária közbenjárására az általam elbetett maguk bőséges gyümölcsöt teremjenek, kérte és zárta szerbei katekézisét Leó pápa. szerdai általános kiallgatáson részt vett Hölvényi György, Európa Parlamenti képviselő, aki a Vatikánban tárgyalásokat folytatott Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikánnak, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. Témaként érintették többek között az afrikai országnak nyújtott Európai Uniós támogatást, amelyet az érintett afrikai állami hatóságok és a helyi egyházak közreműködésével próbálnak megvalósítani a helyi katolikus egyház bevonásával az oktatás nevelés terén. A Szent Atya a katekézis követően

0: pápájának nevezte. Leó pápa köszönti a szervezet munkatársainak és tagjainak az evangelizáció iránti elkötelezettségét, és kérte, hogy a hitük legyen a reményjele mások számára is.
1: Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét. Szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin-Amerikában 10 éve működő SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül.
2: Queridos hermanos, hermanas, me alegro de recibirlos esta mañana. A ustedes que vienen de distintos países de América Latina, pero que tienen muy claro un objetivo común.
1: Latin-Amerika több országából érkeztek az audienciára résztvevők, mintegy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet. Azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és a leginkább kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért. Az első tanítványok, amint találkoztak Jézussal, azonnal lenyűgözte őket, és attól a pillanattól fogva annyira megváltozott az életük, hogy elindultak a megtérés útján egészen addig, hogy fenntartások nélkül neki ajándékozták magukat. Ez az élmény azonban nem a múlté. Minden ember hivatása az, hogy átélje ezt a találkozást a feltámadottal, és megélje a vele való azonosulási folyamat lehetőségét. Kétségtelen, hogy ez az evangelizáción keresztül megy végbe, és itt kap szerepet a SEPROME szervezet munkája. Ahhoz ugyanis, hogy valóban létrejöjjön az Úrral való valódi szeretetélmény, biztonságos helyekre van szükségünk. Az Úrral való találkozás pozitív hatással van ránk, és egy olyan élet felé irányít, amelyik tele van szeretettel és szabadsággal. Ennek éppen az ellenkezője történik az abúzus helyzeteiben, melyek traumatikus sebeket ejtenek, befolyásolják és korlátozzák a személyek lelki és emberi fejlődését, figyelmeztetett a pápa.
2: Es en la advertencia del mismo Señor, en la que se funda la misión que ustedes han querido asumir.
1: Magának az Úrnak a figyelmeztetésére alapul a kiskorúak elleni visszaéléseket megelőző SEPROME szervezet küldetése, válaszolva Krisztus hívására, aki óva int attól, hogy megbotránkoztassuk a kicsinyeket. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik, írja Máté evangéliuma. 14. Leó pápa legutóbbi spanyolországi apostoli utazásán a püspököknek beszélt azoknak a fájdalmáról, akiket éppen azok sebeztek meg, akiknek a gondjaira voltak bízva. Az ilyen helyzetekkel szemben az egyházi közösségnek az a hivatása, hogy meghallgassa őket, feltárja az igazságot, és annak érvényt szerezzen, helyrehozza a történteket, és egyre határozottabban kötelezze el magát a megelőzés és a gondoskodás kultúrája mellett. Ez a feladat, bár elsőként a mi felelősségünk, mint lelkipásztoroknak, olyan küldetés, ami az egyházban mindenkinek szól, és egyesek szakmai szerepvállalását is magában foglalja.
2: Yo les agradezco y al mismo tiempo los animo a seguir adelante con este gran labor.
1: A Szent Atya köszönetet mondott a latin-amerikai SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereinek, és nagyszerű munkájuk folytatására biztatta őket. Erősítsék meg a helyi egyházak és a polgári intézmények közötti együttműködési hálózatot, mozdítsák elő a megelőzés és a kiszolgáltatott személyek gondozásának kultúráját. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. A szűzanya oltalmába ajánlva a szervezet tagjait,

XIV. Leó pápa azért imádkozik, hogy ezért az álomért dolgozzanak tovább, és tegyenek meg mindent az egyházi közösség nagyobb bevonásáért. Daniel Portillo atya, teológus és pszichológus, a Szeprome elnöke meghatottan mondott köszönetet Leó pápának a fogadtatásért és a bátorító szavakért, melyekkel pozitívan értékelte a szervezet egy évtizedes tevékenységét, amelynek alapításához ő maga is hozzájárult. Először az egyház csak jogi és pszichológiai megközelítésből válaszolta visszaélések okozta válságra, de ez a jelenség sokkal összetettebb, és megértettük, hogy tudományközi megközelítésre van szükség, magyarázta Portillo atya. Ezért fokozatosan más dimenziókat is bevontunk, amelyek lehetővé tették, hogy az áldozatokat átfogóbb módon fogadjuk és támogassuk gyógyulási folyamatukban. Mi több, arra a meggyőződésre jutottunk, hogy nem elegendők a pontos beavatkozások, hanem a gondoskodás és a megelőzés valódi kultúráját kell előmozdítani az egyházon belül. Fennállása 10 éve alatt a Szeprome több mint 15 000 szemét képzett Latin Amerika szerte, jelenlét és online kurzusokon, szemináriumokon és nemzetközi kongresszusokon keresztül. A szervezet ezen túl 15 kiadványt jelentetett meg olyan témákban, mint a kánonjog és a büntetőjog, pszichológia és pszichiátria, pasztorálteológia és erkölcsteológia, kommunikáció a médiával és az áldozatokkal, etika, informatika és a digitális világ. Ez utóbbi téma az elmúlt években egyre hangsúlyosabb igényként jelentkezik az egyházi közösségekben. Minden nap újabb valóságok merülnek föl, amelyekre reagálnunk kell. Jelenleg a mesterséges intelligencia széles világában merülünk el, ami folyamatosan fejlődik, fejtette ki a Szeprome elnöke. Legutóbbi képzési találkozóinkon kiváló szakértők segítettek megérteni, hogy a mesterséges intelligencia miként lehet egyszerre nagy fenyegetés a gyerekeknek és a serdülőknek, de egyben alkalom arra, hogy megerősítsük a védelmet egyházi körben. Sürgős képzésre és tájékozódásra van szükség, mi pedig vállaljuk ezt a kihívást, mint küldetésünk lényegi részét, hogy mindenki hozzáférjen ezekhez az ismeretekhez a minőségi tartalmakon keresztül, mondta még el Portillo atya, aki végül hálával emlékezett meg Ferenc pápáról, aki a Szeprome tagjait a megelőzés apostolainak nevezte. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival a hitről beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Amikor a jó múltkorában azon ötleteltünk, hogy miről beszélgessünk majd a rádió műsorában, azt javasoltátok, hogy járjuk körül a hit témakörét. Nagyon örültem ennek a felvetésnek. Az én régi hittankönyveim ugyanis nagy többségében mindezzel a témával indítottak. Először arra keresték a választ, hogy mi is ez a hit. Azt is érdekesnek találtam, hogy a műsor címétől függetlenül választottátok ezt a témát, és szinte így önkéntelenül rá is éreztetek a műsor mondani valójára és tartalmára. Hitvalló a műsor címe, és arra gondoltam, hogy megkérdezem és megkérem Csengét, hogy nézzen utána pontosan, hogy mit is jelent ez a szó, hogy hitvalló, és mi a különbség a hitvalló és a vértanú között.
4: A vértanú és a hitvalló között az a nagy különbség, hogy a vértanú kereszthalált halt a vallása érdekében, míg a hitvalló az csak volt börtönbe, de nem szenvedett halált semmiképpen sem.
2: Köszönöm szépen, Csenge. Az az érdekes, hogy ez a megkülönböztetés, ez igazából az első századok során kristályosodott ki. Az első 1-2 században, talán mondhatjuk, hogy 313-ig a milánói ediktum kiadásaig, az igazából mártíroknak hitték a hitvallókat is. Ez azt gondolom, hogy arra is rámutat, hogy aki akkor a hitét megvallotta, az bizony a legtöbb esetben vértanú volt. Ha a hit fogalmát meg akarjuk érteni, akkor célszerű először azt megvizsgálni, hogy mit jelent maga az a szó, mit jelent maga a nyelvtani alak. A hétköznapi életben milyen jelentéssel bír a szó. A hit szónak a töve, az egy nagyon régi-régi alak, szótő, az a szótöve, hogy hí. És ebből a hí igetőből származik a hisz, hinni ige, de innen származik a hitel főnév is, vagy például a hű melléknevünk is. Mit jelent tehát ez az ige, hogy hisz, hinni? Mit jelent, gondoltok róla, hogyha egy értelmező készisztótárba kellene egy szóciket írni erről az igéről, akkor mi mindent írnátok ide?
4: Hát például ugye hinni nem biztos, hogy vallásosan hiszünk valamiben, hanem dolgok, hogy megtörténjenek, például vagy saját magunkban való hiszés, és például, ha valakiben hiszünk, mondjuk családtagba, barátba, vagy például társban, szerintem.
2: Jó mondta Csenge, hogy a hit, a hinni nem csak Istenben hiszünk, nem csak a vallásos életünkben van ennek a szónak a helye, hanem a hétköznapok során is megtapasztaljuk ezt az igét. Jászmin?
5: Én arra tudok gondolni így a mindennapi életben, hogy mondjuk amikor egy feladat elé állítanak minket csapatosan, és biztatjuk a másikat, hogy hiszek benned, tudom, hogy meg tudod csinálni, hogy túl tudsz jutni ezen az akadályon. Én így erre tudok gondolni példának.
2: Nóra?
6: Szerintem az is nagyon fontos, ugye, hogy higgyünk magunkban, hogy át tudjuk lépni az akadályokat, és hogy meg tudjuk csinálni.
7: Igazából tényleg nagyon fontos az, hogy biztassuk egymást, és hogy higgyünk egymásban is, magunkban is, mert hogyha nem hiszünk egymásban és semmiben, akkor igazából nincs is értelme az életnek.
2: Olyan szép dolgokat mondtatok, és köszönöm szépen. Nem egy ilyen lexikoni sztára szócikket varázsoltatok ide elénk, hanem rögtön a szívetekből beszéltetek. Mégis, hogyha lexikon szócikét nézzük meg, akkor azt fogja írni nekünk erről az igéről, hogy hinni azt jelenti, mint a valósággal egyezőnek tekinteni, igaznak elfogadni valamit. Arra lennék kíváncsi, hogy ti mit tartotok igaznak, mi alapján fogadtok el igazságokat?
4: Talán, hogyha mondjuk valami tényleg ilyen olyan dolgot, amit meg is magyaráznak, hogy miért higgyünk el, Például, hogy hát valamilyen történetet mesélnek el nekünk, és annak elmagyarázzák a miértjét, akkor talán hihetőbb a dolog, persze nem biztos, hogy teljesen igaz is. Viszont az, hogy én például mit hiszek el, ugye szokták azt mondani, hogy hiszem, ha látom. Viszont vannak olyan dolgok, amiket nem lehet tapintani, látni és érezni. Például ez olyan, mint a levegő, hogy tudod, hogy ott van, de mégis mégse látod, nem lehet érezni sem, és mégis elhisszük. Szóval ez egy ilyen költői kérdésnek is lehet felfogni ezt a dolgot, szerintem.
2: Igen, a Csenge jól rámutatott arra, hogy vannak dolgok, amikről bizonyosságot szerzünk, és azért hisszük el. Ugye azt mondta, hogy megokoljuk, a miértjére vagyunk kíváncsiak, ha választ kapunk rá, akkor elhisszük. És mondta, hogy vannak olyan dolgok, amiről azért úgy nem tudunk bizonyosságot szerezni. Azt gondolom, hogy alapvetően két dolog miatt hiszünk el valamit. Vagy azért, mert személyesen, akár tapasztalati, akár racionális úton meggyőződtünk annak igaz voltáról, és ezért azt elfogadjuk. Ebben az esetben maga a hit tárgya, amit elfogadunk, minden esetben egy bizonyíthatóan igaz dolog. A másik esetben azonban a hit tárgya, maga az állítás nem bizonyítható. Mégis igaznak véljük, elfogadjuk. Ez ugye már itt sokkal izgalmasabb, hogy vajon miért hiszünk el egy olyan dolgot, ami nem bizonyítható. Tudtok erre a hétköznapi életetekből példát mondani? Jászmin?
5: Nekem egy olyasmim volt, hogy még annak idején általános iskolában mentem fölfelé a dombon, zenét hallgattam, nem hallottam a külvilágból semmit, és egy taszítást éreztem, hogy letaszít valami az útról, és engedelmeskedtem ennek az érzésnek, és ebben a pillanatban egy autó hajtott el 10 centire mellettem. Azóta se tudom, hogy a saját ösztönöm volt az, vagy valami felsőbb utasítás, úgymond. Én szeretném azt hinni, hogy Isten tényleg megsegített, és még nem akarja, hogy ott legyek mellette, hanem hogy még boldogítsam itt az embereket.
2: Anna?
7: Hát igazából például, amit az iskolában tanulunk, így személyesen azt se tapasztaljuk meg minden esetben. És igazából ezt mégis elhisszük a tanárainknak.
2: Nóra, van még valami ötlete?
6: Hát esetleg akkor is lehet elhinni dolgokat, ha éppen azt egy olyan személy mondja, akiben van egy alapvető bizalmad.
2: Ugye gondoljatok bele, hogy például egy házasságkötés során mi lenne, hogyha a házasrandó felek nem hinnék el, amit egymásnak ígérnek? Szerintem akkor nem is állnának oltárhoz, ugye? De azt gondolom, hogy ilyenek az erkölcsi igazságok is, ugye, hogy ne ölj, erről a parancsról azért személyes bizonyosságot, hál' Istennek, nem nagyon szerzünk, hanem ezt az erkölcsi igazságot elfogadjuk. De nagyon jól mondta Anna, hogy igazából ilyen a tanulás is, mindenféle tanulás, amikor, hát mondhatjuk azt, hogy a tanár tekintélyének elhisszük azt, amit a világ dolgairól tanít nekünk. Nos, a felsorolt esetekben nem a hit tárgyának, magának a dolognak, állításnak vagy tanításnak az igaz, valós voltáról bizonyosodunk meg, hanem az azt közlő személyt tartjuk igaznak, hitelesnek, és a vele való személyes kapcsolat miatt fogadunk el egy igazságot.

0: továbbiakban azzal foglalkozunk, hogy kinek hisznek az emberek, kinek hiszünk, kinek hisztek ti. Arra kérlek benneteket, hogy mondjatok példákat az életetekből, hogy kik voltak azok a személyek, közösségek, akiknek a véleményére adtatok, hitelt adtatok.
1: Elsősorban szerintem mindenki úgymond a saját szüleinek hisz, mivel ők voltak melletted, tizen akárhány, meg az életed hátralévő részében is mellettünk voltak, és ők ismernek igazán minket. Például nekem anyukám az olyan, hogy megmondja, hogy ez lesz, és ha nem hiszek neki, úgyis az lesz. Szóval utána rájövök, hogy tényleg hinnem kellett volna neki, és az esetek legtöbbségében hiszek is neki. És szerintem a szülők azok, akikben lehet legjobban hinni, és akik biztos, hogy nem fognak rosszat okozni nekünk azzal, hogyha mi belefektetjük a hitünket beléjük.
0: Azt hiszem, ezzel mindnyájan így vagyunk. A szüleink szavát, azt mondom, mindnyájan hiteles szónak fogadjuk el. Vannak-e még más ilyen emberek az életünkben? Nóra?
2: Hát én szüleimen kívül esetleg a legközelebbi barátaimnak szoktam megfogadni a szavukat, és hinni nekik, mert szerintem nagyon fontos, hogy a családon túl legyen egy olyan közösség is, akiben vagy akikkel úgy tényleg ki tudsz kapcsolódni, és az az alapvető bizalom, az tényleg megvan.
3: Amit én tudok, hogy én magam nem nagyon szoktam hinni sem a médiának, sem pedig idegen embereknek, hogyha nincs rá kézzelfogható bizonyítékuk, vagy nem láttam én is a saját szememmel, de ugye szüleimnek és a leges-leges, legbensőségesebb barátaimnak hiszek egyedül.
0: Én még ide a papíromra felírtam, hogy kinek hisznek az emberek, és itt a Jászmin utalt is rá, hogy a médiának, a reklámoknak, politikusoknak, az influencereknek, a sztároknak, a YouTube csatornáknak, és sorolhatnák a felsorolásokat. Mégis, amikor egy mélyebb hitről, egy mélyebb igazságról beszélünk, akkor minnyájatok rokonokat, egészen közeli hozzátartozókat, barátokat, ismerősöket soroltak fel, ugye? Hogy milyen érdekes az, hogy emögött a bizalom és hit mögött valahol mindig egy személyes kapcsolat húzódik. Most azt vizsgáljuk meg, hogy amikor valakinek a személye miatt fogadunk el egy igazságot, amikor valakinek hiszünk, akkor vajon miért adunk az illető szavainak hitelt, miért éppen az ő igazságait fogadjuk el, vagy miért nem fogadjuk el a másik embertől hallott igazságokat.
3: Szerintem ennek az lehet az oka, hogy már régóta ismerjük őket, ugye szüleinket születésünk óta, és kiismertük őket, és ők is kiismertek minket, tudják, hogy például, hogy mi a kedvenc színünk, mit szeretünk, akár még a legbelsőbb titkainkat is, hogyha annyira a kapcsolatunk a szüleinkkel, és így tudják, hogy mi a legjobb nekünk. Nekem például megmondja az édesanyám, hogyha valami nem áll jól rajtam. Ez most csak így egy teljesen véletlenszerű példa. De a tanulás is, hogyha a szüleink leszidnak például, hogy rossz jegyet kapunk, akkor se azért teszik, mert mérgesek ránk, legalábbis legtöbbször, hanem azért, mert próbálnak a jó felé vezetni minket, mert hogyha nem tanulunk, akkor nem keresünk elég jól, hogy rendes életet tudjunk élni.
0: A Jászmin itt utalt rá, hogy azt gondolom, hogy talán azt akartam mondani szép példákon keresztül, hogy a bizalmunk alapja az egy tapasztalat, egy ismeret, ugye, hogy ismerjük a szüleinket, azért hiszünk nekik, mert megtapasztaltuk, hogy mindig igazat mondanak, mindig a javunkat akarják. Anna, ezzel kapcsolatban van még valami ötleted, hogy mi lehet még az, ami miatt hiszel valakinek?
4: Hát igazából, hogyha hiszünk valakiben, annak az alapja tényleg teljes mértékben a bizalom, mert hogyha valakiben nem bízunk, akkor abban hinni se tudunk.
2: Magamról tudom, hogy én is csak olyan emberekben bízom, és olyan embereknek hiszek, akik közel állnak hozzám, és elnyelték a bizalmat, és én is az övéket, és valamilyen szinten kötődöm hozzájuk.
0: Köszönöm szépen. ugyanazt próbáljuk, úgy látom, így körbejárni, hogy ami miatt elhisztünk valakinek a szavát, az mégiscsak minden mögött ott van a bizalom, egy személyes kapcsolat, egy tapasztalat erről a szeretett kapcsolatról, és talán még kiegészíthetjük azzal, hogyha főleg itt a tanárokra gondoltok, hogy miért hisszük el, amit tanít, hogy sok esetben azért a tekintélyt is ugye ebbe a sorba kell ide helyeznünk. Azt gondolom, hogy a szüleink esetében is sok esetben ez igaz. No, amikor a vallásos hitről beszélünk, akkor tulajdonképpen ugyanerről van szó. Jézus Krisztus személye miatt hiszünk. Ő az, aki számunkra tökéletesen hiteles, akiben megbízunk, mert a barátunk, mert szeretett kapcsolatban van velünk, mert megtapasztaltuk, hogy mindig velünk van, és ő maga az igazság. Hiszünk ebben a szeretett kapcsolatban, és hiszünk ebből a szeretett kapcsolatból származó tekintélyének. Szent Pál nagyon szépen val arról, erről a bizalomról és mély hitről az Isten iránt a Timóteushoz írt levelében. Az az érdekes, hogy ezt a második Timóteus levélben írja Szent Pál, és ezt tartják Szent Pál egyik utolsó levelének, legalábbis amit ismerünk a levei közül. És ezt úgy is lehet tekinteni, mint a Szent Pál végrendelete, és egy nagyon szép vallomást, hitvallást tesz itt nekünk a hitről. Anna, kérlek, felolvasnád ezt a részletet?
4: Ő legyőzte a halált, s felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot az evangéliummal, amelynek hirdetője, apostola és tanítója lettem. Ezért szenvedtem ezt is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne, elég hatalmas ahhoz, hogy rábízhatom kincsemet, megőrizze addig a napig. Eszményed ez a tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincseket a Szent Lélek erejével, aki bennünk lakik.
0: Szent Pál apostol buzdítja a hit átadására tanítványát Timóteust, és maga is azt mondja, hogy tudom, kinek hittem. Ugye, hogy egy egészen biztos megtapasztalásról, élményről beszél. Teljes bizalommal lenni valaki iránt azonban csak akkor tudunk, ahogy ezt ti is mondtátok, hogyha ismerjük. Ahhoz pedig, hogy ismerjük, megismerjük ezt a valakit, akiben megbízunk, kapcsolatban kell lenni vele. Vajon megismerhetjük-e Istent? És ha igen, hogyan lehetséges ez? Megismerhető szerintetek az Isten? Csenge?
1: Elsősorban például, ha valakit úgy nevelnek fel, hogy keresztényként, akkor neki már alapdolog az, hogy létezik Isten, és megismeri akkor már kiskora óta Istent, és viszont az, aki nem eddig sose élt keresztény életet, az esetleg ismerettség által, vagy barátok által, esetleg hittanórákon, ha az iskolában tartanak ilyen órákat, akkor ismerheti meg úgymond jobban. Viszont ugye van a Biblia, ami által lehet a leginkább megismerni a gondolatokat, amik benne vannak, az igéket, amik ugye róla szólnak, vagy esetleg az adott életvitelről. Szóval szerintem ezek a fontosabb dolgok, ahonnan meg lehet ismerni Istent.
0: Csenge egy fontos dologra mutatott rá, azt mondta, amit sokan mások is mondanak, hogy a hit hallásból ered. És a hallás mögött mindig ott van egy személyes kapcsolat. És hogyha nincs egy, nem élünk egy egyházi közösségben, nem tudunk elmenni templomban, nincs erre meg a lehetőségünk, abban az esetben vajon megismerhető Isten? Mit gondoltok? Anna?
4: Hát szerintem igazából mindannyian Isten teremtményei vagyunk, és ha valaki teremt valamit, akkor az olyan, mint ő, és így magunkon keresztül talán ismerhetjük Istent.
0: No, képzeljétek el, a dogmatika azt mondja, hogy az igaz Isten a műveiből a természetes ész világosságánál megismerhető. Megismerhető Isten a természet fölötti jelekből, a csodákból, jövendőlésekből és Jézus Krisztus működéséből. No, azért gondolom, hogy ez a válasz így nem elégített ki benneteket, engem sem teljes egészében, de a kételkedésünkkel nem vagyunk egyedül. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nehéz rá jó választ adni. De képzeljétek el, hogy maguk az apostolok is bizonytalanok voltak abban, hogy pedig ők ott voltak Jézus mellett, hogy milyen is az atya, hogy ki is az atya. És éppen az utolsó vacsorán az egyik apostol, Fülöp apostol, és ugyanazt kérdezte igazából Jézustól, mint amit mi kérünk tőle, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, mert nem ismerjük. Nóránál van egy szép evangéliumi részlet, ez az utolsó vacsorán lezajlott jelenettel kapcsolatban. Megkérlek, hogy olvasnád fel.
2: Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre azt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod? Mutasd meg nekünk az atyát. Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki én bennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek.
0: Ugye Jézus milyen szépen rámutat, hogy aki engem lát, látja az atyát. És ezzel így vagyunk mi is, hogyha meg akarjuk Isten, ismerni Istent, akkor semmi más dolgunk nincsen, mint hogy a tekintetünket Jézusra vessük. Hiszen amilyen Jézus, olyannak ismerjük az atyát. De annyira szép ez a jelenet, hogy a Jézus ismeri a tanítványait. Tudja, hogy valakinek nem elég az, hogy ott van Jézus mellette, hogy hétköznapokban együtt lehetnek. És a végén, ugye, ahogy a Nóra olvasta, mondja, hogy ha pedig másért nem hisztek, ha nektek ez nem elég, hogy itt vagyok veletek nap, mint nap, óráról órára, együtt esztek velem, együtt isztok, halljátok a tanításomat, akkor ha másért nem, akkor magukért, csodajelekért, a cselekedeteimért higgyetek nekem. És ugye ezt mondta a dogmatika is, hogy a természet fölötti jelek, a csodák, azok mind Isten jelenlétéről, Isten létéről mesélnek. Isten ismeretünk mélyén azonban nem a mi megismerő tevékenységünk áll, nem a mi kérdéseink és útkeresésünk, hanem az Isten önközlése, kinyilatkoztatása, ahogyan a teremtés kezdete óta, az üdvtörténet eseményein keresztül Jézus Krisztus megtestesülése által folyamatosan párbeszédben áll az emberrel, megszólít minket és párbeszédre hív. Ő az, aki kinyújtja utánunk a kezét, ő az, aki megszólít minket. A mi válaszunk pedig erre a hívásra nem más, mint a hit. Amikor hiszünk, valójában semmi más nem csinálunk, mint a jó Isten keresésére, hívására és megszólítására válaszolunk. Befejezésül hoztam egy verset arról a vágyról, amely minden ember szívében ott ül. Ez az Isten utáni vágy. Talán mondhatjuk, hogy egy sajátos hitvallás. Hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert soha se volt úgy rászorulva, sem élő, sem halott. Szinte ömönleg tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden imává vált, most minden egy húsáng, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság. Szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs derékség, ó, jaj, be kellettek. Hiszek ki Krisztusban, Krisztust várok, beteg vagyok, beteg. Meg-megállok, mint alvajáró, s eszmélni akarok. S szent káprázatokban előttem száz titok kavarog. Minden titok e nagy világon, s az Isten is, ha van, és én vagyok a titkok titka, szegény, hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, mit áhítok. S miért áhítok? Ez magamnál is, olyaj, nagyobb titok. Ady Endre szavaival búcsúzunk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen.
6: Elhangzott műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
7: Napbúcsúztató.
6: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Móra Ferenc a Rabember fiai címírásának 6. részét, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. 1 órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Medvecki Ádám Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas karmesterrel beszélgetünk életéről, művészetéről és hitéről. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben ma folytatjuk az egri püspökök történetéről szóló sorozatunkat, ma Szalkai Lászlóról beszélgetünk, Budapéter atya teológiai tanárral. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Bilincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Nátrán István, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Vércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót, Klész Beátát hallották, minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Akiben nem lakik Krisztus lelke, az nem az övé. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Krisztus tanításából nyilvánvaló, hogy az isteni szeretet kiáradásba csak úgy kapcsolódhatunk bele, ha magunk is szeretünk, ha az isteni élethez hasonlóan mi is személyi kapcsolatokat építünk ki. Úgy tölthetjük be az Istenkép más hivatását a világban, ha dolgozunk a világ dolgainak, tárgyi viszonyainak, személyes viszonyokká való átformálásán. Feladatunk minden emberi viszony megtisztítása, lelkivé, szellemivé formálása. Csak a többi ember felé megnyílt személyiség méltó a Szent Háromság életközösségére, a lélek benne lakására. Istenünk, a Szentlélek megvilágosító kegyelmével tanítottad híveid szívét. Add meg nekünk, hogy a Szentlélekben rátaláljunk az igazságra, és kegyelme lelkesítsen a lélek szerinti életre.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leópápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást. A Szentatya a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. Köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közeledést. 14. Leó ezzel egy időben fájdalmasnak nevezte az ukrajnai háborúval kapcsolatos híreket, hangoztatta, hogy a konfliktus tovább bővül, számos ártatlan áldozattal, meggyilkolt segítőkkel, templomokkal és a kulturális örökségi helyszínekkel, amelyeket lángok pusztítanak el. A pápa többek között a világörökséghez tartozó kijevi Pecselszki Lavra-kolostor részét képező Nagyboldogasszony templomra utalt, amely orosz támadást célpontjává vált. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, közölte Magyar Péter a Facebookon. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, írta a miniszterelnök. Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlamentülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyekről szerinte tárgyalni kell. Ezek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításai, a médiatörvény, felsőoktatási, családügyi, kulturális tárgyú javaslatok, a szlovák-magyar energiavezetékek ügye, a gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok kérdése, valamint a vizsgálóbizottságokról és egyes házszabályi rendelkezésekről szóló javaslat. Az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel január 1-ére történő elhalasztását javasolják a Tiszapárt országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. Az indoklás szerint ez a további szakmai adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges. Miután megállapodott a tagállamokkal erről, az Európai Parlament megszavazta az uniós migrációs szabályok szigorítását. Ez többek között lehetőséget adna a tagállamoknak visszaküldési központok létrehozására, miközben újabb eszközöket kapnának a tagállamok a kiutasított illegális bevándorlók kitoloncolásának valódi végrehajtására. A rendeletjavaslatot az úgynevezett Venezuela koalíció támogatta, azaz a Tiszapártot és sorai között tudó jobb-közép kereszténydemokrata Európai Néppárt is, a tőle jobbra álló frakciókkal, a részint Orbán Viktor ex-miniszterelnök által alapított Patrióták az Európáért, az ECR, valamint a Mi Hazánk egyszem EP képviselőit is tagjai között tudó szuverén nemzetek Európája képviselőivel szavazták meg együtt. A Tiszapárt, a Fidesz-KDNP, valamint a Mi Hazánk delegációi tehát támogatták, még a DK ellenezte a javaslatot. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az ügyészség leszögezte, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. A pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a NAV kijelölése jogszerű volt, az akcióról pedig csak utólag szereztek tudomást, tudatták. Hiába a magyarországi választási vereség, a patrióta erők előretörése folytatódik Európában, mondta Orbán Viktor a Fidesz elnöke, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli képviseletén. A választási vereség utáni első külföldi útja a Patrióták Európáért csoport találkozójára vezetett, ahol ismét kijelentette, Brüsszelt meg kell reformálni. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. A régiós átlaghoz képest a KSH adatai alapján a védett ár bevezetése után a benzin és a gázolaj átlagára is alacsonyabb volt itthon, június 8-a óta viszont már olcsóbb lett a közép-európai átlag. A szokásosnál két héttel korábban kezdődött meg az idei aratás. Az ország több térségében már javában vágják az őszi árpát, miközben a szakemberek az Alföldön gyenge, a Dunántúlon pedig legfeljebb közepes termésre számítanak. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Petőházi Tamás szerint a klímaváltozás hatásai ma már nem csak az Alföldön, hanem a hagyományosan kedvezőbb adottságú dunántúli térségekben is egyre erősebben érezhetők. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, gomoly felhők ugyan képződnek, de legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor, zivatar. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink, Móra Ferenc a Rabember fiai című írásának 6. részét Boromisza Dóra előadásában hallják.
3: Tizenegyedik fejezet. A rongyosok. Pár hét alatt mindenfelé megfordult a vizek országában az Isten szigete. Csendes időben a víz sodorta, vitte, máskor a szél hajtotta előre-hátra. S a rabember fiainak nagyon kedvére való volt ez az utazgatás. Legalább megjárták a vízi világnak olyan tartományait is, ahol ember még soha nem járt. Olyan ez, mint egy náttutaj, mondotta Tamás. Azám, azt mondja rá Ádámka, csak az a kár, hogy nem lehet kormányozni. Nem mi megyünk vele oda, ahová akarunk, hanem ő visz bennünket, ahová akar. Az öreg pipitér azonban minden bajra tudott orvosságot. Nem kell félni, kieszeli ő a módját annak is, hogy lehessen parancsolni az Isten szigetének, merre menjen. Mit gondoltok, gyerekek? Kérdezte egyszer az öreg. Nem nagy nekünk ez az ország. Hát, ha eresztenénk bele zselléreket is. Kik lennének azok, öreg pipitér? Hát olyan magatok formájú legénykék, mert ne gondoljátok ám azt, hogy ti rajtatok kívül nincs egyéb gyerek az ecsedi lápon. De bizony egyéb sincs inkább, csak gyerek, meg öreg ember. A maga bíró férfi odakint verekszik a törökkel, némettel. S csak ugyan, amikor a part felé verte a szél a szigetet, pipitér megint megfújta a nátkürtöt. Nem sokára jöttek a bujdosok csapatostul, öreg emberek és ifjú legények. No, gyerekek, fordult hozzájuk pipitér, ki akar a hajónkra ülni? Mindenkit fölveszünk az Isten szigetére, aki ráfér, s nem kérünk tőle hajópénzt se. Ajánkozó mindjárt akadt seregestül, ágról szakadt szegény gyerekek, a legtöbbnek se apja, se anyja már. Úgy éltek a nádban szegények, mint az erdei vadak, s nem tudtak hová lenni örömükben, mikor pipitér sorba állítgatta őket a gunyhó előtt. No, fiaim, beveszlek benneteket a rongyos hadseregbe. A zsoldotok ingyen lakást meg ingyen koszt, ott hevertek, ahol akartok, s azt esztek, amit találtok. De hadakoznotok se kell, csak a szúnyogok ellen. A rongyos hadseregnek nagyon tetszett ez a csataterv. Még azt se bánták, mikor pipitér nekiállította őket egy kiszáradt nyárfának, hogy gajjazzák le azokat a fákat. No, az hamar megvolt. Akkor aztán pipitér kiáskálta, szekercivel megfarigcsálta őket, s azt mondta a két szitári gyereknek. No, csirkéim, van már evezőnk, arra hajtjuk már a szigetünket, amerre nekünk tetszik. Bírjuk is hajtani, mert vagyunk már hozzá elegendően. Most már csak a hadsereggel kell szót érteni. Az azonban egy kis időbe került, míg a rongyos hadsereg összeverődött. Ki a tors közt keresett fészket, ki a fák hegyében, ki a tocsogókon szedte kézzel a csíkot, ki a tisztáson szedrezett. Akinek még egyéb dolga nem akadt, leült a sziget szélére, és lógatta a lábát a vízbe, s ha halacska ütközött hozzá, kacagott, ha sikló csavarodott rá, jajgatott. Mikor aztán glédába álltak a lápi vitézek, pipitér beszédet intézett hozzájuk. Buzogány helyett tövestül kiszakajtott vadmákot forgatott a kezében, nagyobb tekintély okából. A naplopásnak már most vége legyen, mert abból meg nem élünk. Mától fogva szétosztalak benneteket tizenként a sziget négy sarkára. Minden 10 ember kap 2-2 evezőt, azzal hajtjátok a szigetünket olyankor, mikor a víz nem viszi, vagy a szél nem fújja arra, amerre nekünk tetszik. A főhadisátor lészen az a gunyhó itt a sziget közepén. Itt lakik a hadnagyotok, Szitári Ádámka, meg a kapitányotok, Szitári Tamás. A generálisságot már csak magamnak tartom. Jó lesz-e így, vitéz katonáim? Pipitér vitéz katonái olyan helyeslő üvöltésbe fogtak, hogy a generális jónak látta mind a két fülét befogni. Ne visítsatok úgy, nem vagytok ti szélkiáltó madarak. Akinek pedig nem tetszik, amit mondtam, az menjen az Isten szigetéről, amerre lát. Dehogy is nem tetszett, dehogy. Ádámka csak annyit mondott, hogy még fejedelmet is kellene választani. Ne félj, szolgám, kerülhet ide még az is, pislogott rá Pipitér a fél szemével. A nagyobb szitárinak azonban egyre jobban elborult a képe. Mentül vidámabban hancúroztak a többiek, annál hallgatagabb lett ő. Nem törődött vele, ha csapatostul verték is felrejtekén a kócsagot, nem találta már örömét a lábban, pedig az csak most mutatta meg igazán, hogy mit tud. Smaragdtenger ott, ahol víz, paradicsomkert ott, ahol föld. Mi bajod neked, szolgám? Fogta egyszer vallatóra Pipitér a gyereket, mikor behunyt szemmel heverészett egy öreg égerfa tövében. Semmi. Hallgatom, hogy mit beszél a láp. Az is szép mesterség. Érted-e legalább, szolgám? Nagyon. Minden zizzenését, minden fuvallatát. Azt mondja ez mind, hogy haszontalan teremtés vagy te, Szitári Tamás. Egy ujjadat sem mozdítod az édesapádért. Azt se tudod, éle, hale. Pipitér ümmögött valamit, de a rongyosok olyan égtelen lármát csaptak a sziget orrában, hogy egy szavát se lehetett érteni. Mi baj, fiaim? Kiáltott oda hozzájuk. A víz neki viszi a szigetet Sárvárnak. Se baj, fiam. Csak arra vigyázzatok, hogy a falába ne ütődjünk, mert akkor reggelre megesznek bennünket a halak. Egy puskalövésnyire csak ugyan ott feketén lettek már öreg bástyafalai Sárvárnak. Erdélynek ez a hatalmas végvára valamikor messzire esett a láptól, de a láp addig dagadozott, növekedett, hogy ebben az időben már a vár nyugati tövét nyalogatta a vizével. Annál nagyobb volt a becsülete az erdélyiek szemében, mert így nem kellett félteni se töröktől, se némettől. Egyik oldalon megvédelmezte a hatalmas mocsár, a másik oldalon válogatott őrsége, színe java az erdélyi hadaknak. Az őrség most kint anyázott a lápra néző bástyafalakon, s elállt csodálkozásában szeme szája, ahogy meglátta a város tövében elúszó szigetecskét, s rajta a sok rongyos gyereket. A szigetbeliek is észrevették a katonákat, s Pipitér annál kevélyebben igazgatta hadseregét. Tamás nem is állhatta meg szó nélkül ezt a nagy hősködést. Pipitér, ha a lármánál egyéb nem kellene a hadvezérséghez, mindjárt elfoglalhatnánk Sárvár várát. Az öreg csak nevetett. No, szolgám, elfoglaljuk még azt, ha nem ma, holnap. Aztán a szeme fölé tette széles tenyerét, s úgy pislogott föl a bástyákra. Úgy látom, Buzát uram a sárvári kapitány. Az ám, a sárvári kapitány Buzát uram. Tudjátok, az a dupla szájú, aki akármit mond, kétszer mondja. No, hadd lássa meg, micsoda derékvitézek laknak az Isten szigetén. Hát, ha kedve támad velük megismerkedni. Hajrá, fiúk! A rongyosok nekiveselkedtek az evezőknek, s megkerülve egy rekettyés földnyelvet, a sziget elkanyarodott a vár alól. Tamás sóhajtva nézett vissza. Lám, milyen jó azoknak a várbelieknek, azok bizonyosan tudnak valamit az ő édesapjukról. Aztán odaállt Pipitér elé, aki kimelegedve a nagy hadvezérkedésben egy üres nátszálon nagyokat szítta a lápvizéből. Hallod-e, Pipitér? Kérdeznék én tőled valamit. Hallom, szolgám, hallom, intett vissza az öreg a fejével. Szólni még nem szólhatott, mert most kortyolgatta a legjobb ízűt. Hadsereg, katonásdi, csavargás előre,

azóta rég megszabadítottuk volna az apánkat. Vagy rég elvesztettétek volna magatokkal együtt, vágott közbe az öreg, és sajnálkozva csóválta ősz fejét. No, szolgám, majd megbánod, hogy nem ittál ebből a fölséges vízből. Egészen megfiatalodtam tőle. Kiállnék birkozni akár veled is, vitéz kapitányom. Nem ért semmit a tréfálkozás. Tamás föl nem derült tőle. Járathatod én tőlem az eszed, öregember, gondolta magába. Azért reggel, ha partot érünk, mégiscsak elmegyek én innen, s vissza se jövök többet, hanem az édesapámmal. Addig pedig azzal mulatta magát, hogy a sziget közepén keresett valami sűrűséget, oda bevette magát, s a nadálytővirágok lila koronás fejét ütögette le egy kőris fagallyal. Pipitér mosolyogva nézett utána. Korán kellene akkor fölkelned, hogy a tivén szolgátok eszén túljárhass, mormogta magában, s elment Ádámkát megkeresni. Nem nagyon kellett ugyan keresni, mert ott feküdt a hosszú sejmű pázsitban a gunyhó előtt, s arcával a két karjára borulva úgy zokogott, hogy a legöregebb sirály se tud különben. Mélelt kis szöszkém, térdelt melléje ilyetten Pipitér, tán te is meguntad már az Isten kertjét, tán jobb szeretnél a piszlicár kertjében kergetőzni. Kivel, no, hadd találjam ki, az Ilucival vagy a Murmuccal? A gyerek fölemelte a fejét, s elelcsukló szóval rebegte. Pipitér, az elébb láttam egy sólyó madarat. Pipitér, Pipitér, édes Pipitér, szeretnék az édesapámhoz menni. Elmegyünk, kis szőszkém, el, mondta megindultan az öreg, s végig-végig simogatta a gyerek elkócosodott, hosszú fürtjeit. S úgy elkomolyodott ő maga is, hogy többet egész nap nem esett neki jól a tréfa. Este megakasztották a szigetet valami zátonyban, s az öreg rögtön takaródót parancsolt. Ő maga azonban nem nyugodott le. Sokáig tetvett, szöszmötélt kint a holdvilágos nyári éjszakában, s mikor bement a gunyhóba, megállott a két gyerek vackánál. Sokáig nézte őket, ahogy összeölelkezve aludtak. Tamás még most is dacosan összeszorított ajkakkal, Ádámka még most is sírásra görbült szájjal. Nézte-nézte őket, aztán legugolt melléjük, s utoljára megcsókolta a napsütötte, evezőtörte barna kezüket. Előbb Tamásét, aztán az Ádámkájét. Másnap reggel még a dobos gémsevert ébresztőt, mikor Tamás már talpra ugrott. Az álomméz ugyan össze-összehúzta még a pilláit, de hogy megbuktatta a fejét vagy háromszor a lábkútban, egyszerre neki frissült. Összecsókolta az édesen alvó Ádámkát, betakargatta a gyékény paplannal, mert hűvös hajnali szellőcske lengedezett, s neki indult a világnak, amelyikben olyan régen nem járt. Hanem azért mégis nehéz volt egy kicsit a szíve, s meg nem állhatta, hogy a küszöbről egy háládatos pillantást ne vessen vissza a Pipitér sásnyugvó helyére. Nini, a Pipitér vacka üres. Pipitér nem hált idebent az éjszaka. Az jutott eszébe, hogy nyilván megharagította tegnap, s el is szégyelte magát egy kicsit. Mégsem megy el anélkül, hogy legalább a szemével búcsút ne venne a hű öreg cselédtől. Bizonyosan kint alszik valahol a vitézei között. Sorra járt a rongyosokat a sziget négy sarkán. A vitéz hadsereg olyan mélyen aludt, hogy el lehetett volna vinni szigetestül. Némelyik isten adta gyerek úgy horkolt, hogy hajlongott bele a nád. Pipitér azonban nem volt közte egyik felekezetnek se. Tamásnak elkezdett gyorsan dobogni a szíve. Tán bánatában világnak ment a jó öreg. Elkóvájgott a szigeten az éjszakában, s ingó bűrűre lépett, amelyik leszakadt alatta. A gyerek elfeledkezett arról, hogy ő szökni akart mindenki tudta nélkül, s töltsért csinálva a két tenyeréből elkezdett kiabálni. Pipitér! Pipitér! Nem haragszom már, öreg Pipitér! De az öreg Pipitér bizonyosan haragudott, mert semmilyen hívásra se jött elő. Ellenben a levegőben támadt olyan zsibongás, hogy csak úgy szédelgett bele

A Tamás feje. A sziget szárnya zsellérei, őslakói voltak inkább, mind kirepültek a hajnalt köszönteni a maguk nyelvén, s magasztalni az urat, a magasságbelit, kinek kristálypalotájában egymás után hunytak ki az ég aranylámpái, a csillagok. Fölébredt Ádámka is, s nyugtalanul sietett ki Tamáshoz, aki még jobban megijesztette, elmondván neki, hogy Pipi tér elveszett. A két gyerek most már együtt hújjántgatott, aminek aztán lett is eredménye, mert erre már a hadsereg is éledezni kezdett. Nagy ásítozva jöttek elő a vitézek, de ahogy megértették a dolog állapotát, egyszerre elfelejtették az álmosságot. Nagyon ragaszkodtak szegények öreg generálisukhoz, s kétségbeesve szélettek szét a keresésére. Külön-külön megnéztek volna minden nátszálat, nem bújta bele az öreg, ha Tamás ki nem adja nekik a parancsot. Nem ér a semmit, cimborák. Pipi tér nincs a szigeten, mert ha itt volna, ezt a riadozást ki nem bírta volna szó nélkül. Hanem fordítsuk meg a szigetet, s kerüljük meg ezt a nyírfás zátonyt. Hát, ha a másik végében van a gazdánk. Lehet, hogy valami őzike átcsalogatta az éjszaka, aztán elnyomta valahol a buzgóság. A rongyosok szétfutottak az őrállomásaikra, de egyben vissza is szaladtak rémült arccal. Nem lehet innen mozdulni se sehova. Az éjszaka egytől egyig elvesztek az evezők, s most nincs mivel eltaszítani a szigetet a zátonytól. Ez a hír valamennyire megnyugtatta Tamást. Az evezőrudakat csak Pipi tér rejthette el. S miért tette volna másért, ha nem azért, hogy azon a helyen várják vissza, ahol elhagyta őket. S mit csinálhatnak egyebet, mint hogy várakoznak, ha nem akarnak is? A szigetről át lehet menni az zátonyra, s onnan talán kigázolhat a partra, aki úgy ösmeri a lápot, mint a tenyerét. Aki tudja, hová lehet lépni, hol kell úszni, hol lehet gázolni. Aki tudja, melyik a csillagos hínár, amelyik az embert is elbírja, melyik a suta hínár, amelyik csak vizet ereszt, ha rálépnek, s meghimbálja az embert, de le nem szakad alatta, s melyik a gyilkos hínár, amelyik a legharagosabb zöld, s olyan sűrű, összetartó szemre, de a legkönnyebb láb alatt is megnyílik, s feneketlen örvényt budjant föl maga alatt. Tamás ugyan neki mert volna vágni akármilyen útnak, de hogy hagyja itt magára ezt a sok gyámoltalan gyereket, aki már is olyan, mint a megriadt nyáj. Itt maradunk, pajtások, ahol vagyunk, s visszavárjuk Pipitért. Addig szabad a vásár, dolog semmi, mindenki úgy mulat, ahogy legjobban esik neki. Nem is kellett ezt a parancsot kétszer kiadni. Még olyan jókedvű nép soha nem taposta az Isten szigetét, mint most. Játékban, hancúrozásban telt az egész napjuk. Estére aztán el is törődtek úgy, hogy mire a nap lement, mind aludtak, mint az édes tej. Csak Tamás virrasztott fél-fél éjszakákon át, fölneszelve minden rezzenésre, jön-e már vissza Pipi tér. Az pedig csak nem jött, hiába teltek a napok, hetek. Helyette beköszöntött a láp legnagyobb ellensége, a nyár. Kéves számra szórta tüzes nyilait a vizek világára, s felszívogatta a láp langyos vérét. A karcsonádak ruganyos dereka meghajlott, koronás fejük ingva lengve kereste a frissítő harmatot. Fonnyadó füvek párázata reszketett a légben, stikkattan röpködtek benne a szivárvány csillogású szitakötők is. Halálos nagy lomhaság borult a vizekre. Fönt nem fodorodott felhő, lent nem bodorodott hullám. Annál kedvesebbek voltak az esték, s Tamás alig várta, hogy a nap tüzes fákjája kialudjon a messzi vizekben. Ilyenkor ő tüzet rakott a gúnyhó előtt a tisztáson, hogy elfüstölje a szúnyog felhőket, s mellé heveredve hallgatta a leveli béka kunkogását. Ez is azt jelenti, hogy nem lesz mostanában eső, pedig a láp ugyancsak szomjúhozik utána. Mintha az ő mély sóhajtása volna esténként a szellőlibbenés, mely átsuhan az Isten szigetén, s hűsítő nyugodalmat hoz a rajta lakóknak. Egy este mást is hozott, kesernyi és folytó füst szagott. Tamás körülnézett, s megakadt a szeme a keleti ég alján.
Izzott az, mint a parázs, mintha már visszatért volna a nap, amely épp az imént áldozott le nyugaton. S a piros zsarátnuk aztán elkezdett fehér és sárga lángokat hányni, fekete fellegeket ereszteni. Valahol a messzeségben égett a láb. Ki tudná azt megmondani, mitől gyulladt meg a vízi világnak egy-egy tartománya? Szikra pattam valahonnét a száraz zsombékba? Bújdosó nádi emberek gondatlansága vagy oktalansága csinálja a tüzet? A maguk belső melege lobbantja lángra az összefüllett fűrétegeket? Mindegy az, akárki keleszti, bizonyos, hogy valami rémületesen szép látvány a lápégés. Tamás óraszámra el tudta nézni a legyező gyanánt hajlongó lángnyelveket, s el tudta hallgatni a bent szorult lápivadak halállármáját, a róka üvöltését, a farkas nyívását, a borz röfögését, a hiúszkölykök makogását. Egyszer aztán az ég megirigyelte ezt az ijesztő tűzi játékot a földtől. Nyújtott ő másikat, fölségesebbet és méltóságosabbat. A sötétkék augusztusi égen szikrák lobbantak ki, hosszú, fényes csóvákat hagyva maguk után, mint láthatatlan ujjak titkos betűit. Hangtalanul, nesz nélkül suhantak az egek tündöklő vándorai, néha sűrűn, mint a pelyhek, a nagyobbak egyesével, s néha tarka szikra záporrá hullottak szét, s tűzpillangók gyanánt lebegtek le, hogy egyesüljenek földi testvéreikkel, melyeket az égő láb köszöntőképpen küldött eléjük. Tamás, ahogy ott hevert a hamvadó tűz mellett, ölében a mélyen alvó Ádámka fejével, eltűnődött az egyre sűrűbben hulló égi tüzeken. Mik lehetnek ugyan? Tűzrózsák letépett szirmai, amiket játékos angyalkezek szórnak szét a hallgatag égi mezőkön? Addig-addig tűnődött a gyerek, míg utoljára az ő feje is lecsukódott a fűbe. Elaludt, s álmában egyszerre rájött, mik azok a hulló csillagok. Nagy tüzes kardok, amiket az Úristen hatalma bizonyságképpen villogtat a gyarló föld felett. Áj, ha nekem ilyen kardom volna, gondolta magában, de kiszabadítanám ezzel az édes apánkat. S már éppen azon törte az eszét, hol vehetne ő olyan lajtórját, amin fölmehetne az égbe ilyen tüzes kardért, mikor egyszerre csak megrázza a vállát valami nehéz kéz. Hej, szolgám, szolgám, nem félted a fejed, hogy ráesik valami bolond csillag, s kipróbálja, hogy benőtte már a fejed lágya? Hej, hogy ugrott föl Szitári Tamás, s elfelejtett tüzes kardot, hulló csillagot? Pipitér, kedves Pipitér, hogy jöttél vissza, kedves Pipitér? Borult a nyakába az öregnek. Mind a vízig szárazon, szolgám, mondta az öreg, s maga is letelepedett a tűz mellé. Már akkor Ádámka is fölébredt, s úgy leste a két gyerek a szót az öreg szájáról, hogy a pillájuk serebbent. Az öreg pedig sorra rendre előszedte, ami a tarisznyájában volt. Nagy darab földet bekóborolt odajártában, megfordult Kolozsváron is. Megtudta, hogy Szitári Kristóf még most is rabul sínylődik. Elő se hozták abból a tömlőcből, amelyikbe akkor dugták, mikor Hajdárbasától elhozták. Meg se kérdezték tőle, vétkese vagy ártatlan. Úgy lehet, meg is feledkeztek már róla.

0: Móra a Rabember fiai című írásának 6. részét Boromisza Dóra olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!

0: Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Egy óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Debnár Ádámot hallják, adásunk tartalmából. Sűrűbb ütemes és a vonatokhoz hangolt buszhálózat indul a Mátrában. Észak-alföldi beszállítói fórum néven tartott tárgyalásokat és kerekasztal beszélgetést a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei kereskedelmi és iparkamara Nyíregyházán. Értékelte az elmúlt időszak munkáját és tisztújító közgyűlést tartott a Mátrahajai Munkaadók Egyesülete. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Sűrűbb, ütemes és a vonatokhoz hangolt buszhálózat indul a Mátrában, szombattól, közölt a MÁV csoport. Kiemelve, ezzel felszámolják a korábbi megyehatároknál széttöredezett hálózatot, és egy sokkal logikusabb, könnyen megjegyezhető ütemes menetrendet vezetnek be. A közlemény szerint nem kell többé rendszeresen a menetrendet böngészni, mert a buszok ütemesen járnak június 20-ától, Gyöngyös és a Mátra között munkanapokon 30-60 percenként, hétvégén pedig egész nap fél óránként indulnak a járatok. Kékestető Gyöngyösről vagy Mátraházi átszállással legalább óránként, Gajatető és Mátra Szent Imre pedig Gyöngyös és Pásztó felől két óránként, sőt hétvégén Pásztó felől már óránként elérhetővé válik, tették hozzá, azzal együtt, hogy sűrűbben járnak a buszok a Mátra keleti részén, így Parácsasvár, Parád és Recsk térségében is. Gyöngyösen új buszmegállót létesítettek közvetlenül a vasútállomásnál, így kényelmesebb lesz az átszállás. A Budapestről óránként érkező Mátra interrégiókhoz közvetlenül csatlakoznak a buszok, a fővárosból indulók egyetlen gyors gyöngyösi átszállással óránként eljuthatnak Mátraházára, Kékestetőre, Gajatetőre vagy Parádra, és javították a vonatcsatlakozásokat Pásztón és Egerben is. Hosszabb, közvetlen vonalakat hoztak létre, így június 20-ától rendszeres, egésznapos kapcsolatot biztosítanak Salgó-Tarján és Eger között 1 óra 50 perces menetidővel. Új, két óránként induló összeköttetés lesz a Salgó-Tarján Eger Mezőkövesd Miskolc tengelyen, és közvetlen járatokkal kötik össze Gyöngyöst Pétervásárával. Mátraháza, Parád, Recsk, Sírok és Pétervására igazi közlekedési csomópontokká válnak, a buszok ott bevárják egymást, így a térségen belüli utazások is sokkal gyorsabbá és egyszerűbbé válnak. Észak-alföldi beszállítói fórum néven tartott tárgyalásokat és kerekasztal beszélgetést a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei kereskedelmi és iparkamara Nyíregyházán a Városi Stadionban a vármegyében működő nagyvállalatok és KKV-k számára. A fórum egyik kiemelt célja, hogy a beszállítók új piacokat találhassanak az egyes régiók nagyvállalatainál, továbbá, hogy erősítsék a helyi beszállítói láncokat. A programon a résztvevők számára lehetőség nyílt üzleti tárgyalásokat folytatni a vállalkozások beszerzőivel. Dobos Editet, a T5 Media Agency Kft. Egyik alapító tulajdonosát hallják.
4: Nyíregyháza és környékének erős gazdasági fejlődése is adja azt, hogy a nagyvállalati szektornak is, illetve a KKV zónának is egyre több kihívást ad az, hogy egyrészt jól láthatóak legyenek, gyorsan érthetőek legyenek, mivel foglalkoznak, kik ők, mit képviselnek, és egyébként ez nem csak a beszállítóik vagy a megrendelőik felé, hanem a munkavállalóik felé is. A meglévő munkavállalóik felé éppen úgy, mint azok felé, akiket toboroznának.
3: A Carl Zeiss Vision Hungary Kft. 1992 óta van jelen Magyarországon. Fontos szerepet tölt be a piacon, Kelet-Európában regionális kereskedelmi szerepe is van. A nagyvállalat nagy érdeklődéssel érkezett a fórumra, hogy növelhesse beszállítói körét. Karafa Róbertet, a Carl Zeiss Vision Hungary Kft. Ügyvezető igazgatóját hallják.
2: Egy nagyon stabil, nagyon szuper beszállítói körünk van, de nyilván a vállalati szabályok és a növekvő verseny miatt érdekünk, hogy minél inkább a vonzáskörzetünkből és minél inkább árérték arányban kedvező termékeket tudjunk beszerezni. Ugye ebből kifolyólag jelen pillanatban az ár és a minőség az elsődleges elvárás, amit szeretnénk versenyeztetni akár.
3: A rendezvényen összesen 9 nagyvállalkozás és több mint 150 kisvállalkozás volt jelen. A Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei kereskedelmi és iparkamara már számos alkalommal megrendezte ezt a fórumot. Pekó László elnök szerint nagy az igény az ilyen programokra.
5: Vannak más kis rendezvényeink, és nem csak belföldről, hanem külföldről is. Amikor üzleti delegáció érkezik hozzánk, hogy mindig felkeresik azok a vállalkozásokat, akik érdekeltek lehetnek abban az országban, összehozzuk őket a nagykövetek, összehozzuk őket az itt lévő vállalkozásokkal, és egy nagyon-nagyon fontos terület az, hogy minél több piacot szerezzünk.
3: Értékelte az elmúlt időszak munkáját és tisztújító közgyűlést tartott a Mátrajai Munkaadók Egyesülete. A megújult elnökség a térség vállalkozásainak érdekképviseletét, a gazdasági együttműködések erősítését és új fejlesztési célok megvalósítását tűzte zászlajára. Az elmúlt évek eredményeiről Varga Viktor elnököt tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
6: Kezdjük azzal, hogy gratulálunk az újra választott elnöknek, meg az új elnökségnek is. Jó munkát kívánunk.
7: Köszönöm szépen.
6: Beszámolót tartottatok. Miután az elnökség megújult, azért itt volt egy értékelés, egy beszámoló. Nem könnyű gazdasági időszak, mindenféle volt az elmúlt időszakokban. Nézzük meg, hogy értékeltétek a Mátrai Munkaadók Egyesületének az elmúlt időszakát.
7: Ahogy említetted is, ugye az éves rendszeres közgyűlésünket tartottuk meg, és az elnökségnek is letelt a 4 éves ciklusa, illetve az elnöknek is letelt a 2 éves ciklusa, úgyhogy megtörtént az elnökségnek a megválasztása, és az elnökség pedig megválasztotta az egyesület elnökét. Alapvetően egyébként nem történt nagy változás az elnökségben, ugyanúgy Dér Gábor, Gulyás Imre, Király Gábor, Kovács Tibor, Orbán Tamás és Tóth Máté az elnökségnek a tagjai. Ez egy nagyon jól diverzifikált elnökség egyébként, mert van az elnökségben kisvállalkozás, közepes nagyvállalkozás, van kereskedő cég, szolgáltató cég, gyártó cég. Azt mondhatjuk, hogy a gazdaság nagyon számos területéről vagyunk az elnökségben, úgyhogy nagyon színes tud lenni így az elnökségi munka. Nagyon sok nézőpontot be tudunk hozni az elnökségnek a munkájába, illetve a Munkaadók Egyesületének a munkájába.
6: Hogy értékeltétek az elmúlt időszakot?
7: Az elmúlt 1 évben számos rendezvényt tartottunk az egyesület tagságának. Ugye több Mátra Talks eseményt tartottunk, volt az egyesület előadásaiban vezetésfejlesztő, coach, munkaerőpiaci szakértő, aki tartott előadást. De volt nálunk Mátra Talks esemény, a polgármester úr is, és rendőrkapitány úr is, hogy a város életéről is beszélgettünk, emellett meglátogattunk több tagtársunkat, és ugye van egy ilyen rendezvénysorozatunk is, ahol a tagtársakat látogatjuk meg azért, hogy megismerjük, hogy pontosan mit is csinál az adott tagvállalat, hol tart éppen a fejlődésében, hogy voltunk a Schneider Electricnél, voltunk a Mias Hungary Kft-nél, illetve az MR Kézház Kft-t is meglátogattuk. A tagságunk bővült, több új tagtársunk is lett, például a Lemika Kft., vagy a Tomivas Kft., illetve a Dér és Tér Társa Kft. Is csatlakozott az egyesülethez, aminek nagyon örülünk, mert nyilván minél nagyobb az egyesületünk, annál erőteljesebben tudjuk képviselni a vállalkozások érdekeit a térségünkben.
3: A Sárospataki Lőportorony célja, hogy minél többen megismerjék a város egyik különleges történelmi helyszínét és az ott kínált programokat. A Sárospataki Képtárral kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően közös rendezvényekkel is várják az érdeklődőket. A közelmúltban egy térségi konferencián mutatkoztak be, ahol ismertették azokat a lehetőségeket, kiállításokat és eseményeket, amelyekkel megszólítják a helyieket és a turistákat egyaránt. György Laura vezetőt hallják.
8: Nincs benne még annyira a köztudatban az épület, de a turisták folyamatosan sétálnak arra, betérnek, sőt már egyre több sárospatak is jön, akik mondjuk tényleg arra sétálnak, vagy kirándulnak éppen a várkertben, és betérnek hozzánk, kérdeznek, hogy mi is ez az épület, mi található itt, vagy miből áll a kiállítás. A Lőportorony nagyon szorosan kapcsolódik a várnak a történetéhez. Maga az épület ugye 1636-ban épült, és ezt újították fel nem régiben, és most kiállítás van bent. Igazából a lőport, a lőporttárolást, a készítését, illetve az itáliai várépítészetet mutatja be a kiállítás. Nagyon érdekes installációink vannak, VR szemüvegeket használhatnak a látogatók, tehát hogy nagyon interaktív a kiállítás, és nagyon érdekes mind a gyerekek, mind az idősebbek számára, szóval mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb módját arra, hogy magába szívja úgymond a tudást. Itt a tévén látható a lőportoronynak az építés története, látható, hogy hogyan készítették a lőport. Hoztunk kis prospektusokat is. A látogatók felvehetik az egykori őrségnek a viseletét, akik a lőportoronyban vannak. Ezzel próbáljuk színesíteni itt az eseményt. Mi leggyakrabban a Sárospataki Képtárral, illetve a Művelődés Házával szoktunk együttműködni. Van egy közös programunk is, ez a Klassz Együtt program. Itt ugye a mozi, a könyvtár, a képtár és a lőportorony együtt kínál egy ilyen csomagot az osztályoknak, és nagy szerencsénkre a képtárból is folyamatosan érkeznek hozzánk, a moziban is hallanak rólunk, mi is ugyanúgy hirdetjük a többi intézményt, tehát hogy ez az együttműködés így köztünk nagyon jól működik.
3: A Sárospataki Képtár az elmúlt években tudatosan építette saját arculatát, és már a több olyan programot is indított, amelyek rendszeresen vozzák a látogatókat. A kulturális intézmény számára fontosak az együttműködések is, hiszen a közös megjelenések nem csak új közönséget érhetnek el, hanem a térség kulturális kínálatának ismertségét is erősíthetik, mondta el Jasó Beatrix vezető.
9: Nekünk táboraink vannak és gyerekcsoportjaink, és én fontosnak tartom azt, hogy ha valaki jön a képtárban, akkor ne csak a képtárt ismerje meg, hanem a mi közösségeinket, például az alkosteis csoportot is, minden évben más-más múzeumba visszük. Elvittük már Karosba, elvittük már Cigán, idén pedig például a Füzéradványba szeretnénk elvinni őket. Nekünk az nagyon fontos célunk, hogy bekapcsolódjunk a város kulturális életébe. Tehát nem csak a képtár a Várnegyedben nyitott kapukkal a turistákat várja, hanem mi szeretnénk kimenni, kilépni. Például a majálison részt veszünk, vagy ha a művelődési ház szervez egy családi napot, egy adventet, akkor mi rögtön megyünk. És azért mondom ezt a többes számot, mert nem csak mi, hanem a mi testvérintézményünk a Lőportorony, és most már így együtt, egymást erősítve lépünk fel.
3: Embert gázolt egy vonat Máiban a Széchenyi utcánál délelőtt, közölte a katasztrófavédelem. A baleset miatt a szerelvény nem tudta folytatni útját, az utasokat mentesítő járatra szállították át. Az átszállásban a miskolci hivatásos tűzoltók is segítettek. A helyszínelés ideje alatt a Budapest-Miskolc közötti Intercity-nél, valamint a Füze-Sabony-Szerencs vonalon közlekedő személyvonatoknál is késésekre és menetrendi változásokra kellett számítaniuk az utasoknak. A baleset körülményeit vizsgálják. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, gomoly felhők ugyan képződnek, de legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 17-én szerdán.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta, a főbb híreink egy-egy mondatban. Már csak két hétig kérhető pótlékmentes részlet a gépjárműadóra. Ma délelőtt hivatalosan is leleplezték a Miskolci Egyetem első tisztán elektromos hajtású versenyautóját. Hamarosan elérhetővé válik a nyíregyházi szépkorúak körében népszerű alkotó Idősek, valamint a Meséldeldeken pályázat idei menete és a jelentkezés feltételei. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Idén csak nem 37 ezeren kértek részletfizetést, összesen mintegy 1,5 milliárd forintnyi gépjárműadóra. Aki még nem rendezte kötelezettségét és egy összegben nem tudja megfizetni az adót, legkésőbb június 30-áig kérheti a speciális magánszemélyeknek automatikusan járó 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A további részletekről dr. Paskuné Pif kommunikált, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referensét hallják.
2: A június 30-ai határidő a részletfizetési kérelem esetében, amely a gépjárműadóra vonatkozik, ez egy jogvesztő határidő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy még igazolási kérelemmel sem menthető ki a késedelem, tehát hogyha valaki később nyújtja be a kérelmét. Letölthető a Nemzeti Adó és Vámhivatal népszerű applikációja, a NAV Mobil. Itt a NAV mobilban a magánszemélyek kérhetik a részletfizetést, ez a legnépszerűbb kérelmezési mód. Az eddig beérkezett 37 ezer kérelemből csaknem 32 ezeren a NAV mobilon keresztül kérték a részletfizetést. A NAV mobilban csak azt kell beállítani, hogy hány hónap alatt szeretnék rendezni az adót. A legfeljebb 5 havi pótlékmentes részlet elbírálása automatikusan történik. A kérelmet külön nem kell indokolással ellátni, a hivatal a fizetési nehézség okát ebben az esetben nem vizsgálja. Hogyha a cégek nem tudják egy összegben megfizetni az adót fizetési nehézség esetén, kérhetnek az általános szabályok szerint fizetési könnyítést a NAV-tól. Aki nem kér részletet, és még nem is fizette be az adóját, akkor is letölthető ez az alkalmazás, a NAV Mobil, mivel a NAV Mobilban egyszerűen bankkártyával befizethető az adó,

0: a nav.gov.hu weboldalon. Aki pedig nem fizet és részletet sem kér, a késedelmi pótlék mellett azt is kockáztathatja, hogy a járművét akár ki is vonhatják a forgalomból. A gépjárműadóról minden fontos információ elérhető a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon.
1: Ma délelőtt hivatalosan is leleplezték a Miskolci Egyetem első tisztán elektromos hajtású versenyautóját. A járművet az Electric Racing Miskolc hallgatói csapata éveken át tartó munkával tervezte és építette meg. A projektben az egyetem különböző karainak, köztük a műszaki és gazdasági képzések tehetséges diákjai fogtak össze. Az egyetemi díszaulában megtartott ünnepségen a résztvevők betekintést nyerhettek a fejlesztés folyamatába és a jövőbeli célokba. A hallgatók ezzel a saját fejlesztésű modellel indul majd a Nemzetközi Formula Student versenysorozatban. A program célja, hogy a diákok a gyakorlatban is tesztelhessék az egyetemen megszerzett elméleti tudásukat. A részletekről rádiónknak Sikura Dávid Ádám csapatvezető helyettes adott tájékoztatást.
2: Alapvetően maga az Electric Racing Miskolc, akinek most a Rolla útján vagyunk, egy hallgatói kezdeményezésből induló hallgatói csapat. Még az egyetemnek 5 karáról vannak nálunk hallgatók, egy hatalmas diák kezdeményezés, aminek az a lényege, hogy támogatóinkat az egyetem segítségével itt teljesen saját magunk terveztünk és építettünk egy elektromos formula versenyautót. Négyébként úgy kell elképzelni, mint egy formula E autót, csak kicsit kisebb, és nemzetközi szinten szeretnénk ezzel versenyezni. Ez a Miskolci Egyetem első ilyen elektromos autója, és ezért nagyon nagy esemény ez, mivel az elmúlt 3 év fejlesztését fogjuk most bemutatni egy másfél órás prezentáció kereteiben belül támogatóinknak, illetve a jelenlévőknek.
3: Hány ember vett részt ennek az autónak a kialakításában?
2: Jelenleg a csapatunk nagyjából 60 főből áll, azonban az elmúlt éveket, ha megnézzük, ugye már az végzett hallgatókkal együtt, nagyjából egy ilyen 80-90 ember munkája van csak ebben a versenyautóban, és ez látni is szinte minden egyedi rajta. Nagyon kevés alkatrészt vásároltunk éppen azért, hogy a hallgatóknak a fejlődését próbáljuk meg patronálni, azt próbáljuk meg előnybe részesíteni.
3: Mit érdemes tudnunk az autónak a paramétereiről?
2: Az autóról azt kell tudni, hogy szabályzat szerint mi 80 kilovattra vagyunk lekorlátozva, viszont ugye ez alapvetően egy ilyen 110 lóerőt jelenthet, viszont ez egy 200 kilós versenyautó, tehát egy nagyon-nagyon könnyű járműről van szó. Emellett, ami nagyon fontos, egyedileg tervezett aerodinamikai elemek vannak rajta, 600 newton leszorító erőt tudunk 60 km per óránál ezzel termelni, a nagysebességű kanyaroknak a könnyebb bevehetése érdekében. Az akkumulátor egyedileg gyártott itt házon belül, csak a cellákat vásároltuk, lényegében egy 5,8 kWh akkumulátor van benne, ami szintén nem sok, azonban nekünk a versenyszámokhoz 22 km a maximum távon, amit meg kell tegyünk egy töltéssel, úgyhogy mi inkább a teljesítményre mentünk rá, nem pedig a hatótávra.
3: Az egyetemen belül hol van ez a géppark, ahol ezeket a fejlesztéseket végig tudták vinni?
2: Alapvetően mindenhol, mivel ez nagyon sok karnak a közös együttműködéséből fakad. Maga a fő műhelyünk, összeszerelő műhelyünk az informatikai épület mellett van, egy kisebb műhely, lényegében 3 teremmel mondhatni, ahol a karbonkompozit gyártások, a gépészeti gyártások, illetve az elektronikai fejlesztések és gyártások történnek. Azonban az egyetemnek a teljes gépparkját igénybe vettük, tehát szinte minden épületben van olyan terület, ahol az egyetem támogatásából adódóan mi használtunk gépeket, vagy történt ott gyártás.
3: A legutóbbi teszteken hogyan vizsgázott a jármű?
2: Nagyon jól, nemrégiben volt a legelső tesztje egyébként az autónak, sikerült több mint fél órán keresztül tökéletesen működött a gépjármű, utána minimális dolgokat találtunk az akkumulátorba, amiket azóta már ki is tudtunk javítani, úgyhogy így első tesztek nagyon-nagyon bizalomkeltőek, igyekszünk ezt a továbbiakban tovább pontosítani. Most ugye az a lényeg itt a rollouton, hogy bemutassuk az autót, viszont jövő héten már versenyre is kell menjünk, úgyhogy nem szabad szem elől veszíteni azt, hogy egy működőképes versenyautónak kell lennie, nem csak szépnek.
3: Ki lesz a versenyen a pilóta, és mit érdemes tudunk erről a versenyről?
2: Maga a pilóta hallgatók közül jön ki, alapvetően a versenyszabályzat nem engedi meg, hogy licenszelt pilóta legyen a gépjárműben, úgyhogy itt a hallgatók közül lényegében gokart versenyen derítjük ki, ki a legügyesebb, és ők vezethetik az autót. Egy versenyen egyébként 4 × 6 pilótára van szükség, azért mert egy ember csak 2 versenyszámba vehet részt, mivel összesen 4 versenyszámunk van. Van egy gyorsulás, egy 8-as pálya, egy 1 kilométeres versenypályaszakasz, illetve a 22 kilométeres végső úgynevezett endurance szakasz. Ez a 4 versenyszám, ahol bizonyítani kell egy több napon át ívelő gépátvétel, illetve gépellenőrzés után. Tehát nekünk egy 180 oldalas szabályzatot betartva kell utána részt vennünk ezeken a versenyszámokon. Viszont nagyon fontos azt kiemelni, hogy mi nem fej-fej mellett versenyzünk, az idővel versenyzünk éppen azért, hogy ezt a hatalmas, tényleg több mint 100 milliós projektet nehogy már egy ütközés miatt.

0: miatt mondjuk teljesen kárba menjen itt a támogatóink pénze, úgyhogy nagyon biztonságban vagyunk a versenyeken, illetve hát mivel amatőr hallgatók versenyeznek, ezért az kiemelt biztonságot érdemel.
1: Hamarosan elérhetővé válik a nyíregyházi szépkorúak körében népszerű alkotó idősek, valamint a Meséld el nekem pályázat idei menete és a jelentkezés feltételei. Többek között ezekről értekeztek az idősügyi tanácsülésén a Városházán. A tanácskozáson bemutatták továbbá a Nyíregyházi Egészségfejlesztési Iroda működését és annak tevékenységi körét. Az iroda és a tanács együttműködik annak érdekében, hogy programokat szervezzen a szépkorúak számára. Moravcsikné dr. Kornyicki Ágota, az iroda vezetője az első napirendi pontként bemutatta azokat a rendezvényeket, melyeket az idősebb korosztály számára szerveznek. Hangsúlyozta, ezek egy része a mentális, másik része pedig a testi egészségfejlesztés. Kapcsolódik.
2: A járás több településére is kimegyünk ezekkel a programokkal, tehát nem csak Nyíregyházán megy a Jogúváros szépkorú lakosságát látjuk el, hanem a járás többi települését is. Jelenleg is futnak programjaink, az elmúlt időszakban pedig például a Nordic Walking sétabot oktatását is beépítettük a program palettába. Itt Nyíregyházán ugye ez jól működött már a korábbi időszakban is, de például a kis településeken ez egy újdonságnak számított. Igyekszünk mindig alkalmazkodni a településről érkező igényekre, és amennyiben ezt a szakembereinkkel ki tudjuk elégíteni, akkor erre mindig egy cselekvési tervet dolgozunk ki.
1: A tapasztalatok alapján a nyíregyházi szépkorúak szeretik az iroda által szervezett közösségi életmódváltó programokat. Telepóczkiné Farkas Márta, a tanács titkára szerint mindig nagy az érdeklődés, a jelentkezés a megszokott módon zajlik majd. Újdonság viszont, hogy az idei évben bővülnek a nevezési kategóriák.
3: A meghirdetést ki fogjuk egy kicsit bővíteni, és pedig a fotóművészet irányába is elmegyünk, tehát olyan szép dolgokat lehet fotózni ma a városunkban, és annyira hát fantáziadús dolgokat tudnak csinálni a fotósok, hogy most kibővítjük, és rájuk is fogunk figyelni, és őket is befogadjuk, amennyiben küldenek be pályázatra anyagot.
1: A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2025-ben a legjobb önkormányzati gyakorlatok program keretein belül az önkormányzati innováció kategóriában különdíjban részesítette Nyíregyháza városvezetését a programért, mondta Jászai Menyhért alpolgármester, aki szerint kiárt ez az elismerés.
4: Közel egy évtizede végezzük ezt a programot, és nem meglepetésünkre, mert nagyon jó a program, ezzel különdíjat nyertünk, és azáltal elnyertünk egy olyan lehetőséget, hogy 50 fő részvételével egy egynapos kiránduláson vehettünk részt lakitelken, amely teljes költségét a pályázatot kiíró fél állta, az Önkormányzati Szövetség.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
5: Dicsertessék a Jézus Krisztus! 95 éves korában elhunyt Camillo Ruini bíboros, a pápa egykori római helynöke, az olasz püspöki kar volt elnöke, akinek egyházi pályafutása 4 pápát kísért végig. Camillo Ruinit 1991-ben II. János Pál pápa kreálta bíborossá. Nem elrejtőzni a világ elől, a Pálosrend nyomában Észak-Kelet Magyarországon címmel a Tokaj-hegyalja Egyetem Kulturális Örökségtudományok Tanszéke és a Sátoraljóhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum szervezésében tartottak konferenciát a múlt héten Sárospatakon, a Tokaj-hegyalja Egyetem és Sátoraljóhelyen a volt Pálos Kolostorban, ma ez a Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégium. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Füzéri Szent István Plébánia, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Herman Otto Múzeum, a Jós András Múzeum, az Esztergomi Vármúzeum, az ELTE HTK Zenetudományi Intézet, az Országos Széchenyi Könyvtár és annak Fragmenta et Codices kutatócsoportja, valamint a Tokaj-hegyalja Egyetem Speculum kutatócsoportjának képviselői is előadásukkal gazdagították a konferenciát, számol be a Magyar Kurír. A rendezvényen történeti, régészeti, építészet, irodalom, művelődés és zenetörténeti vonatkozású előadások is elhangozottak. A konferencia előadásaiból készülő tanulmánykötet 2027-ben jelenik meg. A rendezvény főszervezője Nemesné Kis Tímea a konferencia nagy előnyeként értékelte az intézmény interdisziplináris voltát, mely ezzel a Kulturális Örökség Tudományok Tanszék sokszínű kutatói profilját is leképezte, és amely lehetővé tette, hogy a pálosok észak-kelet magyarországi jelenlétét a maga komplexitásában ismerhessék meg a jelenlévők. A konferencián elhangzott 18 előadáson túl kiállítás megnyitó helyi szakmai vezetések, illetve egy a füzéri plébánia templomot és az óhutai, valamint a Martonyi Pálos kolostort bemutató tanulmány is a programsor részét képezte. A Pálos rendtörténeti konferencia megnyitóján Puskás Antal atya, magyarországi Pálos rendtartomány leköszönő vezetője, a Pálos szerzetesek meghatározó jelenlétét és szerepét hangsúlyozta a történeti Borsod, Abaúj és Zemplén vármegyékben. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere a kulturális örökség helyi emlékei kutatásának fontosságára hívta fel a figyelmet. A második napon Nyíri Péter sátoraljóhelyi alpolgármester köszöntötte a hallgatóságot, kiemelve e közös örökség megőrzésének és tovább örökítésének fontosságát. Ternyák Csaba egriesek szombaton délelőtt 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jan-Marek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból. Június 20-án most szombaton lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközponti programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap este 8 órától, a tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A bélapátfalvai ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik. Az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. Hangok az orgonáért címmel jótékonysági hangverseny lesz a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban június 20-án 19 órától. A művészeti vezető Kóti Gergő vezényel Szabó Soma Lisztdíjas karnagy. A támogatói jegyek megvásárolhatóak a főplébánia irodájában és a belvárosi Turinform irodában, tehát Nyíregyházán. Gyémánt mise lesz az Egri Lajosvárosi templomban. Főtisztelendő Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, és gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket. Június 21-én, most vasárnap 17 órai kezdettel. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére, és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre is, tehát Egerben a Lajosvárosban. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség szervezésében június 25-én csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebészen Kuti Nemzeti Kegyhelyen. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede Egri cigánypasztorációs referens tanítását és emelkedését hallgathatják meg a jelenlévők 10 órától. A tanítás tanúságtételek követik, valamint lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsai szónoka Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a középpontban a témák között. Délelőtt 9:30-től délután 00:30-ig a gyerekek kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a résztvevő zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorát tekinthetik meg. A nyári országos roma zarándoklatot 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzetik egyhelyünkön, Mátra Verebély Szentkúton és Mária Pócson, emellett Csatka Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsuknak. Sokan arról számoltak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és közösségben megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, az MKPK cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a következő tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Egerszalu ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kis csoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az Egerszalu ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. Feladatok, amelyekben számítanak rájuk, regisztráció infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást azoknak, akiknek arra szükségük van. Emellett kis csoportos vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. A Facebook oldalukon és az internetes oldalukon már megosztottak hasznos információkat. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében, esetleg azok fölállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takaró, polifóm, közel 30 év tapasztalatai alapján ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköppenyt is bekészíteni, fedett szállást nem tudnak biztosítani senkinek. A helyszínen épített zuhanyzók, illetve kézmosós mobil WC-k is rendelkezésre állnak a résztvevőknek. Zuhanyzása reggel a program kezdése előtt, napközben a siesta idején, vagy az esti szentmise után van lehetőség. A Szalók idei programjának keretében július 17-én pénteken tartják meg a véradást, 14 és 17 óra között majd. Az első 20 jelentkezőnek különleges ajándékkal is kedveskednek. Ehhez kelleni fog a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti TB kártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
6: Kora esti hírmondó.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Grunda János és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
6: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Győzött egy horvátországi versenyen a debreceni rudugró Klechner Hanga. Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Ismét helyi sikernek örülhettek az ózdiak. Sós Levente a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel Antaliában a K1-es világkupán. A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizdiga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza együttese. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Győzött egy horvátországi versenyen a debreceni rúdugró. Klechner Hanga Verbőcön idei szabadtéri legjobbját érte el, ami egyben új versenycsúcsot is jelentett. A Magyar Atlétikai Szövetség beszámolója szerint a DSI Debrecen versenyzője a Salix Sub Astra néven futó ugrógálán 443 cm-re javította az idei szabadtéri legjobbját, új versenycsúcsot ugrott és megnyerte a viadalt. Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Évek után ismét komoly kezdeményezés indult el a sportág újjáélesztésére. A tervek szerint az első bajnokságot Gyöngyösön rendezik meg, amely akár a magyar strandfoci egyik új központjává is válhat. A részletekről Víg Ferencet hallják, aki promóterként dolgozik a strandlabdarúgás hazai újjáélesztésén.
2: 1995-ben alakult ez a sportág. Ugye akkor még Juhász Péter, mint elnök, és Izsvág Zsolt, mint alelnök alapították ezt a szakágat. Kezdetben csak egy helyszínen, a Bánszalókon volt ugye strandlabdarúgás, ott volt mindig a bajnokság, aztán szép lassan időről időre kinyújtta magát. Tehát én emlékszem rá, hogy még a 98-99-2000-es időkben már 7 helyszínen volt, úgyhogy nagyon nehéz volt helyet találni a csapatoknak, vagy bárhol el tudjanak indulni. Aki későn kapott észhez, az már nem talált helyszínt, mert volt olyan, hogy a Bánszalók kiskörén 72 csapat részvételével szervezték meg Zsolték a strandlabdarúgást. Ugye rengeteg segítővel dolgoztak. Ugye, hogyha vissza kell tekintenünk Gyöngyösre, akkor meghatározó szereplői voltak még a helyi kispályás, illetve a sport szervező háttér munkába. Ocella László, ugye dr. Berzitei Ákos, Tóth József, valamint Kovács Róbert, ők segítették még a háttérmunkákat, ugye őket a gyöngyösieknek nem kell bemutatni, mert tevékeny részesei voltak ugye a kispályás életnek, mondja később a strandlabdarúgásnak is. Szép lassan kinőtte magát utána a sportág. Ugye át kellett térnünk hát úgy mondom, hogy térünk, mert én ugye a kezdetektől benne vagyok ebbe a szép sportágban, ugye rengeteg élményt kaptam meg rengeteg szép dolgot, ugye rengeteg barátot szereztem, igazából ezért is döntöttem amellett, hogy megpróbálom felkarolni ezt a sportágat, mert annyi élményt kaptam is, hiába, hogy társadalmi munkába kell segíteni, megpróbálok valamit viszonozni a sportágnak, aztán hát, ha az én segítségemmel, ha nem is ugyanolyan szintet tudjuk hozni majd a strandlabdarúgást, mint volt az aranykorában, de megpróbáljuk visszahelyezni ezt a úgymond a futballtérképre, hogy azért Európa szinten is ismertek legyünk, ugyanúgy, mint ahogy voltunk.
1: Ismét helyi sikernek örülhettek az ózdiak. Sós Levente a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel Antaliában a K1-es világkupán. Most őt hallják.
3: A felkészülés az hát elég kemény volt. Sokat edzettünk, készültünk rá. Fejbe is felkészültem, és ott pedig, amikor megnyertem, az hát egy leírhatatlan élmény volt. Úgy gondolom, hogy sikerült elérnem azt, amire ennyire sokat készültem.
1: Ez nem csupán egy K1-es győztes mérkőzést jelent számára, hanem megnyerte a török világkupát 75 kg-os súlycsoportban. A fiatalember januárban ezüstérmet szerzett az Athén Challenge kickbox Európa kupán. Élete első profi kickbox mérkőzését viszont május elején Aradon vívta, ahol szintén egyhangú pontozással az ő kezét emelték a magasba román ellenfelével szemben. Törökországig is igen rögös út vezetett. Összeszedettebb, hatékonyabb edzéstervre váltottak, amely meghozta a várt eredményt. Az ózdi Pitbull Team edzőterme a második otthona, itt szerezte meg az alapokat. Az antaliai viadalon török ellenfele igen kellemetlen volt, de sikerült alkalmazkodni a helyzethez és felülkerekedni rajta. Édesapja Sós Attila úgy véli, a felkészülés rengeteg lemondással jár.
0: Nyilván egy 16 éves gyereknek nem minden nap az edzőterembe kell lenni, és nem hajnal 3-kor kell kelni, hogy a félmaratont lefussa, illetve jön az edzőterembe edzeni, majd 6:30-kor a befejezi, akkor iskola előtt még egy fürdés, egy reggeli belefér. Úgy gondolom, még más ilyenkorú fiatal hát elbandázgat, jó érzi magát. Ő ezekért az eredményekért, a lemondások miatt szerintem elég sok dologból kimarad, de hogyha valaki ezt az érzést átéli, akkor tudja, hogy mit jelent egy sportolónak, hogyha a belefektetett munka után az ő kezét emelik fel a ringbe.
1: A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizliga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza Spartacus, azaz elérték a kitűzött célt, a bennmaradást. Azonban Bódog Tamás szerint az utolsó forduló kicsit szomorkás volt, mert ha nyernek, a 7. helyre is előléphettek volna. Most őt hallják.
4: Az utolsó forduló egy kicsit szomorkás volt, mert hogyha megnyertük volna a mérkőzést, akkor a 7. helyre is előléphettünk volna. De a tavaszi szezonnal abszolút elégedett vagyok a játékosoknak a hozzáállásával, a akaratával, és hál' Istennek a pontokkal is elégedettek lehetünk, én úgy gondolom. És így, hogy ilyen szép számban a nézők is kijöttek a nézők támogatásával, mindig könnyebb, egyértelmű, de úgy gondolom, hogy közösen azért sikerült valamit elérnünk, amire bízok benne, hogy lehet a jövőbe építeni. Mindenképpen bíztam benne, hogy egy eredményes és tényleg jó szezonunk lehet, és azt is tudtam, és tudom most is, hogyha Magyarországon neki mész az ellenfélnek, kevesen tudják azt olyan szinten lereagálni, hogy nem azt mondom, hogy eredményesek tudjanak ellenünk lenni, mert lesznek, meg azzal nincs is gond, hanem azt tudom, hogy mindenkinek fájdalmat tudunk okozni, vagy éppen nehézségeket tudunk okozni ezzel a stílussal. Én úgy gondolom, hogy a párharc a játék része és egy fontos eleme azért, hogy kinyeri meg a labdát is az én játékomban, ugyanúgy a letámadásnál fontos az, hogy teljes intenzitással, teljes sprintbe érkezel meg az első párharcba, akivel te megküzdesz azért, hogy ki legyen a labda, és utána kell, hogy a második játékos is jöjjön és segítse az elsőt, aki remélhetőleg nem követel faultot, és éppen ezért belekényszeríteni egy olyan szituációba az ellenfelet, hogy mi vagyunk létszámfölénybe, és éppen ezért a párharcba megnyered a labdát, és abból tudsz indulni, és ott vagy az ellenfél kapuja előtt. Úgyhogy ezeket mi forszíroztuk, éppen azért, mert gyakoroltuk, és úgy gondolom, hogy erősek is lettünk benne.
1: Bódog Tamás elárulta azt is, mikor érezte azt, hogy megvan a bennmaradás.
4: Egyértelmű, hogy a Diós Győr elleni siker az meghatározó volt, de előtte is a csapatnak volt egy olyan tartása, morálja, ami miatt biztos voltam benne, hogy erősek és jók vagyunk. Úgyhogy önbizalma megvolt a csapatnak, nem túlzott önbizalom, nem önhitség, hanem csak egy önbizalom, ami egy egészséges önbizalommal mindig sokkal jobban mész bele a párharcokban, vagy magában a mérkőzésbe. És valamilyen szinten én, amikor elvállaltam ezt a feladatot, én akkor úgy éreztem, hogy ezzel a csapattal meg tudjuk csinálni, meg is fogjuk csinálni, de egyértelmű, hogy a Diós Győr elleni mérkőzés után kerültünk olyan pozícióba, hogy akkor már nem azt mondom, hogy lehetett róla beszélni, de akkor már minden a mi kezünkben volt, és azt a szituációt már csak mi tudtuk volna elrontani.
1: Szerinte az Üllői úti győzelem volt a Nyíregyháza Spartacus idényének a fénypontja, az újpesti vereség pedig a mélypontja.
4: Ha pozitívumról kell beszélni, hogy Pesten az Üllői úton megvered a Fradit, én úgy gondolom, hogy az nem egy mindennapos cselekedet volt, főleg úgy, hogy még alig voltam itt 2-3 hete. De a negatív értelemben egyértelmű ugyanúgy Pesten az Újpest ellen elszenvedett vereség, ami egy szerencsétlen történet volt. De azon kívül sok szép momentum, sok szép jelenet, mérkőzés, lelkesedés, szenvedély. Én úgy gondolom, hogy ez jellemezte az egész tavaszunkat, és bízok benne, hogy a szurkolóknak is ez egy nézhető és egy kedves történet volt ez a tavasz.
1: Beszélt a jövőről is.
4: Ez teljesen természetes dolog, hogy van egy ilyen fluktuáció ilyenkor, és kicserülődik a csapatnak egyik része. Vannak, akiknek szerződésük van, akik mennek éppen amiatt, mert a szerződésük lejárt, és máshol több lehetőséget tud a klub biztosítani nekik. van, akinek a kölcsönszerződése járt le, úgyhogy őket azért is hoztuk, mert tudtuk, hogy tudnak segíteni, de lejárt a kölcsönszerződésük. Ez egy képlékeny folyamat, jönnek új játékosok is, fiatalokat próbálunk beépíteni, úgyhogy ilyenkor nehéz valamit mondani a bajnokság végén, mert tényleg nagyon nagy a mozgás. De annyit el kell mondani, hogy hál' Istennek a tulajdonos az biztosított minket arról a támogatásról, vagy nyugodt szívvel ott áll mögöttünk, és hál' Istennek van rá lehetőségünk, hogy azért olyan keretet alakítsunk ki, ami jövőre ugyanúgy ütőképes legyen. Egyértelmű, hogy kell egy kis szerencse, és olyan játékosokat próbálunk igazolni, akik mentálisan erősek, nem csak mondjuk tudásba jók, hanem azért passzolnak a csapathoz is. A legjobb példa erre a Dreskovics vagy a Tijani, akik ugye komoly csapatban futballoznak, és a tulajdonos mindent megtett, de észszerűtlen a két játékos megtartani, mert nem tudod megcsinálni azt, hogy tényleg egy talicska pénzt kifizetsz valakiért, és utána esetlegesen borul a büdzsé, hogyha van egy sérülés, vagy valamilyen probléma. De akiket hozni fogunk, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy passzolni fognak ebben a csapatban. Június 18-án kezdünk, 24-én 9 napra elmegyünk Ausztriába egy edzőtáborba, játszunk edzőmecseket, készülünk. Most egy kicsivel hosszabb idő van, mint a téli felkészülés alatt, úgyhogy bízok benne, hogy még többet, és ha nem is intenzívebben, de még jobban föl tudunk készülni.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat, közölte Magyar Péter a Facebookon. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, írta a miniszterelnök. Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlamentülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyekről szerinte tárgyalni kell. Ezek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításai, a médiatörvény, felsőoktatási, családügyi, kulturális tárgyú javaslatok, a szlovák-magyar energiavezetékek ügye, a gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok kérdése, valamint a vizsgálóbizottságokról és egyes házszabályi rendelkezésekről szóló javaslat. Az egyszintű egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel január 1-ére történő elhalasztását javasolják a Tiszapárt országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban. Az indoklás szerint ez a további szakmai adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges. Miután megállapodott a tagállamokkal erről, az Európai Parlament megszavazta az uniós migrációs szabályok szigorítását. Ez többek között lehetőséget adna a tagállamoknak visszaküldési központok létrehozására, miközben újabb eszközöket kapnának a tagállamok a kiutasított illegális bevándorlók kitoloncolásának valódi végrehajtására. A rendeletjavaslatot az úgynevezett Venezuela koalíció támogatta, azaz a Tisza pártot és sorai között tudó jobb-közép kereszténydemokrata európai néppárt is, a tőle jobbra álló frakciókkal, a részint Orbán Viktor ex-miniszterelnök által alapított Patrióták az Európáért, az ECR, valamint a Mi Hazánk egyszem EP képviselőit és tagjai között tudó Szuverén Nemzetek Európája képviselőivel szavazták meg együtt. A Tisza párt, a Fidesz-KDNP, valamint a Mi Hazánk delegációi tehát támogatták, még a DK ellenezte a javaslatot. Az ukrán aranykonvoj ügyében azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál, posztolta a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai, kommentelte posztja alá a kormányfő. Az ügyészség leszögezte, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. A pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezés álló adatok alapján fennállt, a NAV kijelölése jogszerű volt, az akcióról pedig csak utólag szereztek tudomást, tudatták. Hiába a magyarországi választási vereség, a patrióta erők előretörése folytatódik Európában, mondta Orbán Viktor a Fidesz elnöke, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli képviseletén. A választási vereség utáni első külföldi útja a Patrióták Európáért csoport találkozójára vezetett, ahol ismét kijelentette, Brüsszelt meg kell reformálni. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a